0: nézőként nyilván már voltam előtte is. De hát onnantól kezdve valami szorosabb, vagy valami más indult el. Úgyhogy ez gyakorlatilag nekem ott a sorsomat legalábbis ez idáig megpecsételte. És egy jó emlék, 24-en voltunk abban a Légyó mint haláligban, és sokan színészek is lettünk a gyerekek közül, és hát annyira jól éreztük magunkat a tetőn is, meg alatta is, hogy én azóta is itt mászkálok.
1: Úgy tűnik, hogy gyerekszínész, aztán majd felnőtt színész, csak hát azért folyamatos volt ez a kapcsolat, mert hogy volt Vörösmalomtól kezdve, ha jól emlékszem, valami japán musical, ahol a kis ördögeket alakítottatok Tokai Csabával.
0: Igen, valahogy nem engedtük el egymás kezét ezzel a színházzal, vagy a színházzal, de hogy nekem egyértelműen ez jelentette a fejembe a színházat. Arra például ma is emlékszem, hogy gimnáziumban, amikor felutaztunk, ide az Adi gimnáziumba jártam, ami a színház mögött van. Természetesen már akkor dráma tagozatra. Tehát amikor felutaztunk Budapestre, és elmentünk más színházokba, és láttam olyan színházat, ami mondjuk egy bérház aljában van. Tehát, hogy nem egy önálló színházépület, ami 1865-ben annak épült, vagy önálló, de nem csak egy színház van egy épületben, egy nagyvárosban ugye gyakran előfordul, vagy ugye később alakítanak ki színház termeket előtte más funkciót ellátó épületeből. Hát ez nekem nagyon-nagyon furcsa volt, és először érthetetlen is, hogy hát nem minden színház olyan, mint a miénk, hogy ez hogy van, de eltértem az ágytól. Tehát igen, jött egyik feladat a másik után, és én itt ebben a színházban nőttem föl gyakorlatilag. Aztán érettségi után, hogy ne legyen olyan sima az élet, természetesen nem vettek föl a színművészetire elsőre, másodikra, harmadikra sem. Tehát szép lassan kellett visszatalálnom a színházhoz, vagy megtartani magamban a színházat. És aztán egy véletlennek köszönhető az, hogy én Budapesten jártam, ugye akkor még 20 éven nem is nagyon, vagyis hát Kaposvár már elindult, de egy évvel később, mint ahogy engem fölvettek végül Budapestre a Színművészeti Egyetemre, és akkor, amikor végeztünk, akkor pedig egy új igazgató és egy új társulat alakult itt Debrecenbe, és akkor ide lekerültem ismét az osztálytársaimmal, de annak, hogy én debreceni vagyok, azt hiszem, hogy nem sok köze van ahhoz, hogy ide kerültem, csak aztán inkább abban játszott már szerepet, hogy itt is maradtam.
1: Ez 2006-ban volt.
0: Így van.
1: És nagyon érdekes a mostani feladat, hiszen ez egy kicsit visszatekintés egyrészt arra az időre, amikor te is még az Adibe jártál, mint gimnazista, meg aztán hát tanítottál is.
0: Igen, sőt, most is elég sokáig nem tanítottam ott, és most pont nyár elején hívott az igazgató helyettes nő, vagy a művészeti vezetője az Adi gimnáziumnak, hogy nem lenne kedvem visszatérni. És most érdekes módon lett, vagy most van, úgyhogy ismét fogok gyerekekkel, vagy fiatalokkal foglalkozni a gimnáziumban. És igen, a 20 év is óhatatlanul arra készített, hogy így átgondoljam, hogy mi volt eddig, meg mi lesz ezután, vagy mi lehet. Egy számvetés is, pláne, hogy most is, nem tudom pontosan, de hogy elég sok adis fiatallal töltöm a napjaimat, mert együtt fogunk játszani, együtt próbálunk az Izzika Galagonya című készülő produkcióban, aminek szeptember 11-én lesz a bemutatója.
1: Nagyon izgalmas darab, mert hogy eredetileg ez egy Fellini film, ami ugye azért felnőttekkel játszódott annak idején, viszont az Izzika Galagonya meg hát egyértelmű utalás, amit meg nagyon sokan úgy értelmeznek, hogy az is több rétegű, hiszen nem egyszerűen csak egy gyermek költeményről van szó, hanem eléggé áthallásos.
0: Igen, ez azt hiszem, hogy a rendezőnk is a Vindjánszky Attilának a találmánya, hogy fordítsuk át valahogy a zenekart kórussá, amit a fiatalokból építünk föl, és valahogy transformáljuk ezt, ahogy a Fellini filmben van. Tehát megpróbálja megtartani, ahogy most elkezdtünk ismerkedni egy hete ezzel az anyaggal, az alap problémát, vagy az alapszituációt, csak a forma, amit választ, a hogyanja a dolognak, az lesz mégis egészen más, és nem hangszeres zenészek leszünk, hanem én például egy énektanár a fiataloknak, és mindenkinek lesz természetesen egy szerepe a kórus életében, és akkor így közelítünk az alapszituációhoz.
1: Azért ez nem pusztán a zenéről szól, hanem a hatalomról, a szabadságról,

0: hogy csókolomoznak a fiatalok, hogy nem tudják, hogy mit mondjanak.
1: Közben pedig a saját gyermeked is most már kiskamaszkorban van, tehát apaként is megéled a lázadás kezelésének a muszáját.
0: Minden tudsz, így van. Ez napi problematika, hogy a kiskamasz fiamat hogyan kell kezelni, vagy hogy ő hogyan kezel engem, hogy hogyan igazítjuk, tereljük egymást az életben, és hogy mit lehet, és mit nem, de hát közben nincsenek olyan referenciapontok, amik ma már vannak, tehát mondjuk nálunk most a mobiltelefon kérdés. Hát ugye nekünk nem volt, tehát nem kellett ezzel foglalkozni, hogy akkor most hogyan, mit lehet egy 11 évesnek, vagy mit nem. És ezek a civil életemben is jelen való kérdések. Az előadásban meg természetesen egy nagyobb világ bontakozik ki. Lehet egyszerűen egy zenei próbának is látni majd, meg annál többnek is egy társadalmi kérdésnek, ahogy nézem a próba folyamatot, tehát mondom, még az elején vagyunk, de hát természetesen sok rétege lesz, ha minden jól megy ennek az előadásnak is, és nagyon érdekes kérdéseket feszeget.
1: Ugye azért azzal is kell egy kicsit törődni, nehogy az egész gimnázium osztály egyszer csak kint találja magát mondjuk a tetőn.
0: Talán már nem pont ezekkel a helyzetekkel fogunk találkozni, de egyszerre kell őket biztatni, ahogy látom, hogy szabadon éljenek, vagy találják meg a helyüket a színpadon, és közben még tanulják is azt, hogy mit lehet, meg mit nem, és hát nehéz feladatuk van, mert a színpadon egy szabadságot keresünk velük, de a színpadon kívül viszont gyakorlatilag munkavállalóként vannak jelen, és próbára meg kell érkezni, és meg kell tanulni a szöveget. Szóval mindenféle táncolnak, nagyon sokat, nagyon jó mozgásokat találnak ki nekik, úgyhogy nagyon jó kis próba folyamatban vagyunk éppen.
1: Egyébként, hogy a sokszínűség mennyire ott lehet az ember életében, hát neked is ott volt a diótörő annak idején, és hát ott azért táncolni kellett.
0: Igen, nagyon sajnálom egyébként, mikor szembesültünk vele, hogy én már ebben az előadásban nem fogok úgy táncolni, mint ők. Vártam, hogy majd komoly táncpróbáink lesznek, de mivel hát a korunknál idősebbeket kell játszanunk, ezért én nem táncolhatok ott a fiatalokkal, de hát majd a következőben.
1: Egy interjúban egyszer azt mondtad, hogy nincsen szerepálmod, illetve hogy ha volt is, lehet, hogy azt más eljátszotta, és hogyha jó volt benne, akkor meg nem bánod, hogy ez így történt. Azóta változott a helyzet?
0: Nem változott. Bár az is igaz, hogy a másik szerepét könnyebb kívülről vizsgálni, és jobban látja az ember, hogy azt azért, én azt játszottam volna inkább. És amikor a magáéval küzd, akkor mindig nehezebbnek találja, mint a másikét, de valójában nincs az bennem továbbra se, hogy ha én akkor azt megkapom, akkor mi lett volna. Nem gondolkodok ilyenekben.
1: A civil életedben mit jelent debrecenének lenni, hiszen azért ez az, ami nem is változott soha.
0: Hát érdekes módon ez is az öregedés, vagy azzal függ össze, hogy változik az ember, és érdekes módon egyre fontosabb. Ahogy mondtam, hogy régebben én azt hittem, hogy hajlamos voltam úgy nézni erre, hogy egy véletlennek köszönhető az, hogy ismét visszakerültem a szülővárosomba, mármint a diploma után. Most már egyre inkább úgy látom, hogy valahogy nekem itt van dolgom, és egyre jobban szeretem a várost. Pedig régebben azért sok bajom volt vele, vagy nehezebben fogadtam el bizonyos hiányosságai, de most már valahogy egyre jobban kötődöm hozzá, hogy egyre jobban látom azt is, hogy mi az, amit nagyon szeretek benne, és nem váljon már el úgy, mint ezelőtt 20 évvel.
1: Akkor összefoglalva az eddig elhangzottakat, korosztálynak ajánlható ez az új előadás? Annak, aki lázad, annak, aki megpróbál egy lázadást elfolytani, vagy bárki másnak?
0: Nyilván azt szeretnénk, ha bárki más. Én azt hiszem, hogy egy nyitott 60 éves is, vagy 70 éves is látni fogja benne azt, hogy a szerzők mit szerettek volna. Szerintem lehet minden élethelyzetből, minden korosztályból azonosulni majd bizonyos szereplőkkel, vagy problematikával. Nyilván közben pedig van egy olyan, hogy a fiatalokat nagyon várjuk az előadásra, vagy azt gondoljuk, hogy nekik könnyebb lesz bizonyos dolgokat megérteni, vagy együtt menni az előadással. Ha sikerül behúzni őket, és felkelteni az érdeklődésüket, akkor szerintem lehet majd többet is felfedezni a régére. nekem valahogy, ahogy a Fellini felteszi a kérdést, hogy létrejöhet-e még a zene, az nekem társadalmilag, országosan, Európában, tehát nagyon egy érvényes kérdésnek tűnik, hogy szét

0: Tesünk-e, vagy ha szétesünk, tudunk-e újra összefogni bizonyos kérdésekben, hogy mennyire tudunk együtt dolgozni, együtt gondolkodni. Ezek szerintem nagyon aktuális kérdések ma Debrecenben, vagy bárhol máshol.
1: Tehát izzik a galagonya a Debreceni Csokonai Színházban. A premier tervezett időpontja szeptember 11-e.

0: A sors és a szenvedély, Beethoven és Rachmaninov. Két zenetörténeti remek művet kapcsol majd össze a klasszikusok éjszakáján a Kodály Filharmonikusok együttese augusztus 18-án a Hajdú-Bihari megye székhelyen. Az est karmesterét, Somogyi Tóth Dánielt Mikos Ákos kérte beszélgetésre.
1: A klasszikusok éjszakája az nevéből fakadóan is egy olyan rendezvényünk, ahol a közönség sokkal szélesebb köréhez nyitunk, mint ahogy szoktunk minden este játszani a Költségi Központban a bérletes koncerteket Debrecenben, hiszen a Virágkarnevál kapcsán ez egy jelentős nagy színpad, a város főtere tele van emberekkel, aminek egy jelentős méretű nézőtere van kialakítva, amin egy olyan színpad van, ahol egy szimfonikus zenekar bőven helyet kaphat. Nyilván ez az egyik eleme a Virágkarneválnak, nekünk a legfontosabb, de ezen olyan szimfonikus zenéket szoktunk játszani, amelyek az időpróbáját a legmagasabb szinten állták ki, tehát amik a legnépszerűbbek, hogy egyszerűen akarom megfogalmazni. Ezen az estén ennek a központi eleme a Beethoven 5. szimfóniája lesz, tehát a Sors szimfónia, ami hát az a helyzet, hogy a népszerűsége meg a beágyazottsága ellenére pont ezen gondolkodtam, hogy rettenetesen ritkán hallható. És milyen érdekes, hogy hova jutottunk, hogy akár még 10-20 éve is az lett volna talán erre a mondás, hogy jaj, megint a Beethoven 5. szimfónia. És ez kicsit átfordult, hogy már mindent játszunk, vagy ahogy mostanában csúnyán szokták mondani, hogy mindent is játszunk, de hogy valahogy a legnépszerűbb művei a klasszikus irodalomnak, amelyek a leginkább eljutottak a tömegekhez, azok sokszor háttérbe szorulnak, és talán így van az 5. szimfóniával is. Mi is régen játszottuk, és a debreceni közönség is régen kevésszer hallotta, és hát most fogja hallani, méghozzá nagyon sok ember. Ennek nagyon örülünk, és erre készülünk.
2: Nagyon nehéz lehet meghatározni azt, hogy mi az, hogy népszerű, vagy mi az, hogy populáris. Lehet-e egyébként ilyenkor feladat esetleg tágítani is az ismeretségi kört?
1: Az a baj, hogy nagyon sokan nem ismerik a Beethoven 5. szimfóniát. Tehát most már az a cél, hogy azt legalább azt a pár művet valahol meg kéne fogalmaznunk a következő éveknek a legfontosabb kulcs feladatát, akkor hogyha kitekintünk a mindennapi üzemből, amit csinálunk, meg a mindennapi küzdelemből, meg a koncertről koncertre haladásból, ha a stratégiai egyetlen célt meg kéne fogalmazni most itt a klasszikus zene terén, akkor valószínűleg azt mondanám, hogy legalább legyen 10 olyan mű, amit ismernek az emberek. Tényleg ismernek. És tényleg tudják, hogy melyik az, nem keverik össze mással, tudják hova tenni. Persze mit jelent az, hogy emberek, tehát ez is egy nagy kérdés, hogy meddig gondolja ezt az ember, hogy el kéne, hogy jusson, meg mit jelent manapság az alapvető műveltség, mit jelent ez, meddig tart, milyen spektrumot ölel föl. Hát egy 5. szimfónia a Beethoventől mindenképpen egyébként bele kéne, hogy tartozzon. Ehhez most mi így állunk ehhez a koncerthez, ezért választottuk ezt, és hát egy másik nagyon népszerű mű van mellette, a Rachmaninov 2. zongora verseny, a kiváló olasz zongora művész barátunk, aki már az egyetemen is, a Kodály Filharmonia koncertjén is visszatérő vendége Debrecennek, Giovanni Bertolazzi, aki gyönyörűen játssza ezt a művet, és ez is az egyik legnépszerűbb műve a zenetörténetnek. Tehát a kérdésre a válasz, hogy ilyenkor most lesz-e valami, ami a legnépszerűbbektől eltér, nem lesz. Tehát két nagyon népszerű mű lesz. Tehát ennek a koncertnek valahol ez is a mottója. Ennek a főkoncertnek ugye az estén, hiszen ezt kíséri két további hangverseny is. Az egyik az a Kodály Filharmonikusok kamarazenekarának a koncertje, Bényi Tibor kollégám vezetésével, akik szintén népszerű művet, Mozarttól a kíséri zenét fogják játszani éjfélkor, illetve a Szent Efrém férfi kar is Debrecen vendége lesz, vagy a mi vendégünk is a klasszikusok éjszakája keretében, akik Debrecenhez ezer szállal kötődnek, és ennek van egy olyan technikai oka is, hogy közben pedig a Kodály Kórus a Zempléni Fesztiválra kapott meghívást. Kodály Kórus amúgy se tudna itt lenni, meg különben pedig nagyon sűrű nyár volt nekik is, a zenekarnak is, tehát hatalmas mennyiségű munka van, de ennek ellenére szeretnénk, hogyha ez a klasszikusok éjszakája igazán kerek és sokszínű rendezvény lenne.
2: Azért is különleges a klasszikusok éjszakája, mert egyszerre, hogy mondjam, ismerős magam a közönség tér, az ember leül, élvezi a koncertet, és hát vannak állóhelyek, ami tulajdonképpen körbeöleli ezt, olyan, mintha két különböző, de mégis egy koncerttér lenne.
1: Igen, sőt, lehet, hogy inkább három rétege van, tehát van egy ültetett rész, akik előre megveszik a jegyüket, ez is egy nagyon mennyiségű néző, akik már nagyon várják ezt a koncertet, és tervezik is, hogy ott lesznek, és akkor van egy következő réteg, akik a kordonokon kívül állnak, de ők végignézik a koncerteket kívülről, és abszolút a koncert közönségének fix részesei, és akkor van egy harmadik réteg, akik pedig valamennyit látnak belőle, az lehet, hogy egy átsétálás alatt kapnak egy benyomást, vagy pedig akár végig hallgatnak egy tételt, vagy az egyik művet, vagy csak egy percet, de mégis kapnak egy olyan erőteljes benyomást, ami ott mégiscsak a hangfalakból és a kivetítőkön át azért lényegesen több emberhez jut el, mint akik előre megváltották a jegyet. Debrecen főtere, mint kontextus, a nagy templom, mint háttér, az egy gyönyörű és a klasszikusokhoz nagyon méltó közeg. Természetesen a szabadtéri koncerteknél a hangosítás szokott lenni a legnagyobb kulcs. Tehát ez egy örök probléma, hogy hogy lehet a klasszikus zenét úgy hangosítani, hogy az plasztikusan és a zeneiségét tekintve is méltóan szólal meg, mert ez is egy külön műfaj, ami teljesen más hangosítást igényel, mint a populáris vagy a könnyű zene. Úgyhogy amikor oda kerülünk ebbe a gyönyörű térbe, akkor hirtelen a próba az nagyon kevéssé a zenei részről szól, hanem nagyon erősen szól már a hangosításról, ami már a mi kezünkön kívül van, tehát mi csak esetleg valamennyit tudunk beleavatkozni, de az egy hangosítási próba. Tehát ennek a gyönyörű kontextusnak megvan a maga nehézsége is, ezt hozzá kell tennem.
2: Kénytelen vagyok feltenni egy technológiai kérdést is, főleg akkor, amikor most olyan napokon vagyunk, Zula, amikor jócskán 40 fokot nyaldosuk. Az emberi tényező is érdekel, hogy biztos nehéz mondjuk egy ilyen estét végigcsinálni, de hogy gondolom a hangszerek szempontjából is hangszere válogatja, de hogy azért ez egy komoly próbatétel.
1: Abszolút. Ugye alapvetően a hideg szokott probléma lenni, tehát egy szimfonikus zenekar fellépésének az alsó hőmérsékleti küszöbét ismerjük. Az mondjuk 16 fok. Az oboák fogottok. Szóval ott elkezdenek egy olyan állapotba kerülni, ami az alatt, tehát annál hidegebb templomba télen nem lehet játszani. Az a helyzet, hogy a kérdés nagyon jó, mert ezen a nyáron megtapasztaltuk azt, hogy bizony felmerül a kérdés, hogy van-e felső határa a rendezvényeknek. Nyáron Celsius fokban mérve, mert elviselhetetlen környezetbe kerülhet sajnos nem csak az előadó, hanem a néző is. Tehát ugye ez benne volt a sajtóban is, azért több könyvzenei rendezvény kapcsán felmerült, hogy meg szabad-e tartani. Ez a nyár most ilyen szempontból egy tesztüzem szerintem, mert ilyen nyár azért nem volt. Azzal persze mindig szembesülünk, hogy egy vihar bármikor jöhet, legalábbis régen mindig jöhetett, hogy elmarad-e a koncert, vagy nem marad el, akkor lesz-e eső, vagy nem lesz eső, de az, hogy a hőmérséklet önmagában megakadályozza a koncertet, ez eddig nem jött szembe, ez ezen a nyáron jön először szembe, és hát küzdünk vele, koncertet most emiatt lemondani még nem fogunk, de biztos, hogy átgondolást igényel az egész szakmánk részéről ennek a kérdése.
2: Ez egy jutalomjáték valamennyire, vagy lehet jutalomjáték így az elmúlt évekre visszatekintve is, hogy az itt kapott lelkesítő tapsok és nem tudom, egyebek ezek tudnak egyébként.
1: Persze, szóval az, amikor nagy sikert arat egy koncert, és abból a visszajelzésből, amit egy ekkora tömeg tud adni, hosszú ideig tud élni egy művészeti közösség, ez biztos. Mert hiába ezek az együttesek, meg minden hivatásos együttes küzd azzal az ellentmondással, hogy a zene ez önmagában egy örömforrás, és hogyha ez a mindennapi munkának, a terhelésnek a része, akkor ez egy ellentmondásba ütközik, de mégis aki zenész, aki igazán zenész, mindenképpen él a pillanatnak, és él annak az örömnek, amit átad a közönségnek, és azzal együtt örül, sőt, ugye hát nyilván a zenélés öröme jó esetben azért megszületik. És erre a közönség igen intenzíven tud reagálni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy ezúttal is nagy örömet fogunk adni a közönségnek, és ők is nekünk, úgyhogy ez egy nagyon fontos pontja az egész estének természetesen.
0: Tehát Rachmaninov második zongoraversenye és Beethoven Sors szimfóniája egy estén csendül fel Debrecenben a Virágkarneváli programsorozat keretében augusztus 18-án. Hallgassuk most Szergej Rachmaninov numero 2-es C-moll zongora versenyének harmadik tételét. Előadja Kocsis Zoltán és a San Franciscói szimfonikusok. Vezényel Edo de Vart.

0: Elhangzott Szergej Rachmaninov numero 2-es C-moll zongora versenyének harmadik tétele. Előadta Kocsis Zoltán, valamint a San Franciscói szimfonikusok. Vezényelt Edo de Vart. Arról már hallhattak itt a Katolikus Rádióban, hogy a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából Szomor György Mindig itt leszünk című rockmusicalit mutatja be a Budapesti Operett Színház. Nemrégiben a második Lajost alakító Tassonyi Balást, most pedig a Habsburg Máriát játszó Nagy Alma Virágot kérdezte Ungvári Judit.
1: Mennyire volt bonyolult ezt a szerepet egyáltalán megközelítened?
2: Számomra az mindig egy kicsit nehezebb feladat, amikor valós személyeket kell alakítani. Mert ugye, ha egy kitalált karakter vagyok, akkor elolvasom a szövegkönyvet, kicsit utána nézek, hogy mi alapján találhatták ki azt az adott karaktert, és a többi része igazából rám hárul, tehát én írhatom köré a kis történetet, az ő életét, és hogy mindent keresztül. Nyilván Habsburg Mária, mivel egy létező személy volt, egy történelmi személy, így rettenetesen sok kutatómunkát igényel, hogy egyáltalán az ő személyiségét, az ő karakterét, mivel nem nekem kell kitalálni, ezért tényleg utána kell olvasnom, és utána kell járnom, hogy milyen nő volt ő. Úgyhogy ebből a szempontból nehezebb, viszont nagyon izgalmas, mert egyébként én nagyon szeretem ezt a kutatómunkás fázist, amikor utána tudok olvasni a karaktereknek, és tényleg meg tudom őket ismerni. Én úgy képzelem, most nyilván én még nem vagyok túl tapasztalt színésznő, idén diplomáztam júniusban, úgyhogy még csak éppen, hogy fél lábbal benne vagyok a szakmában, de nekem eddig könnyebb volt az, amikor ugye én találhattam ki igazából a karakternek az életét, a történetét, és hogy amikor igazából a darab az alapkoncepció, hogy milyen egy karakter. Itt jó sok kutató munkát igényel ez, de haladok vele, haladok, és azt hiszem, hogy egyre közelebb tudok hozzá kerülni.
1: Ilyenkor hogy működik ez a kutató munka? Tehát mennyire vagytok önmagatokra utalva? Hogy kell ezt elképzelni? Hogy működik ez az egész? Tehát, hogy te saját magadtól kezdesz el mondjuk könyvtárazni, vagy utána járni ennek a figurának, vagy a rendező azért ad bizonyos segédanyagokat, vagy mankókat hozzá?
2: Abszolút. Homonnai Zsolt rendezi ugye a darabot, és ő rengeteg mankót adott nekünk. Tehát már az első rendelkező próbán, amikor még szövegkönyvvel bementünk a próbaterembe, ő már akkor teljesen képbe volt az összes karakterrel, és hogy ő mit szeretne belőlük megmutatni. Ez nyilván nagyon fontos egyeztetni a rendezővel, és nyilván a darabból is ki lehet találni, hogy éppen a karakternek melyik részét szeretnék domborítani. Úgyhogy én örültem, hogy az első mankókat Homonnai Zsolttól kaphattam. Aztán, hogyha én még a próbákon azt érzem, hogy valami még hiányzik, valami plusz kellene, akár hogy gesztusokat ki tudjak találni, akár hogy megtaláljam a karakternek kicsit jobban a személyiségét, akkor persze én utána olvasok az interneten, megpróbálok minél több történetet magamba szívni és megjegyezni róla, és akkor ez a kettő együttese segít igazából a megformálásban.
1: Számodra mi volt az izgalmas ebben a figurában? Tassonyi Balázssal beszélgettünk, és ugye ő is elmondta, hogy az egy érdekes momentuma ennek a kapcsolatnak, hogy tulajdonképpen két árva egymásra találása zajlik, és hát végül is a kényszerházasságból egyfajta igazi érzelmi kapcsolat bontakozik ki. Neked mi rajzolódott ki ennek a két embernek a találkozásáról?
2: Így van, ez alapvetően teljesen egyetértek Balázssal ebben, hogy nehéz is kapcsolódni nekem ilyen szempontból a karakterrel, hiszen hála Istennek nem vagyok sem árva, sem elrendezett házasságban nem kényszerítettek a szüleim, úgyhogy nagyon szerencsés vagyok ebből a szempontból, de hát nyilván valahogy kapcsolódni kell a karakterhez, és szerintem ők ketten, mármint Lajos és Mária egy hatalmas szövetségesek lesznek, mivel egyrészt első látásra egymásba szeretnek, másrészt tényleg ők egymásnak a szerelmei is, de a legjobb barátai is, és azt érzem, hogy ők egymásnak a legnagyobb bizalmasai, és nyilván így tudja Mária támogatni Lajost Mohácssal kapcsolatban, és az egész csatával kapcsolatban, de azt gondolom, hogy Lajos is az élet minden terén támogatja Máriát.
1: A történelmi szereplőkön túlmenően neked személyesen ez a történet, ez mit jelent? Tehát, hogy amikor ugye iskolában nyilván találkoztál a történelmi helyzettel, azzal, hogy mi volt 1526-ban Mohácson, ehhez mindenkinek van valamiféle képe, viszonyulása. Neked milyen ehhez a történelmi eseményhez egyáltalán?
2: Igazából én bevallom, nem büszkén, de vállalom, sosem voltam jó töriből. Arra emlékszem, hogy minthogyha ezt húztam volna egyébként, ezt a tételt az érettségin, és hát azért bukdácsoltam elég rendesen, tehát az ötöstől messze álltam. Nekem igazából az volt mindig a problémám a töri órákkal, hogy nekem nem voltak elég érdekesek a sztorik, és én pont azért szerettem nagyon, amikor mondjuk egy musical készül egy adott történelmi korszakról vagy történésről, mert számomra a musicalek és a zenék színház sokkal közelebb hozta ezt a történelmi korszakot, amiről szólt az adott musical, és én a Mohácssal kapcsolatban is erre vágyom, hogy legyen legalább egy olyan gimis lány vagy fiú, aki ezt megnézi, meghallgatja, és utána csak egy picivel közelebb kerül ehhez a történelmi eseményhez, mert nem tankönyvből tanulja, hanem hallotta a dalokat, látta a sorsokat, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban akár egy érettségén is nyilván többet lehet mesélni az emberek sorsáról és kapcsolatáról, és jobban érdekelté tudjuk tenni szerintem a fiatalokat azzal, hogyha zenés köntösbe bújtatjuk ezt az egész történetet.
1: Tehát az emberi történetek azok segítenek megérteni a történelmet, úgy érzem?
2: Nekem mindig jobban segített, például amikor olyan tanáraim voltak, akik inkább az emberek sorsáról és karakteréről, és az abból kibontakozó konfliktusokból, és aztán háborúkról, csatákról, vagy házasságokról meséltek, nekem sokkal könnyebb volt úgy megfogni az összes töri leckét, hogy el tudtam képzelni magát a karaktert is, hogy ő milyen király lehetett, ő milyen királyné lehetett, ő milyen fejedelem lehetett, mert ha értem a karaktert, és értem a személyiségét, akkor ezzel együtt valahogy megértem a döntéseit is, és aztán persze megtanulom, ami az évszám, és ami a tankönyvben van, de nekem sokkal izgalmasabb volt mindig a kis belső sztorikat hallgatni.
1: Mit érzel most, hogy mi az a pont, vagy az a viszonylat, ami miatt ez mondjuk egy mai fiatalnak érdekes lehet? Tehát akár ennek a két embernek a kapcsolatából, vagy akár a te figurádból, tehát mi az, ami megfoghatja szerinted a mostani fiatalokat?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon sok minden megfoghatja őket. Nyilván elsősorban a dalok és az egésznek a milliója. Ugye nagyon hosszú időszakot ölel fel maga a musical, úgyhogy nagyon nehéz bemutatni a karaktereket érzékletesen, mint például a Rudolfban, ugye sokkal több lehetőség van megmutatni a karaktereket, itt inkább sok karakter van egybesűrítve, és mindenkiről meg lehet tudni egy picit. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg lesznek-e olyanok, akik utána néznek, hogy mégis ki volt Habsburg Mária, ki volt második Lajos, ki volt Ulászló, ki volt Szapolyai, szóval szerintem nagyon érdekes, mert rengeteg név és karakter van a műben, és nagyon izgalmas akár olyan neveket is hallani, akik fölött elsiklottunk, amikor a töri órára tanultunk a tankönyvből, de most egy érdekes karakterré válik ez a musical által, és így lesz kedve az embernek kicsit utána nézni.
1: Milyennek tartod magát a librettót, tehát a forgatókönyvét ennek a dolognak? Azért ugye itt Szombor György jegyzi a dalokat is, és a szövegkönyvet is, tehát mi az, amit értékesnek találsz ebben a feldolgozásban?
2: Szerintem tényleg az lehet a legnehezebb ebben az egészben, hogy nagyon sok évet ölel föl a mű, és szerintem nagyon jól sikerült ezt leszűkíteni azokra a karakterekre és eseményekre, amik fontosak a végkimenetel szempontjából. Nekem nagyon tetszenek, hogy sokat mondóak a dalszövegek, és hogy akár ha valakinek csak egy vagy két dala van benne, nagyon sok info is elhangzik belőle, hogy éppen hol tartunk a történelemben, és nagyon sok kiderül magáról az adott karakterről is, és ez nem csak az én karakteremre igaz, hanem szerintem igazából mindegyikre. Nekem nagyon tetszik egyébként a Bolond karaktere is, aki egy ilyen kvázi mesélőként megy végig a darabbal. Én ezeket nagyon szeretem, amikor van egy pici mesélője a darabnak, úgyhogy szerintem nagyon sok érdekes és izgalmas karakter van benne, és hát az meg csak haba tortán, hogy ők igazából létező történelmi személyek voltak.
1: Igen, hát nagyon ritkán is készül egyébként. Nagyjából az István a király, amit mindenki ismer, ugye a magyar történelemből merítő sztori, tehát a zenés színház. Ez azért szerintem egy picit ilyen értelemben hiánypótló is.
2: Így van, én is ezt gondolom, és tényleg én is az István a királyhoz tudnám hasonlítani, és én őszintén nagyon remélem, hogy ilyen sorsa lesz később ennek a darabnak, hogy annyian megismerik, mint az István a királyt, mert tényleg azt a rockoperát gyakorlatilag mindenki ismeri az országból, és egy-két dallamot mindenki fel tud belőle idézni, és nekem igenis segített az érettségén felkészülni első Istvánból a rockopera, és remélem, hogy a Mohács is így lesz majd, hogy egy idő után tényleg mindenki megismeri majd és mindenki tudni fogja akár a történelmi eseményt is magát, akár a dalokat belőle, mert szerintem zseniális dalok lettek beleírva.
1: Ez egy, hát ha az István a királyról összehasonlítjuk is, persze bonyolult sztori, de azért a Mohács az még bonyolultabb abból a szempontból is, hogy nem a magyar történelem legdicsfényesebb korszakait közé tartozik. Mi az, amit mi leszűrhetünk ma, mondjuk így, hogy pozitívumként ebből a sztoriból, hiszen azért ugye ez egy kvázi bukás volt.
2: Hát így van, ez nagyon nehéz lehetett egyébként a szerzőnek, Szomor Györgynek ezzel kapcsolatban, akár dalokat is írni, mert ugye mindenki tudja, hogy mi lesz a vége. Mindenki tudja, hogy a sztori vége egyáltalán nem happy end. Közel sem boldogságban és szerelemben végződik. Én tényleg az én karakteremről tudok mesélni, hogy azt gondolom, hogy az a legpozitívabb dolog, ahogy Mária és Lajos tényleg válvetve és kéz a kézben támogatták egymást, még akkor is, hogy ha nem is tudta Mária, hogy a biztos halálba engedi el Lajos, de mégis érezhette, hogy igen, hogy itt valami nem úgy van, ahogy kellene lennie, és pont erről szól Máriának a szólója, amikor azt érzi, hogy ma valahogy máshogy kelt föl a nap, ma valahogy nem úgy süt a hold, valahogy egy ilyen bajós női megérzése van, és szerintem ez nagyon fontos a történet szempontjából.
1: Mit üzenhet nekünk ma, mi a fontos? Mit kell meglátnunk szerinted?
2: Szerintem az emberekkel való kapcsolódás, ez a legfontosabb. Nyilván a szerelmet, ez klisés mondani, de szerintem a szerelem a legszebb dolog a világon, és a legfontosabb dolog az életben. De ha nem is a szerelemről beszélünk, akkor a barátságról, tényleg a kötődésről, hogy az ember egy társas lény, az embernek muszáj olyan másik emberekkel körbevennie magát, akikben megbízhat, akik mellett biztonságban érzi magát, és nagyon jó, ha az embernek vannak barátai, olyan igazi barátai.
0: A Mindig itt leszünk című rock musical esetében valójában kettős ősbemutatóra készül az Operett Színház. Az egyik előadás augusztus 29-én Mohács főterén lesz, a másik pedig szeptember 11-én a Nagymező utcai teátrumban.
3: A beszélgetés a Budapesti Operett Színház támogatásával valósult meg.
0: Most Szomor György énekel.

Szomor György énekelt. A műsort Nagy György András szerkesztette, a zenéket Bögös Henrietta válogatta. Technikai munkatársunk Urbán Péter volt. Harcsik Róbertet hallották.

0: Havasi Balázs zongorázott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Következik a Katedra két oldala. 4 hetente jelentkező műsorunkban katolikus oktatási intézményeket mutatunk be, pedagógusok és diákok szemszögéből. Ma a Szent II. János Pál iskola központba látogat el a szerkesztő Kelen Ágoston. A zenei szerkesztő Bögös Herjetta.

A Szent II. János Pál óvoda, általános iskola és gimnázium története a 20. században kezdődött. 1923-ban a pannonhalmi főapát iskolát alapított a fővárosban, amely a Rigó utcában működött. A nagyhírű pesti bencés iskola működésének az egyházi iskolák zömét államosító kommunista rendelet vetett véget 1948-ban. A pesti bencés iskolában végzett öreg diákok kérésének elegettéve 1994-ben a pannonhalmi főapát hozzájárult az iskola újraalapításához. Az intézmény székhelye a kapucinus atyák nagylelkűségéből a főutcában, a kapucinus templom melletti rendházi épületben folytatódott. 2002-ben a Bencés Rend, az iskolát támogató alapítvány és az iskolaigazgató felkérését elfogadva a fenntartói szerepet a Krisztus Légiója kongregáció vállalta át. A Krisztus Légiója kongregáció pápai jogú férfi szerzetes rend, amely Magyarországon 1996 óta van jelen. A Krisztus Légiója több mint 180 iskolát és 40 felsőoktatási intézményt tart fent világszerte. Mivel a főutcai épület időközben alkalmatlanná vált az oktatásra, 2011-ben az iskola a 11. kerületben található, új épületbe költözött, egyúttal az újonnan megalapított óvodával együtt iskola központtá vált. A költözéskor megkezdett bővítési munkák napjainkban is tartanak. 2015. szeptemberében az iskola központ felvette Szent II. János Pál pápa nevét. Az iskola központ az óvodán kívül általános iskolát és gimnáziumot is működtet.

0: Köszöntöm a hallgatókat! A Katedra két oldala című műsor mai számában a második János Pál iskola központot mutatjuk be önöknek Ádám Szilamérrel, az iskola tanárával és Somogyi Erzsébettel az iskola 11-es diákjával. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Meg szeretném kérni tanár urat, hogy mutassa be néhány szóban az iskolát. Milyen értelemben beszélhetünk a második János Pál iskoláról, mint iskola központról?
1: Az iskolánk iskola központ mi voltja? Abban nyilvánul meg, hogy itt óvodás koruk óta járnak ide diákok. Érdekesség, hogy idén volt az első olyan osztály, végzős osztály, ahol már 4 vagy 5 diák is óvodás kora óta ide járt. Ez az iskola központ minősége az intézménynek, ez egy fontos küldetésünk is olyan értelemben, hogy a közösségi programokban igyekszünk hangsúlyt fektetni arra, hogy kicsik, nagyok egyszerre jelenjenek meg közös csoportokban. Szóval, hogy lássuk, hogy itt sokan vagyunk, sokfélék, sok korból.
0: Ahogy tanár úr is mondta, az iskola központ, tehát óvodától érettségiig van. Te ide jártál óvodába is?
2: Nem, én 9-ben jöttem ide, ugye általános iskola után, viszont az én osztályomban is több ember is van, 4 vagy 5, akik már óvodáskoruk óta ismerik egymást, és ez biztosan hatalmas előny jelent számukra. És ballagáson még külön díjat is szoktak kapni azok, akik óvodáskoruk óta, 3-4 éves koruk óta a közösséghez tartoznak.
0: Tanár úr miért választotta a tanári hivatást? Mióta tanít itt az iskolában?
1: Én 2020 óta vagyok tanár, akkor még mesteri hallgató voltam. Egy véletlennek köszönhető, hogy tanár vagyok. Nagynéném biológia tanár volt egy kisiskolában, és el volt kezdődve a tanév, amikor a magyar tanár kollégája megbetegedett. Úgyhogy nagyon gyorsan kellett keressenek tanárt. Egyik nap felhívott, hogy van-e kedvem menni tanítani. Hát mondtam, hogy átgondolom, mire ő, hogy nincs idő gondolkodni, mert hétfőn kellene kezdeni, volt ez pénteken. Anélkül, hogy én terveztem volna akkor tanítani, így belecsöppentem a közepébe. Én addig nyilván lehetőségek közt ott volt, hogy tanár legyek, de sok minden egyéb érdekelt ekkor még. Ugyanakkor ez az év nagyon pozitív benyomást tett rám. Nagyon jó közösségbe kerültem, nagyon jó diákokat tanítottam, nagyon színes volt. Ez egy kisvárosnak egy kis iskolája, Székelykeresztúron, ráadásul Erdélyből származom. És ez az év volt az, hogy akkor mondtam, hogy maradok ugye, tanári pályán.
0: Meg szeretnélek kérni, hogy mutass be majd az iskolát.
2: Amikor bejövünk az iskolába, lent van az aula, van egy kis kápolnánk, van udvarunk, ahol focipálya van, és még az iskolán kívül az utca másik oldalán hozzánk tartozik egy kosárpálya, meg még egy focipálya. Jelenleg a könyvtárban vagyunk. Hatalmas terek vannak az iskolán belül, vannak közösségi részek is, közösségi termek, ahol lehet csocsúzni, folyosón vannak pingpongasztalok, ahol 9-es korunkban rengeteget számított, hogy ott összetudtunk szokni meg, leülni ott beszélgetni és megismerkedni egymással.
0: Ahogy mondtad, a tanulás is nagyon fontos az iskolában. Van olyan tantárgy, amit kimondottan szeretsz, illetve olyan, amivel későbbiekben szívesen foglalkoznál?
2: Én személy szerint az irodalomnak a híve vagyok, mindig is nagyon szerettem, mindig is az ment jobban, nagyon szeretek verseket olvasni, akár verseket írni, meg hallgatni az irodalomórákat, amik nagyon közel állnak hozzám, és abban szeretnék ezzel foglalkozni, hogy én a színészi pályára készülök.
0: Tanítani, nevelni, evangelizálni. Ez a 3 főnév, íga név visszatérően megjelenik az iskola honlapján. Mi a különbség a tanítás, nevelés és evangelizálás között? Ön melyikben a legjobb?
1: Hát, hogy melyikben mondjuk a legjobb, azt talán a diákoktól kellene megkérdezni, úgyhogy ne halljam, hogy mit válaszolnak. Szerintem ez a mai pedagógus társadalomnak az egyik kívása, hogy egyre inkább nevelni is kell, nem csak tanítani. Egyébként nekem ez komfortos, szóval nekem ezzel nincs bajom. Nyilván a legtöbben, főleg középiskolában azért lesznek tanárok, hogy tanítsanak, de azért mindig akadnak olyan kívások, főleg osztályfőnökként, amikor, ha nem is ugye szóhagyományos értelmében nevelünk, de sokat kell foglalkozzunk a diákok nem csak szellemi, hanem lelki, érzelmi életével is. Az evangelizáció is szerintem nagyon fontos az iskolában. Abban talán én kevésbé jeleskedem, de mint iskola központ rengeteg olyan lehetőséget nyújt, hogy ezt sikeresen tudjuk továbbvinni. Szerintem ebből így az egyik legjobb, ami talán lehet, hogy egy hozzáértő kijavítaná, hogy ez nem pont evangelizáció, de szerintem keresztény hit ebben érhető tetten leginkább ez a missziók, ami az iskolánknak egy nagyon szerves és fontos programja. Ebben a középiskolás diákok látogatnak el fél évente kétszer hosszabb időre, meg többször ilyen hétvégékre, hátrányos helyzetű vidékekre, ahol gyerekekkel foglalkoznak, programokat szerveznek nekik, akár adott esetben felújítanak, és nyilván itt is megjelenik a lelkiség. Szóval számomra ez az egyik legtetten érhetőbb része, amikor nem csak elmondjuk, hogy kellene, vagy hogy hogyan terjesszük a hitet, meg nem csak a hitet, hanem eleve egy ilyen empatikusabb hozzáállást a világhoz, hanem csináljuk is.
0: Szerinted az iskola melyikben a legerősebb? Tanításban, nevelésben, vagy evangelizálásban?
2: Szerintem mindháromban egyaránt nagyon erős, hiszen már előbb is kitértem arra, hogy tanárainkban nagyon megbízunk, és az evangelizációban szoktunk járni mindegyik osztály lelki gyakorlatokra, ahol nagyon-nagyon jó, hogy ki tudunk szabadulni a nyüzsgésből, és egy kicsit el tudunk mélyülni.

0: írónak meg szeretnék lenni, vagy hogy mondjam, szeretném, ha majd egyszer annak tartanának az emberek, de nyilván ez a tanárlét az, ami leginkább meghatározza a mindennapjaimat.
1: Amikor Krasznahorkai László megkapta a Nobel-díjat, ha jól emlékszem, hogy csütörtöki nap volt, amikor ez kiderült, másnap vagy utána vidd be Krasznahorkait az iskolába? Lehet Krasznahorkait tanítani?
0: Vittem be. Hát bemutattam őt röviden, meg elmondtam, hogy bár mindenki azt mondja, vagy szereshatatlan, és hogy nehéz olvasni, én azért szeretek ezzel ellent mondani. Szerintem jól olvasható, nyilván nem feltétlenül könnyű témákban, vagy könnyű mondatokban ír, de hogyha elkapja az ember a ritmusát, akkor szerintem rendkívül humorosak is a művei. Nyilván bele kell tenni az energiát, de a gyümölcse is szerintem nagyobb vagy. Nem tudom, hogy Krasznahorkait mennyire lehet tanítani. Tanítani még így nem próbáltam. Szerintem egyébként így mindent lehet. Jól el kell találni azt az osztályt, akinek ezt beviszi az ember, mert azért tényleg bele kell fektetni az energiát, és a diákok annyira nem mindig szeretik, szóval. Meg szerintem az irodalomoktatásnak főleg iskolában alapvetően az lenne az értelme, hogy megszerettessük velük az irodalmat, hogy aztán majd a későbbiekben buktól vegyék elő akár Krasznahorkainak a műveit. Szerintem van egy pici aránytalanság, néha olyanokat kérünk el olvasni a diákoktól, ami hát vagy életkorukból fakadóan nagyon-nagyon távol áll tőlük, vagy pusztán amiatt, hogy nagyon régi íródott műveket kellene olvasniuk, egyszerűen nehezen értik meg, és ezért nem lesz sikerélményük, ezért az egész olvasásról lesz egy negatív tapasztalatuk. Szóval picit így másként kellene felépíteni az egészet, és akkor talán 12-ben be lehetne vinni Krasznahorkait. Én majd meg fogom próbálni, remélem, hogy nem bukok bele.
1: Miben más ma magyar tanárnak lenni, mint amikor mondjuk önt tanították magyarra? Miben változott a magyar nyelv és irodalom oktatása?
0: Sajnos nem sokban, szerintem. Bár nekem egyébként jó tanáraim voltak. Nyilván így a módszertannuk az egy ilyen régi módibb volt. Től függetlenül olyan tanáraim voltak, akikre egy szívesen figyeltem, vagy figyeltünk. Most én úgy érzem, hogy azért nehezebb. Szóval van egy elég nagy verseny a figyelemért a diákokkal, amit folyton megpróbálunk megnyerni, és folyton elveszítünk. Nyilván nagyon nehéz érdekesebbnek lenni, mint egy... nem tudom, mint az interneten bármi, ami így elérhető. Azért szokott sikerülni szerintem, de hogy a legnagyobb kihívásunk ez, ami mondjuk kevésbé volt jelen, mint amikor én voltam diák. Bár én pont 9-es voltam, amikor megjelentek az okostelefonok, szóval ott azért már elkezdődött az a tendencia, amiben most nyakig vagyunk. Szerintem régen is meg kellett nyerni a diákok figyelmét, és fel kellett kelteni az érdeklődését. Ez most is így van. Én nem gondolom, hogy a mostani diákok egyébként rosszabbak lennének, mint mi voltunk, vagy mint voltak 20 vagy 30 évvel ezelőtt. Pusztán több az olyan dolog, ami elterelheti a figyelmüket.
1: Az iskolában milyen szabályok vonatkoznak a telefon használatra?
2: Iskolánkban, mint szerintem a legtöbb iskolában ugyanaz a szabály, hogy lettek szekrények beszerelve, és reggel oda kell lerakni, kulcsra zárni, és hát csak a tanár engedélyével lehet elővenni, amikor órán kell használni mondjuk Kahoothoz, vagy különféle tanulmányi célokból.
1: Az iskolában a tanuló diákok egymást nem feltétlenül ismerve kerülnek ide véletlenszerűen. Mi tesz az itt lévő diákokat közösséggé?
2: Rengeteg közösségi alkalom van, ahol megismerhetjük egymást. Például ott van a döknap, amit ráadásul a gimnazisták, a dökösök szerveznek, az nem sokára lesz. Például ott volt a projektnap, ahol a tanárok szerveznek evezéstől kezdve főzésig mindenféle programot, és ugyanígy különböző vegyes korosztályú csoportokba vagyunk beosztva. Vagy, mint már említettem előbb is, az akadályversenyt, ahol ráadásul a gimnazisták vezetésével indulnak csoportok normafára, ahol egészen első osztálytól kezdve vannak beosztva gyerekek a csoportokba, és ott kell különböző feladatokat együtt megoldani. A Márton nap az egyik legfontosabb napunk, amikor a felsős gimnáziumi osztályok különböző programokat szerveznek a termeikben.
1: És már beszéltünk a telefonról, térjünk rá a mesterséges intelligenciára. Tanár úr tudja használni a mesterséges intelligenciát akár egy órára való felkészüléshez, dolgozatösszeállításra, vagy ez még nem játszik?
0: De már nagyon sokat segít

0: viszont szerintem könnyű beleesni abba, hogy túl sok mindent bízunk rá, és azért ennyire még nem fejlett, főleg magyar nyelvterületen belül azért kevesebb tudása van irodalomhoz, például abszolút nem ért, de hogyha jól tudja használni az ember, akkor lehet úgy használni akár, mint egy személyi asszisztenst. Azt is fontos megtanulni, és ezt is fontos lenne valahogy tanítani a diákoknak, hogy hogyan promptoljanak, mert minél pontosabb promptokat adunk, annál jobb eredményt tudnak hozni. Dolgozatírásra egyébként tud segíteni, mert egy dolgozat összeállításra, viszont erre is minél pontosabban, minél több forrást megadva, és lehet, hogy végtére minden forrást begépelve, meg mindent leírva már ott vagy, hogy időben az alatt már te is összerakod a dolgozatot.
1: Az iskola központ patronusa Szent II. János Pál pápa. Hogyan jelenik meg az ő tisztelete itt az iskolai életben?
2: Minden osztályteremben például ki van rakva a képe, és lelki gyakorlatokon is szokott róla szó esni. Például ősszel volt az én osztályom lelki gyakorlaton, ahol kifejezetten róla voltak történetek, és róla beszélgettünk.
0: Alapvetően az iskola központunk most 10 éve, hogy ezen a néven fut, Szent II. János Pál iskola központ néven. Előtte Szent Benedek iskola központ volt. Hát így most picit így az iskola történetéhez olyan, mint Tézeusz hajója, hogy folyton szétszedtük és újra összeraktuk. 94-ben indult az iskola Szent Benedek néven, és ez nem is itt volt, hanem még a belvárosban. Aztán 2010-ben költözött ide, és ezután most 10 éve, hogy a Szent II. János Pál pápa nevét viseli. Egyébként ez az akadályverseny, amiről már szó volt, az János Pál napi akadályverseny. Hát ott például azt a szellemiséget visszük tovább, hogy Szent János Pál pápa például szeretett kirándulni ő is. Itt a folyosón is, hogyha megyünk, rengeteg ilyen kép van, amin például síjelés közben látjuk, és picit ezt elevenítjük fel ezen az akadályversenyen. Egyébként igen, idén pont ebből a 10 éves évforduló kapcsán a lelki gyakorlatoknak a tematikája az a Szent II. János Pál pápa körül szerveződött, de egyébként egy erekénk is van tőle a kápolnában, egy véres szövet darab a ruhájából.
1: A Szent II. János Pál óvoda, általános iskola és gimnázium egy olyan katolikus intézmény, amelynek küldetése, hogy olyan apostolokat neveljen, akik az iskola elvégzése után környezetükben keresztény vezetővé válhatnak, olvasható az intézmény pedagógiai programjában. Lehet apostolokat nevelni?
0: Lehet apostolt nevelni, de alapvetően szerintem itt az a fontos, hogyha megfelelő értékrenddel nevelünk megfelelő értékrendű embereket, akkor valamilyen szinten már maguktól is apostolokká válnak, olyan értelemben, hogy az életükkel példát mutatnak.
1: Most június közepén beszélgetünk, néhány hét múlva elkezdődik a nyári szünet. Volt már, vagy lesz osztálytáborotok?
2: Nagyon jó kérdés, mivel pont holnap megyünk osztálytáborba, Badacsony Tomajra. Az osztálytáborokban rengeteg közösségi program szokott lenni. Emlékszem, hogy 9-ben még sárkányhajóztunk, ami ugye éppen akkor érett össze az osztályunk, szóval nagyon jó volt, hogy közösen kellett a vízben viccelnünk, vagy közös beszélgetések szoktak lenni. Terveztük még, csak a szabályozás miatt nem fogunk tudni végül bográcsozni, de közös főzések szoktak lenni. Hát meg, amikről még ugye a tanároknak néha nem szabad tudni, olyanok is szoktak történni, de mint mindenhol szerintem.
1: Hogyan telik egy tanárnak a nyári szünete? Igaz az a sztereotíp elképzelés, hogy június közepétől szeptember 1-ig nincs semmi dolga?
0: Nem igaz. Eleve a június közepe az inkább július eleje vagy július közepe. Itt miután kicsengetnek az iskolából, úgy nekünk itt még sok a feladatunk. Egyrészt még a szóbeli érettségik is ezután vannak, meg adminisztratív dolgok, meg lezárni az évet, akár trendrakással is, vagy bármilyen módon. Azért nyáron is sok kolléga már készül a következő évre. Sokan egyébként még táboroztatnak nyáron, szóval én azt nem mondanám, hogy az egész nyarat minden tanár így végig lustálkodja. És a szeptember 1 sem igaz ilyen szempontból, mert már augusztus közepén elkezdődik nekünk a tanév, amikor már aktívan készülünk az új tanévre, átnézzük a tanítandó osztályokat, mit kell tanítanunk, mit kell akár másként csinálnunk jövőre, mint tavaly. De ha már volt a kérdés, hogy mennyire vagyok irodalmár vagy író, én például ebben az időszakban tudok inkább ilyen dolgokkal foglalkozni. De minden évben egyébként próbálom én nyáron fejleszteni magam szaktanárként is. Ilyenkor van időm mondjuk újraolvasni a helyesírási szótárat, meg a különféle pedagógiai dolgokat, amit így évközben felhalmozok. Szóval nem csak móka és kacagás, persze az is van, meg pihenés is van nyáron.
1: Szoktatok nyárra feladatokat, kötelező olvasmányokat kapni?
2: Át szoktuk nézni végén, hogy a következő évben mik lesznek a kötelező olvasmányok, szóval azokat ajánlott akár elkezdeni már nyáron, de nincs ilyen kötelező, hogy akkor most olvasd el ezt, és akkor majd számonkérés szeptember 2-án.
1: Van olyan irodalmi mű, amit így a nyárra ajánlana akár a diákjainak, akár a rádió hallgatóinak?
0: Hát ha már megemlítettük Rasznorkai Lászlót, akkor én ajánlom a legutóbbi könyvét, a Magyar Nemzetbiztonságát, ami által szerintem jól megértető, hogy miért mondom, hogy olvasható Rasznorkai. Nem is túl hosszú, talán ilyen 130-140 oldal. Nagyon vidám a témája, bár nyilván azért megjelennek Rasznorkai lélekállapotára utaló kisebb, komorabb jelenetek, de szerintem humoros is. Nagyon jó lehet akár ilyen könnyedebb tengerparti olvasmánynak, mert sokan ilyenkor viszik a nagyon limonádé könyveket, de én azért bátorítok mindenkit, hogy vigyen a tengerpartra is szép irodalmat, mert nem lesz baja tőle. Szóval a Magyar Nemzetbiztonságát Krasznorkaitól ajánlom.
1: Ha egy mondatban kellene összefoglalni, hogy az ember mit tanulhat meg az iskolában, jelen esetben itt a II. János Pál iskolában, mi lenne az az összefoglaló mondat?
2: Szerintem mi iskolánkra mindenképp az jellemző, hogy felkészít minket arra, hogy hogyan viselkedjünk emberien a többi emberrel, és hogyan szocializálódjunk.
0: Igen, ezt hozzátenném, hogy az iskolánknak egyik fontos, hát mottója ez a teljes embernevelése, ami pont ezt fejezi ki, hogy bár ez egy kéttanítási nyelvű iskola, és nagyon fontosak a szellemi értékek és a tanulási teljesítmény is, de azért a prioritás, vagy így mindenek előtt az emberré nevelés van.

Ne féljetek a fiatalságotoktól és attól a mélyről jövő kívánságotoktól, hogy kipróbáljátok a boldogságot, az igazságot, a szépséget és a sokáig tartó szeretetet. Néha úgy érezzük, hogy a társadalom fél a fiatalok ezen hatalmas kívánságaitól, jól lehet, ti magatok nem féltek. Ne féljetek! Amikor rátok nézek, kedves fiatalokat, nagy hálát és reményt érzek. A jövő hosszú ideig, a következő században a ti kezetekben van. A béke jövője a ti szívetekben van. Olyannak kell lennetek, akik mélyen bíznak az emberekben, és akik mélyen bíznak az emberi hivatás nagyságában. II. János Pál pápa üzenete a béke 18. világnapjára.

Elhangzott a Katedra két oldala. A mai adásban a Szent II. János Pál iskola központ működéséről beszélgetett a szerkesztő Kelen Ágoston, az iskola tanárával Ádám Szilamérral és az iskola 11-es diákjával Somogyi Erzsébettel. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. A beszélgetést pénteken hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 4 hét múlva ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: André Rieu és a Hollywoodi Szimfonikus Zenekar felvételét hallották, vezényelt Rózsa Miklós.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3:30. Zenepillérek. A mikrofonnál a szerkesztő Juhász Előd.

Hölgyeim és uraim, ez a Pillérek műsor. Rapszódikus visszatekintés. Fülöp Csaba, Peresztegi Attila és a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket.

Az imént említettem, hogy rapszódikus visszatekintés. Ez egy személyes műsor, ha megengedik, hölgyeim és uraim, saját emlékeket idézek. 1956-ot írunk, én 18 éves vagyok, és ez az év ugye nem csak a forradalmi szabadságharcról nevezetes, hanem nagyon sok zenei élményről is. Tavasszal Carlo Cecchi járt a Zeneakadémián, és többek között ezt az Oberon nyitányt vezényelte. Ez a tündérzene egyébként fantasztikusan jól van hangszerelve, izgalmas, érdekes, kicsit másfajta tündérek ezek, mint amilyet Mendelssohnnál megismertünk. De hát az élet ilyen több oldalról meg lehet közelíteni ezt a témát is egyébként. Azt hiszem, hogy egyszer érdemes lenne tündérek és manók címmel egy összeállítást készíteni. Tehát 1956, Carlo Cecchi. Ugyanebben az évben, tehát az Oberon nyitány után, 57 áprilisában, tehát már az események után, az egyik első, számomra legemlékezetesebb koncert volt, amikor Forrai Miklós vezényletével először szólalt meg Magyarországon Orff zenéje, a Carmina Burana. Először egy részlet.

Ugye nem csoda, hogy hatalmas hatással volt rám, és nagyon sokakra Orff zenéje. Akkor ismertük meg. Emlékszem, amikor később Szabolcsi tanár úr megkérdezte a Zeneakadémián, hogy kedves juhász kollega, milyen zenével szeretne majd foglalkozni, és akkor mondtam, hogy kortárs zenével is, és akkor leült a zongorához, és pontosan ezt a bordalt mutatta, ezt a Na mindegy, ez az egyik emlék, a másik pedig az, hogy ezt egy kórussal is előadtuk, és ahhoz én egy picit más szöveget készítettem, ugye adja magát ez a iszik erre, iszik arra, ritmizálva, nagyon érdekes, nagyon jó kis szöveget állítottunk össze, volt magyar fordítás, de nem annyira a zenére illő. Tehát kórussal is előadtuk, és én ott zongoráztam. Aztán Orffal kapcsolatban még egy emléket, későbbit felelevenítek, amikor Münchenben személyesen is megismertem, tehát találkoztam vele, sőt, egy pici beszélgetést is tudtam rögzíteni. Ugye Orffnak a zenei tanuló évei alapján az ő elmélete különbözött a Kodályétól, ugye nálunk az éneklés mindenek előtt, nálam meg a ritmus mindenek előtt. Abból kiindulva, hogy már a csecsemő is a különböző ritmusjátékokra felfigyel. No, erről beszélt, és nagyon büszke voltam, mert azt mondta a Carl Orff mester, hogy ha majd kapcsolatot szeretne építeni Magyarországgal, akkor most nagyon örül, mert találkozott egy magyar zenetörténésszel, és így tovább. Tehát Orffal ilyen emlékek vannak, és hogy mennyire sokoldalú volt, kedvencem lett később, azt hiszem a Szegedi Operában játszották a Hold című mesejátékát. Mégsem ebből idézünk, hanem a Carmina Burana testvérpárjából, a Catulli Carminából.

Ez volt az Orff részlet, mégpedig a Catuli Carbidából. Az 50-es évek közepén járunk, már egy korábbi műsorban meséltem olyan előadásokról, amikor a közönség spontán felállt az Eroica szimfónia gyászindulója hallatán. Csak emlékeztetek arra, hogy 56-ban például egy Bartók kórus hangverseny úgy alakult ki, hogy a következők vezényeltek, szóval igazi aranykor, Vásárhelyi Zoltán, Csenki Miklós, Ferencsik János, kérem szépen. És hát ugyanezt el lehetne mondani nagyon sok területről, a zenei élet sok területéről. Egyébként 1957. január 14-én volt az első tanítási nap a forradalom után a Zeneakadémián. És például márciusban elmentünk kirándulni valahol Pomász környékén a Lajos forrást megcélozva, és felírtam, és most, hogy készültem a műsorra, fellapoztam ezeket a régi írományokat. Négyszer igazoltattak Budapest és Lajos forrás között. Fiatalok voltunk is, mindenki annak a dielén. Ugye a hatalom retteget attól, hogy disszidálunk, kimegyünk, stb. No, maradjunk a zenénél, lépünk előre. 57-ben egy feljegyzés, hogy ugye zeneakadémista voltam 56 és 61 között, és hát ugye pénzt kellett keresni, mert szerettem utazni, és ahhoz kellett gyűjteni, és többek között elmentem statisztálni filmekhez. Én voltam a tömeg egy pici alakja, például a Nehéz kesztyűkben, ez paplászról szóló film volt. Nem olyan régen egyébként játszották, megmondom őszintén, nem néztem meg. 58-ban egy bejegyzés, hogy zongora kitűnő. Erre majd vissza fogok térni, de 59-ben, tehát 21 éves koromban, még zeneakadémistaként, felkértek előadást tartani a trubadurról. És hát nagyon komolyan elmondtam, ez egy nagyon szövevényes, ilyen granginyol történet, szörnyű a história, de nem csak én mondom, hogy szörnyű, hanem Leós Lezák is, aki a 1900-as évek elejének egyik leghíresebb tenoristája volt, aki több tucatszor énekelte a trubadur Manrico szerepét, és a Lezáktól megkérdezték, hogy tessék, művész úr, miről szól ez a darab? És erre elmondta a Lezák, hogy kérem szépen, 65-ször énekeltem, de fogalmam nincs.

boldogan hallgattuk volna tovább, de annyi mindenről szeretnék még mesélni. 1959-ben ugye volt ez a bizonyos első opera ismertetés, és áprilisban az a megtiszteltetés ért, mint hallgató a zenetudományi szakon, hogy tessék zongorát bemutatni, mégpedig Lisztnek a magyar történelmi arcképek sorozatából a legelsőt, a Széchenyit. És akkor életemben először is utoljára a Zeneakadémia nagy tervében, a nagy hangverseny zongorán megszólaltattam. Előre mondom, hogy nem volt csodás produkció, bár nem hibáztam, illetőleg volt egy hiba, amin utólag jól mulattam, hogy egy szekvenciás részt, tehát egy ismétlődő részt, amit kétszer kellett volna pár ütemet megismételni, én a nagy izgalmamban háromszor ismételtem.

mennyivel jobban zongorázott Jandó Jenő, mint én. Egyébként zene történész részéről így zongorázni annak idején, ez azért most is meghallgatható. No, nem magamról szól, hanem az akkori időszakról, amikor óriási meglepetés volt, amikor bemutatták, ha jól emlékszem, igen, 1960-ban Szervánszky Endre 6 zenekari darabját. Ez abban az időszakban volt, az után, amikor ugye sorra készültek a különböző magyar kompozíciók is, egy sémára, egy kaptafára, és akkor egyszer csak Szervánszky Endre jelentkezett 6 variációval, és a variációkat összekötő kis zenékkel, olyan, mint egy rondó téma, amelyek a 12 hangúságot hozták előtérbe.

Ugye ma már ezt teljesen megszokottan hallgatjuk, abszolút nem jelent újdonságot, de 1960 áprilisában, amikor januárjában, amikor bemutatták, akkor bizony újdonság volt, és hatalmas viták születtek, két álláspont volt, hogy szörnyű, ilyen zenét nem lehet írni, mert ez majmolása a nyugati kortárs zenének, stb. Stb. Másik meg, hogy Szervászki Endre miért nem maradt az eddigi jól bevált mesdjén. No, ilyen is volt. Érdeklődéssel várom valamelyik ifjú zenetörténésztől, hogy dolgozzák már fel az 50-es éveket, amikor sorra születtek a legnagyobb, ma is élő zeneszerzőktől a tömegdalok, amikor Bartókot elítélték, és így tovább, és így tovább. De zökkenjünk vissza. 1960-ban 22 éves vagyok, még zeneakadémista, és hogy zseppénzt keresek, több kórusnál is dolgoztam, többek között a Könnyűipari Minisztérium Bartók kórusánál, erről majd legközelebb fogok mesélni, mert akkor ismertem meg Simándi Józsefet. De feljegyeztem azt is, még zeneakadémista koromban, hogy hány operát hallgattam. Hát itt is már sokkal több, mint 70 különböző operát, erről megszülettek a feljegyzések szereposztással, karmesterrel. Utólag mondom, hogy Ferencsik János mindenhol szerepelt, óriási ajándék volt ebben az időben az ő jelenléte. Aztán megjelent az első írásom is 1958-ban, tehát 20 éves koromban a Muzsika folyóiratban. És onnan aztán elszabadult a pokol, mert nagyon szerettem írni kritikákat, esszéket, beszámolókat, és hála a jó Istennek kaptam megbízásokat különböző helyekről. Amiről még beszélni szeretnék ebben a rövid fél órában, az az, hogy az operák között az egyik legnagyobb élmény sok-sok felkiáltó jellel van leírva a kis naptáromban, egy Álarcos Pál előadás az Erkel Színházban. Elmondom a szereposztást, és egészen fantasztikus, majd egy pici részletet fogunk idézni. Giuseppe Di Stefano, Takács Paula, Házi Erzsébet, Jámbor László, Tiszai Magda, és vezényelt természetesen Ferencsik János.

0: Zenepillérek. A szerkesztő Juhász Előd volt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szóban összefoglalom, hogy mit is hallhatnak az elkövetkező mintegy 50 percben. Elsőként a szerzetesek fél órája hangzik el, a szerkesztő Papp Ildikó, majd a cseperedő következik, melyben Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével beszélget Berec Renáta. A téma a környezeti nevelés lesz, összeállításunk végén pedig egy rövid imával búcsúzunk. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szerzetesek fél órája.
3: Kedves hallgatóink, most Zsódi Viktor piarista tartományfőnök ismerteti a piarista rend lelkiségi és ifjúságnevelésre vonatkozó törekvéseit.
5: Mai töredezett társadalomban észre kell vennünk azt, hogy senki sem lehet sziget. Az egészséges ember, az közösségben él, közösségi lény. A kereszténységünk, a hitünk, az alapvetően egy közösségi cselekmény. Ahogy maga az Isten is közösségként tárta fel a saját létének titkát, úgy észre kell vennünk, hogy mi magunk is egy közösség részeseként tudjuk valóban kibontakoztatni önmagunkat. És a mai világ nagyon sokszor a széttöredezettségével, olykor a sebzettségével inkább ezt az atomizálódást erősíti. És Kalazanci Szent József válasza nagyon is közösségi jellegű volt. Közösséget szervezett a tanárokból, egy szeretes rendet. És nem egyéneket tanított, hanem a fiatalokat is közösségbe szervezte, hiszen akkoriban ez igazából újdonság volt, maga az osztálykeret is, hogy különböző korosztályok szerint osztályokba szervezni a fiatalokat, ez egy kalazanciusi novum volt. Tehát a válaszában is nagyon sokszor a közösség jelenik meg. Mi is keressük azt a módot, hogy hogyan tudunk az iskoláinkban teret adni a különböző közösségeknek, és mi magunk is a kalazancius mozgalmon keresztül, amely a piarista rend egyetemes válasza a fiataloknak, egy olyan teret nyit, amelyben kortárs segítők figyelnek az iskolában jelenlévő fiatalokra egy hét valamelyik délutánján, és őket a tanulásban, a játékban és az imádságban próbálják vezetni. Azt hiszem, hogy mi tanárok is tapasztaljuk azt nagyon sokszor, hogy teljesen más az ereje annak a mondatnak, amit én mondok tanárként, és más az, amit egy kortárs mond a fiatalnak. És ezért a nevelő munkának ez egy nagyon hatékony formája tud lenni, hogy kortárs vezetőket képzünk arra, hogy igazán fontos dolgokra, az együttélés, az együttműködés szabályaira, az önismeret formáira, az imádság és a közös játék megfelelő, fejlesztő formáira megtanítsák az érdeklődő fiatalokat. Természetesen az is fontos a kalazancius mozgalomban, hogy lehetőséget nyit a fiatalok számára, hogy a középiskola befejeztével is kapcsolatban maradjunk velük, hiszen nagyon sok olyan csoportunk van, ahol már egyetemisták vannak jelen, vagy fiatal felnőttként vesznek részt ebben a közösségi életben.
6: Ugye itt hit átadásról beszéltünk az elmúlt 20 percben gyakorlatilag. Ugyanakkor nem feledkezhetünk meg arról a tényről, hogy a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felkérésére ön részt vesz abban a bizottságnak nevezhető, ez nem biztos, majd kijavít, akik a hittan érettségi tételeket összeállítják. Van egy icipici diszonancia, hogy a hitet most átadjuk, vagy ha már érettségi tételekről beszélünk, akkor nagyon komoly tárgyi tudást is át kell adni a fiataloknak.
5: A kérdés érthető, de nagyon egyszerű és világos válaszunk van rá. hogy van egy kulturális tudás, amely a kereszténység sajátja, és nagy ajándék az egész világ számára, amelyről bizonyos értelemben a hittantantárgy keretében beszélünk. És van a hit aktusa, amely egy szabad válasz mindarra a meghívásra, amelyet a Jóisten ad nekünk. Hittan oktatás. Elsősorban talán azt mondhatnám, hogy a katolikus iskolák hittan oktatása, ahol általában heti két órában tanítják a hittant, ott természetesen van a hittannak egyfajta közösségi szerepe is. Bizonyos értelemben van katekumenális jellege is, amely a hit átadására vonatkozik. De nem szabad elfelejtenünk, hogy az új katekétikai direktórium is arról beszél, hogy a hittannak, a hittan tantárgynak, annak olyan súllyal kell jelen lennie az iskola életében, mint az összes többi közismereti tárgynak, azzal a rendezettséggel és azzal a szigorral. És pont ezért, pont ez alapozza meg azt, hogy egyébként ez egy választható érettségi tantárgy is, ahol bizony nagyon sok esetben van komoly tárgyi tudás is, amelyre rendelkeznie kell az érettségére jelentkező fiatalnak. Persze, ebben az érettségben is megjelenik a felelet végén egy olyan rész, amit aktualizálásnak nevezünk, hiszen a felelőnek beszélnie kell arról, hogy mindaz a tartalom, az a tudásanyag, amelyről éppen akkor beszélt, az a keresztény életben hogyan aktualizálható, és hogy kell lennie egy rövid, egyperces reflexiójának arra, hogy ez a keresztény életben mit is jelent gyakorlatban. De alapvetően az a kulturális kincs, amely a kereszténység évezredeiben létrejött, az egy olyan érték, amely valóban nagyon sok adatot és nagyon sok tudást tartalmaz, és feladatunk, hogy ezt át tudjuk adni a növendékek számára. Hiszen gondoljunk bele, hogy az ember történelmét úgy tudjuk igazából megérteni, hogyha bizonyos adatok felhasználásával egy történelmi képet rajzolunk ki az emberiségről, és hogy ez a felelősségvállalásunkat igazából erősíti. A kereszténységről szerzett tudásunk az nem hátráltatja hitben való elmélyülésünket, hanem alapja lehet. Oly sokszor tapasztaljuk azt, hogy vannak felnőtt emberek, akik nagyon sokszor hitük megfogalmazásában talán egyszerű vagy gyermeki formákkal élnek. Pont azért, mert nem volt lehetőségük, nem volt alkalmuk, hogy a hitükről sokkal mélyebben tanuljanak. Önmagában a hittanak a megtanulása az nem jelenti a hitben való, a hit aktusában való elmélyedést, de egy nagyon jó alapot adhat. És kell is, hogy ezt kihasználjuk erre, hogy észrevetjük, hogy melyek azok a tudásanyagok, amelyeknek az elmélyítése, amelyeknek a megtanulása valóban alapot adhat arra. Nagyon sokszor szerettünk távolságot venni a memoriterektől, mert hogy ez már nem egy modern oktatási eszköz. A régi direktórium, katekétikai direktórium egyébként fölhívja a figyelmeit a itt tanároknak, hogy bizonyos dolgokat azért érdemes megtanulni, de nagyon érdekes, hogy a modern pedagógia ismét fölismeri azt, hogy bizony a memória fejlesztése memoritereken keresztül nagyon is alapja a tanulásnak, és itt megint arról van szó, hogy a tanulás folyamatát akarjuk középpontba helyezni. Természetesen csak egy apró szegmense lehet a memoriterek tanulása, a tudás, a hittan tudásnak átadásának, de egy izgalmas része lehet, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy az egyházban való jelenlétünk, az nagyon sokszor abból fakad, hogy bizonyos szövegeket közösen ismerünk, hogy közös élménynek, egy pápai szentmisén való részvételnek igen erősen az egy meghatározó pillanata, amikor sok-sok nemzet tagjai közösen latinul tudják imádkozni az Úr imádságát. Ezt csak egy példaként hozom, hogy bizonyos esetekben egy imádságnak, egy latin imádságnak az ismerete, az alapja lehet annak, hogy olyan hit tapasztalatunk születik, amely aztán erőt adhat az egész életünk folyamán.
6: De ha valaki nem rend...

0: Nem voltak is, hogy abszolút megértettük egymást. Nagyon nagy élményem ezzel a képzéssel kapcsolatban, hogy igazából a kihívások, feladatok, azok nagyon hasonlóak. Bármennyire is más a társadalom, másik földrészen élünk, az előjárók akár Dél-Amerikában, akár Afrikában, akár Ázsiában, vagy itt nálunk Európában hasonló kihívásokkal küzdenek. Azt tapasztalom, hogy nagyon sok rétű az együttműködés, nagyon sok formája van ennek. Talán az egyiket, hogy említsem meg, egy fiatal rendtársam, aki egyszerű fogadalmas, most egy évet Limában tölt. Egyrészt spanyolul tanul, másrészt megismeri, hogy ott hogyan működtetnek a rendtársak egy iskolát, hogyan élnek közösségben. És hogy ezek a tapasztalatok már most egy-két hónap távlatából nagyon izgalmasak mindannyiunk számára, hogyan ezeket megosztja. És az is nagyon fontos, hogy ő mit tudott átadni. Arról beszél, hogy hát persze itt Magyarországon mi bizonyos informatikai hálózatok kiépítésében, talán az ő érdeklődése is valami ilyen környékén van egyébként, de hogy ő mennyi mindent tud adni pont ezért, és hogy oda került, és hirtelen ő lett az iskolai tableteknek a gondnoka. Mert hogy más szisztémában látja, más rendszerben látja ezt az egész feladatot, ami ott igazán hatékonyságnövelő tud lenni. De ahogy mi átvettük a kalazancius mozgalomnak az építését, megműködtetését, az pedig egy olyan akció volt, ami elsősorban a spanyol rendtársaknak volt a gyakorlata, amit aztán mi tudtunk adaptálni a magyar körülményekre. Számos ilyen együttműködés van, és számos közös gondolkodás, ami tud bennünket segíteni, és hogy nagy élmény az számunkra, hogy a világ minden részéről testvérként köszönhetjük egymást.
1: Csak a szerzetesek számára jelent ez ilyen nemzetközi kapcsolatot, vagy az iskolák között is van esetleg hasonló kapcsolat?
0: Korán sem szerzetesi. Nekem még a szegedi osztályomból már ott akkor sok diák ment Erasmus pályázat keretében Andalúziába, és hogy való igaz az, hogy ebbe a nemzetközi kapcsolatrendszerbe részesek a diákok is, és a tanárok is, sőt azt mondhatom, hogy nagyon sok esetben ők ennek a motorjai.
1: Ha már itt magyarországi és a budapesti piarista rend tagjairól is szó esett, és tartományfőnök atya megemlítette pár perccel ezelőtt a pápa látogatás élményét, a közelmúltban megjelent egy kiadvány a piaristák gondozásában. Miről szól ez a kiadvány? Kiknek segít a szent atya gondolatait tanulmányozni, feldolgozni jobban?
0: Az volt az érzésünk, hogy abban a pár napban a szent atya jelenléte az nagyon intenzív volt. És hogy ezek a találkozások nagy érzelmi töltettel rendelkeztek. Én nekem lehetőségem volt pénteken és szombaton is, és vasárnap is részt venni olyan eseményen, ahol a Szent Atyával közösen imádkozhattunk. Tudom nagyon jól, hogy ezek a beszédek ott hirtelen fölkeltették az érdeklődésemet, de olyan gyorsan jöttek egymás után ezek, hogy szinte csak az utolsóra, vagy annak az utolsó mondatára emlékeztem. És nagyon fontosnak gondoltuk, hogy a diákok számára is az egész magyarországi tartózkodás ideje alatt elmondott beszédeket valahogy hozzáférhetővé és feldolgozhatóvá tegyük. Mert hogy ezek apró kincsek mindannyiunk számára, és ezeket a beszédeket próbáltuk úgy ellátni feladatokkal körbeépítve, odaadni a pedagógus kollégáknak, diákoknak, hogy ez segítse őket abban, hogy akár ezekben a hetekben, hónapokban, tanévben föl tudják ezeket a beszédeket dolgozni. Azt gondolom, hogy nem jó az, hogyha egy ilyen találkozás csak egy pontszerű esemény, hanem azt teszi ezt igazából teljessé, hogyha egy hosszabb folyamat keretében tudunk belőle igazából táplálkozni.
1: Önnek személy szerint a Szent Atya magyarországi látogatása mit jelentett?
0: Én azt éltem meg, akár a papokkal való találkozásnál a Szent István Bazilikában, akár a fiatalokkal való találkozásnál a Pap László sportcsarnokban, akár aztán a záró szentmisén, hogy a Szent Atya atyaként van köztünk, és hogy az ő közelsége, az atyai szeretete az Isten szeretetét tudja egészen személyesen kifejezni. És azt hiszem, hogy ezen szövegek

0: Nek az olvasása ezt tudja erősíteni, vagy újra föléleszteni bennünk.
1: Sok-sok dologról beszéltünk így az elmúlt percekben. Egy fontos dologról úgy gondolom, hogy nem. Az ember látva azt, hogy felelős egy közösségért, legyen az egy szerzetes közösség, legyen az egy intézmény, mit tart legesleg fontosabbnak? Mi a cél?
0: Azt hiszem, hogy ha a rendalapítóra gondolok, akkor ő úgy jelenik meg előttem, mint aki jelen tudott lenni a legnagyobb kihívások között is, a legszegényebbek életében. A gondoskodásával, vagy azzal, hogy kitalált egy jó módszert arra, hogy mit is lehet tenni a világ jobb átételéért. De jelen volt. A kihívások, vagy a nehézségek elől nem menekült el, hanem ott tudott lenni. Az iskola nem egy gyors megoldás a problémákra, hanem reményteli hely, amely a türelmet is magában hordozza, hogy a kitartás és a jelenlét az megtermi a maga gyümölcsét. És ez nagyon mélyen az Isten hitben gyökerezik. A mi feladatunk jelen lenni. A magányosságot a jelenléttel áttörni. Jelen lenni a diákok számára, jelen lenni szülők számára, a szeretes rendben jelen lenni egymás számára, és a most világban jelenlévő magányosságot a közösség erejével fölváltani. Kicsit szól ez arról a kommunióról, arról a közösség élményről, amelyről Ferenc pápa is sokat beszél, és arról, ahogyan mi az egyházat kibontakozni látjuk.
1: Nyilván visszajelzések az elvégzett munkát illetően jöhetnek sok szintéről, de talán a legnagyobb elismerés az, hogyha a legmagasabb szintről jön visszajelzés, és hát egy ilyen visszajelzés érkezett az augusztus 20-ai naphoz kapcsolódóan tartományfőnök atya részére is, amihez ezúton is szeretettel gratulálok. Mit jelent ez az állami kitüntetés önnek?
0: Egyrésztről nagy hála van a szívemben mindenfajta visszajelzésért, a jókért is és a rosszakért is, és hogy erőt ad mindenfajta jó szó az embernek a munkában, a munkának a hétköznapok terhének a viselésében. Azért az igazi visszajelzés számomra, majd végső ítéletnél érkezik, és hogy ezzel nem valami közeli célra gondolok, de azt gondolom, hogy mindannyian, én mindenféleképp is tudom, és hiszem azt, hogy a rendtársaim is, és a munkatársaim egymás és a saját örök üdvösségünkért küzdünk a hétköznapok forgatagában, és teszünk meg mindent azért, hogy a társadalmat azt egy keresztény közösségé tudjuk formálni.
1: Sok-sok mindenről beszéltünk, Kalazanci Szent József elgondolása, hogy a piarista rendet és az iskolát azt hogyan alakítja egészen a napjainkig, hogy most hogyan működik itt Magyarországon a rend és az iskola. Jövőképről nem beszéltünk. Nem egy nagyon könnyű helyzetben vette át tartományfőnök atya a rendnek az irányítását. Már most azért eltelt egy kis idő. Innovációt említett. Hogyha így a következő pár évre tekint, akkor milyen célok lebegnek a szem előtt, hogy mi az, amit szeretne mindenképpen megvalósítani?
0: Azt hiszem, hogy joggal reménykedünk abban, hogy a rendünk, a piarista rend és a magyar tartománya az tud egy virágzó közösség lenni. Azért mondom ezt, mert azt tapasztalom, hogy a rendtársaim és a munkatársaim, akik a tartományfőnökségen és minden iskolában velünk együtt dolgoznak az ifjúság nevelésén, ők nagyon elkötelezetten és nagy erőbedobással küzdenek a közös céljainkért, amiben mi elsősorban azt látjuk, hogy újra és újra a rendalapítóhoz kell kapcsolódni, hogy vele valamilyen élő viszonyban legyünk, amely jelenti azt is, hogy az ő szemével szeretnénk látni a világot, az idők jeleit észrevenni és figyelni, hogy kalazanciusi válaszokat szeretnénk adni, ahogy mondtam ezt a közösségiségben, és hogy Kalazanci Szent József bátorságával szeretnénk jelen lenni ebben a világban, mert az evangélium átadásához erre nagyon szükség van, hogy az idők jeleire figyelve tudjunk közösségi válaszokat adni reménnyel és bátorsággal. És újra és újra azt tapasztalom, hogy ezen az úton nem magányosan járunk, hanem közösen, és ez valóban olyan reménnyel tölt el, amely mindenféleképpen bizakodásra ad okot.

0: Elhangzott műsorunkban a Zsódi Viktor piarista tartományfőnökkel Papildikó beszélgetett.
1: Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
2: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk vendége Csató Tibor, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnöke, akivel a környezeti nevelés témakörében beszélgetünk. Szó lesz a programjaikról, a generációk közötti különbségekről, és arról is, miért érdemes már egészen kicsi gyermeket is megismertetni mindezzel. Ha tehetik, tartsanak velünk! Azt szokták mondani, hogy nem lehet elég korán elkezdeni a környezetvédelemmel foglalkozni, és hát itt a remek példa is arra, hogy itt vagy velünk, hiszen te tudsz arról mesélni, hogy hogyan és miért érdemes elkezdeni a gyerekeket tudatosabban nevelni, és mennyivel fogékonyabbak ők egyébként, mint egy felnőtt. Úgyhogy köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és tudunk erről beszélgetni. Az első kérdésem inkább arra vonatkozik, hogy mikor kell ezt elkezdeni?
3: Hát tényleg minél korábban bölcsödébe is ültettünk gyerekekkel fát, és akkor bejöttek persze a szülők is, és segítettek, mert hogy ezekkel a kis műanyag lapátokkal ez nem igazán ment. Az öntözés az már jó volt ezekkel a fél literes kis műanyag öntözőkupákkal, a gyerekek hordták a vizet, ilyen nem tudom, egy fára 300-szor fordultak, hogy meg legyen öntözve, de csinálták rendületlenül. És tényleg ilyen, hát hogy mondjam, egyszerűen nem találkozol a gyerekeknél negatív emberrel. Nincs olyan a X korosztály alatt, mondjuk ötödikes korig, akitől nem kapnál környezetvédőként valami plusz energiát. Aztán följebb ez persze elkezdődik. A unatkozó felső sokat nehezebb meggyőzni a környezetvédelemről, de hát ott is próbálkozni kell, meg ott is próbálkozunk. Nyilvánvalóan ott már sokkal kisebb a merítés, vagy kevesebb százalék fog lelkesedni, de igen, nagyon korán el lehet kezdeni. Tehát én bölcsitől tudom azt mondani, hogy már foglalkozunk gyerekekkel.
2: Ha a bölcsöd és óvodás korúakról beszélünk, akkor mit jelent az ő esetükben a környezeti nevelés? Mi az, amit megtanítotok nekik?
3: Hát ugye túl sok szakmai ismeretet nem adunk ilyenkor, meg nem is lehet. De hát ezt külön meg kellett tanulni, hogy nem úgy tartunk előadást, mint a gimnáziumban vagy az egyetemen. És nem is kell túl sokat papolni, beszélni ilyenkor. Tehát amit csinálni kell, az, hogy meg kell fogni a munkát, el kell kezdeni valami zöld dolgot csinálni, nekik a kezükbe kell adni tényleg sárgolyót gyúrni, vagy a komposztot én szoktam vinni az előadáshoz, és lehet persze beszélni róla, mire jó, hogy működik ez, mire lehet használni. Rengeteg lesz a bekiabálás, tehát hogy nem úgy folyik egy ilyen óra vagy foglalkozása, hogy azt az ember eltervezi, soha nem. Viszont a szemléltetés, meg a kézzelfoghatóság, meg a kipróbálhatóság nagyon fontos. Tehát ez kell a gyerekeknek, ez a minden érzéküket ki kell foglalkoztatni kell egy ilyen órán. Csak a végére nevet adnak a komposztban a pajoroknak, meg tekergetik a gilisztát, sajnos azt inkább hagyjuk, hogy hány állat éli ezt túl egy ilyen órát, de hát erre ezt rá kell szállni. És mondom, olyan közvetlen tapasztalatuk van a világgal, amit még akár, de tényleg így mondja, hogy egy vidéki óvodába elmegyek, és ez így működik. Tehát, hogy ott is egy csomó gyereket látok, aki ott győzi le például a gilisztafóbiáját, vagy a rovarfóbiáját.
2: Miért jó az, hogy a gyerekekkel ti elkezdtek foglalkozni? Hova, meddig terjedhet el az ő megszerzett tapasztalatuk, tudásuk?
3: Hát megint egy olyan példát mondok akkor, hogy ez be lett most bizonyítva, hogy a gyerekek ilyen nem tudom hány százalékban aktívan vettek részt abban, hogy most az ország mennyit takarékoskodott a Paksi Attila-millálásban. Tehát, hogy a családoknál a gyerekek voltak azok, akik nagyon komolyan vették ezt, és a szülőket rászorították a takarékoskodásra. Ezt mi látjuk? Tehát volt már ilyen ökolábnyomcsökkentő programunk, amúgy több is, tehát hogy hármat is lefolytatott így az életfa, ahol arra jöttünk rá, hogy ha egy családhoz hozzá akarunk nyúlni, egy családon belül akarunk változást elérni, akkor a gyerekekkel kell elkezdeni. Egyrészt körülöttük forog a világ, nyilván egy családon belül is hallgatnak rájuk, és igyekeznek kielégíteni a vágyaikat, és ha egy kisgyereknek az a vágya, hogy ő most védje a környezetet, akkor ez működik, és most ha feljebb megyünk, akkor most ráerősíthetnénk itt a klímaszorongással, meg egyebekkel. Tehát, hogy van az a korosztály már, aki nagyon tudatos ebben. Tehát azt mondom, hogy ilyen 10 év fölött és 20 év alatt ez annyira megváltozik, és annyira tudatos szintre lép, hogy már aki foglalkozik vele, de ott is nagy százalék foglalkozik ezzel, ott meg erre tudunk hatni. Tehát, hogy el tudjuk érni a gyerekeknek azt, hogy az a változási igény ez kézzelfogható dolgokban vagy eredményekben megjelenjen, de mondom, alatta viszont a kisgyerekeknél ez nem is tudom, hogy ösztön, vagy mi lehet ez, vagy milyen szintje a tudatosságnak egy 5 éves gyereknél az, hogy ő most le akarja oltani a villanyt, mert takarékoskodni kell, nem tudom. Tehát, hogy ehhez én nem vagyok elég jó gyerekpszichológus, de mégis működik. És sokkal jobban működik, mint hogyha az apukát próbáltuk volna meggyőzni.
2: Érdekes, amit mondasz, mert pont erre a tendenciaváltásra szerettem volna rákérdezni, hogy mi lehetett vajon az oka, csak ha egy kicsit elmerülünk ebben a gondolatban, hogy valami megváltozott a gyerekek fejében. Egy bizonyos korosztálytól függően, vagy hát onnantól kezdve bizonyosan. Tehát, hogy volt egy váltás, hogy a generáció váltás volt az maga, hogy egy új generáció lépett ki, felismerve azt, hogy nagy problémák vannak, és ők állnak ebbe bele.
3: Vagy mi van, mert ezen is elgondolkodtam én már többször, hogy ha ez korosztályfüggő, de úgy, hogy 5 éves korodtól 10 éves korodig tökéletesen jó vagy ebben, 10 és 20 között már elkezdesz máshogy gondolkodni, vagy más érdekel, és 25 év fölött meg csak nagyon ritka százalékban maradtál úgy, hogy mondjuk környezetvédőnek vald magad. Tehát, hogy mi van, ha egyszerűen az ember felnől, és felnőttként más dolgok kezdik el foglalkoztatni, vagy más, hogy áll a természethez, más, hogy helyezi magát bele a természetbe. Tényleg ilyen lélekfejlődési szakaszokat is bele lehetne akár tenni. Tehát nem is biztos, hogy korosztályos, de most ezt tegyük félre, tehát nyilván nagyon sokat lehetne ezen okoskodni, meg konferenciákat csinálni gyermekpszichológusoknak, meg ilyesmit, de ha visszakanyarodunk arra, amit mondtál, hogy mi van, hogyha történtek olyan változások a múltban, ami hát igen, tehát hogy mondjuk tegyük a párizsi klímaegyezmény a másfél fok filozófia megjelenése, stb. Tehát, hogy itt azért a németországi zöldek, zöld pártok, a Greta Thunberg most hány ilyen hatást hozzak föl, vagy jelenséget. De, igen, olyan, hogy félnek hozzá az információhoz. Mennyire hallgatnak a szüleikre, vagy mennyire veszik máshonnan az információt már most ugye a 20 év alatti generáció, mennyire tágult ki a világ. Azt látom, hogy nekem is van 20 év alatti gyerekem, igazániból nyugtatnunk kell, és pozitív energiákkal ellátni ez ügyben, mert nagyon negatívan látják, vagy láthatják éppen akár a saját helyzetüket, és mondom, nekünk az a dolgunk, hogy minél többet megtegyünk azért, hogy ez ne így legyen. Környezetvédőként is, apukaként is, anyukaként is, de majd nekik gyerekként is. Én ezt szoktam nekik mondani, hogy a ti dolgotok lesz az, hogy nagyjából rendbe tegyétek azt, amit mi elrontottunk, vagy nem is mi, hanem mondjuk a mi nagyszüleink, vagy szüleink, és ebben mi is fogunk nekik segíteni, mert hogy mi még ott akkor a következő 20 évben aktívak leszünk, meg most is aktívak vagyunk, és ezért nagyon sokat tehetünk ez ügyben. Igen, tehát azt kell mondjam, hogy nyilvánvalóan volt az elmúlt 20 évben, és ez nem egy ilyen egyszeri alkalom, hanem egy ilyen 20 éves átfordulás volt, ami miatt a mai 20 év alatti korosztály egészen más tudati vagy a kapcsolatban van a környezetvédelemmel, meg a természetpusztítással.
2: Ők ennyire kinyitották a szemüket? És próbálnak ez ellen tenni akár, vagy csak inkább azt érzik, hogy itt a vég?
3: De ezt már mi nézzük úgy, hogy ők kinyitották a szemüket, tehát ezt a mi generációnk próbálja szemkinyitásnak látni, holott náluk meg ez a normális nézés vagy látás, ugye érted ezt? Tehát nem fogjuk megérteni a 20 év alattiakat, mert egyszerűen máshogy látják a világot. Én csak ennyit tudok ebből fölfogni, mondom azért, mert nekem is vannak generációs korlátaim. Persze igyekszek nyitott lenni, meg változni, de egyszerűen nem tudom úgy nézni a világot, ahogy ők nézik. És ebben a nézésben mondom, ahogy ők néznek, ebben benne van az, hogy nem feltétlenül látványos eredményekkel, de mégis környezetvédőbbek. Tehát ha egy kormányzat eljut oda, hogy mit tudom, éppen víz visszatart a Kárpát-medencében, akkor ők rá fognak erre bólintani, és lehet, hogy menni fognak önkénteskedni.

0: Te, mint szülő, mit próbáltál meg átadni a kezdetektől a gyerekeidnek?
1: Sok mindent. Sok mindent, aztán, hogy mennyit lehetett. Hát gondolj bele, hogy én környezetvédő vagyok, tehát, hogy nekem mind a három gyerekem milyen alapvető szinten ki van ez ügyben képezve, de mégis nincsenek nagy elvárásaim velük szemben, vagy nem lehet. Tehát ne legyek maximális és ne legyek követelőző, amit megtesznek. Tehát azt látom, hogy mondjam, jó alapjaik vannak. Tehát még a generációjukon belül is ugye ezért csak sokkal többet tudnak erről. És tudják, hogy mikor, mit, hogy kellene csinálni jól, aztán persze nem mindig csinálják jól. Mondom, az egyéni, az, hogy egyénileg mennyit kell tenni a környezetvédelemért, meg társadalom szinten mennyit kell, ezt is máshogy gondolják, mint mi. Tehát, és ebben én nekem is örök kérdésem van, hogy tényleg hangsúlyozni, meg erőltetni kell ezt, hogy az egyén szintén mindent tegyünk, meg a környezetélés közben, meg mit tudom én, akkumulátorgyárakkal teszik tele az országot, meg Baks 2-t építünk ahelyett, hogy szélenergiát építünk. Na, szóval egy csomó olyan kérdés van, ami sokkal fontosabb szerintem, mint hogy most mennyire gyűjti valaki szelektíven a hulladékot, és mennyire nem. Főleg úgy, hogy ugye 20 évig gyűjtette az ország úgy szelektíven a hulladékot, hogy aztán nem szelektíven hasznosították akkor. Na, ezek a gyerekeket, ezt már nem lehet ezzel átverni. Ilyen szempontból is sokkal tudatosabbak, mint mi voltunk.
0: Ha mondjuk a szelektív hulladékgyűjtéssel nem is, de mivel próbáljátok a fiatalokat megfogni? Mit próbáltok nekik átadni? Akár programokon?
1: Mondom, nekünk nagyon fontos egyrészt, hogy a gyerekek találkozzanak a kertészkedéssel. Tehát az, hogy amiről beszéltünk már itt többször is, hogy a saját magunk által termelt zöldséggyümölcs mennyivel többet ér, ezt próbáljuk át. Oltó napjaink vannak. Én soha nem gondoltam volna, hogy 5-6-7 éves gyerekeket, vagy általános iskolás első, második, harmadikos gyerekek tátott szájjal fogják 20-30-al hallgatni, hogy mi hogyan oltunk és miért. Tehát ez teljesen lekötötte őket. Azt hittem, nem. Tehát ez egy hatalmas tanulság volt. Nekem fotóim vannak róla, tehát tudom bizonyítani, hogy nagyon sok gyereket akkor délelőtt azon az oltónapon, vagy iskolai napon volt, ilyen 120 gyereknek oltottunk. És valóban tátott szájjal figyelték, és próbálkoztak, és érdekelte őket. Úgyhogy igen, van fogékonyság erre. Nagyon jól megértették az egésznek a lényegét, de ha most azt mondom neked, hogy mi, hát, ha összeszámolnám, azt mondanám, hogy olyan 10 és 12 ezer gyereknél tartunk, körülbelül annyira kaptunk már tájfajta paradicsommagot. És ültettünk kis iskolai poharakba, tehát iskolák vannak, nem egy, nem kettő, akik nekünk gyűjtik a teljes dobozokat százával, az illetve nem olyan tudja hol raktározni, tehát hogy több szekrényi ilyen tejfölös dobozunk van, amit aztán ki kell vagdosni, ki kell lukasztani az alját, el kell vinni egy másik iskolába, ahol mondjuk egy délelőtt 6-800 gyerek találkozik velünk, és akkor valamiféle paradicsomot, tököt, napraforgót, mindegy, csak valami tájfajta mag legyen, szoktunk vinni ilyenkor 10-20 féle magot, és lehet választani a gyerekeknek, hogy mit akarnak, hát nagyon sokan akarnak paradicsomot hazavinni. Úgyhogy ez is se gondoltam, hogy ennyire jól működik, de működik. Minden gyerek imádja, nem is feltétlenül viszik haza a technika órán, nézik, hogy hajtanak, hogy csíráznak, és erre biológiai órát meg stb. Lehet építeni, és aztán mondom, nyáron haza lehet vinni a gyerekeknek, és lehet tovább nevelni. Amit most idénk elkezdtünk, és a Banyatanyának, a Máté Orsinak a ötlete alapján, hát láttam én ezt, meg mindenki megtalálhatja ezt a neten, ez a gerilla kertészkedésnek, az levezzük egy alkategóriájának, amikor egy sárgolyót gyúrunk, teszünk bele valamilyen magot, és ezt bárhol eldobjuk a városban, vagy az út mellett, és a jó Istenre bízzuk, hogy kikeljen. Amúgy egész erdőket ültettek így Afrikában. Tehát egy repülőről szórták meg, gyerekeknek adták oda ezeket az előre készített műtrágyával, dúsított stb. Maguk, vagy magbombákat. És ilyen magbombát kezdtünk most mi is gyúrni, hát jó szóláti vályok talajjal, meg a saját tájfajta gyűjteményeinkkel, meg körömvirágmaggal, meg büdeskével, meg virágmagokkal lehetett összegyűrni. Na, ez is egy olyan dolog, amit azonnal értenek a gyerekek. Tehát belenézel a szemükbe, és mondod nekik, hogy ezt bárhol eldobhatod a városba, vagy a faludba, és ő már tudja, hogy ő itt ilyen fél illegális módon, de elültethet valamit valahol. És az csak újra van bízva. Eleve, nem tudom, tehát mi gyerekként ugye sajnáztunk, tehát hogy akárhova eldobáltuk ezeket a sárgolyókat, akkor mi nem volt benne mag. de ez most egy ilyen nevezük továbbfejlesztett verziónak, és mondom, nagyon szeretik, a fiúk tényleg elhaingálják, a lányok megviszik a zsebbe, és majd valahol eldobják. Sokan hazavitték, és otthon ültették el. Ezekkel a programokkal mi mindig átadunk valami, tehát hogy nem is beszélünk róla, de a gyerek egyszerűen csinált valamit, amitől van egy olyan készsége, kialakult benne egy olyan dolog, hogy mondjuk életet adok egy növénynek, elültetek egy kisfát, megkóstolhatok egy saját magam által termesztett paradicsomot, és ez lehet, hogy 20 év múlva vissza fog jönni abban, hogy mondjuk ne adj Isten, saját kertje lesz otthon.
0: Visszakanyarodnék ahhoz a gondolatodhoz, amikor egy picit elfilozofáltál azon, hogy, hogy a gyerekeknek a generációja vagy a korosztálya. Mert hogy azt gondolom, hogy ez az ő bennük elültetett mag, hogy ilyen szép képpel éljek, valahol biztos, hogy ott marad. Tehát ezt valahogy, nem tudom, te látod ezt a fiatalokban, a gyerekeiden akár, hogy persze, azért aki ezzel foglalkozott egyszer, talán azért az elő fog jönni később.
1: Igen. És mondom, nem kell ezt nekünk erőltetni. Tehát, hogy nekem 3 különböző korú lányom van, és én biokertészkedtem nagyon sokáig, ugye nekem van egy kis 4 hektáros birtok, és azért mind ült traktoron, mind pakolt szalmabálát, etettek jószágokat, gondoztak jószágokat, benne voltak egy kicsit ebbe, és ezzel én már egy olyan mintát adtam nekik, amit mondom, nem is feltétlenül tudatos, de bármikor elő tudják húzni a képességeikből, mert ott szúnyadnak valahol lent, és mondom, ki tudja, mi lesz a vége. Tehát, hogy a saját gyerekeinkben is, vagy hát így az élet van, nagyon sok olyan gyerkőccel találkozik, akinek tényleg lehet, hogy egy paradicsomot ültettünk el együtt, vagy egy ilyen sárgolyót gyúrtunk együtt, de valami megtörtént, valami olyan dolgot beletettünk az ő kis lelkükbe, ami később vissza fog tudni jönni. Tehát az én 3 lányomból is, mondom, mind a 3 akár mind a 3-at képesnek látom arra, hogy mondjuk átvegye a birtokot, vagy hogy ő is vidéken éljen, vagy vidéki életet éljen, mert megvannak ezek a belé programozott tudások, bár most nem is látszik, mert 2 Pesten él, meg irodában dolgoznak, meg home office-ba, meg ilyenek, de közben nem tudom, kecskét is tudnak gondozni, ha arról van szó. Úgyhogy igen, tudod, mi most ezen az egészen még az járt az eszembe, hogy oké, sok gyereket elértünk, de mennyit és hányszor, és hogy mennyit lehetne ebből csinálni. Azt, hogy például Franciaországban milyen civil szervezeteknek van odaadva a gyerekek délutánja. És a szervezetek nagy része bepályáz az iskolákhoz, programok ezreit adják be az iskoláknak, és azok válogathatnak, hogy most varró tanfolyamot akarnak, vagy kecskesajt készítési tanfolyamot, vagy faültetést, vagy faoltást, vagy paradicsomgondozást, és a gyerekek ilyenekkel találkozhatnak szinte minden nap. Tehát, hogy mennyit ér el az életfa is, hány gyereket, és hogy egy gyerkőccel hányszor találkozunk az életében. Jó, ha egyszer, vagy egyszer-kétszer. És hogy milyen jó lenne ebből sokkal, de sokkal több alkalmat csinálni, ez megint ugye pénz kérdése, szabályozás kérdése, az iskolarendszerbe való belelátás, vagy belenyúlás kérdése is, hogy több ilyen szabad idejük legyen a gyerekeknek. Vagy olyan osztály, most általában osztályfőnöki órákra tudunk bemenni környezetvédelmi témákkal. Miért nem lehet ezt a biológia, a környezetismeret, stb. Órákba is betenni? Megmondom, nem csak az órai munkában, hanem délutáni foglalkozásban is akár. Úgyhogy igen, lehet ezt, lehetne sokkal jobban csinálni, és sokkal több eléréssel. Ha lehetne jobban, akkor mondom, a gyakoriságot kéne növelni.
0: Ha a szülőknek tudnál adni egy pár gondolatot, jó tanácsot, hogy mi az, amit feltétlenül érdemes átadni, az mi lenne?
1: Több offline idő. Az nagyon látom, hogy rengeteget vannak képernyő előtt a gyerekek, és ma szerintem szülőként az egyik legfontosabb dolgot, hogy ki tudod-e vinni úgy a bükkbe, egy biokertészetbe, egy bármilyen zöld programra, vagy csak egy kirándulásra simán, vagy egy tópartra, úgyhogy hogy nem viszi a mobilját, vagy képes letenni egy óráig. Na úgyhogy ez egy nagy kihívás, ezt mindenképp ajánlom szülőként, tehát hogy be kell vezetni, nyilván ha az emberiségnek majd több össze lesz, akkor ezt nagyon tudatosan fogjuk csinálni, hogy legyenek ilyen offline idők, és ne a közösségi médián lógjunk egyfolytában. Úgyhogy ez fontos lenne, ezt szerintem nekünk zöld szervezetként is ezen dolgozni kell, mi nagyon sok ilyen feladatot csinálunk. Tehát az, hogyha a gyerekek hozzánk eljönnek faültetésre, akkor ott nincs mobil használat. Nem is feltétlenül mi mondjuk, hanem a tanárok szólnak rájuk, mert ott is kialakulnának ezek a csoportok, akik csak ülnek és nem csinálnak semmit, csak a telefonjukat nyomkodják, csak ez nincs hagyva. És akkor lapátot kell ragadni, meg öntözőkannát, és dolgozni kell. És amúgy nem, tehát ha a gyerekek leteszik, és eltelik 5 perc, akkor megtörténik az a csoda, hogy ijesztők élvezhetik is akár. De nem feltétlenül csak a telefonképernyőn keresztül lehet örömhormonokat szerezni, és erre rá szoktak jönni a gyerekek, de még csak nem is kell hozzá az olyan program. Tehát én látom itt a ház, civil közösség háza munkája során is, hogy bármilyen civil programban, hogyha önkéntesként ott vannak például gimnazisták, akkor sokszor megvan az az a élmény, hogy ja, hát ez akár még jó is lehet. De és ez nem is kell, civil szervezetnek lenni, könyvtár, önkormányzat, stb. Ott is megvannak ezek, de mondom, nálunk a faültetéseknél is ez működik. Úgyhogy minél több offline élmény, hajrá, ki kell kapni a gyerekeket a képernyők elől.

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Csató Tiborral, az Életfa Környezetvédő Szövetség elnökével a környezeti nevelés témakörében beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, valamint technikus kollégám Kvasinger Jenő nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
1: A nap imája.
2: Krisztusnak nincs keze, csak a mi kezünk, hogy munkáját ma elvégezzük. Lába sincs, csak a mi lábunk, hogy az embereket az ő útjára vezessük. Krisztusnak nincs ajka, csak a mi ajkunk, hogy az embereknek róla beszéljünk. Nincs más segítsége, csak a mi segítségünk, hogy az embereket neki megnyerjük. Mi vagyunk Isten rejtett üzenete, ahogy azt tetteinkkel és szavainkkal megírjuk. Krisztusnak nincs más keze, csak a miénk, hogy művét végrehajtsa. Krisztusnak nincs más lába, csak a miénk, hogy az embereket Isten útján vezesse. Krisztusnak nincs más ajka, csak a miénk, hogy az embereknek Istenről beszéljen. Nincs más segítsége, csak a miénk, mely az embereket Istenhez segíti. Mi vagyunk az egyetlen Biblia, melyet az emberiség még olvas. Mi vagyunk Isten végső üzenete, szóval és tettekkel írva. És ha az írás hamis és olvashatatlan, ha kezünk mással foglalkozik, mint az ő dolgaival, ha a lábunk oda visz, ahová a gonosz vonz, ha ajkunk arról szól, amit ő elvetne, azt hisszük, szolgálhatunk neki, anélkül, hogy követnénk őt.

0: Kedves hallgatóink, elköszönök. Mai összeállításunk ugyanis ezzel véget ert. Készítői voltak Papildikó és Berec Renáta. És most a szerkesztő Vasvári Detti nevében, valamint a holnapi viszonthallás reményében bízva kívánok mindannyiuknak további szép napot és jó rádiózást. Tikovics Ernőt hallották.
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: Ricardo Caliente felvételei szóltak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra. Körkép, vidéki stúdiónk összeállítása következik.

Híreket, információkat hallanak Orosházáról és térségéből Marik Istvántól. Több mint 500 milliárd forint érkezik különféle beruházásokra Békés megyébe. Ezúttal utak és járdák, önkormányzati épületek újulhatnak meg. Ismerté vált, hogy mely 5000 lélekszám alatti települések kaptak támogatást a Magyar Falu program keretében. 2026-ban két pályázati felhívás jelent meg. Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztésre, valamint önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére. Önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzésekre adhattak be kérelmet a békés-megyei falvak és kisvárosok is. A települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése azt jelenti, hogy többek között utak, járdák fejlesztésére, nyílt és zárt vízelvezető rendszer felújítására, korszerűsítésére, közforgalom számára nyitott parkoló kialakítására adhattak be pályázatokat. Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések során pedig óvoda, bölcsőde fejlesztésre, önkormányzati ingatlan fejlesztésre, temetők fejlesztésre, játszóterek fejlesztésére, kommunális eszközök beszerzésére, tanya és falugondnoki busz beszerzésére igényelhettek támogatást. Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztésre Almáskamarás 14,5 millió forint, Békés-Szentandrás 41,8 millió forint, Bucsa 59,3 millió forint, Dombiratos 29,5 millió forint, Geszt 9,9 millió forint, Körös-Nagyharsány 9,9 millió forint, Kunágota 25,7 millió forint, Lőkösháza 20,4 millió forint, Magyarbánhegyes 59,9 millió forint, Nagykamarás 56,3 millió forint, Végegyháza 31,1 millió forint, míg önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó berendezésekre Almáskamarás 29,9 millió forint, Békés-Szentandrás 7,9 millió forint, Dombiratos 12,6 millió forint, Nagykamarás 59,9 millió forint, Újszolonta 11,9 millió forint, Végegyháza 59,9 millió forint támogatást nyert el, olvasható a Magyar Falu program honlapján közzétett listákból. A játszóterek több mint harmadánál, 37%-nál tártak fel valamilyen hiányosságot az idei országos ellenőrzés során. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szakemberei közel 3000 eszközt vizsgáltak meg. A közterületek mellett a Békés megyében is népszerű éttermek, szállodák és társasházak játszóterein is. A baleset veszélyes játszóterek eszközeit leállították, a kiszabott bírságok összege pedig már elérte a 14 millió forintot. Mint írják, az országos vizsgálat célja az volt, hogy a gyermekek számára biztonságos környezetet biztosító játszóterek működjenek, és az üzemeltetők maradéktalanul eleget tegyenek a jogszabályban előírt kötelezettségeiknek. Az ellenőrzések nem csak a közterületi játszóterekre és a bölcsödék, óvodák, valamint iskolák udvarán található eszközökre terjedtek ki, hanem az úgynevezett szürke zónába tartozó helyszínekre is. Ennek megfelelően a hatóság a szállodákban, éttermekben, társasházak udvarán vagy játszóházakban kialakított játszótereket is rendszeresen ellenőrzi. A feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében a hatóság minden esetben megteszi a szükséges intézkedéseket, és szükség esetén megtiltja a baleset veszélyes játszótéri eszközök használatát a hibák kijavításáig. A játszótéri eszközök biztonságos üzemeltetése minden eszközben az üzemeltető felelőssége. Ennek érdekében gondoskodnia kell az előírt biztonsági felülvizsgálatok elvégeztetéséről, a nyilvántartások és dokumentáció vezetéséről, valamint a feltárt hiányosságok mielőbbi megszüntetéséről. A hatósági ellenőrzések során a szakemberek azt figyelik, hogy az üzemeltetők teljesítik-e a jogszabályban előírt kötelezettségeiket, és biztosítják-e, hogy a baleset veszélyessé vált játszótéri eszközök a javításukig ne kerülhessenek használatba. Mint írják, szülőként is figyelembe vehetnek azonban több jelet, amely utalhat a játszótér biztonságára vagy annak hiányára. A bejáratnál ellenőrizzék, megvan-e a kötelezően feltüntetendő adattábla, és azon szerepel-e az üzemeltető neve és elérhetősége. Érdemes megfigyelni, hogy a játékok nem töröttek vagy sérültek-e,
Vannak-e esetleg rajtuk hegyes szúrós részek? Ilyenkor azonnal jelezzék az üzemeltetőnek a problémát. Ha pedig a gumiburkolat sérült vagy hiányos, ugyancsak tegyenek bejelentést az üzemeltető felé. Ha játszótéren bármilyen hibát fedeznek fel, vagy az üzemeltető kérésük ellenére sem orvosolja a felmerülő problémát, bejelentéssel érhetnek a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ügyfélszolgálatán is. A gyermekek biztonsága csak folyamatos odafigyeléssel és rendszeres ellenőrzésekkel garantálható, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok tovább folytatják a vizsgálatokat. A jövőben az óvodai és iskolai nyári szünetet követően az intézményi játszóterek kerülnek az ellenőrzések fókuszába, annak érdekében, hogy a gyermekek a tanév kezdetétől is megbízható környezetben használhassák a játszótéri eszközöket Békés megyében is. A hatóság célja, hogy a rendszeres ellenőrzések hozzájáruljanak a játszóterek biztonságos működtetéséhez, ezáltal csökkentve a gyermekeket érintő baleseti kockázatokat. Mezőtúron a közösségi házban rendezik meg az Országos Foltvaró Fesztivált augusztus 14-e és 16-a között. Foltokból közösséget, ötletekből alkotást, találkozásokból élményt alkotnak, vallják a lányok, asszonyok. A Magyar Foltvaró Cég és a helyi tűzvarázslók baráti köre kiállításokkal, vásárral, szakmai tanfolyamokkal és workshopokkal készülnek a rendezvényre. Az orosházi foltvaró munkáik sem hiányozhatnak erről a rangos eseményről. Vezetőjük Végváriné Rahák Gizella elmondta, munkáik közül néhányat magukkal visznek, és a csoportjuk is nagyon bízik abban, hogy sokan ellátogatnak majd a kézművesség ünnepére. A rendezvény több helyen zajlik majd. Az orosháziak munkái a négyes helyszínen lesznek láthatók. Érdemes lesz szétnézni, rácsodálkozni, hogy mire képes az ügyes kész tűvel, cérnával, kreativitással, mondta az orosházi csoport vezetője. Gál Ferenc Egyetem az idei felvételi eljárásban ismét csaknem 1000 új hallgatót vett fel, így hallgatói létszáma meghaladta a 3000-et. A 3 éve tartó folyamatos növekedés eredményeként a Gál Ferenc Egyetem a kis egyetemek közül a középkategóriás magyar felsőoktatási intézmények közé lépett, miközben új képzésekkel és infrastruktúrális fejlesztésekkel is erősíti oktatási kínálatát. Orosháza és környéke híreit Marik Istvántól hallották.

Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál szerkesztő Mikos Ákos. Hamarosan Debrecen és térsége eseményeinek és történéseinek összefoglalóját hallhatják, majd napi témánkat ajánljuk szíves figyelmükbe. Rendkívüli ülést tartott a Debreceni Egyetem szenátusa, adta hírül az egyetem. A Debreceni Egyetem szenátusa az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium felkérésének megfelelően rendkívüli ülést tartott annak érdekében, hogy az egyetem számára augusztus 3-án megküldött kurátori pályázatokat rangsorolja, valamint megállapítsa az egyetem által delegált felügyelőbizottsági tagot és javaslatot tegyen a további tagokra. A szenátus rendkívüli ülésére augusztus 6-án 15 órakor került sor a Debreceni Egyetem főépületében. A 72 tagú szenátusból 59 tag jelent meg személyesen, amely meghaladja a 44 fős határozatképességi létszámot. Többen szabadságukat megszakítva akár külföldről tértek

Könnyűzenei Közösségi Kulturális Központ tervezésére vonatkozó szerződés módosítására írt ki hirdetményt Debrecen önkormányzata. A felhívás augusztus 6-án jelent meg az uniós közbeszerzési értesítőben. A leírás alapján a városközpontban található Dósa Nádor téri létesítményről van szó, amelyet három ingatlan területén a telkek összevonásával hoznak létre. Lényegében egyfajta buli negyed jöhet létre. A szórakoztató negyed terve egy ideje benne van a köztudatban. 2024 novemberében már kihirdették a tervpályázat nyertesét, akkor látványterveket is bemutattak a beltéri és fedett teraszos komplexumról, amelyben előadó és koncerttermek is lesznek. A tervek elkészítését akkor az Archibar építésstúdió Kft. Nyerte, majd megköttetett a szerződés is. A jelenlegi hirdetmény alapján ugyanez a tervező iroda végzi el a mérnöki munkát csaknem 95 millió forintért. A módosításra azért volt szükség, mert a szomszédos ingatlanok tulajdonosaival fennálló jogvita miatt a terek alakítási eljárás elhúzódott, így a korábban már elkészített engedélyezési terveket nem tudták időben benyújtani. A mostani szerződés tartalmazza az úgynevezett geodéziai alátámasztást, azonban a tervezendő kulturális központ funkcionális, építészeti és műszaki tartalma változatlan marad. A geodéziai felmérés egy olyan előkészítő szakasz, amelyben valós körülmények között is felmérik a terep fizikai és jogi viszonyait. Még csak ma nyitják meg a Budai Nagy Antal utcát Debrecenben. A csomópont átépítés elhúzódása miatt tovább maradtak az útlezárások, értesült a HAON. A Vámospércsi út kapacitásbővítő fejlesztésének első ütemében zajló csomópont átépítést végző kivitelező augusztus 5-én arról tájékoztatta Debrecen megyejogúváros önkormányzatát, hogy a Budai Nagy Antal utca tervezett újranyitása a korábban jelzett augusztus 7-e helyett augusztus 13-án történik meg. Ennek megfelelően fennmaradt az útlezárás és módosult a DKV menetrendje is. Négy alkalomból álló koncertsorozattal várja a közönséget az ország több templomában José Cura, argentin tenor és Szamosi Szabolcs, Liszt díjas orgonaművész augusztus 10-e és 14-e között, közölte a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. Az MT-vel. Hétfő és kedd után ma a Békés Csabai Evangélikus Nagy Templomban, pénteken pedig a Debreceni Nagy Templomban adnak hangversenyt az Orgonapont sorozat kiemelt eseményeként. A sorozat ajánlója szerint a koncerteken a zenei kifejezés széles skáláját igyekeznek megmutatni a művészek a bensőséges, meditatív pillanatoktól a drámai erejű megszólalásokig. Az estek különlegessége az emberi hang és az orgona találkozása, amely egyszerre idéz meg szakrális mélységeket és operai szenvedélyt. Mint kiemelték José Cura, arra is ügyelt, hogy a nagy európai klasszikusok mellett megmutassa a saját hazája Dél-Amerika kultúráját is. Augusztus első hetében rendezték meg a Jézus barátai hittantábort Vásárosnaményban, melynek ünnepélyes megnyitása Szent Misével kezdődött a római katolikus templomban. A Szent Misét Marosi József atya mutatta be, aki imádságban kérte Isten áldását a tábor minden résztvevőjére, majd megáldotta a gyermekek egyen sapkáját és a tábor egész heti programját. A tábor minden napja egy-egy evangéliumi témára épült. A résztvevők megismerkedtek Jézus meghívó szavával, Péter és András meghívásaival, Assisi Szent Ferenc példájával, a mindennapi kenyér üzenetével, valamint Urunk mennybe menetelének és színeváltozásának ünnepével. A bibliai történetek nem csak az előadások és beszélgetések során elevenedtek meg, hanem szerepjátékok, kézműves foglalkozások és közösségi feladatok segítségével is. A hét egyik különleges lelki programja egy rövid zarándoklat volt. A gyermekek közös imádsággal, énekekkel és elmélkedésekkel indultak útnak, megtapasztalva, hogy a keresztény ember élete is egy zarándokút, amelyen Krisztus vezeti és kíséri övéit. Fedezd fel az Debrecent naplemente után hívja fel a figyelmet a Civishír. Van egy időszak, amikor az állatkert egészen más arcát mutatja, a nappali nyüzsgés elcsendesedik, a látogatók hazatérnek, az esti fények pedig varázslatos hangulatba öltöztetik a sétányokat, írják a szervezők. Ekkor kezdődik a Zoo Debrecen egyik legkülönlegesebb programja, az esti séta, amely valódi exkluzív élményt kínál minden természet és állatbarátnak. Az első esti sétára június 19-én került sor, ezt követően pedig két hetente nyílik lehetőség arra, hogy a látogatók zárás után fedezzék fel az állatkertet. Az egyik legemlékezetesebb pillanat minden alkalommal a zsiráf etetés megtekintése. A vendégek ízletes catering falatokkal és egy pohár pezsgővel a kezükben élvezhetik a nyári estét a zsiráfok közvetlen közelében. Ez a különleges hangulat egyszerre elegáns, meghitt és felejthetetlen. A következő séta augusztus 14-én lesz.
Ingyenes programokkal tér vissza a Virágudvar, értesült a Civishír. Augusztus 15

5-én 18 órától ismét életre kell az ifjúsági házudvara, és előtte 15 és 17 óra között a Virágudvar Kidzen, a Gambrinus köz, hiszen újra megnyitja kapuit a Virágudvar, a debreceni virágkarnevál kísérő rendezvénye. A délutántól éjfélig tartó, ingyenesen látogatható esemény igazi ünnep, tánc, zene, fények és közösségi élmények találkozása egy különleges helyszínen, virágos látványvilágba ágyazva, tudatták a szervezők. A rendezvény ideje alatt megtekinthető a Virágudvar 2026 Kenyérkorona Összetartozás című nemzetközi kortárs képzőművészeti kiállítás, amely a Kultur Art együttműködésével valósul meg. A Gambrinus köznél a Virágudvar Kidzen arcfestéssel, Réti Tibi bácsi koncerttel, hajfonással, virágos kézműveskedéssel és ügyességi fajátékokkal várják a gyermekes családokat. Az idővarrás Imre Marian és Richter Sára párhuzamos kiállítását nyitják meg 15-én szombaton 16 órakor a Modemben, írja a Dehír. Kevés izgalmasabb kurátori helyzet adódhat annál, mint amikor két életmű párhuzamosan íródó történetei révén kerül egymás mellé. Az ilyen találkozások egyszerre teszik láthatóvá a hasonlóságokat és a különbségek mögött kirajzolódó összefüggéseket. Más időben kibontakozó pályák, különböző élethelyzetek és eltérő ritmusú beteljesülések vezethetnek ugyanazokhoz a kérdésekhez, miközben az ezekre adott válaszok megőrzik sajátos, nem felcserélhető karakterüket. Imre Marian és Richter Sára életműve ilyen párhuzamként olvasható. Ezek olyan egymás mellett futó szálak, amelyek hol közelítenek, hol távolodnak, végül mégis gazdag mintázatot alkotnak. Ebben az értelemben az idővarrás nem csupán a kiállítás címét adja, hanem a két életmű találkozásának metaforája is. Imre Marian műveiben a varrás az idő anyagát rendezi szerkezetté, Richter Sára műveiben pedig az idő történeteit kapcsolja egymáshoz. Több játékostól köszönt el a Deac jégkorong csapata, tudatta a klub. Minden szezonban a csapaton belüli változások azzal is járnak, hogy vannak játékosok, akik más klubban folytatják, írta deac.hu. Idén ráadásul új szabályt vezetett be a szövetség, 5 légiós engedélyezett az előző évi 8-hoz képest, a keret kialakításakor ezt és a klub költségvetését is figyelembe kellett venni. Voltak olyan játékosok, akik maguk jelezték a távozás szándékát, mert erősebb bajnokságban szeretnék kipróbálni magukat, és volt, aki szögre akasztotta a korcsolyát. Arról már beszámoltak, hogy a 2026-2027-es szezonban már nem a Deac csapatában üti a korongot Mihalik Gergő, Molnár Zétény, Kirill Krutov, Petár Simics, Kiss Phil, Matthias Vartinen, Maxim Askarov és Dobmajer Dominik. Szita Donátot sem láthatjuk már a szeptemberben induló bajnokságban, ugyanis a rutinos játékos visszavonul. Távozik továbbá Szeles Martin, Tarasz Jeliszejev és két közönségkedvenc Jevgenyi Mózer és Kirilsz Galoha is. Debrecen és a környék eseményeit hallották összefoglalva, hamarosan kiemelt témánkkal folytatjuk.

0: Különleges programsorozattal készül a Debreceni Virágkarnevált kísérő karneváli hétre a Debreceni Nagytemplomi Református Egyházközség, és így központi helyszínként a Nagytemplom. A szervezésről és a programokról Bódor Edittel, programigazgatóval beszélgettünk a Nagytemplom egyik ódon lépcsője alatt.
1: 13-án szerelmes Nagytemplom egy sorozat volt egész nyáron, a turisztikát egy kicsit ezzel a címmel szerettük volna népszerűbbé tenni, és volt egy olyan sorozata, vagy olyan előadás, hogy Esti Fényekörök Dallamok, ahol a debreceni diákságot és a mestereit szólítottuk meg, Mesterek és Tanítványaik címmel, és tente 13-án a soron következő mester Sárosi Dániel orgon, a művész lesz, tanítványa pedig Tamás Mátyás Bertalan. Ők ketten fognak egy csodás estét ajándékozni számunkra. Ebben lesz külön-külön koncertjük, vagy számaik, zeneszámaik, előadások is, közösen is, és hát egy kicsit betekintést nyerünk az ő világukba, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos itt ebben az egyetemi város és iskolaváros debreceniségünkben. Szerettük volna erre a kapcsolatra fölhívni a figyelmet itt a zene segítségével, és rögtön másnap hát egy elég nagy mester érkezik hozzánk, mégpedig José Cura, ugye az argentin világhírű tenor, aki Szamosi Szabolcs orgonaművész közreműködésével, a hangszerek királynőjével, a Nagy Templom orgonájával szólaltat meg csodálatos műveket. José Curának ugye most egy olyan orgonapont koncertsorozat érkezik Magyarországon, több városba meg fog fordulni Magyarországon, és az utolsó állomása lesz itt Debrecen. Hát az előadásában mind népszerű művek fognak elhangzani, és hát egy csodálatos estére készülünk, és hát ugye, ahogy írják is az ajánlójukban, ugye a hang, ugye az orgona hangja, a tenor hangja, és az előadó művész közös együttes koncertje valami frenetikus hatást fog gyakorolni ránk, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk, már Szamosi Szabolcs járt itt a héten, próbálta, az orgonát többször játszott már rajta, de hát ez egy mindig egy nagy izgalom ezen a csodálatos orgonán játszani. 18-án szintén szervezünk egy, ugye ez a szerelmes nagy templom sorozat, ugye ezért mondom ezt így, mert többféle variációja van ennek a sorozatnak. Egy olyan templomtúrát, amely borkóstolóval is egybekötött, ezek nagyon népszerűek, tehát a 18-ai napról mesélek este 7 órától, és ebben a Mészáros Borház vörös kadarka és rozé, valamint alkoholmentes borait is megkóstolhatják, felmehetnek, itt egy tárlatvezetést is tartunk, egy teljes templom túrát láthatnak, hallhatnak, élhetnek át az ide látogatók, és a padláscseret is megnézhetik, és természetesen a naplementét a templom tetejéről. Úgyhogy ez is egy különleges alkalom lesz, és hát 20-án, ami meg ugye hát a csúcsnapja itt az augusztusnak, tavaly első menettel, karneváli menetet 40 méter magasból megtekinthették a látogatók, izgultunk, hogy vajon ez milyen fogadtatást fog elnyerni a közönségtől, és hát csodák csodája lehet, hogy nem van nagyon szép, csak hát ezért nagyon magasból van, és ugye azért közelre nem látják a felvonulókat, de mégis maga ez az exkluzív része, hogy fentről vannak, csak ők vannak ott, süt a nap, de azért még reggel annyira még elviselhető, és belátják az egész várost, a zene azért ugye ez felszáll, tehát hogy ott egy ilyen látványban van részük, úgyhogy, és ott is egy kis borozgatás segíti az élmények befogadását, de természetesen szőlőlével és egy kis pogácsával is kedveskedünk a vendégeknek. Aztán, amikor kinyílt a terem, a nagy templom, ugye amikor vége van a felvonulásnak, akkor pedig természetesen templom túravezetéssel is várjuk az ideérkezőket, és 14.30-tól Dunkel Norbert orgonaművész Debrecenbe kéne menni, egy rögtönzött orgona koncerttel várja az ideérkezőket, és hát van itt egy nagyon szép kiállítás is a nagy templomban, ami várja az ide látogatókat, a Tiszta Forrás Imzőkör Tőveli Szerettettel, Varva című közösségi ízek című kiállítását láthatja. Egyébként nagyon érdekes, mert nyilván ez a közönség, akik messziről érkeznek, és itt a magyarság érzés, a reformáció, Debrecen, az a több száz éves hagyomány, emlékek, amiket ugye történelemből hoznak, azért ez a közönségnek ez a fajta kiállítás, ez a fajta feeling, ha lehet ezt mondani, ez nagyon megkapó, megható, és hát ezt eddig is látjuk, hogy nagyon értékelik az az ilyen jellegű bemutatókat kiáltáskodott, hogy bízunk benne, hogy itt a 20-ai nap és nagyon sok látogatók lesz.
0: A teljes programkínálatot megtalálja a nagytemplom.hu weboldalon. Debrecen is környéke eseményeiről Mikos Ákos tudósította önöket. Viszont hallásra!

0: Cornelio Tutu felvételét hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 5 óra 30 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szentatya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a Népek Barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30-kor szentmisét mutat be a Rimini kikötőben. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Becslések szerint 6 milliárd forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án, az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az országos mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet. A csapadék kizárt. A keleti szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátani a feleségét. Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert? Azt mondta neki, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja a feleségét, ha csak nem a paráznosága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné. De van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igények.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi 106-os jegyzékszámú G-moll versenymű trombitára és vonósokra című szerzeményének első tétele. Előadta Boldocki Gábor és a Capella Gabetta, vezényelt Andrész Gabetta. 5 óra 40 perc. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újra élesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és azok, akik viselik azok következményeit, gazdagabbak és szegényebb országok, intézmények és egyének, hatalmi központok és perifériák leszünk képesek olyan jövőt építeni, amely nem csak a kiváltságos kevesek, hanem az egész emberiség számára készül. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. 14. Leó pápa három új tagot nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Umberto Longo professzort, a római Olasz Középkori Történeti Intézet igazgatóját, Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa. A bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke, Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
2: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítés mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimillenáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése, második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuál érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Monib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke, a keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanácsának elnöke, a keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartották ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia a legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos weboldal tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogomban, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakiért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelidíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól, az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon, nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Úruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amelyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória, dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket! A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük Önöket! Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagyboldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagyboldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szentmisén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szentatya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a népek barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30-kor szentmisét mutat be a Rimini kikötőben. Iskola kezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Becslések szerint 6 milliárd forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án, az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az országos mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet. A csapadék kizárt. A keleti szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 Celsius fok között alakul. Híreinket hallották, köszönjük figyelmüket! Most következzenek Klaus Doldinger szerzeményei. Előadja a Sinfonia Orchester Graunke.

0: Klaus Doldinger szerzeményeit előadta a Sinfonie Orchester Graunke.
1: 6 óra 15 perc.
0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Napjainkban sok nő tölt be vezető politikai és gazdasági, társadalmi és egyházi szerepet. Vezetői szemináriumokon gyakran merül fel a kérdés, hogy a nők más vezetőke, mint a férfiak. Igen, úgy vélem, a nőknek más a vezetői stílusuk. Nem az a kérdés, hogy melyikük jobb vezető, hanem hogy a férfiak és a nők is a maguk módján vezetnek. A férfi számára vezetőként az elérendő cél a legfontosabb. A férfi azt szeretné, hogy végül jó eredmény szülessen, és a vezetése azt szolgálja, hogy a célt el lehessen érni. Minden vezetői eszközével végső soron

azon van, hogy elérje az általa megálmodott, vagy a számára felülről kitűzött célt. A nők másként vezetnek. Számukra a kapcsolatok a legfontosabbak. Azokat szeretnék rendben tudni, mert úgy vélik, hogy csak és így lehet jó célt kitűzni és jó eredményt elérni. A nő számára az együtt dolgozók egészséges légköre a fontos. A sikert nem elérni kell, beérik. Debora vezetői magatartásában érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Magához ragadja a kezdeményezést. Elege van abból, hogy mások csak síránkoznak a nehéz körülmények miatt. Van bátorsága ahhoz, hogy gyökerestől kiírtsa a rosszat. Debora elülmegy és megjövendüli a mellette vonuló férfinak, hogy nem férfié lesz a győzelem dicsősége, hanem egy női, aki csellel öli meg Siserát. A jó vezetőnő kerüli a hatalmi harcokat, és nem pusztán erővel, hanem fortéllyal is küzd. A fortély szó a német nyelvben a szó eredetét tekintve a teljesít igével rokon, vagyis a tudással kapcsolatos. A német szakszótár szerint e tudás régen a vadászat és a harc bizonyos technikáira, sőt mágikus cselekedetekre és a kézműves szaktudásra is kiterjedt. Ha a nő fortéllyal harcol, ez azt jelenti, hogy a dolgok mögé lát. Megérzi, hogyan lehet megoldani az adott problémát. Képes konfrontálódni, de vezetői feladata nem merül ki ebben. Az igazi győzelmet okosságával és fortéllyal éri el, megérezvén belül, hogy mi lehetséges. Debora adja meg a jelet a harc megkezdéséhez. Felismeri a megfelelő időpontot. Érzi, hogy mikor kell cselekedni, és mikor jobb várni még. Nem puszta erővel küzd, hanem okosan használva a külső körülményeket. Vezetését így nem görcsös erőlködés, sem harcos meldöngetés, hanem intuíció és okosság jellemzi. Kivárja, megérzi a kellő pillanatot. Amit Debora története elmond, napjainkban sok formában valósul meg. A nő nem csak akkor vezető, ha egy céget vezet, vagy főpolgármesterként egy nagyvárost, vagy miniszterként egy apparátust, hanem akkor is, amikor a családban vállalja a vezetői szerepet. Kívülről talán úgy tűnik, hogy a férfi vezet, mint Bárák a hadsereget. Gyakran a férfi a pénzkereső, és talán ő tervezi meg a közös házat, ám a családi élet kereteit a nő alakítja ki. Ő teremti meg az otthon melegét, ő rendezi be a lakást, ő irányítja a gyerekek napjait, ő neveli őket. Ám a nő nem a férfi ellenében vezet, hanem vele együtt. A nőt nem a hatalom érdekli, hanem a valóság alakítása, ami az a nő és a férfi egyaránt fontos. Debora példájára a nő ügyesen indíthatja a férfit arra a feladatra, amelyben a férfi valóban jó. Kutatások igazolták, hogy vezető gazdasági pozíciókat betöltő nők akkora legsikeresebbek, ha a karrier mellett privát szociális hálójukat is sűrűre tudják szőni, főként a saját családdal, gyerekekkel. Azok a nők, akik a családban megtanulják, hogy hogyan kell a gyerekekkel bánni, nevelni, eközben kialakítják saját vezetési stílusukat is. A latinben a két fogalom, a vezetés és a nevelés közös szógyökre vezethető vissza. Nevelni annyit tesz, mint előhozni valakiből a lényeget, formát adni lényegi valójának. A nők másképp vezetnek, mint a férfiak. Ők nem annyira sikert vagy előremenetelt akarnak elérni, sokkal inkább a lényegig akarnak eljutni. Az általuk vezetettek képességeit akarják kibontakoztatni és koordinálni. A nők vezetőként igyekeznek észrevenni, hogy kinek mire van szüksége ahhoz, hogy kihozhassa magából mindazt, ami benne rejlik. Vannak férfiak, akik arról panaszkodnak, hogy domináns a feleségük. Ám a nő sosem magától domináns. A férfi gyakran a maga bizonytalan és megalázkodó magatartásával hívja elő a nő domináns oldalát. Többnyire férfiakra jellemző az, hogy gyermekkorban édesanyjuknak engedelmeskednek, majd felnőttként feleségükből is hasonló magatartást váltanak ki, mint hajdan anyjukból. A nőknek azonban egyenrangú partnere van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak vezetni. Báráknak Debora mellett kellett vonulnia. Ha egy harci helyzetben Deborának maga után kellene rángatnia a férfit, aki a nő háta mögé bújik, támadástól félve, akkor Debora domináns szerepkörbe kényszerülne. A nő azonban jól teszi, ha nem hagyja, hogy a férfi szerepének átvételére kényszerüljön. A nőnek a maga módján kell vezetnie.
E történet ezt úgy mondja el, hogy Debóra nem egyszerűen odáll a sereg élére, hanem ráveszi Bárákot, hogy induljon el a sereggel úgy, hogy ő ott vonul mellette. Vele együtt kezdi el énekelni azt a dalt is, amely már csak Debóra neve alatt maradt ránk. Debóra áldja az urat, hogy voltak olyanok, akik Izraelből önként veszélynek tették ki magukat. Minden rettenetes állapotban volt mindaddig, amíg fel nem kelt Debóra, fel nem kelt Izrael anyja. Debóra felkelt, kezdeményezett. Vezetés művészetének csodája azonban leginkább abban áll, hogy Izrael vezetői végre készek voltak eleget tenni vezetői feladatoknak, hogy a férfiak bátran tették a dolgukat.

0: Vangelis felvételeit hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. 6 milliárd forintból épül a fenékküszöb Paks és Duna-Szent Benedek között. Háromnapos rendezvénysorozattal készülnek az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Nagyboldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház. Energiahiánnyal küzd Románia, a köztársasági elnök mégsem akarja, hogy befejezzék a majdnem kész vízi erőműveket. A jelenlegi becslések szerint bruttó 6 milliárd 165 millió forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenékküszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök a beruházásról tartott sajtótájékoztatón csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. A Telex szakembereket kérdezett arról, hogy milyen hatásai lehetnek a fenékküszöbnek, és mit is jelent az, hogy bárkákat süllyesztenek a Dunába. Bartók Szilvia összefoglalóját hallják.
3: Egy folyó feldúzasztására több eszköz is létezik. Gát, zsilip vagy fenékküszöb kiépítése. A fenékküszöb tulajdonképpen egy olyan gát, ami nem látszik ki a víz alól, mondta a Telexnek dr. Timár Gábor, az ELTE TTK geofizikai és űrtudományi tanszékének vezetője. Ezt úgy kell elképzelni, mint amikor köveket pakolunk egy hegyi patakba, és pár centivel megemelkedik a víz. Most ugyanezt fogják csinálni a Dunával, magyarázta a szakértő. A fenékküszöb technikailag alkalmas lesz arra, hogy akár egy méterrel is megemelje a vízszintet, de egy esetleges árvíz idején semmilyen veszélyt nem jelent majd, tette hozzá Timár Gábor. Ugyanis amikor ilyen kicsi a vízhozam, akkor komoly hozzáadott értéke van a vízálláshoz, ha viszont jön az árvíz, akkor keveset emel a vízálláson. A megoldásnak kétségtelen előnye a gyorsaság. Akár már 2-3 hét múlva is működhet. Hosszú távon azonban jó lenne, ha a paksi erőmű le tudna válni a Dunáról, és át tudna térni más jellegű hűtésre. Elkészült-e utána küszöb, akár egy méterrel is meg tudja majd emelni a vízszintet, ami megnyugtató megoldást jelentene a hűtővíz problémájára. De mi van akkor, ha az építés lezárulta előtt jönne egy újabb jelentős apadás? Erre az eshetőségre készítik be a rövid távú vészmegoldást, az uszályok lesüllyesztését. Ezzel kisebb mértékben, de sokkal gyorsabban tudnának emelni a Duna vízszintjén. Ez két hajótest elsüllyesztését jelentené, amelyek a maguk 80 méteres hosszúságával nem érnének teljesen keresztbe a folyómederben, de arra elég lenne az elhelyezésük, hogy a vízszintet nagyjából 20 centivel megemeljék. Amikor majdnem le kellett állítani a paksi erőművet, ez a mennyiség rengeteget segített volna. Dr. Samu Andrea, a WWF Magyarország élő folyók programjának szakértője a munkálatokkal kapcsolatban úgy fogalmazott. Mivel az építkezés részletei még nem ismertek, egyelőre nem lehet felmérni, hogy ez milyen ökológiai hatást fejt majd ki. Ezért hiányolja, hogy csak vízügyi szakemberek bevonásával született döntés, és ökológiai hatásvizsgálat nem készült. Hosszú távon viszont Samu Andrea szerint is az lenne a megoldás, ha az erőmű minél kisebb mértékben támaszkodna a Dunára.
0: További apadás várható a Dunán, ezért a vezetékes ivóvíz felhasználásának mérséklésére kérte a fogyasztókat szerdán a fővárosi vízművek. A következő időszakban várható átmeneti, néhány centiméteres emelkedést a vízgyűjtő terület csapadékhiánya miatt további apadás követheti, figyelmeztetett a szolgáltató a Facebook oldalán. Hozzátették, Dunabogdányban különösen kritikus a helyzet. A település vízfogyasztása tovább emelkedik, és megközelíti a rendelkezésre álló kapacitás 100%-át, vagyis a további fogyasztás növekedés, vagy egy váratlan műszaki esemény veszélyeztetheti a folyamatos ivóvízellátást, közölte a fővárosi vízművek. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszín lesz, többek között a Margit szigeten, a Szabadság téren, a Várkertben, illetve a Szent István téren és a Bazilikában. Augusztus 20-ától 22-ig díjmentesen és előzetes regisztráció nélkül látogatható a parlament. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án, az ünnepi Szent Mise után 19 órakor a Bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az országos mentőszolgálat mentőautó beszerzései ügyében. Hegedű Zsolt szerint különösen nincs helye visszaélésnek ott, ahol a pénz és az eszköz közvetlenül emberéletek megmentését szolgálja. Hegedű Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Attól függetlenül, hogy mikor történt, vagy ki követte el, a felelősöket számon fogják kérni. Emlékezet és felejtés volt a központi tematikája az 54. tokaji írótábornak, amit augusztus 10-e és 13-a között rendeztek meg Tokajban. A programban több felolvasás, kerekasztalbeszélgetés és számos kísérő rendezvény is várta az írótábor résztvevőit. A helyszínről kollégánk Ungvári Judit küldött összefoglalót.
4: A központi témáról, az emlékezés és felejtés összefüggéseiről az írótábor megnyitóján Jánosi Zoltán, az MMA művészetelméleti tagozatának vezetője történelmi kontextusban beszélt.
5: 1826. augusztus 29. Kölcsey Ferenc Pesten oda megy az ablakhoz, a literatúrát szerkesztik éppen szemerével. Reggel oda megy az ablakhoz és kinéz, hogy van-e valami jele Pest központjában. Annak, hogy akkor 300 éve veszett oda Mohácsnál II. Lajos és a teljes magyar és az a nemzetközi hadsereg, amely oda ment. Senki a füle botját nem mozdítja erre az évfordulóra. Kölcsey Ferenc megírja élete egyik legnagyobb írását, a Mohács című esszé. A Mohács az a korszerű modern hazaszeretetnek, az emlékezésnek, a nemzeti emlékezésnek a programja. Engedjék meg, hogy ebből most szó szerint idézzek. És ez a haza lehet kicsiny, és lehetett még kisebb valaha. De a szerelem nem a tárgy nagyságától veszi a kezdetét.
4: Az első konferencia napon megismerkedhettünk a Magyar Művészeti Akadémia hiánypótló kiadványával, amely az 1956-os forradalom és a magyar színház kapcsolódásait mutatja be, főleg azokat a színész sorsokat, amelyek megtörtek a forradalom utáni megtorlás következtében. A Német László évforduló kapcsán egy friss színházi előadásról is szó esett, hiszen az írótábort megelőzően augusztus 8-án mutatta be a Szatmár Németi Társulat Gyulán Szabó K. István rendezőnek az Író Iszony című művéből készített színpadi adaptációját, amiről az írótábor vendégeként Német László unokája is elismerően beszélt. Eckler Andrea irodalomtörténész ennek kapcsán hangsúlyozta, Németh László hasonlóan Bartókhoz olyan nyelvben gondolkodott, amely megőrizve az archaikus elemeket alkotott modern, egyetemes nyelvet, és nagyon fontos, hogy megismerjük, tévút lemondani róla csak azért, mert bonyolultnak tűnik.
6: Ez az értelmiség hivatása, kérem. Ez a mi feladatunk valójában, és nem küldök nézően nagy dolgokat. Persze kellene konferenciák, tanulmányok, meg minden, de egyszerűen ki kell menni az emberek közé, és megtalálni azokat a módokat, ahogy el lehet jutni lélekhez és szellemhez. És úgy gondolom, hogy a színháznak ez most egy nagyon-nagyon fontos feladata.
4: Szintén a megismerés fontosságáról beszéltek a 250 éve született Berzsenyi Dániel kapcsán a kerekasztal beszélgetésben, kiemelve, hogy óriási szerepe van ebben az oktatásnak. A következő napon átfogó képet kaphattak a résztvevők a könyvkiadás és a könyvterjesztés problémáiról, illetve a folyóiratok helyzetéről az online platformok korában. A hozzászólók itt elmondták azt is, hogy bár a nyomtatott kiadványok helyzete a támogatások szűkössége okán nem túl rózsás, és azokra sokan valóban úgy tekintenek, hogy a végüket járják, a print még mindig egyfajta presztízzel bír az irodalmi életben.
0: Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház. Közölte rádiunkkal a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szentmisén kell részt venniük. A napnak különleges magyar vonatkozása is van. Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába, ezért tiszteljük őt Magyarország égi pártfogójaként, emelték ki a közleményben. Örömmel és közös imádsággal kezdődött meg Bodajkon a helyi ifjúsági tábor területén a 8. egyházmegyei ifjúsági tábor, amelyet augusztus 11-e és 15-e között tartanak. Adta hírül az Esztergom budapesti főegyházmegye a közösségi oldalán. A fiatalokat a Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök által bemutatott Szent Mise indította el az ötnapos találkozáson, melynek mottója mindnyájan egy szívvel. A tábort 7 év kihagyás után szervezték meg újra. Azokat a 14 és 19 éves fiatalokat várták rá, akik szeretnének lelki tapasztalatokat és közösségi élményt átélni, szeretnének mélyülni személyes Isten kapcsolatukban. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyermekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkóztatását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. A www.segélyszervezet.hu oldalon pedig tetszőleges összeget lehet adományozni. Halálos orosz dróntámadás érte egy személyvonatot Odessa megyében, miközben Ukrajna újabb Patriot rakétákat kér az Egyesült Államoktól. Nyíri Kata jelenti.
7: Oroszország 133 drónnal támadta Ukrajnát csütörtökre virradóan. Az ukrán légierő közlése szerint 111 drónt sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani, ugyanakkor több helyszínen becsapódásokat is regisztráltak. Odessa megyében egy személyvonatot is támadás ért. A szerelvény mozdonyába csapódó drón következtében életét vesztette a mozdonyvezető és segédje. A vonaton 340 utas, köztük 67 gyermek tartózkodott. Az utasokat evakuálták, majd autóbuszokkal folytatták útjukat. Az esetről az Odessa megyei katonai adminisztráció számolt be. A fronton az elmúlt 24 órában 204 harci összecsapást jelentettek. A leghevesebb harcok a Pokrovszki irányban zajlottak. Az ukrán vezérkar szerint az orosz hadsereg egy nap alatt mintegy 1310 katonát veszített. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök közben újabb Patriot rakétákat kér az Egyesült Államoktól. A CNN-nek adott interjújában azt mondta, az amerikai készletek 5%-ának átadása szerinte elegendő lenne ahhoz, hogy Ukrajna átvészelje a telet és további emberéleteket mentsen. Lengyelországban pedig napokon belül döntés születhet újabb Patriot rakéták Ukrajnának történő átadásáról.
0: A lengyel hatóságok együttműködve az amerikai biztonsági szolgálatokkal őrizetbe vettek egy orosz állampolgárt, aki az orosz titkos szolgálatok megbízásából egy amerikai-ukrán állampolgár meggyilkolására készült. Közölte csütörtöki sajtóértekezletén Donald Tusk lengyel kormányfő. A férfit a lengyel belbiztonsági ügynökség múlt pénteken vette őrizetbe. Tusk úgy fogalmazott, az illetőt az orosz titkos szolgálatok toborozták, feladata az volt, hogy Varsóban kivégezze a Putyin rezsim szempontjából kényelmetlen személyt. Villamos energia hiány van Romániában, a köztársasági elnök mégis ellenzi, hogy befejezzék a majdnem kész vízi erőműveket. Gáspár Sándor tudósítása következik.
8: Románia köztársasági elnöke Nikusor Dán újra tárgyalásra visszaküldte a parlamentnek azt a törvényt, amely lehetővé tenné, hogy befejezhessenek csak nem teljesen kész vízi erőműveket, bár védett területeken találhatóak. Azért is meglepő ez a lépés, mert az alkotmánybíróságon elutasították az államelnöki fogásait. Nem találtak a törvényben semmi alkotmányba ütközőt, tehát az elnök aggály nélkül aláírhatta volna, hogy például a felső Maros völgyében lévő ratosnyai erőmű gyűjtőtavát megkezdhessék feltölteni. Alig 20 hektár erdőt kellene levágni, amit már 40 évvel ezelőtt a gát építésekor egyszer már levágtak, de azóta új sarjadt a helyén, így az alig 8 kilométeres völgyszakaszon nem alakulhat ki a tó. Az elnök hangsúlyozottan kéri, hogy ne néhány szó helyességét elemezzék csupán, hanem összességében mérlegeljék, hogy szükség van-e még ebbféle törvényre, szabályozásra. A köztársasági elnök fenntartásai annál különösebbek, hogy a Duna apadása miatt a csernavodai atomerőmű mindkét reaktorát kénytelenek voltak leállítani. A másodikat szerdán, augusztus 12-én, miután kiderült, hogy a nagyobb vízhozamú Böla ágból 4 uszály elsüllyesztése, sziklarobbantás és mederkotrás ellenére is csak 2 napot nyertek, és így kénytelenek leállítani a második reaktort is. A kieső árammennyiség a fogyasztás 10%-át jelenti. Pótlása elsősorban külföldi import révén lehetséges, bár már is üzembe helyezik az olténiai rovinári erőművet, amely lignit tüzelésű. A most visszaküldött törvény különben 7 épülőben lévő, megnyitás előtt álló vízi erőművet érint, 3 Erdélyben, a többi 4 pedig Erdély és Havasalföld határán, a Kárpátokban, illetve a bánsági hegyekben. Valamennyit 2007 előtt kezdték építeni, a ratosnyait még 1989-ben, de 2007 után a kiterjesztett természetvédelmi területek Natura 2000-es zónák hatája alá kerültek, és így leállították az építkezést. Noha azelőtt minden természetvédelemmel kapcsolatos rendelkezés tiszteletben tartásával is kormányhatározat alapján fogtak az építésükhöz.
9: Közlekedési hírek következnek.
10: Jó reggelt kívánok! Egy hajnali jármű hiba miatt a KK-Polnán a kis újszállásvonalon a reggeli délelőtti órákban változásokra kell számítani, egyes vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A ceglédi vonal fővárosi szakaszán a nyári felújítás jelenlegi szakasza újabb menetrendi módosítások mellett zajlik. A csúcsidei sűrítő G50-es és Z50-es vonatok fővárosi végállomása a nyugati Bolkőbánya Kispestre került át jövő szerdáig. A Lajos-Mizsei vonalon a karbantartás miatt még ugyancsak jövő szerdáig vannak korlátozások. Kőbánya Kispest és Dabas között a Z21-es, Kőbánya Kispest és Ócsa között az S21-es pótlóbuszokkal lehet utazni. A vonatok Dabas és Lajos-Mizse között eredeti menetrend szerint járnak. A Szobi vonalon ma estig tart a szikla kitermelés a Szent Mihály hegynél, a Nagymaros és Szob közti szakaszon ma még módosított menetrend érvényes, a csúcsidőben több G70-es vonat helyett itt pótlóbusz közlekedik. A győri fővonalon Almás fűzítő állomáson a hétvégén váltócserét végeznek, ezért ma 22 órától hétfő hajnalig az S10-es vonatok nem térnek be Almás fűzítő állomásra, Almás fűzítő felső és Almás fűzítő között állomáspótlóbuszok járnak majd. A Kiskunfélegyháza Orosháza vonalon felújítás miatt decemberig Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok közlekednek. Váci Viktor, MÁV Inform.
11: A fővárosban a Budakeszi úton a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon változva halad jelzőlámpás irányítással, mert javítják a gázvezetéket. A Korányi Frigyes útról csak balra Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Az érintett BKK járatok az Országos Korányi Intézet megállóban nem állnak meg Budakeszi felé. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótlóbusz közlekedik Újpest központ felé. Tart a villamospálya karbantartása a Könyves Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a 2 külső sáv járható. Hétköznapokon a 2B és az 51A villamos a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között, az 51-es villamos pedig a teljes vonalon nem közlekedik. 51-es pótlóbusz jár a Mester utca Könyves Kálmán körút és a Koppány utca között. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Hazánk időjárásáról.
0: Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, keleten azonban kevés gomoly felhő képződhet. A csapadék kizárt. A keleti szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet jellemzően 29 és 32 Celsius fok között alakul. Végül főbb híreink még egyszer röviden. 6 milliárd forintból épül a fenékküszöb Paks és Duna-Szentbenedek között. Háromnapos rendezvénysorozattal készülnek az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Nagy Boldogasszony napját ünnepli szombaton a katolikus egyház. Energiahiánnyal küzd Románia, a köztársasági elnök mégsem akarja, hogy befejezzék a majdnem kész vízi erőműveket. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter volt. Köszönjük figyelmüket!
12: Multidéző. Szikora Józsefet hallják.
13: 2026. augusztus 14-e péntek van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából a Marcell nevet viselő hallgatóinkat. 85 éve, 1941. augusztus 14-én halt meg Auschwitzban Maximilian Kolbe, lengyel ferences atya. A megsemmisítő táborban a holttestek szállítását kapta feladatul. Amikor a nácik szökés miatt 10 lengyelt éhhalára ítéltek egy büntető bunkerben, Kolbe atya önként vállalta a halált, egy két gyermekes családapa helyett. Két heti szenvedés után a tábori hóhér az utolsók között ölte meg injekcióval. Kolbe atyát 1971-ben boldoggá avatták, majd II. János Pál pápa 1982-ben avatta szentté. 1941. augusztus 14-én közzétették az Atlanti Chartát, amelyben Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kölcsönös nyilatkozatot adott ki a világ jobb jövőjéről. 1981. augusztus 14-én ért véget Budapesten az első nemzetközi hungarológiai kongresszus. Két fő témája a Magyarországon kívüli filológiai oktatás és a magyar vers volt. 1811. augusztus 14-én született Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút építője. 1839-ben névrokona, a Lánchidat tervező William Clark, őt bízta meg az építkezés vezetésével. Ekkor letelepedett Magyarországon, és az Országos Közlekedési Bizottság tanácsadója lett. 1849-ben Henczi, osztrák tábornok, később Dembinski is el akarta pusztítani a Lánchidat, de Clark Ádám mindkét akciót megakadályozta. 1850-es években ő tervezte és ő építette a budai alagutat. Jelentős szerepe volt a magyarországi, horvátországi, ausztriai és olaszországi vasútépítkezések, valamint az épülő Budapest számos ipari és városépítési mérnöki feladatának megvalósításában. 1855-ben magyar lányt vett feleségül. Budapesten a Lánchíd és az alagút közti tér Clark Ádám nevét viseli. 1891. augusztus 14-én született Hille Alfréd, katonatiszt. Az ő javaslatára légkörkutató repülőgépek beszerzésével megkezdődött Magyarországon a magassági légkörkutatás. 1901. augusztus 14-én született Kulin László, Kossuth-díjas gyermekorvos, egyetemi tanár. Nevéhez fűződik az atrópia-patomechanizmus, az adaptációs szindróma és a klímaterápia felfedezése. Ez utóbbiért kapta a Kossuth-díjat. 1941-ben enapon született David Crosby, amerikai rockzenész, énekes, gitáros. A Buffalo Springfield, a Birds és a Crosby, Stills, Nash & Young egykori tagja. 1956. augusztus 14-én halt meg Bertolt Brecht, német író. Ismert műve a Koldus opera, az Állítsátok meg Arturo Ujjit és a Kaukázusi krétakör. 1976-ban enapon halt meg Holló László, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festő, érdemes és kiváló művész. 45 éve távozott e világból Karl Böhm, osztrák karmester. Művészetében kiválóan kapcsolta össze a klasszikus bécsi zenei hagyományokat a 20. század emberének ízlésével. 40 éve nincs köztünk, Montág Imre, gyógypedagógus, logopédus, a magyar beszédművelés jelentős alakja. Előadásokat tartott és cikkeket írt a magyar beszédművelésről, retorikáról, amelynek kiváló képviselője volt. Tanította, hogy a szóbeli és viselkedésbeli megnyilvánulás az ember maga. Televíziós sorozatai kiskamaszokat és felnőtteket neveltek a közösségi létre, annak elemi szabályaira. Montág Imre életének jelentős részét a magyar nyelv szolgálata és fejlesztése töltötte ki. 5 éve halt meg Igor Oisztrák orosz hegedűművész. 1860. augusztus 14-én nyílt meg a Miskolc-Kassa közötti vasútvonal. 1920. augusztus 14-én kezdődött a Kisantant kialakítása. Csehszlovákia, a szerb-horvát-szlovén királyság és Románia szövetségének célja a magyar revíziós törekvések és a Habsburg restauráció megakadályozása volt. 1945. augusztus 14-én Japán kapitulációjával véget ért a II. Világháború. 1949. augusztus 14-én világifjúsági találkozót tartottak Budapesten. 1952. augusztus 14-én Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke.
12: A múltidézőt Szikora József készítette.
14: Édes jó Istenem, új napra virrattunk, a te őrző szemed legyen ma is rajtunk. Nevedd le mi rólunk soha a szemedet, terjeszd ki fölöttünk áldó kezeidet. Amen.

Kedves hallgatóink, hamarosan Szent Misét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A Szent Misét bemutatja Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködik Budai Tamás kántor.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a te lelkeddel.
0: Szeretettel köszöntöm a Katolikus Rádió hallgatóit, a Bonum Katolikus Televízió nézőit, és természetesen az itt jelenlévő kedves testvéreket is, Szent Maximilián Kolbe áldozó pap és vértanú ünnepén. Kolbe atya minoritas szerzetes volt, és vértanú. 1918-ban szentelték pappám. Japánban is töltött, miután Lengyelországban kórházlelkész volt, Japánban is töltött néhány esztendőt, ahol Nagasakiban ferences kolostort is építetett. Miután hazajött, abban a kolostorban, amit szintén ő alapított, rendfőnök vagy házfőnök lett, és mikor kitört a második világháború, akkor zsidókat és más üldözötteket menekített. 1941-ben elfogták, Auschwitzba vitték őt a németek, és de hát innen azt hiszem, hogy jól ismerjük már a történetét, miután egy rab megszökött a táborból, ezért aztán megtizedelték a tábort, és őt magát is, miután önként kilépett az egyik kiszemelt áldozat helyett, ezért aztán ő került az éhségbunkerbe, ahol kivégezték injekcióval. Szent Maximilián Kolbe atyára emlékezünk, és a reggeli szentmisénket a Hízli család élő és elhunyt tagjaiért ajánljuk fel. Jó Isten az elhunytaknak adjon örök nyugodalmat, az élőknek pedig jó egészséget és sok kegyelmet. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk,
1: mert vétkeztünk ellened.
0: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
1: és add meg nekünk az üdvösséget.
0: Irgalmazzon nekünk, ha mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Könyörögjünk. Istenünk, te Szent Maximilián áldozópapot és vértanút betöltötted a szeplőtelen szűz iránti odaadással, a lelkekért való buzgossággal és az emberek iránti szeretettel. Közben járására add, hogy a te dicsőségedre embertársainkat buzgó lélekkel szolgáljuk, és így életünkben, halálunkban szent fiathoz hasonlítsunk, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben. Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Olvasmány Ezekiel próféta könyvéből. Szent városának, Jeruzsálemnek ezt mondja az Úr, az Isten. Úgy bánok veled, ahogyan te is viselkedtél. Semmibe vetted az esküt, és megszegted szövetségemet. Én azonban nem felejtem a szövetséget, amelyet ifjúságod napjaiban veled kötöttem. És ezért új és örök szövetségre lépek majd veled. Te meg visszaemlékezel útjaidra, és szégyenkezel, amikor majd veszem nővéreidet és húgaidat, és leányaidul neked adom őket, de nem a veled való szövetség alapján. Megújítom veled a szövetséget, és megtudod, hogy én vagyok az Úr. Akkor majd emlékezni és szégyenkezni fogsz, és szégyenedben szóhoz se tudsz jutni. Mert majd megbocsátom minden gonosztettedet, amelyet csak elkövettél. Mondja az Úr, a te Istened. Ez az Isten igéje.
2: Istened legyen áldva.

0: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátani a feleségét? Jézus ezt felelte, nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert, és azt mondta, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybekötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségetek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja feleségét, ha csak nem a paráznasága miatt és mást vesz el, házasság törést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné. De van, aki a mennyek országáért önkén lemond róla, aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igéi.
1: Krisztusban, kedves testvéreim! Ma, amikor oly könnyen dőlnek emberi kapcsolatok, ezen belül a házasság kötelékében is, vagy éppenséggel, amikor ma torzítani akarják a házasság szentségének eszményét, akkor különleges hangsúlyt kap az Úr Jézus Krisztus válasza. Próbára akarták tenni, mondja az evangélista, így indul a mai szövegünk, ellehetetleníteni Jézust, ha szabad így fogalmaznom, nevetségessé tenni, és mindazt, amit ő képvisel. Szóval csapdába akarták csalni, Jézus visz

0: Úr Jézus szavai egyértelműek. A házasságot a teremtésben az isteni elgondolás hozta létre. Éppen ezért Isten szabta meg a teremtés törvényét is. Az embernek pedig az a feladata, hogy elfogadja és megtartsa ezeken. Az egységet Jézus szerint isteni jog írja elő, ezért a válás merénylet a teremtő akarata ellen. Krisztusban, kedves testvéreim, a házasság felelősség teljes döntést, elfogadás kíván, és természetesen egy csodálatos nagy ajándékozás, amely nem engedi meg a könnyelműséget. A házasságban egy férfi és egy nő kölcsönösen kiegészíti egymást. Jézus a házasság lényegének a megtartásán fáradozik, és természetesen Jézus nyomán az egyház is arra buzdít mindenkit, hogy felelősségteljes döntést tudjon hozni a házasság alkalmával, illetve házasságra lépésével, és ami még legalább ennyire fontos, hogy a döntése mellett ki tudjon tartani. Sokszor érezzük azért, hogy az emberi erő, minden jó szándék, jó akarat ehhez kevés, de számunkra van valami, ami nagyon-nagyon fontos, ez pedig az isteni kegyelem. És amikor házasságra lép valaki, akkor nem csak a saját erejével, jó szándékával, akaratával kell számolnia, hanem annak a kegyelmével, aki megalapozta a házasságot, és aki most éppen a mai evangéliumi szövegünkben is megerősítette a házasságot. Én azt kívánom a házasulandóknak, hogy valóban felelősség teljes döntést tudjanak hozni, Jézus kegyelmével ebben a döntésben kitartani, és aki már benne él a házasságban, pedig kívánom, hogy valóban szeretettel tudjanak egymás felé fordulni, azzal a szeretettel, amellyel Isten Jézus Krisztus tanít bennünket. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozat vállalás magasztosságát.
1: Vértanúidért, akik mind halálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérjük téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét, szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításaid. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Vértanúidért, akik együtt uralkodtak veled, fogadd be halottainkat örök országodba. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: És imádkozunk a mai szentmise szándékára, a Hizl család élő és elhunyt tagjaiért. Hallgass meg, Urunk!
3: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Győzelmes királyunk Jézus Krisztus, látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökké.
3: Ámen.
0: Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bűvetőségedből.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom is a tiéte, kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, felajánljuk neked adományainkat, és kérünk, hogy Szent Maximilián példájával taníts minket is életünk felajánlására. Krisztus, a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Emeljük föl szívünken.
2: Felemeltük az Úrhoz.
0: Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek.
2: Méltó és igazságos.
0: Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható, örök Isten, mert téged magasztalunk, amikor szentjeidet dicsérjük, és amire csak képesek voltak szenvedésükben, az mind a te hatalmad csodálatos műve. Kegyelmeddel tápláltad jóságosan hitük lángját, megszilárdítottad kitartásukat, és győzelemre segítetted őket a harcban, Krisztus a mi Urunk által. És ezért minden égi és földi teremtmény új éneket zengve imád téged, és mi is együtt az angyalok egész seregével, hangos szóval hirdetjük és vég nélkül valljuk.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt. Árad le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adaténk.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odatta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titkom.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk néked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyágyunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyágyunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Maximilian Kolbe vértanúval és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általam, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atyaisten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
2: Amen.
0: Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak, dicsőséges eljöttén.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön, örökkém.
2: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással.
0: Legyen békesség köztünk mindenkor.
3: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit, irgalmaz nélkül.
0: Váljék a szent áldozat.

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghív lakomájára Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó,
1: hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
0: Krisztus teste és vére, őrizzen meg.

0: Imádkozzunk együtt azokkal, akik nem részesülhetnek a szentségi Jézusban. Jézusom, hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb oltári szentségben. Mindennél jobban szeretlek és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassanak. Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj legalább lelki módon a szívembe. Ne engedd, hogy elszakadjak tőled. Ámen. Könyörögjünk. Jóságos Atyánk, Te megerősítettél minket egyszülött fiat testével és vérével. Tedd lobogóvá a mi szívünkben is azt a szeretetet, amelyet Szent Maximilián áldozó pap és vértanú e szent lakomából merített. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Ámen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Ámen. A Szent Mise véget ért, küldetésünk van, járjunk békében.
0: Istennek legyen hála.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Forgács Alajos plébános, orgonán közreműködött Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 31 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A szerkesztő Bartók Szilvia, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa, derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szent Atya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a népek barátsága találkozót, valamint beteg fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30 szent misét mutat be a Rimini kikötőben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Becslések szerint 6 milliárd forint lesz a költsége a Paks és Duna-Szent Benedek közötti fenék küszöb megépítésének a Dunán. Ebben az összegben már benne van egy-egy útszakasz újjáépítése és a partszakaszok rekultivációja is, mondta a miniszterelnök csütörtökön Budapesten. Magyar Péter kifejtette, 145 ezer köbméter követ fognak a Dunába beépíteni, pár héttel később pedig további 110 ezer köbméter kővel megerősítik a medret, és megvédik az építményt attól, hogy a Duna sodrása idővel kimossa alóla a folyófeneket. Háromnapos rendezvénysorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. A program sorozat 4 milliárd forintba kerül, egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy fél órás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Zéró toleranciát hirdetett az egészségügyi miniszter, miután hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozás indult az Országos Mentőszolgálat mentőautó beszerzési ügyében. Hegedűs Zsolt azt ígérte, minden ügyet feltárnak, amelyben felmerül a korrupció, szabálytalanság vagy közpénzekkel való visszaélés gyanúja. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk. A keleti szél az ország nagy részén gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Közlekedési hírek.
4: Jó reggelt kívánok! Egy hajnali jármű hiba miatt a KK-Polna kis újszállásvonalon a reggeli délelőtti órákban változásokra kell számítani, egyes vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. A ceglédi vonal fővárosi szakaszán a nyári felújítás jelenlegi szakasza újabb menetrendi módosítások mellett zajlik. A csúcsidei sűrítő G50-es és Z50-es vonatok fővárosi végállomása a nyugati Bolkőbánya Kispestre került át jövő szerdáig. A Lajos-Mizsei vonalon a karbantartás miatt még ugyancsak jövő szerdáig vannak korlátozások. Kőbánya Kispest és Dabas között a Z21-es, Kőbánya Kispest és Ócsa között az S21-es pótlóbuszokkal lehet utazni. A vonatok Dabas és Lajos-Mizse között eredeti menetrend szerint járnak. A Szobi vonalon ma estig tart a szikla kitermelés a Szent Mihály-hegynél. A Nagymaros és Szob közti szakaszon ma még módosított menetrend érvényes. A csúcsidőben több G70-es vonat helyett így pótlóbusz közlekedik. A győri fővonalon Almásfüzítő állomáson a hétvégén váltócserét végeznek, ezért ma 22 órától hétfő hajnalig az S10-es vonatok nem térnek be Almásfüzítő állomásra. Almásfüzítő felső és Almásfüzítő között állomáspótlóbuszok járnak majd. A Kiskunfélegyháza Orosháza vonalon felújítás miatt a decemberi Kiskunfélegyháza és Szentes között pótlóbuszok közlekednek. Váci Viktor, MÁV Inform.
5: Jó reggelt kívánok! Lassulást tapasztalhatnak a fővárosban a Haraszti úton a Grassalkovics út előtt, illetve a folytatásban a Soroksári úton is a Haller utcához közeledve, csak úgy, mint az M3-as bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt és a 10-es főúton befelé, az Ürömi körforgalom előtt. A hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. Lezárják a Gubacsi hidat ma éjféltől, szombaton hajnali 4 óráig, illetve szombaton éjféltől várhatóan vasárnap reggel 8 óráig karbantartás miatt. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló is kimarad. A 20. kerületben a Köves úton felújítás miatt az alsó határútnál a két irány forgalma felváltva halad jelzőlámpás irányítással. A Kőbányai úton befelé lezárták a Pongrácz útra jobbra kanyarodó sávot, mert javítják a gázvezetéket. Varga Etele, BKK Info.
0: Lapszemle. 100 éve 1926-ban a budai Császárfürdőben az irgalmas rendi szerzetes testvérek kezdeményezésére épült fel az első magyarországi modern versenyúszoda, olvasható a Magyar Kurírban. Ez a sporttörténelmi beruházás alapozta meg a magyar úszás és vízilabda 100 éves sikerszériáját. Arról azonban kevesen tudnak, hogy az eseményekben milyen fontos szerepe volt a betegápoló irgalmas rendnek. Az 1806-ban létrehozott Császárfürdő alapvetően Buda szegény betegeinek ellátását volt hivatott biztosítani. Az irgalmas rend a fürdő tulajdonosaként a betegekről való gondoskodás mellett azonban kiemelt feladatának tartotta az egészségmegőrzést, amelynek legfőbb eszközét a sportban látta. A rendtartomány főnök 1925-ben Mura Fülöp budai Perját nevezte ki a Császárfürdő igazgatójává. Fülöp testvér alaposan tanulmányozta a hazai és a külföldi létesítményeket, így nagy szakmai felkészültséggel vezette a Császárfürdő verseny úszodájának építését, amelyet a főváros vezetése kezdetben el akart gáncsolni, mert szerintük a város rendezési tervek útjában állt. Az engedélye kiharcolása után azonban 1926. augusztusára elkészült a medence és a műugró torony, valamint a lelátó egy része. Egyre több országban szűnik meg a hagyományos telefonálás, a hazai cégek azonban nem tervezik a vezetékes telefonálás kivezetését, írta meg a Telex. A kivezetést külföldön azzal indokolják, hogy a vezetékes telefonra már alig van igény, mivel a beszélgetések döntően mobiltelefonok között zajlanak. Magyarországon az úgynevezett egyetemes szolgáltatóknak kötelező fenntartaniuk a vezetékes hangátvitel lehetőségét. Ezeket a cégeket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jelöli ki, az egyetemes jelző pedig leegyszerűsítve azt akarja, hogy állami kötelezettség alapján mindenkinek, bárhol a szolgáltatási területen megfizethető áron kell biztosítani az alapvető telefonálási lehetőséget. Az adatok viszont arra utalnak, hogy a vezetékes telefonálás egyre marginálisabbá válik. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: August 24. péntek van. Önök a Magyar Katolikus Rádió zenés napköszöntőjét hallják. A hangtechnikus Fülöp Csaba, valamint a zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezető Fülöp Tamás. A zenés napköszöntő 9 óráig tart. Lássuk, hogy milyen témákkal várjuk Önöket. 7 óra 50 perckor kezdődik a Szent Széki Percek. Jánosi dalma jelentkezik Rómából. 8 óra 8 perckor magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik, ebből hallanak most egy rövid részletet.
6: Ez a madár a batla. Hogy néz ki először is, mert tényleg egészen exkluzív, gyönyörű madár.
7: Hát talán, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy ibisz, akkor az már többet mond már kultúrában, és az ibisz sok helyen megjelenik, az egyiptomi ibiszről beszélünk, az nem mondom, hogy mindenkinek a fejében ott van, de azért talán van egy kép róla ezzel a lefelé hajló csőrrel. Végülis a batla is egy olyan íbisz, amelyik nem olyan színes első ránézésre, mert hát úgy messziről nézve egyszínű, sötét.
0: A madár várta 8 óra 8 perckor kezdődik, várja Önöket a szerkesztő Posgai Nóra. 8 óra 22 perckor messzelátó turisztikai magazinunk ajánlóját hallgathatják meg, ezt követően pedig 8:30-kor ismét hírekkel, közlekedési információkkal jelentkezünk. 8 óra 41 perckor fotós magazinunk a Blende ajánlóját hallhatják, 8 óra 45 perckor pedig a pillanatfelvételt hallgathatják meg. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a mai zenés napköszöntőben, ha tehetik, kezdjék velünk a ma reggelt!

0: 7 óra 48 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben János Idalma jelentkezik Rómából, hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A technológia erkölcsi határairól szóló figyelmeztetésektől, valamint a fiatalokhoz intézett pápai felhívásoktól volt hangos az elmúlt hét a Vatikánban. A szentszék a nyári szünet utáni első teljes munkahetén egy olyan témát emelt a nemzetközi diskurzus középpontjába, amely alapjaiban határozhatja meg a következő évek globális biztonságpolitikáját. A Vatikán hivatalosan is közzétette a 2027-es béke világnapjának központi témáját. A pápai üzenet fókuszában a mesterséges intelligencia katonai alkalmazása és a fegyverkezési hajsza áll. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium által kiadott dokumentum félreérthetetlen üzenetet fogalmaz meg a világ vezetői felé. A Szentatya a közzétett dokumentumban kifejezetten óv attól, hogy a katonai döntéshozatalt vagy az emberi életről való határozathozatalt algoritmusokra bízzák a nemzetek. Fegyvermentesíteni a technológiát, a békét szolgálni. A politika, mint megelőző felelősség. Egyetlen algoritmus sem teheti erkölcsileg elfogadhatóvá a háborút. A technológiának minden körülmények között az embert és a kiengesztelődést kell szolgálnia, nem pedig a rombolás automatizálását, mondta a pápa. A pápai nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a politikai vezetők nem háríthatják át a felelősséget az autonóm fegyverrendszerekre, és a nemzetközi jogban sürgős szabályozásra van szükség, mielőtt a katonai mesterséges intelligencia alkalmazása visszafordíthatatlan következményekkel járna. A hét egyik legmozgalmasabb eseményére Assisiben került sor, ahová Leó pápa a ferences fiatalok találkozója alkalmából látogatott el a Porciunkola ünnephez kapcsolódóan. A Szent Szűz Mária angyali királynéja bazilikában összegyűlt több ezer fiatal előtt a pápa a béketeremtés gyakorlati lépéseiről és a közösségi felelősségvállalásról beszélt. A fiatalokhoz intézett beszédében a Szentatya kiemelte, hogy a mai világban a béke nem passzív állapot, hanem aktív döntések sora. Ne féljetek a békét építeni egy olyan világban, amely túl gyakran választja a megosztottságot és az egyéni érdekeket. A béke nem a fegyverek hallgatása, hanem a szív csendje és a kéznyújtás bátorsága. Ti vagytok a jelen reménye, akik megmutathatjátok, hogy a párbeszéd mindig erősebb a falaknál. A pápa külön hangsúlyozta a fiatalok szerepét a társadalmi igazságosság megteremtésében, arra buzdítva őket, hogy ne váljanak a digitális elszigetelődés áldozataivá, hanem keressék a személyes találkozást a szegényekkel és a peremre szorultakkal. A júliusi pihenőidőszak lezárultával a Szentpéter Bazilikában és a téren újraindultak a szerdai általános kihallgatások. A Szentatya a hívők ezrei előtt a vasárnapi liturgia fontosságáról és a pihenés spirituális dimenziójáról tartott katekézést. A pápa óva intett attól, hogy a vasárnapot csupán a fogyasztás vagy a teljesítménykényszer napjává silányítsuk, és kiemelte a közösségi jelenlét gyógyító erejét. A vasárnapi liturgia nem egy puszta kötelesség vagy kötelező pipa a naptárunkban, hanem a közösség életének valódi forrása, amely megújítja a mindennapi küzdelmeinket. Ha elveszítjük a vasárnap szentségét és a pihenés képességét, a munka rabszolgájává válunk, és elveszítjük a kapcsolatot az embertársainkkal. A beszédben a Szentatya külön tért ki a családok helyzetére, szorgalmazva, hogy a munkaadók és a társadalmi intézmények tegyék lehetővé a közös családi pihenést és a lelki feltöltődést. Az urangyala imádság alkalmával és a hét folyamán tett diplomáciai nyilatkozatokban a Vatikán ismét határozottan kiállt a világ meglévő konfliktus övezeteinek békés rendezése mellett. A pápa külön megemlékezett a szudáni polgárháború áldozatairól, az ukrajnai háború pusztításairól, valamint a Kolumbiát ért természeti csapás károsultjairól. A Szentatya felhívásában a nemzetközi közösség cselekvési kötelezettségét sürgette. Kérve kérem a világ vezetőit és a szudáni konfliktusban szemben álló feleket, tegyék le a fegyvereket és engedjék be a humanitárius segítséget a szenvedő lakossághoz. Ne feledkezzünk meg a gyötört Ukrajnáról sem, ahol a háború nap mint nap ártatlanok életét oltja ki. Imádkozzunk, hogy a fegyverek zaja végre átadja a helyét a valódi párbeszédnek, mondta a pápa. A vatikáni diplomácia képviselői emellett a héten több kétoldalú egyeztetésen is kiemelték, hogy a humanitárius folyosók biztosítása és a civil lakosság védelme minden nemzetközi tárgyalás előfeltétele kell, hogy legyen. Az elmúlt hét vatikáni eseményei tehát egyértelműen megmutatták a Szent Szék kettős törekvését. Miközben a pápai tanítás a hívők mindennapi lelki megújulása és a közösség fontosságára összpontosít, a globális szintéren a legégetőbb technológiai és geopolitikai veszélyekre hívja fel a figyelmet.
0: Elhangzott a Szentszéki percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyház megyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
4: 8 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Egynapos lelkipásztori látogatást tesz augusztus 22-én San Marinóban és Riminiben 14. Leó pápa. Derült ki a Magyar Kurír beszámolójából. A Szentszéki Sajtóközpont programja alapján a Szentatya San Marinóban az ország vezetőivel és a helyi egyház képviselőivel találkozik, majd szentségimádáson vesz részt. Riminiben felkeresi a népek barátsága találkozót, valamint beteg, fogyatékkal élő és rászoruló emberekkel találkozik. A katolikus egyházfő este 6:30 szent misét mutat be a Rimini kikötőben. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Egy hiteles klímatörvénynek a kitűzött klímacélok megvalósításához pénzügyi és költségvetési kereteket is teremtenie kell. Hívja fel a figyelmet a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatója, a Másfél Fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható elemzésében. Az új nemzeti éghajlatvédelmi alap létrehozása hasonlóképpen fontos elem, amelynek lényege, hogy a jelenleg is létező, jelentős részben Európai Uniós szabályok alapján klímacélokra fordítandó bevételek, például a kibocsátási egységek árveréséből származó források egy átlátható finanszírozási csatornába kerüljenek. Háromnapos rendezvénysorozattal készül az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre a kormány. A programsorozat 4 milliárd forintba kerül. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy fél órás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 8:30-kor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Csemer Boglárka és Szakonyi Milán felvétele szólt. 8 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvárta következik. A mikrofonnál a szerkesztő, Posgai Nóra.
1: Madárvárta sorozatunkban nagyon szép, ritka, íbiszféle vízimadarunk van a mai napon. Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával beszélgetünk róla. Ez a madár a batla. Nem tudom, hogy hány hallgató hallott róla egyáltalán. Hogy néz ki először is, mert tényleg egészen exkluzív, gyönyörű madár.
2: Hát talán, hogyha azt mondjuk, hogy ez egy íbisz, akkor az már többet mond már kultúrában, és az íbisz sok helyen megjelenik, ha az egyiptomi íbiszről beszélünk, az, hát nem mondom, hogy mindenkinek a fejében ott van, de azért talán van egy kép róla ezzel a lefelé hajló csőrrel. Végülis a batla is egy olyan íbisz, amelyik nem olyan színes első ránézése, mert hát úgy messziről nézve egyszínű, sötét, akár feketének is tekintető, de kicsit jobban megnézi az ember, vagy jobb megvilágítási viszonyok mellett, meg esetleg közelebbről is tudja látni, akkor látja, hogy inkább barnás, és egy csomó irizáló szín van a tollazatában, és ezért egészen különleges megjelenése is van, ahogy attól függ, hogy éppen hogy esik rá a fény, hogy mit lát az ember. Tehát végülis ezt úgy lehet tekinteni, mint hogyha egy kicsit ilyen hazai változata lenne, vagy hát nem hazai, mert egyébként az elterjedése az elég széles világszerte, de ami nálunk előforduló íbiszféle, és ebben a sajátos megjelenéssel, hogyha elképzeljük a egyiptomi hieroglifákról, vagy a különböző művészi alkotásokból, akkor ezt tudjuk itt behelyettesíteni.
1: Tényleg ilyen fémes, rózsaszín, lila, zöld árnyalatok vannak benne, tehát szerintem egészen csodálatos.
2: Hát igen, tehát, hogyha simán egy távcsővel megnézed messziről, akkor ezt nem látod, hogy ilyen a színe, csak hogyha úgy esik rá a fény.
1: Meg ha egyáltalán látom, hát mert ritka madár, hol fordul elő Magyarországon? Fészkele egyáltalán?
2: Hát Magyarországon igazából azon fajok közé tartozik, aminek úgy kezdődik az állománybecsése, hogy nulla kötőjel valamennyi, tehát, hogy nem is feltétlen minden évben költ, bár az elmúlt években azért mindig költött, és egy ilyen inkább most már nem a nulla valamennyi, hanem a 4-18 pár az a legújabb becslésünk, de hát mégis azt jelenti, hogy alig-alig fordul elő Magyarországon, időnként egy-egy tájegységben költ, ha bár korábban gyakoribb volt, Kis-Balatonon voltak a legjelentősebb állományai még a 20. század elején, aztán utána lényegileg eltűnt, és az elmúlt időszakban jön vissza valamennyire, de csak ilyen kis számban. A világszerte azért nem annyira ritka faj, mert több százezer res példányszámot tartanak nyilván a globális állományára, és ráadásul elég széles az elterjedése, ahogy az előbb mondtam.
1: Ezt nem, mondtad, hogy nem csak Dél-Amerikában is, hát, meg Afrikában,
2: Ázsiában, mindenhol. Amerikában is, sőt, még Ausztráliában is tényleg globálisan lényegileg elterjedt, de hát ez azért változó lehet, hogy hol gyakoribb, de Európában inkább a mediterrán térségbe figyeltő, meg én magam is leginkább ott láttam. Ugyan vonuláson nálunk is több helyen megfigyeltő vizes élőhelyek környezetében, de költési időszakban csak Portobágyon egy-két olyan vizes élőhelynél, ahol éppen abban az évben akár csak megpróbálkozik költ.

0: Elérkeztünk ahhoz, hogy milyen élőhelyet kedvel, a lápvidékek, mocsarak lakója.
1: Hát elsősorban ilyen mocsaras élőhelyeket, olyan táplálékban gazdag vizes élőhelyek, amik látnak halastavak, vagy gömböző árasztások is, ahol végülis az a, hát ez a lefelé hajló görbecsőr, az nyilván táplálkozására utal, hogy elég mélyről tudja kiszedni azokat a gerinctelen állatokat, amivel táplálkozik, például a piócával, vagy nadállyal is előszeretettel, és olyan vizekben, ahol sok pióca van, hogyha valaki ismeri az ilyen helyeket, ott például nagyon jól megtalálja az életfeltételeit.
0: Hogyan fészkel, hol fészkel?
1: Hát szinte

0: még nem olyan görbehajlott, hanem később lesz. És akkor ebből visszakövetkeztettek, hogy evolúciósan alakult így neki, hogy még eredetileg nem volt a flamingó se ilyen görbe. A batlánál hogy van? A batla fióka csőre milyen?
1: A batlánál is, és sok más hasonló fajnál, aminek hosszú csőre van, és speciális alakú, még a fiókánál ez csak nagyon részben látható, általában rövid csőrrel kelnek ki a tojásból. A batlánál még az érdekes, hogy a színezete is más a fiókánál, ilyen csíkos, kicsit ilyen rózsaszínes, és sötétebb sávok váltják egymást, és itt nem én találtam ki, de egy magyarországi kollega, aki gyűrűzött batlákat, úgy írta le, hogy úgy néz ki, mint a radírpók a pompom meséből, és hát megnézve tényleg úgy néz ki, mint a radírpok, tehát ilyen szempontból ez egy jó és mindenki számára érthető, aki legalábbis ismeri ezt a mesét, összehasonlítás. Aztán nyilván, ahogy növekszik a fióka, elkezd kialakulni ez a hosszabb és még inkább hajlott csőr, és ez a színezet is átalakul.
0: Felnőtt korban sötét zöld, ugye?
1: Hát igen, ez ugyanaz, mint a tollazattal, hogy éppen hogyan esik rá a fény, de van valóban egy ilyen zöldes árnyalata.
0: Mi veszélyezteti a batlát?
1: Hát elsősorban azt gondolom, hogy az élőhelyi kérdések, tehát amikor nálunk még nagyon jelentősebb állományai voltak, akkor Magyarországon még sokkal nagyobb kiterjedésű vizes élőhelyek, vagy kifejezetten mocsás jellegű élőhelyek voltak, tehát így a Kis-Balaton is, és utána az eltűnését is ezeknek a csökkenéséhez lehet kötni. Manapság azért nagyon sok, tehát ilyen kettős hatás van, ha úgy tetszik, mert nagyon sok élőhely rekonstrukció azért volt a legértékesebb védett élőhelyenken, a nemzeti parkok tudtak ilyen beavatkozásokat tenni, tehát bizonyos helyeken az ideálisabb az élő, de közben viszont egy általános kiszáradás van Magyarországon, ami meg nagyon sok vizes élőhelyet nagyon kedvezetlenül érint, tehát ezeknek a kombinációjával bizonyos helyeken most jók a feltételek a batlának, de természetesen amikor arról van szó, hogy eltűnik egy faj egy bizonyos területről, vagy egy országból, akkor később csak akkor tud visszajönni, hogyha azok az állományok, ahova visszahúzódott, vagy azok a központi állományok, azok erősödnek. A batlánál viszont nem igazán ez a helyzet, tehát az utánpótlásnak valahonnan jönnie kell, ha visszatelepül, mint egy más fajoknál tapasztalunk ilyet, de hiába áll fönt az, hogy az élőhely visszajött, ha közben a faj központi állománya összeomlott, és így nem tud visszaterjedni.
2: Magyarországi madárfajainkat bemutató sorozatunk a Madárvártát hallották. A mikrofonnál a szerkesztő Posgai Nóra volt.

0: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
1: Óra 21 perc. Kedves hallgatóink, hamarosan messzelátó turisztikai rovatunkkal jelentkezünk. A következő percekben Szentirmai Ágnes foglalja össze, hogy milyen témával várjuk Önöket a 9 órai hírek után.
2: Miskolc anno, a titkos és a publikus. Gyűjteményegységek és kiállítások a Herman Otto Múzeum kínálatában.
3: Itt látszik, hogy ugye Miskolcnak jellegzetes eleme a színvapatak. Akkor még hangsúlyosabb volt, mint manapság, ugye az 1960-as évektől kezdődően sok helyen lefették. Itt ezeken a festményeken még az eredeti állapotot tudja majd a látogató megtekinteni, ahogy a magas szűkházfal között kanyarog a patak, volt erre egy koncepció Velence Miskolcon. Egy kicsit, ahogy a házak között kanyarog a színva, átívelnek a hidak fölötte, van egyfajta velencei jellege valóban. Ezt is igyekeztek képeslapokon, mindenféle kiadványokban népszerűsíteni, hogy a turistákat egy kicsit jobban bevonzák a belvárosi részébe.
2: Mire utal a titkos és mire a publikus?
4: Ennek a két műgyűjtőnek mások voltak a lehetősége és a megközelítése is. Dr. Petró Sándor meglehetősen nyíltan kezelte a gyűjteményét végig saját életében és a gyűjtemény életében. Kövesi István viszont tényleg egyfajta titkos gyűjteményként, tehát ő nem adta feltétlenül annyira szívesen vagy gyakran kölcsön kiállításokra, nem feltétlenül mutatta meg a másoknak, a nagy közönségnek. Viszont maga a gyűjtemény a halála után sokáig titkos maradt.
2: Felsétálunk a miskolci Mindszenti Kálvária dombra.
5: Neogót stílusban épült a kápolna, kicsi, de nagyon szép épület.
2: Vagy domborműveken ábrázolják Krisztus szenvedés történetének egy-egy jelenetét.
5: Sétányokat is fognak kialakítani, fel fog értékelődni ez a terület. Először biztos a miskolciak veszik birtokukba, és többen járnak ide, de én bízom benne, hogy akár ezt a turisták is fel fogják fedezni. Nem véletlenül mi is ugye ide szervezünk rendszeres időközönként városnéző sétát, mert tényleg gyönyörű a helyszín.
2: Barangolunk az Avasi Arborétum fenyőkertjében.
6: Ez egy helyi érdekeltségű természetvédelmi terület, amit az apósom alapított a 80-as évek első felében. Kinézte magának ezt a területet, a kitettsége nagyon megfelelő volt az örökzöld növényeknek. Ez egy ilyen délkeleti lejtésű, enyhén savanyú agyagföld, és ő annak ellenére, hogy ő szülésznőgyógyász főorvos volt, nyugdíjas kora után nagyon szeretett társadalmi munkában mindenféle tevékenységet végezni. Tulajdonképpen azért gyűjtötte össze ezeket az egyedeket, hogy a kerten rendelkező tulajdonosok ide bejöjjenek, megnézzék, hogy milyen jellegű fenyőfák és örökzöld bokrok vannak, és innen kiválaszthatják maguknak, amit majd később a kertjükbe szeretnének telepíteni. Természetesen ez csak egy ilyen bemutató terület, vagy bemutató kert volt.
2: Miskolci mozaikkal várom Önöket a hamarosan kezdődő messzelátóban.
1: Szentirmai Ágnes számít figyelmükre a 9 órai hírek után.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
2: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
4: Nyolc óra 30 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid hírek a Magyar Katolikus Rádióban, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szentjobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtés nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gács Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 9 órakor várjuk Önöket. Számítunk figyelmükre. Közlekedési hírek.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Megszűnt a forgalmi akadály a főváros 17. kerületében a Naplás úton a Diadal utcánál, ezért az érintett BKK járatok újra az eredeti útvonalon közlekednek. Akadozó az előrejutás a Haraszti úton, a Grassalkovics úthoz közeledve, a Soroksári úton befelé, a Haller utcánál, a Rákóczi úton befelé, a Blahalújza tér előtt, a 10-es főút bevezető szakaszán, az Ürömi körforgalom előtt és az M3-ason befelé, a Szerencs utca előtt. A villamos pálya karbantartása miatt a Könyves Kálmán körúton, a Rákóczi híd felé, a Mester utcánál sávelhúzással csak a két külső sávban tudnak közlekedni, ezért a Remiz utcától araszolásra kell számítani. A hétvégén az M3-as metró a Határút állomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a Határút érintésével M3-as, illetve a Határút és a Pöttyös utca között M3A pótlóbusz jár majd Újpest központ felé. A második kerületben a Budakeszi úton, a városhatár közelében, a Korányi Frigyes útnál a két irány forgalma felváltva jelzőlámpás irányítással halad, mert gázvezetéket javítanak. A Korányi Frigyes útról csak balra, Budakeszi felé tudnak kikanyarodni. Varga Etele, BKK Info.
4: Lapszemle. 100 éve 1926-ban a budai Császárfürdőben az irgalmas rendi szerzetes testvérek kezdeményezésére épült fel az első magyarországi modern versenyúszoda, olvasható a Magyar Kurírban. Ez a sporttörténelmi beruházás alapozta meg a magyar úszás és vízilabda 100 éves sikerszériáját. Arról azonban kevesen tudnak, hogy az eseményekben milyen fontos szerepe volt a betegápoló irgalmas rendnek. Az 1806-ban létrehozott Császárfürdő alapvetően Buda szegény betegeinek ellátását volt hivatott biztosítani. Az irgalmas rend a fürdő tulajdonosaként a betegekről való gondoskodás mellett azonban kiemelt feladatának tartotta az egészségmegőrzést, amelynek legfőbb eszközét a sportban látta. A rendtartomány főnök 1925-ben Mura Fülöp Budai Perját nevezte ki a császárfürdő igazgatójává. Fülöp testvér alaposan tanulmányozta a hazai és a külföldi létesítményeket, így nagy szakmai felkészültséggel vezette a császárfürdő verseny uszodájának építését, amelyet a főváros vezetése kezdetben el akart gáncsolni, mert szerintük a város rendezési tervek útjában állt. Az engedélye kiharcolása után azonban 1926. augusztusára elkészült a medence és a műugró torony, valamint a lelátó egy része. Egyre több országban szűnik meg a hagyományos telefonálás, a hazai cégek azonban nem tervezik a vezetékes telefonálás kivezetését, írta meg a Telex. A kivezetést külföldön azzal indokolják, hogy a vezetékes telefonra már alig van igény, mivel a beszélgetések döntően mobiltelefonok között zajlanak. Magyarországon az úgynevezett egyetemes szolgáltatóknak kötelező fenntartaniuk a vezetékes hangátvitel lehetőségét. Ezeket a cégeket a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jelöli ki, az egyetemes jelző pedig leegyszerűsítve azt akarja, hogy állami kötelezettség alapján mindenkinek, bárhol a szolgáltatási területen megfizethető áron kell biztosítani az alapvető telefonálási lehetőséget. Az adatok viszont arra utalnak, hogy a vezetékes telefonálás egyre marginálisabbá válik. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Deák Bill Gyula énekelt. 8 óra 42 perc, kedves hallgatóink, fotós magazinunk a Blende műsor ajánlója következik.
1: Idén harmadik alkalommal rendezték meg a Fotóművészeti Nemzeti Szalont. A műcsarnokban az Utak és útkereszteződések címmel nyár elején nyílt kiállítás kurátora Bán András és Kincses Károly volt. Ma délután a 4 órai hírek után hallgathatják meg a velük készült beszélgetést Blende című fotós magazinunkban. Most Kincses Károlyt hallják.
2: Onnan még egy teremmel beljebb menve a mostani technikától megcsömörlött alkotók képeit raktuk ki, akik úgy próbálnak tiltakozni a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a szoftvermérnökök által a telefonokba, gépekbe beépített programok ellen, hogy visszatérnek abba a kézműves technikákhoz, ami a fényképezés 100-150 évvel ezelőtti technikáit eleveníti föl. Kézzel öntik az emúziót, saját maguk csinálják a fényképek alapját, saját maguk találják ki, hogy most fotogramként, exponált képként vagy másképpen hozzák létre a képeket, de minden esetre miközben itt az emberek a telefonjukkal egy század másodperc alatt létrehoznak egy képet, egy másik század másodpercben rányomnak és elküldik a világ bármelyik részére, ők egy napig, két napig, néha tovább is dolgoznak egyetlen egy képen, ami aztán megjelenik a falon. Én muzeológusként ezt is nagyon sokra értékelem, és amennyiben csak tudom, segítem őket.
1: Egyébként ez tömeges tendencia, hogy szeretnének visszafordulni a hagyományos technikákhoz, vagy ez inkább nagyon egyedi jelenség?
2: Az, hogy néhány száz alkotó Magyarországon magas színvonalon űzi ezt a technikát, az nekem pont jó. Festőket se számolnak meg, hogy hányan festenek olajjal, hányan akvarellel, hányan részkarccal. Aki, amit választ, abban csináljon jó alkotást. Az archaikus teremben szemközpont az ellenkezője van, a mesterséges intelligenciával készült képek.
1: És ott érünk egyébként végére a kiállításnak.
2: Igen.
1: Azt mondta, hogy nem tud nagyon azonosulni ezzel a történettel.
2: Igen, de ameddig én múzeumigazgató voltam, addig ilyen kérdésekre azt mondtam, hogy egy állatkert igazgatótól se lehet megkérdezni, hogy melyik állat a kedvence. Ugyanúgy kell szeretni a skorpiót, mint a zsiráfot, szóval, hogy tagadhatatlan, hogy a fényképezés jövőjét a mesterséges intelligencia alaposan befolyásolni fogja. Ez már most is így van, de a későbbiekben még inkább így lesz.
1: A harmadik Fotóművészeti Nemzeti Szalonról készült riportot teljes terjedelmében ma délután 4 órától hallgathatják meg Blende című fotós magazinunkban. Várja önöket a szerkesztő Zsoldos Szilvia.
3: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: Nyolc óra 45 perc. Következik a pillanatfelvétel.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A Római Magyar Akadémián Szabó Krisztina művészeti referens a beszélgetőtársunk. A iparművészeti egyetemisták anyagát tekintjük meg. Ők is ösztöndíjasok voltak?
5: Igen, hát most második évben fogadjuk a MOME Mohajnagy Egyetem Design Egyetem ösztöndíjasait, ők végzős hallgatók, kezdő művészek, tehát ők már nagyon-nagyon képzett, de nagyon fiatal művészekről beszélünk, és igazából egészen hasonlóan a képzőművészi ösztöndíjasokhoz képest, ők is egy hónapot töltenek Rómában, viszont ők csapatként érkeznek, van velük egy vezető tanár, aki segít nekik, felkészíti őket, és igazából koordinálja az egész itt tartózkodásukat.
4: Hányan voltak ők?
5: Ők hatan voltak, és mindenki, már egy-egy különféle tanszékekről érkeznek. Itt is pályázat van a MOME-n belül, elbírálják, illetve ez egyik bíra, úgymond, az intézetből van. Tehát mi is részt veszünk ezeknek a pályázati anyagoknak az értékelésében, és a nyertes hallgatók ugye egy hónapot tölthetnek egy tanár kíséretében, igen, Rómában, és nagyon össze van hangolva ennek a kiállításnak, amit itt látunk az első emeleten a díszfolyoson, Site Inspection a neve, ezt meghagytuk angolul, mert terepbejárás lenne magyarul, de olaszul nem nagyon tudtuk ezt a nagyon jól csengő magyar megfelelőjét megtalálni, úgyhogy meghagytuk inkább az angol címet. Viszont amit látunk, valóban, tehát ez egy olyan anyaggyűjtésnek a dokumentációja, amit szó szerint terepbejáráson végezte, hiszen nagyon...
4: Egy falfirkának a lenyomata egy lepelen?
5: Igen, egy falfirkának a lenyomata, ami nagyon izgalmas, hiszen Róma tele van falfirkákkal. Hát ezek ilyen egyéni
4: megnyilván. Minden fal tele van falfirkával, gyakorlatilag ezt üzeni a szöveg, ugye?
5: Igen, hogy minden falon téged látnak. És rengeteg felirat van, rengeteg szerelmes felirat, nagyon sok politikai, hát ők mindent, még a fociban is a politikát látják, tehát nagyon-nagyon könnyű ilyenekre akadni, meg hát vannak persze olyanok, amiknek nem sok értelme van, csak dekoratívak, vagy éppen azért, hogy elcsúfítsák a környezetet, de hát ez már tényleg tipuló. Furcsa, de ezeket a graffitiket, ezeket föl lehet osztani különféle csoportokban, és az egyik hallgató pont ezzel foglalkozott, mégpedig úgy, hogy létrehozott egy másolatot, egy jegykiadó automatának a másolatát, nagy Csongor Boldizsár készítette, nagyon-nagyon tehetséges fiatalember, fiatal művész, és lemérte, hogy néznek ki a római jegykiadó automaták.
4: Római BKV automata.
5: Római BKV, igen, egy atak. És újra modellezte, tehát ez nem egy eredeti tárgy, hanem ez egy elkészített tárgy, és mégpedig működőképes, hogyha megnyomjuk a megfelelő gombokat, akkor jegyeket kapunk a kezünkbe, ami pontosan ugyanúgy néz ki, mint a római BKV.
4: Ezt itt barkácsolta össze
5: Rómában? Nem, ezt
4: Rómában?
5: Ő elkészítette az egyetemen a kis laboratórium, vagy hát a műhely körülmények között. Megvan ennek egy mechanikai része, egy technológiai része, és hát egy külalakja, amit tényleg megtévedt, szintén tele van mindenféle firkával. És amikor kiadja ezt az adott jegyet, ezt a buszjegyet, akkor ezen van egy QR kód, és a QR kód egy olyan oldalra vezet, ahol megtaláljuk ezeknek a rendkívül sok, tehát a gyűjtés eredményének, a graffitiknek a kategorizálását, és a gyűjtésnek igazából a teljes anyagát, számtalan graffitit
4: beazonosítottak. Akkor most már értem, hogy miért gyalogoltak. Menjünk vissza ahhoz a térképhez, ami fogadott minket az elején, egy Róma város nagy térképe, kanyarogva megy a északtól délfele a Tevere, és mindenféle piros vonalakat látok a térképen, ami rá van rajzolva a térképre. És én először nem fedeztem fel, hogy mi ez, de hát egy graffiti kereső gyalogtúrának lehet az eredménye, de még több üzenete van.
5: Hát igen, ez valóban egy graffiti térkép igazság szerint, hiszen ez egy 150 kilométert jártak be a fiatalok egy hónap alatt, igazából esténként, meg éjszakánként, mert nappal 40, most is 39-40 fok van, nagyon-nagyon meleg van Rómában, úgyhogy ők csapatosan bejárták ezt az útvonalat, és regisztrálták, egyébként Urbán Szonya művésznő munkája, és ő újabb projektekkel fog előjönni, ilyen hasonló terepbejáró projektekkel.
4: De megtervezte előre, hogy a megtett útvonal a térképre víve, fölrajzolva egy értelmes szót adjon?
5: Ezt őszintén szerintem igen, de nem vagyok benne biztos.
4: Mert hogy egy igen, üzenet,
5: egy
4: nem?
5: Egy üzenet, ez egy anya üzenet.
4: Hát magyarul anya, azt adja ki, az útvonal.
5: És ez volt egy kis roller, ő azzal közlekedett, és annak a segítségével regisztrálták ezt az útvonalat. Tehát ez egy rendes regisztrált útvonal. És akkor ezzel kapcsolatban ugyanezen az útvonalon több adatgyűjtés is sorra került. Itt például ebben a munkában Vas Aranka Adelina munkáját látjuk, aki médiaművész. Itt is látható, hogy ugyanúgy megvannak a helyek, QR kóddal visszakereshető, hogy honnan vannak ezek a felvételek. Ezek hangfelvételek, zajok, mert hát nyilván egy bejáráson nem csak vizuális élményekkel találkozik az ember, hanem különféle hanghatásokkal, és ő ezeket regisztrálta és képiesítette is. Gyakorlatilag minden egyes helyszínhez tartozik egy megfelelő QR kód, amivel vissza lehet keresni, és egy leképezése pozitív vagy negatív formában, és ebből készítette ezt a nagyon szép katalógusszerű beszámoló kiadványt. Ugye Ezek a fiatal művészek rendkívül magas szintű képzést kapnak a MOME-n. Bármikor könyvet, katalógust tényleg nagyon szépen, nagyon magas minőségben el tudnak készíteni, illetve a saját munkáikat is elképesztő szinten tudják bemutatni. Úgyhogy ez az, amit látunk felakasztva különféle csíkokon. Itt is igazából én rákérdeztem, hogyha ilyen csíkokra nyomtatott elemeket állítunk ki, akkor mi van, hogyha hozzányúlnak, és a művész szintén egyetértett abban, hogy nem baj, hogyha mozognak, hiszen ezeknek pont az az egyik szerepe, hogy interakciót létesítsen a látogató és a műtárgy között.
4: Akkor még van itt egy pár alkotás, úgy látom. Néhány tükör egy asztalon, és kis kiégetett kerámia darabok. Ennyit lát a dilettáns ebből az alkotásból.
5: Ezek az alkotások Bektor Fülöp alkotásai. Hát első ránézésre, mintha ilyen múzeumi asztalon lennénk, hiszen kicsit ferdés tükrön, nagyító tükrökkel találkozunk, illetve hát valóban kiégetett kerámia darabokkal. Ő lenyomatokat vett falakról, ami között találunk görög nyelvű, tehát még ugye az antik Rómának
4: a lapidáriumba járhatott.
5: Igen, mindenfelé jártak, de hát ezeket templomfalakon rengeteg helyen, tényleg bármikor elérhető helyeken megtalálhatók. Meg hát egyéb falfirkákat, számokat, különféle Géza szereti Annát, biztos, hogy ilyenek is vannak benne, szívecskékkel, mindennel. Ugye ez egy érdekes dolog, mert mennyire szeret nyomot hagyni az ember. Ilyen bekarcolt feliratokat látunk már az athéni Akropolis falain is, antik időkből. Tehát ez nem egy új jelenség, és Fülöp ezt vizsgálta, hogy különféle korokban milyen típusú lenyomatokat hagytak az emberek. Egyébként ebből nemrég büntetés is volt, mert valamelyik lelkes turista Kolosszeumra sikerült valamit karcolni, nyilván nem lehet, de ez nem mindenki tart vissza, ugye, attól,
4: igen.
5: Ott hagyja a saját nevét az örök lépnek.
4: Most büszkén nézzük, hogyha felfedezünk egy 200-300 vagy 500 évvel ezelőtti falfirkát, de most nem szabad falfirkálni.
5: Igen, ez nem, nagyon nem.
4: Akkor van még itt két szőttes drapéria, amely szintén üzenetet hordoz.
5: Igen, ugye a textilesek is jelen voltak. Tóth Eszter alkotását látjuk. Ez egy kettő darabból álló, két pandanból álló alkotás, ami kézzel készült, horgolt technikával készült. Nagyok egyébként, tehát ez olyan 2 méterszer 1,5 méter nagy alkotások, szinte már kárpit méretben, ugye, és hát ugyanúgy meglátjuk a graffitiknek az ábrázolását. Ez egy nagyon érdekes műfaj, a textil, hiszen egy darab vonalból igazából kialakul egy, itt ebben az esetben kétdimenziós műalkotás, de valójában ezt tartozik hozzá egy lámpa, ami átvetíti ezeket az alkotásokat
4: a falra. És a réseken...
5: Igen, és újra kirajzolódik, és ez egy picit azt a transzpozíciós mi voltát jeleníti meg ezeknek a műtárgyaknak, ami szintén szerves része a kortárs művészetnek, hiszen a saját magán túlmutató műtárgy az egy nagyon-nagyon értékes kincs, és ugye a lenyomatnak az árnyéka, ezt már kimondani is egy szinte egy filozofikus megfogalmazás, és ezt tökéletesen tudja hozni ebben az alkotásában.
4: Igen.
5: És még van egy videónk, amit Holzer Sára készített, ami igazából ez a bejáráson a vatikáni falakon mentek körbe, és egy ilyen nagyon érdekes ringató jellegű, ahogy sétáltak.
4: Kívülről körbejárták a Vatikánt.
5: Igen, és ezt ábrázolja. Rendkívül ez egy meditatív típusú alkotás, és hát megjelennek a szilikát művészek, megjelennek a textil művészek.
4: Hát az iparművész.
5: Igen. Hát igen, ők az örökösei, mert ők már igazából ilyen média és megújuló, tehát már igen, nem igazából iparművészek kategóriába kerülnek, de ugyanúgy hát egy másik szemléletet látunk, egy rendkívül megújuló, rendkívül erőteljes és fiatal. Ők nagyon-nagyon fontos aláhúzni, hogy ők nagyon-nagyon fiatal művészek.
4: Szabó Krisztinával beszélgettünk Rómában, a Via Giulia egy alatt lévő Magyar Akadémián, ő a művészeti referense az intézetnek. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő, műsorvezető Szerdahelyi Csongor. A boldogs-

A pillanat felvétellel legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Kedves hallgatóink, a zenei szerkesztő nevében is köszönjük figyelmüket, kellemes rádiózást kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Érték a médiában. Eligazodási pont a mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
1: Reklámot hallottak.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek!
2: Kilenc óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Orbán Anita azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz, amelynek 24 órában elérhető zöld száma plusz 36 80 36 80 36. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon lehet tájékozódni. Háromnapos rendezvény sorozattal készül a kormány az augusztus 20-ai nemzeti ünnepre. Egyes helyszíneken már augusztus 19-én elkezdődnek az események. Budapesten 10 ünnepi helyszínen lesznek programok. A Szent Jobb körmenet augusztus 20-án az ünnepi szentmise után 19 órakor a bazilika elől indul. A 21 órakor kezdődő tűzijáték egy félórás audiovizuális show része lesz, és 10 percig tart majd. Egy hiteles klímatörvénynek a kitűzött klímacélok megvalósításához pénzügyi és költségvetési kereteket is teremtenie kell, hívja fel a figyelmet a Magyar Fenntartható Befektetési és Pénzügyi Egyesület igazgatója a Másfél Fok éghajlatváltozás közérthetően című szakportálon olvasható elemzésében. Az új Nemzeti Éghajlatvédelmi Alap létrehozása hasonlóképpen fontos elem, amelynek lényege, hogy a jelenleg is létező, jelentős részben Európai Uniós szabályok alapján klímacélokra fordítandó bevételek, például a kibocsátási egységek árveréséből származó források egy átlátható finanszírozási csatornába kerüljenek. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtés nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 10 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Kilenc óra 4 perc. Messzelátó. Hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szentirmai Ágnes vagyok. Miskolc belvárosából talán a legtöbbet fotózott és népszerű turista célpont az avasi református templom, a mellette elterülő temető, a kilátó és a boros pincék sora. De vajon milyen arcát mutatja a 234 méter magas domb keleti oldala? Miért érdemes ellátogatni a település mint szent város részébe? Messzelátunk mai adásában szó lesz a Herman Otto Múzeum kiállításairól, az épület mögötti dombon található Mindszenti Kálváriáról, és végül az avas csendbe, zöldbe burkolózó gyöngyszeméről, a fenyő arborétumról. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket! Milyen volt Miskolc az 1920-as években? Mennyit változott és mi maradt a város részekből emlékként az utókornak? Festmények, fényképek, múlt és jelen. Miskolc annó címmel láthatunk kiállítást a Herman Otto Múzeumban. A tárlatot Jakab Mátyás András, az intézmény történeti osztályának osztályvezetője mutatja be.
1: Ez egy régi hagyománynak a felelevenítése. Ezeknek a képeknek egy részét akkor még kortárs kiállításként 1931-ben már bemutatta az akkori múzeum. Ez ugyanis egy mozgalom volt Miskolcon. Elsősorban Sejerbé Kis Lajos miskolci rajztanár és Leszik Andor akkori múzeumigazgató nevéhez kötődik, hogy Miskolc a 19. század utolsó harmadától kezdve egy dinamikusan fejlődő, növekedő város volt. Rengeteg minden átalakult, megváltozott a városban, és a miskolci múzeumosok, képzőművészek érezték azt maguk körül, hogy az a város, amiben ők élnek, amiben felnőttek, folyamatosan változik, átalakul, és ez egy tudatos program volt az ő részükről, hogy a városnak minél több elemét megfesteni, hogy az az utókor, vagyis a mi számunkra is megmaradjon. Alapvetően a kiállítás városrészek szerint van csoportosítva, tehát ha az első részébe bejön a látogató a kiállításnak, itt a miskolci avas láthatja. Különböző festményeken, grafikákon, ugye az avasi református templom a hozzátartozó jellegzetes harangtoronnyal, ekkoriban ez már deklaráltan is a város jelképének számított. Az avasi pincesorok pincéi, ezek is részben mai napig megtalálhatóak, részben jelentősen átalakultak. Vagy például itt látható az avas aljának jellegzetes épülete, a régi református iskola, ami az 1920-30-as években a múzeumnak adott otthont.
0: Fönn is van a miskolci, Borsod Miskolci Múzeumnak a régi táblája.
1: Igen, ez a kevés olyan műtár közé tartozik a kiállításban, ami nem festmény. Igen, ez az eredeti tábla.
0: Itt látunk egy miskolci kirakatot. Itt viszont már nem csak képek vannak, hanem más tárgyak is megjelennek.
1: Igen, hát itt alapvetően részben eredeti tárgyak, tehát hogy ezek a turista jelvények, fényképezőgép, kerámiaemléktárgyak, részben pedig korabeli képeslapoknak, turisztikai kiadványoknak a hiteles másolatai, amiket itt elhelyeztünk.
0: Ugye Miskolc mindig is vonzotta a turistákat, főleg az avas, illetve a bükk.
1: Igen, hát elsősorban egyébként ez egy olyan problémája volt a városvezetésnek, amivel meg kellett küzdeni, hogy a turisták eljöttek Miskolcra, de nem maradtak a városban. Kimentek Tapolcára, a Fürdőbe, kimentek Lilafüredre, a Palotaszállóra, és pont egyébként ezek a kiadványok, vagy akár a festmények egy része is prezentálja azt a törekvést, hogy igyekezett a városvezetés bent tartani a városban a turistákat. Ehhez kapcsolódtak például, ugye itt van ezeken, hogyha átjövünk a következő szakaszba, ezt a belvárosnak kereszteltük el. Itt látszik, hogy ugye Miskolcnak jellegzetes eleme a színvapatak. Akkor még hangsúlyosabb volt, mint manapság, ugye az 1960-as évektől kezdődően sok helyen lefették. Itt ezeken a festményeken még az eredeti állapotot tudja majd a látogató megtekinteni, ahogy a magas szűk házfal között kanyarog a patak, volt erre egy koncepció Velence Miskolcon. Egy kicsit, ahogy a házak között kanyarog a színva, átívelnek a hidak fölötte, van egyfajta velencei jellege valóban ennek, és ezt is igyekeztek képeslapokon, mindenféle kiadványokban népszerűsíteni, hogy a turistákat egy kicsit jobban bevonzák a belvárosi részébe.
0: Érdekes lenne például ezt a részt most megkeresni, hogy vajon megvan-e még mi az, ami látható a mai időszakban a színvapartból, vagy kifejezetten mondjuk ebből a kis utcasarokból.
1: Ami azt illeti, ezt mi megtettük a látogató helyett, úgyhogy részben egy vetítős részben, részben pedig az egyik érintőképernyős eszközön minden festményhez hozzá tudja keresni a látogató azt, hogy manapság ez a festményen ábrázolt terület egy mai fotóval illusztrálva, hogy hogy néz ki manapság. A kollégák hát egy kb. Másfél év alatt letalpalták az egész várost, és mindent végigfotóztak, úgyhogy ha valaki arra kíváncsi, hogyha lát egy festményt a kiállításban, ki tudja keresni, hogy az manapság hol helyezkedik el, és hogy néz ki. A kiállításban helyhiány miatt körülbelül azoknak az érintett festményeknek a felét tudtuk itt elhelyezni, amik ehhez a kollekcióhoz tartoznak, de fotókon, ezeken az érintőképernyős eszközökön mind a 140 festményt meg tudják tekinteni a látogatók, kiegészítő információkkal, most fotókkal, és a művészek élethajzát is ugyanitt meg tudják találni.
2: Nagyon tetszik ez a talapzat, itt például a macskaköveket is felrakták, kirakták, tehát egy részét macskakövön, macskaköves utacskákon tudunk sétálni. Haladunk a következő városrészbe, vagy idősávba.
1: Most igen, itt még a belvároson belül jöttünk tovább. Itt van egy érdekessége ennek a kiállításnak. Megelevenítettek egy festményt nekünk, ami kivetítve látható a falon. Ez is az említett Kis Lajosnak egy akvarellje, ott megtekinthető az eredeti is, és ez az egész falat beborított animált verzióban. Itt ez tulajdonképpen egy belvárosi utcarészlet kicsit megmozgatva, érdekesebbé téve.
2: Igen, látjuk a macskát, látjuk a madarat, amint lerpül, a macska sétál, az emberek is mozognak időnként a képen, most átmennek az úton. Ugyanez a festmény, kicsi méretben, mellette a falon. Ez egy tér, ahová most besétálunk, Erzsébet királynét ábrázolja?
1: Ez egy közpark, a Népkert. Ez a valóságban a múzeumunk épületével szemben az út túloldalán található, és igen, ez itt valóban Erzsébet királynénak, vagyis Sziszinek a szobra. Tulajdonképpen véletlen egybeesés, a szobor ugyanúgy 1899-es, mint a múzeum. Ez az eredeti, tehát ez egy fontos dolog, hogy eredetileg ezt a Népkertben állították fel, de a szobrot 1945 után behozták a múzeumba, és jelenleg egy másolat látható kinn a Népkertben. Ez az eredeti szobor, itt a kiállításban elhelyeztük. Hát a nem festmények közül egyértelműen ez a legjelentősebb műtárgy itt, tehát ugye, hogy volt arról szó, hogy a tábla, a turisztikai kitűzők az a pár tárgy, ami nem festmény, és hát ez a bronzmelszobor.
2: Megelevenedik itt a tér. Virágágyásokkal, padokkal, és Sziszi mögött egy kandeláber, bokrok, a háttérben pedig posztergyanánt a térnek, a parknak a hátsó része, sőt, én még madárhangokat is hallok, mintha kint lennénk a parkban.
1: Igen, ez is egy fontos kis hangulatteremtő része a kiállításnak, hogy az egyes városrészekben a jellegzetes hang, itt a parkban a madárdal, a

0: ide a városnak, és ezt az 1970-es években teljesen lebontották, ma már az utcák sem ugyanazokon a nyomvonalakon futnak, és ennek a helyére épült fel a mai Vörösmarty lakótelep. Tehát, hogy 4-es-10 emeletes panelházak állnak manapság ezeknek az utcáknak, kisházaknak a helyén.
1: Átsétálunk itt a park mögött, Sziszi szobra hátánál, és egy következő területrészt látunk, ez pedig egy iparos ház talán.
0: Ugye Miskolcról manapság, hogyha iparról van szó, ugye a diósgyőri acélgyár és ennek a környékén elterülő területek szoktak az embereknek eszébe jutni. Nem volt ez mindig így. Tehát 1945 előtt Miskolc és Diósgyőr két különálló település volt, és Miskolcnak a Zsolcai kapuban megvolt a saját ipari központja, ennek volt egy fontos eleme ez a Szilágyi és Diskant féle gépgyár, és ez egy érdekesség, ez egy megrendelésre készült festmény, ez Bartus Ödön miskolci festőművésszel, Szilágyi Miklósnak a gyermeké és unokái festették meg. 80. születésnapjára kapta ezt ajándékba a családjától, hogy elkészült ez a festmény, ami a gyárat ábrázolta.
1: Zsolcai kapu, mint városrész, mind a mai napig megvan.
0: Igen. Tulajdonképpen, ami a Búzatértől Felső Zsolca felé vezet ki az országút, annak a két oldalán elterülő rész a Zsolcai kapu.
1: És gyáripari része van még annak a területnek?
0: Nagyon kevés. Igazából az egykori drótgyár az, ami mai napig ott működik. Ez az egyetlen úgymond túlélője a régi ipari övezetnek.
2: A muzsika után innen folytatjuk a beszélgetést Jakab Mátyás András történésszel.

0: kicsit megijednek a szalagfüggönytől, és azt hiszik, hogy itt nem szabad tovább menni, de pont az a lényege.
1: Igen, parkba bejövünk akkor a fák mögé, mintha bejönnénk a fák mögé, és pedig egy következő tér.
0: És akkor itt egy vetítést nézhetnek meg a látogatók. Ahogy mondtam, ott az érintőképernyős eszközön fenn vannak a festmények, a mosfotókkal mindenki tud benne keresni, de akinek nincs kedve ott állni és pepecselni vele, bejön ide, leül, és egy fél órás kisfilmben minden ilyen információt, ami ott megtalálható a képekről, azt itt meg tud nézni.
1: Most is vannak ugye föl-föl villanó képek, a múlt és a jelen, egy-egy városrészt, és ami külön tetszik, hogy Miskolc város térképére van

0: felvetítve. Tehát látjuk a városnak egy részét térképen, ugye az utcáknak az irányát, a város méretét is talán az 1920-as, 1916-os évben, és hát nagyjából van egy képünk, hogy milyen méretű, milyen elterülésű volt a város akkoriban. És itt a falon, bal oldalon, ez a montázs mondjuk a belvárosról?
1: Ez egy 1900-as évek elejéről származó képeslapnak a nagyítása. Akkoriban divatos volt, más városokból is maradtak fenn ilyenek, egy fiktív elképzelés arról, hogy fog Miskolc 100 év múlva kinézni. Itt az olyan olvasható is a felirat, hogy Miskolc 100 év múlva. És hát érdekes az, hogy mennyi mindennel...
0: Álljunk szembe a képpel, és akkor itt sokkal jobban látjuk, hogy hogyan is képzelték, miket képzeltek a belvárosba.
1: Képzeltek egy hajózható csatornát, képzeltek függővasutat, léghajókat, és hatalmas épületeket. Ugye itt ezeknek egy része, tehát a színház, az természetesen a mai napig áll, de vannak itt olyan épületek, amik csak az alkotóknak a képzeletében születtek meg, és bár jelentősen átépült a 100 évvel ezelőtti állapothoz képest a főutca, nem minden esetben úgy, ahogy ehhez a képeslap kapcsán elgondolták, eltervezték.
0: A villamos mind a mai napig megvan, és a torony is, ez még jelzi a városnak ezt a képét.
1: Igen, ez a színháznak a tetején a tűzőrségi torony, amit itt láthatunk, és ugye itt vannak ezek a viccesebb feliratok, gőzhajóállomás, léghajógyár. Itt van ez a léghajó, a Böcögő a levegőben. Böcögő egy vendéglős volt Miskolcon abban az időben, tehát hogy talán látszik is innen is, hogy ugye ott húzzák a zenészek a talpalával ott a vacsorázóknak a léghajó aljában. Egy kifejezetten humoros részlete az, ami ide került így a kiállítás végére, hogy a látogatók még ezt is megtekintessék arról, hogy végül is milyenek tervezték vagy gondolták a 2000 körüli Miskolcot annak idején.
0: Lehet-e tárlatvezetéssel végigjárni ezt a kiállítást, vagy általában önállóan ajánlják?
1: Mind a kettőre van lehetőség, illetve köztes elemként audiogájdot is kérhetnek a látogatók, tehát hogy egyéni megtekintés teljesen önállóan, hogy lehet audiogájddal, és bejelentkezés alapján tárlatvezetéssel is megtekinthetik.
2: Jakab Mátyás Andrást, a Herman Otto Múzeum történeti osztályának osztályvezetőjét a Miskolc Annó című tárlatról hallották. A Vármegye székhelyi közgyűjteménye 127 éves. Néhány éve az év múzeuma elismerést is megkapta. Új épületrészben kapott helyet két miskolci kötődésű műgyűjtő kollekciója, a titkos és a publikus. Erről is kérdezem majd dr. Szolyák Pétert, a Herman Otto Múzeum igazgatóját.
3: Ez az új épület, ez sok évvel ezelőtti fejlesztés eredményeként, vagy akkor indult, sok évvel ezelőtt induló fejlesztés eredményeként valósulhatott meg. A Görgei utca 28 szám alatti főépületünk mögött egy vadonatúj épületszárnyról van itt szó, illetve egy hozzá kapcsolódó, ugyanezen projekt keretében felújított restaurátor épületről. Az új épületszárnyban ott két szinten kaptunk igazániból új kiállító tereket, és ebben a két új állandó kiállítás, amit be tudtunk rendezni, az egyik a titkos és a publikus, a másik pedig a Miskolc Annó című.
0: A Miskolc Annót bejártuk, a titkos és a publikus mire épül? Kik voltak azok, akik ezeket az alkotásokat gyűjtötték, hogyan kapcsolódtak Miskolc városához?
3: Hát a titkos és a publikus az tulajdonképpen két külön kategóriás műgyűjteményt, és mögötte két külön műgyűjtőt is jelez. Természetesen elsősorban a gyűjtemény jellegére vonatkozik ez a két jelző. A titkos az Kövesi István gyűjteményére utal, a publikus az pedig dr. Petró Sándor, miskolci belgyógyász, gyermek- és sportorvos gyűjteményére. Ők kortársak voltak a 20. században, kortárs műgyűjtők, de miközben az egyik orvos egy kicsit más jellegű életet él, egy kicsit más jellegű műgyűjtő karaktert mutat, a másik Kövesi István, ő egy húsboltot vezetett, egy újlipótvárosi mészáros mester volt, akinek az élettörténete nagyon sok tragikus fordulattal volt tele. Ennek ellenére ugye szinte párhuzamos életrajzokról beszélhetünk, a gyűjteményük pedig szépen kiegészíti egymást. Petró Sándor gyűjteménye jóval korábbról indul, még az 1700-as évektől, Kövesi István gyűjteménye pedig elsősorban a 20. századra koncentrál, nagyjából 1870-től már vannak benne darabok. Így, hogyha a kettőt összerendezzük, illetve összerendeztük, Pirint Andrea művészettörténész kolléganőm is egyben a képzőművészeti tár osztályvezetője és vezető kurátor segítségével, tehát ez a két gyűjtemény össze lett rendezve, így a magyar festészet történetének az elmúlt 250 évét nagyon szépen át lehet tekinteni ebben a kiállításban.
0: Mire utal a titkos és mire a publikus?
3: Ennek a két műgyűjtőnek mások voltak a lehetősége és a megközelítése is. Dr. Petró Sándor meglehetősen nyíltan kezelte a gyűjteményét végig saját életében és a gyűjtemény életében. Kövesi István viszont tényleg egyfajta titkos gyűjteményként, tehát ő nem adta feltétlenül annyira szívesen vagy gyakran kölcsön kiállításokra, nem feltétlenül mutatta meg másoknak, a nagy közönségnek, és ennek nyilván oka volt, ahogy mondtam, meglehetősen tragikus élettörténet van ő mögötte. Itt azt tudni kell, hogy a II. Világháború után, ahogy lassan kiépült a pártállam, a műgyűjtés az teljesen új helyzetbe került, igazándiból megtűrt tevékenység volt, és aztán a 60-as évek voltak azok, amikor ez kicsit fellazult, ugye 56 után, és akkor már bizonyos keretek között elviselte a pártállam, sőt szabályozta is a bizományi áruházvállalaton keresztül még a műkereskedelmet is. Na most Petró Sándornak volt lehetősége arra, hogy úgy gyűjtsön, hogy közben ő ezt viszonylag nyilvánosan teszi. Neki talán kevésbé volt ez befektetés, mint inkább műjelvezet. Kövesi István pedig elsősorban befektetésnek kezdte gyűjteni a képeket, aztán persze annyira beleszeretett ebbe az egészbe, hogy egy aukción például egészen elképesztő összegeket adott egy-egy képért, úgyhogy ott már igazi szerelemmé vált. Viszont maga a gyűjtemény a halála után sokáig titkos maradt. Tehát nem csak ő volt az, aki ezt ilyen formában kezelte. Az örökösök 2013-ban fették föl ennek a gyűjteménynek a létezését, és 2015-ben a Magyar Nemzeti Bank meg is vásárolta, és hát azonnal letétbe helyezte itt nálunk, ami egyébként nagyon nagy megtiszteltetés, most már a második letéti ciklusban vagyunk, és így, hogy az anyag jelentős része most már restaurálva is van, sőt kiállításban megtekinthetők a legbecsesebb darabjai, reménykedünk, hogy ez a letét ez hosszú ideig meg is marad még.
0: Néhány művet, néhány alkotást ki tudná emelni, igazgató úr?
3: Hát, hogy néhányat kiemeljünk közülük, tehát például Vaszari János, aztán Pál László, Ferenci Károly, Berény Róbert alkotásai, Czóbel Béla, őtőle jelentősebb mennyiség, Hatvani Ferenc, Csontvári Kosztka Tivadar, ugye itt nyilván mindenkinek az öreg halász jut majd elsőre eszébe, több alkotása is kint van egyébként a kiállításban, sőt, nem olyan régen hívták fel a kollégáim a figyelmet rá, valaki utána nézett, hogy állítólag Európában az ilyen irányú Google keresésekben pont az öreg halász vezet, úgyhogy reméljük, hogy ez a műértő közönségnél majd hát meghallgatásra talál, és most már látszik a látogatószámon is, hogy valószínűleg egyre többen jönnek, csak miatta is. De egyébként itt van még mondjuk Bortnyik Sándor, akinek az alkotásait meg lehet említeni, Ámos Imre, Bálint Endre, Kassák Lajos, úgyhogy van bőven Borsos Miklós, ugye még őt nem is említettem, tehát van bőven még a laikusoknak is élvezeti értéke ennek a kiállításnak. És akkor itt térnék vissza oda, hogy mi is a mondani valója lényege ennek a titkos és a publikusnak. Ugye egyrészt a két műgyűjtőnek az élettörténete és a hozzáállása a műgyűjtéshez, a másik viszont magának a műgyűjtésnek a szocializmuskori története. Itt ugye említette, hogy például a színvilág a kiállításban az mennyire meghatározó, ez nem véletlen, ezt Pirint Andra a kolléganőm nagyon tudatosan választotta ki, és nem véletlenül kezdődik ezzel a pirosos árnyalatú résszel kiállítás. Ez pont erre utal, hogy ez a szocializmus kori műgyűjtés története, ami aztán utána vált, és ahogyan felszabadul ez az egész, a műgyűjtők életében is a gyűjtemények gyarapodnak, ugye úgy változik ez a színvilág mondani való is.
2: Dr. Szolyák Pétert, a Miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatóját hallották. A zene után a múzeum épülete mögött húzódó Mindszenti Kálvária felé vesszük utunkat.

0: Nyüzsgésből a csendbe. Ezt a címet viseli a Turinform iroda egyik miskolci tematikus sétája. A belvárosból indul, majd a Mindszenti részen áthaladva, érintve a két tornyú katolikus templomot, a Népkertet, a Herman Ottó múzeumot, a Kálvárián áthalad az Avasdomb csúcsa felé. Tóth Bodnár Krisztina idegenvezetővel sétálunk.
1: Igyekszünk ilyen kifejező címeket adni a garantált városnéző sétáinknak, amelyeknek a tematikáját mindig évről évre megújítjuk. Vannak visszatérő séták, de azért újakat is mindig kitalálunk, és az egyik utóbbi évek egyik legsikeresebb sétája volt ez a Nyüzsgésből a csendbe, hiszen az volt az útvonal, hogy a belváros a sétáló utcából indultunk, ugye, ahol a város Turinform irodája is található, ami azért elég zajos. Ugye ott megy el a villamos, aztán átjöttünk különböző tereken, kétszer-két sávos úton, közben természetesen megállunk a nagyobb látnivalóknál, és aztán egyre inkább csendesedünk el, hiszen elérünk például a Mindszenti templomhoz, ami régen például nem is Miskolc része volt, ezt sokan nem tudják, hogy önálló község volt, és mindig a római katolikus templom állt a helyén, és aztán eljövünk az Avas lábánál, ott felszoktam vinni a sétálókat egy picit az első sorra, a Kisavas első sorra, ahol van egy nagyon szép étterem, ami régen egy zsidó kereskedő, borkereskedőnek volt a háza, ott már egy picit lehet látni a pincéket, ott is már egy kicsit csendesedünk, és aztán jövünk tovább a Népkert fele, ami a városnak, a belvárosnak a legnagyobb parkja, vele szemben található ugye a Herman Ottó múzeumnak a központi épülete, természetesen arról is esik szó, aztán pedig abszolút elindulunk felfele erre a hegynek nevezett, de valóban domb, de aztán mindig szoktam mondani, hogy szerintem inkább mindenki érzi, hogy hegy, amikor így elkezdünk szuszogni, mert hogy a Herman Ottó múzeum mögött pedig a Kálvária található, egy nagyon szép oldala is már ez a keleti része az Avashegynek, és onnan gyönyörű rálátás a városra, a környékre, és onnan nem messze, ugye, ahol elérkeztünk az arborétumhoz, egy pár száz méter, egy nagyon szép egyébként egy részben családi házas övezet, nagyon szép, vagy ilyen kisebb bérházak vannak, nagyon sok zöld, de aztán, amikor elérünk az Avasi Arborétumba, az pedig abszolút maga a zöldnek a topzódása, különböző árnyalatok és a csendnek. Úgyhogy nagyon népszerű ez a sétánk, nagyon sokan jönnek el, és aztán magába az arborétumba még egy külön szakvezetéses séta zárja tulajdonképpen a városnézést.
0: A keleti részét látjuk a városnak, távol van a Tokai hegy, a Zemplén vonulata, balkézre van a Kálvária kápolna, a három keresztel, és alattunk pedig a stációk, amelyek most felújítás alatt vannak, de már látszik, hogy ez néhány hónap múlva nagyon szép dísze lesz itt az Avas felvezető részének. Próbáljunk egy kicsit szélárnyékba menni, valamelyik gesztenyefa alá, mert érzem, hogy föltámad a szél. Milyen része ez az Avasnak?
1: Így nevezzük, hogy Kálvária ezt a részt, ezt a Avasnak ezt a keleti oldala, inkább ez már a keleti oldala. Szerintem egy nagyon látványos része a városnak, de érdekes módon ez is egy picit a kevésbé ismert része közé tartozik a városnak, meg magának a hegynek, akár a helyiek által is. Történetéről egy rövid összegzést adjak. Igazából ez a 19. századra nyúlik vissza a története. Ekkor volt a Máriási Gábor egri kanonok, akit Miskolcon szolgált, és ő úgy gondolt, hogy azzal ünnepli meg a papi működését, vagy emlékezik meg róla, hogy itt megvette ezt a területet, nagyon jó szemmel nézte ki, egy gyönyörű panoráma tárulhatott már akkor is elé, megvette ezt a területet, ez az úgynevezett tűzköves dűlőhöz tartozik. Ez onnan jön ez a név, hogy itt találtak kovakő szinte bányákat, a jégkori ősember is már úgy tűnik, hogy ők is jó érzékük volt ahhoz, hogy kiválasszák azt, hogy hol telepedjenek meg, valószínűleg itt biztonságban voltak, és innen ki tudták fentről figyelni mondjuk a mamutoknak a járását, és innen tudtak biztonságból vadászni, úgyhogy itt ilyen nagy kovakő telepeket találtak, innen a tűzköves elnevezés, tehát ezt a részt vásároltam meg, és nem sokkal azután megvásárolt, el is kezdődtek itt az építkezések 1860-ban. Egy svéd származású kőfaragó, miskolci kőfaragó művész volt, aki elkészítette a Kálváriának a stációit, 7 stációt ábrázol. Épült egy kápolna is itt a domb tetején, amelyet a egri érsek szentelt fel, és ugye innen nem messze egyébként légvonalban van a nagyon szép a városnak a gyakorlatilag a legnagyobb római katolikus temploma, mint Szentély templom. Ez az annak a alapkő letételével kapcsolódott össze.
0: A 2 tornyú temploma, mint Szentély templom, amely mellett el is jöttünk.
1: Így van, egy nagyon szép templom, és aztán egy szép kerítést és kaput készítettek hozzá, és ez az első időkben. Ugye ekkor még ez a városnak a határa volt, nem is tartozott a városhoz, ide kirándulni jártak az emberek, ez egy nagyon szép ilyen pihenő kert volt, és aztán következett a múlt században, úgy a 50-es években egy elég erős lejtmenetbe került, hogy így fogalmazzak, ha már dombról van szó a terület története, és ez kapcsolódik a Hermann Otto múzeumhoz érdekes módon, elődjéhez, mert hogy az egy a állampártnak a székháza volt. Azt 1953-ban építették fel, és ahhoz, hogy azt az épületet felhúzhassák, elbontottak egy stációt, illetve ezt az alsó kerítést is, illetve létesítettek a domb aljába egy szovjet katonai temetőt is. 50-es, 60-as, 70-es években úgy inkább elszlömösödött ez a terület, és nem volt igazán gondozva, és aztán a rendszerváltozás környékén karolták fel újra, és akkor például új kaput, amin előbb átjöttünk itt a kápolna felett, alakítottak ki, és elkezdték a stációkat is egy kicsit már pótolni, illetve felújítani. Viszont a legnagyobb mértékű felújításnak most vagyunk mi is szemtanúi, most is zajlik. Van egy Miskolcról elszármazott család, a Piukovics család pontosan, és azt mondta, hogy ők ma is 1000 szállal kötődnek Miskolchoz, Budapesten élnek egyébként, de nagyon fontosnak tartják a Kálváriának a rendbetételét, és úgy fogalmaztak, hogy azért, mert nagyon fontos számukra a hit, az egyház, másrészt pedig korábban ugye itt éltek a környéken, és nagyon szép emlékeik vannak, úgyhogy gyakorlatilag most egy ilyen magán adomány keretében zajlik a stációknak a felújítása, és ez nem sokára meg is fog történni, néhány héten belül szerintem ennek a végére érnek. Volt egy érdekes adalék, még az hagy mondjam el, bár a múlthoz tartozik, de ugye hosszú évtizedeken keresztül volt Miskolcon a Bartók Plusz Opera Fesztivál, és annak volt egy olyan gondolatmenete, hogy kiviszik az operát az utcákra, a terekre, és úgy nevezték el, hogy a Ezrek operája, tehát, hogy kicsit a színház falai közül kilépve, hogy még több ember ismerhesse meg ezt a műsort, és 2019-ben ide a Kálvária területére hoztak egy előadást, nevezetesen Maszkányinak a Parasz becsületét című operáját itt lehetett látni, így esti órákba került megrendezésre, meg fényekkel megvilágítva, hogy egy nagyon különleges kulturális élmény is volt ez.

0: akkor sétálunk lefelé, és majd vissza-vissza nézünk a stációktól a kápolna felé. Nagyon szép a tornya.
1: Neogót stílusban épült a kápolna, kicsi, de nagyon szép épület.
0: És a stációkon is visszaköszön a kápolna
1: stílusa. Ez a stílusa, így van, így van.
0: Nem képek vannak, hanem szobrok, igen, tehát domborműveken, vagy domborműveken ábrázolják Krisztus szenvedés történetének egy-egy jelenetét. Nagyon szép rózsa minta van a felső szélen, vagy a felső részén a csúcsívben, alul bemélyített minták, és maga a jelenet itt például Krisztus a keresztet hordozza.
1: Én biztos vagyok benne, hogy ahogy a befejeződik a stációknak a rendbetétele, illetve itt sétányokat is fognak kialakítani, hogy fel fog értékelődni ez a terület, és először biztos a miskolciak veszik birtokukba, és többen járnak ide, de én bízom benne, hogy akár ezt a turisták is fel fogják fedezni. Nem véletlenül mi is ugye ide szervezünk rendszeres időközönként városnéző sétát, mert tényleg gyönyörű a helyszín, és hát ugye itt rengeteg mindent lehet csinálni a környékbe, ugye a arborétumot felkeresni, Herman Otto Múzeum kiállításait megtekinteni, de aztán, hogyha tovább nézünk, ugye ott is egy jelentős zöld folt van, az pedig a népkert területe, a sportcsarnokkal, jégcsarnokkal, a népkert is egy nagyon kedvelt része a városnak, de igazából az utána alakították ki, tehát ennek a Kálvária területnek, hogy ilyen úgymond sikere lett, és ilyen kedvelt lett a miskolciak számára, utána merült fel az igény, hogy folytatásba az úgynevezett lapos részen, úgy nevezték, ugye itt még a dombos részen vagyunk, az már ilyen egyenes lapos területen van, hogy a lapos részen alakítsanak ki parkot, közparkot, és rendkívül népszerű lett. Úgyhogy például ott van egy gyönyörű szép épület, a népkerti vigadó, amit Hajós Alfér tervezett, ugye az első olimpiai bajnokunk, akinek egyébként több épülete megtalálható a városban. És ami érdekes például, hogy az országban először itt emeltek szobrot Sziszinek, Erzsébet királynénak, úgyhogy egy mindenképpen, és ott rengeteg alkalommal vannak rendezvények, kulturális programok és sportpályák vannak a területén, tehát mindenképpen a kikapcsolódás szolgálja.
0: Érdekes, hogy itt nem lépcsővel lesz összekötve, hanem sétautakkal, mert egész másképp vannak elhelyezve a stációk.
1: Igen.
0: Nem
1: igen.
0: Sorban egymás után.
1: Igen, igen. Gyakorlatilag azt hiszem, ez egy ilyen kisebb fajta kis túrával is felér, mert nem csak felfele jövünk, hanem horizontálisan is közbe, úgyhogy aki szeretne feljutni a kápolnáig, az egy kisebb sétát tehet meg.
0: Szabadtéri Szentmisét a Kálvária búcsúján szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén tartanak. Az iménti percekben Tóth Bodnár Krisztina idegenvezetőt hallották.

0: Ahogy haladunk felfelé az Avas délkeleti lejtőjén, elül alattunk a város moraja. Csend honol a házak között, kinyílik szemünk előtt a látóhatár, s egy kis utcába fordulva megérkezünk az Avasi Arborétum fenyőkertjébe, melyet egykor dr. Adorján Imre orvos alapított. Adorjánné Krakkai Mária kalauzol.
1: Ez egy helyi érdekeltségű természetvédelmi terület, amit az apósom alapított a 80-as évek első felében. Kinézte magának ezt a területet, mert a kitettsége nagyon megfelelő volt az örökzöld növényeknek. Ez egy ilyen délkeleti lejtésű, enyhén savanyú agyagföld, és ő annak ellenére, hogy ő szürésznőgyógyász főorvos volt, nyugdíjas kora után nagyon szeretett társadalmi munkában mindenféle tevékenységet végezni, a Vöröskereszt, dohányzás elleni, kiskert tulajdonosoknak hozta létre ezt a kiskertes összefogást vagy szövetséget, és hát kitalálta, hogy ez egy nagyon jó terület lenne egy ilyen gyűjteménynek. Tulajdonképpen azért gyűjtötte össze ezeket az egyedeket, hogy a kerttel rendelkező tulajdonosok ide bejöjjenek, megnézzék, hogy milyen jellegű fenyő, fák és örökzöld bokrok vannak, és innen kiválaszthatják maguknak, amit majd később a kertjükbe szeretnének telepíteni. Természetesen ez csak egy ilyen bemutató terület, vagy bemutató kert volt. Az elején kiskert tulajdonosok művelték a földet, hogy kicsit megforgassák, és amikor elkezdtek nőni az egyedek, akkor ezt a területet bezárták, és a szemben lévő oldalon nyitottak meg egy újat, a lombosfagyűjteményt, azt a 90-es évek elején, és ott folytatják még a jelen pillanatáig ezek a avasi kiskert tulajdonosok a művelés, nagyon szép a terület.
0: Domboldalon vagyunk, igen, de hát ez az avasnak az adottsága. Van, külön kis kerti utak vannak, ami kőkockás, és részben pedig a füves ösvényeken lehet sétálgatni felfelé. Viszont jó nagyra megnőttek már ezek a fenyőfák, nagyon magas mindegyik. Hát ő külön válogatta a fajtákat?
1: Igen, igen, igen, és mindegyikből általában kettőt. Most körülbelül 600 faj található. Sajnos elég sokat ki kellett vágni a klímaváltozás miatt, és hát még azt érdemes tudni, hogy nemesítőktől szerezte be, illetve a külföldi útjai alkalmával. És azért ez milyen érdekes, akkor még nem volt internet, meg semmi, tehát neki így személyesen kellett utána járni, levelezgetni, kimenni érte, és mindezt társadalmi munkában.
0: És ugye nem is olyan egyszerű behozni külföldről faegyedeket, még magonc formájában sem, tehát akkor ő ezeket meg tudta oldani, és itt telepítette őket.
1: Pontosan, pontosan.
0: És volt egy külön kertépítészeti elképzelése, tehát igen, hogy mit, hová, milyen kialakítása. Ugye most egy olyan szegletből látjuk a kertet, ahol előttem nem rajzolódik ki, hogy nagyjából milyen alakú is ez.
1: Igen, hát van egy koncepciója, ha jól tudom, itt a kaukázusi jellegű fenyőgyűjtemény, utána a lucfenyők, utána a selyemfenyők, ott fent a tetején, és akkor itt található két mamutfenyő, ott a másik kapunál, illetve ebben az oldalban pedig inkább tuják vannak, és egyéb örökzöld bokrok.
0: Miket tudnak ide szervezni? Programokat, összejöveteleket, előadásokat esetleg?
1: Hát eredetileg ő nem kultúrparknak szánta, hanem kifejezetten abból a célból, amit az előbb is említettem, de mióta elhalálozott a 2005-ben, utána a fia vette át az alapítványt, de a fia hirtelen halála után a lányom, Adorján Eszter, aki természetvédelmi mérnök, lett az alapítvány elnöke, és mióta ő vezeti az alapítványt, azóta mindenféle színes programokat szokott kitalálni, gyerekprogramokat, húsvétkor, karácsonykor, hogyha esik a hó, akkor például kinyitjuk a fenyőkertet, élménypiknik elnevezésű rendezvény, aminek a helyszínét biztosítjuk. A múltkor volt ilyen meditációs program, aminek szintén a helyszínt, volt egy borkóstolásos rendezvényünk, az nagyon-nagyon sikeres volt, rengeteg eljöttek, és egyébként is szokott szakvezetéses sétát tartani, amikor virágoznak a különféle rododendron, fenyők, akkor tényleg nagyon népszerű a fenyőket, és sokan látogatják.
0: Egy kicsit fölsétálunk ezen az erdei ösvényen, itt a cukorsüveg fenyő mellett haladunk el, és látom, itt is van sétaút, igen, csak nem kövezett. Itt vannak a lyukkák, a fenyők mellett megjelennek a virágzó növények, a bokrok, különböző kisebb növénykék is, ami a fenyők zöld árnyalatát megtörik a színes virágjaikkal.
1: Így van. Ezt már tulajdonképpen a lányomék találták ki, hogy egy picit színesítsék és szebbé tegyék. Illetve hát a padok sajnos a sok-sok évtized alatt tönkrementek, úgyhogy nemrég kellett őket kivágnunk, de pótoljuk őket folyamatosan, és veszünk újfajta padokat, hogy a látogatók azért kényelmesen le tudjanak néha ülni, illetve az erdészettől kaptunk madáretetőket, madárodukat, tehát próbáljuk azért a természetet ilyen módon is megőrizni a madarak számára.
0: Egyértelműen madárbarát kert, mert ilyen vegetáció ez adja magát, hogy kifejezetten jó élőhely ezeknek az állatoknak. Kerítve van a kert? Tehát nagyobb állatokat is látunk?
1: Mókusunk van, sündisznónk, sikló is szokott lenni, rengeteg madárfaj, úgyhogy ami egy ilyen kisebb erdőfélében előfordulhat, az tulajdonképpen megjelenik. Méhek, darazsak, dongók, tehát szintén jelen vannak.
0: Megkereshetjük a kertben az óriási egenyefenyőt, a himalájai selyemfenyőt, de nagyon népszerű az óriás tobozó fenyő és a hangarózsaliget is. Jöhetnek-e még új faegyedek?
1: Nem tudjuk. Egyrészt ugye anyagi kérdés, másrészt hát nem tudjuk, hogy milyen fenyők lesznek alkalmasak a klímaváltozásra, úgyhogy szakemberekkel folyamatosan tartja a lányom a kapcsolatot, és majd meglátjuk, de tuját semmiképpen nem fogunk telepíteni.
0: Megjelennek a gyógynövények, csak egy-kettő így telepítve, cserepekben, mediterrán növények. Mennyire húzódik ez fel az avas oldalában?
1: Itt rögtön a kerítés mögött már utca van, a Percelmór utca található, és a társasházak, itt a sarokban vannak az emeletes társasházak. Ott hátul viszont ez a terület átvezet az avasi kilátóhoz.
0: Igen. Van-e vizes felülete a kertnek? Tó vagy bármi, nincsen, ami a víz?
1: Nincsen, de ezen is gondolkozunk, a lányom legalábbis gondolkozik rajta. Nekünk csak, hogyha esik az eső, az a megfelelő, illetve van vezeték és vízünk, de hát az ugye eléggé drága, tehát azt ilyesmire, hogy öntözés nem nagyon szoktuk használni. Gyűjtjük az esővizet egyébként, ami lefolyik a kis esőbeállóról.
0: Aha, kell locsolni? Vagy általában megoldja a természet
1: hát
0: ezt a vizet?
1: Igen, elsősorban a természet, de az ilyen kisebb cserébe ültetett gyógynövényeket, hátul van egy kis levendula ültetvény, azért elkívánja a vizet. Igen.
0: Táblázva vannak, ahogy láttam.
1: Vannak, igen, hát sajnos már a többség az régi tábla, és némelyiket már alig lehet elolvasni, de egyébként van egy kis füzet, ami még az aposom készítette, és abban az összes faj fel van tüntetve, úgyhogy be lehet őket azonosítani.
0: Lehet tudni, hogy miért ragaszkodott ehhez a növényfajhoz annak idején, mikor elkezdte telepíteni?
1: Hát valószínűleg, hogy a talaj miatt. Tehát magát a talajt kinézte, és amikor megtudta, hogy ez milyen jellegű talaj, olyan nyomelemek is találhatók benne, ami az örök zöldeknek megfelel, akkor döntött. Meg hogy ugye mindig zöld. És az itt lakók élvezhetik ezt a gyönyörű egyrészt kilátást, másrészt ezt a tiszta levegőt, meg ezt a csendet.
0: Hogyan látogatható kimondottan a tűlevelő arborétum?
1: Most jelenleg kétszer vagyunk nyitva, egy hétköznapi napon, délután, inkább már késő délután, illetve vasárnap délután. És egyéni megbeszélések alapján csoportokat fogadunk, de szinte minden héten vannak csoportok.
0: Az avasi arborétum fenyőkertjében Ador Jánné, Krakkai Mária kalauzolt. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 1-3,5 hét többlet hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken a közösségi oldalán. Orbán Anita azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Orbán Anita azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz, amelynek 24 órában elérhető zöld száma +36 80 36 80 36. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. A lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon lehet tájékozódni. Iskolakezdés együtt címmel 15. alkalommal indított országos pénzadománygyűjtést nehéz helyzetben lévő gyerekek támogatására a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet. Az idei tanévben az adományokból 2000 órányi fejlesztő foglalkozással segítenék a rászorulók felzárkózását. A gyűjtést elindító sajtótájékoztatón Gáncs Kristóf, az Ökumenikus Segélyszervezet elnöke elmondta, a 1353-as adományvonal tárcsázása hívásonként vagy SMS-enként 500 forint támogatást jelent. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 11 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

0: Andreas Vollenweider felvétele szólt. 10 óra 8 perc. Kedves hallgatóink, következik a ténykérdés. A Café Francesco Ferenc pápa magyarországi látogatása után alakult Rónaszéki János és Horváth Zoltán alapító atyáknak köszönhetően. A vendéglátóipari egység találkozási pont közösségi tér Budapest 5. kerületében a Molnár utcában található. A non-profit kávézó üzemeltetésére létrehozták a Franciscus alapítványt, amely Ferenc pápa szellemiségére épülve igyekszik missziós tevékenységet is folytatni. Rónaszéki János atyát 2022-ben szentelték pappá, 2026 nyarától új szolgálati helye a Budapest Terézvárosi Szent Teréz plébánia, ahol káplánként folytatja szolgálatát. János atya papi feladatai mellett az alapítvány vezetője és a Café Francesco podcast sorozatának házigazdája is. A kávézóban történő, élő és közvetített beszélgetés sorozat vendége volt többek között dr. Erdő Péter bíboros, Martos Levente Balázs, Fábri Kornél segédpüspökök és Michael Benek korábbi apostoli nuncius is. A szerkesztő Kellen Ágoston beszélget Rónaszéki János atyával a kávézó működtetéséről, az alapítvány hivatásáról és a közelgő kávéházi szabad egyetemről.
1: A kávézó megnyitásakor hangsúlyozta, hogy a fiatalokkal együttműködve született meg a gondolat önben, hogy a belváros közepén nyissanak egy helyet, ahol az evangéliumot újszerű módon tudják átadni. Hogyan értékeli az elmúlt 2 évet? Sikerült egy ilyen helyet megvalósítani?
2: Köszönöm szépen. Igen, ez egy csapatmunka volt, ennek a kávézónak a létrehozása. Pár nevet mindig megemlítek ilyenkor, amikor a kávézóról beszélünk, mert valóban én voltam az ötletgazda, meg aki kitalálta igazából ezt a műfajt, viszont az elején nagyon sok ember kellett ahhoz, hogy ez létrejöjjön, és egy kis csapat alakult. Köszönetet mondok így 2 éves távlatban is az első üzletvezetőnek, Lőv Julinak, akit regnomi körökből lehet ismerni, és neki köszönhetjük az egész kávézónak a berendezését, a színeket, rengeteget adott hozzá, hogy ez ilyen szépen kialakuljon. De itt volt Meszlény Zsófi és Kecskés Csabi is. Zsófi, ő a média menedzserünk mai napig, most már 2 éve, Kecskés Csabi pedig az alapítványnak a kurátora, ő is nagyon sokat adott, és hát a mostani csapatnak is, Vitéz Júli üzletvezetőnek, illetve az önkénteseknek, baristáknak. Hál' Istennek azt kell, hogy mondjam, hogy 2 év távlatában egy pozitív dologról tudunk beszélni. Nagyon izgultunk, hogy mi lesz ebből, mert nem vagyunk üzletemberek, nem vagyunk kávézó szakértők, és nyilván nagyon sok kérdés volt benne, hogy ennek mennyi a realitása, vagy belvárosban egy kávézó az osz vagy szoroz, vagy egyáltalán labdába tudunk rúgni itt a belvárosi kávézók között. Igazából azt tapasztaljuk, hogy a műfaj miatt nagyon sokan jönnek. Ez, hogy keresztény kávézó, ugye igazából Magyarországon ebben a formában az első.
1: A Café Francesco YouTube csatornáját rengetegen követik. A csatornán rendszeresen jelennek meg élő beszélgetések közvetítései, amelyeknek rendszerint ön a házigazdája. Melyik 2 beszélgetésre emlékszik vissza legszívesebben?
2: Igen, az egyik fő profilunk, ezek a keddi beszélgetések. Hál' Istennek itt a helyszínen is sokan meg szokták nézni, sokszor megtelik ilyenkor a kávézó. Volt olyan, amikor tényleg még a Csilláron is, ha lett volna Csillár, akkor még ott is lógtak volna emberek. 2, ha ki kell elemelnem, akkor sok mindent ki tudnék, mert nagyon mély találkozások voltak, de talán a Fábri Kornél püspök atyának a látogatásai, abból 2 is volt, az mindig megérintő, az ő lelkesedése, közvetlensége. A fiatalokról beszélt meg az egyháznak a jövőjéről, azt mindenképpen szeretném kiemelni, illetve nekünk nagyon megtisztelő volt Erdő Péter bíboros atyának is a látogatása, aki eljött hozzánk a konklávé után, ugye ez volt igazából az első nyilvános megjelenése, az egyház intézményes volt akkor a téma, és akkor is nagyon sokan érkeztek, de hát nagyon sok minden kit még ki lehetne emelni, Böjte Csabától kezdve, Pap Miklóson át, Gájer Laci atya, sok mindenki, aki tényleg értékes előadásokkal gazdagította ezeket az estéket. Ez a célunk, hogy valamit adjunk a kávézón keresztül, felkínáljuk olyan tartalmakat, ami a fiatalokat meg tudja érinteni.
1: Volt olyan beszélgetés, amielőtt kimondottan izgult?
2: Nem vagyok egy hivatott riporter, tehát én lelkipásztor vagyok, de nyilván ezeknek az estéknek kell egy házigazdája, és főleg az elején, az első évben a beszélgetéseknek a nagy részét én csináltam, és hát persze a püspök atyákkal mindig egy izgalmas dolog beszélgetni, mert tényleg nagy tapasztalattal, nagy lelki mélységgel jönnek, és igazából ami az izgalmat hozza egy ilyen helyzetbe, hogy úgy beszélni témákról, úgy megpendíteni tabu témákat, vagy akár nehezebb kérdésköröket, hogy az az lendületes legyen, tényleg figyelemfelkeltő a fiataloknak, viszont nem akarunk elmenni egy populáris irányba, egy olyan irányba, ahol csak a felületen beszélünk, hanem valahogy a nyitottságot meg a mélységet megtalálni, ez egy nagyon nehéz, de hál' Istennek most már kitermelődtek olyan önkéntesek, munkatársak, akik a moderálásban is tudnak segíteni, és nagyon profi módon ők is most már akár püspök atyákkal is tudnak beszélgetni, és hál' Istennek ezt a terhet nem csak nekem kell vinni.
1: Egy non-profit kávézóról beszélünk. Az eladott kávék, sütemények tartják fenn a helyet? Hogyan nyújt biztos támogatást a működéséhez az alapítvány?
2: Igen, tehát a fenntartása az úgy néz ki a kávézónak, hogy ugye ez egy non-profit kávézó, az azt jelenti, hogy ez nem egy cég által

0: gondolják, hogy itt mekkora nagy bevételek, vagy ilyesmi van. Nyilván van bevétel, amiből tudjuk fedezni a kiadásainkat, a munkatársaink fizetését, van főállású alkalmazottunk, járulékokat befizetni, mindenki be van jelentve rendesen, és hál' Istennek még a bevétel az éppen fedezi ezeket a kiadásokat, nincsen profitunk, hanem mi is a bevételből, illetve adományokból élünk. Ezt egy fontos dolognak tartom, hogy ez nem egy projektnek a része, vagy nem egy pályázatnak a része, hanem ez egy adományokból felé kávézó, és most már tudunk pályázni működésre, illetve egyéb kiadásokra, meglátjuk, hogy mennyire fogunk nyerni, de hogyha sikerül, akkor egy kicsi stabilabb lesz a fenntartás.
1: Hogyan lehet támogatni a működésüket?
0: A kávézó működését a legjobban azt szoktuk javasolni, hogy a fogyasztással nekünk az a legjobb, hogyha itt is vannak az emberek, egyrészt látják a kávézót, meghallgatnak egy jó podcastot vagy egy koncertet, egy programunk sem fizetős, tehát minden program, ami van a kávézóban, az teljesen ingyenes, mindenkit szeretettel várunk, minden korosztályt, de a fogyasztással hozzá tudnak járulni. Nem olcsó a kávézó, tehát nem egy nagyon olcsó kávézó vagyunk, de azért a Váci utcába, hogyha átmegyünk, ott háromszoros árak vannak, tehát egyáltalán nem kiugró az itteni árak, illetve az online felületeinken van adományozási lehetőség, az Adjuk Össze oldalon vagyunk fönt, ahol bankkártyával, akár utalással lehet adományozni, és vannak célgyűjtéseink, amikor meg kifejezetten egy-egy felújítás vagy valamilyen munkára gyűjtést szervezünk. Hírlevelünkben benne van, hogy palackok visszaváltásával is van ilyen QR kódunk, azzal is lehet minket támogatni. Ezek a lehetőségek, és minden kicsi vagy nagy támogatásnak nagyon örülünk, mert ebből élünk.
1: A vendéglátóhelyeknek nagyon fontosak a Google értékelései. Szokta olvasni a Google értékeléseket?
0: Igen, nekünk is muszáj fenn lenni ezeken a felületeken, ugye ebben a világban már kötelező, és nekünk nagyon pozitív élményünk van ezzel, mert most már majdnem 200 visszajelzés körül vagyunk, és hál' Istennek tényleg jókra értékelik a kávészót, mindenkinek tetszik a hangulata, meg a hozzáállása. Mindenkinek átjön az, hogy itt önkéntesek dolgoznak főként, más, hogy vannak jelen, más a megszólítás, más a lelkület, Ferenc pápát látják, tehát mindenkit egy kicsit megfog ez a hely. És jó látni, hogy ez a visszajelzésekben is megjelenik.
1: A Google értékelésük 4,9-es, ami igazán kimagaslónak tekinthető. Beleolvastam a leírásba, és szinte kivétel nélkül dicsérik a kiszolgálást, a hangulatot és a kávékat is. A minőségi kávé és a kiszolgálás a misszió része?
0: Igen, nekünk az a meggyőződésünk, hogy a minőségen keresztül tudunk evangelizálni. Nyilván mi nem rúgunk labdába egy nagy multicéggel, de az, hogy egy minőségi kávét kínálunk, nagyon finom kávét, és ami árukészletünk van, az is minőségi legyen az italoktól kezdve. Minden magyar, ami itt van a kávézóban, próbáltunk arra figyelni, hogy mind a megjelenésben, mind a bögréknek a minőségében tényleg egy minőségi tartalmat tudjunk adni. És szerintem az emberek értékelik a minőséget, és valahogy, tehát hogyha ezen keresztül kapnak valami lelki tartalmat, akkor lehet, hogy jobban be tudják fogadni, mert pont az egyházi intézményekkel az a kritika, hogy ezek ilyen lemaradottak, de egy kávézóban viszont meg lehet valahogy azt tapasztalni, hogy a világi igényesség vagy minőség az hogy tud találkozni a keresztény tartalommal.
1: Augusztus 24-e és 29-e között rendezik meg a Kávéházi Szabad Egyetemet, amelynek előadója lesz többek között dr. Székely János püspökatya, illetve dr. Martos Levente Balázs püspökatya is, és sorolhatnánk a neveket. Kinek javasolja ezt az eseményt? Online is követhető lesz?
0: Igen, online is követhető lesz, és ez az első ilyen szabad egyetem lesz. Szeretnénk beindítani egy kicsit a tanévet és a őszi szezont. Mindenkinek ajánlom, fiataloknak, időseknek egyaránt. Próbáltunk kiválogatni olyan témákat, ami különböző tudományterületeket érint, az egyház életének különböző aspektusát érinti, aktuális kérdések, ami mindig foglalkoztatja az embert, pszichológia is van benne, de lelkiség és teológia, tehát próbáltuk így összerakni. Én remélem, hogy mindenki megtalálja, hogy melyik az a téma, amire szívesen eljön, és aki nem tud személyesen eljönni, annak viszont online térben ajánljuk, hogy tekintse meg.

0: Elhangzott a ténykérdés. Kellen Ágoston beszélgetett Róna Széki János atyával a Café Francesco múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 10 óra 22 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30-kor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja szíves figyelmükbe.
1: Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársával a Rákóczi táborban a nyár folyamán zajló eseményekről beszélgettünk.
2: 29 országból több mint 20 ezer fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség által szervezett 30 táborba és rendezvényére a nyár folyamán. Ezt értjük egészen június elejétől szeptember első hetéig. Ez egy nagy szám minden tekintetben, de hogy hogyan is tevődik ez össze? Ahogy említettem, 30 különböző rendezvényünk van, bizonyos korosztályoknak szóló táborok, ezekről részleteiben később is fogunk beszélni. Általános iskolásoknak anyanyelvi táborok, ebből van 3 az idén nyáron, 4 nagy klasszikus értelemben vett középiskolás tábor, egy kárpát-medencei színjátszó tábor a Dériné programmal együtt, szintén középiskolás fiataloknak. Emellett vannak tematikus táboraink Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházzal együttműködésben szintén egy színjátszó tábor. Van 2 túrakerékpáros táborunk is a Mátrában, ezen kívül 6 vitorlás tábor, a bajai anyanyelvi tábor, ami egy nagy hagyományú tábor, természetesen a pedagógusokra is gondolunk, az összmagyar tanártábor keretein belül, valamint az egyetemistáknak is klasszikusan augusztus közepe vége fele szervezünk egy nagy rendezvényt, de mindez a június 4-i nemzeti összetartozás napi programsorozatunkkal és diákutaztatási programmal kezdődött. Sőt, hogyha picit nem vagyunk annyira szigorúak, akkor már a csíksomjói pünkösdi búcsút és zarándoklatot is belevehetjük, hiszen oda is 300 fiatal érkezett a Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomjóba, hogy a magyarság ünnepén együtt legyenek a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkező társaikkal.
1: Amikor ezt az interjút rögzítjük, éppen a 3. összmagyar anyanyelvi tábor zajlik Sátoralja új helyen a Rákóczi táborban. Milyen programokkal készülnek?
2: Az anyanyelvi táborok legfőbb célja és küldetése, hogy azokat a fiatalokat szólítsa meg, akik a Kárpát-medencében, a Külhonban, nyelvhatáron vagy szórványterületeken élnek. Hozzájuk csatlakoznak a diaszpórából, akár Európából, a Kárpát-medencén kívülről, vagy a tengeren túlról érkező társaik. A 8 és 14 éves közötti korosztályról beszélünk most. Ugye nyilvánvaló az, hogy akik ideérkeznek ezekbe a táborokba, nekik nem evidencia az, hogy otthon a saját környezetükben anyanyelvükön tudnak megszólalni. Ezért olyan programokat, olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat tartunk, vagy szerveznek a kollégák ezekben a táborokban, ami az anyanyelvhez való kötődést és az anyanyelvhez való kapcsolódásnak a megerősítését igyekeznek ösztönözni. Akár legyen szó egy kézműves foglalkozásról, hiszen azért ott is, ahol mondjuk egy pirográfia kapcsán azért mégiscsak a foglalkozást vezető ember magyarul mondja el azokat a mondhatni szakszavakat is, amiket lehet, hogy a gyerkőcök addig nem hallottak, és akkor már tanulnak, már bővítik a szókincsüket. De nyilván vannak kulturális programok, színházi előadások, amik mind-mind ugye a magyar nyelv kultúrát erősítik, és hát természetesen a magyar történelemhez is igyekszünk kötődést kifejteni, különböző kirándulásokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumlátogatásokkal igyekszünk ezt a célt szolgálni. Mindig nagy a zsivaj a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre 900 diák érkezik, most is így van ez a 3. anyanyelvi táborban is, és hát remek lehetőség tényleg arra, hogy a fiatalok, akik több száz, több ezer, vagy akár 10 000 kilométerre laknak egymástól, kapcsolódjanak, kötődjenek egymáshoz, magyarul tegyék mindezt, és talán ez a legnagyobb hozadéka ezeknek az anyanyelvi táboroknak.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Edvard Grieg művét Fülei Balázs szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 10:30, Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 19. rész. Verőfényes forró napig érkezett már kora reggel. Füstös bundás példáját követte, és a bokrok alá bújt, azt remélve, hogy ott hűvösebb lesz. De tévedett, mert onnan a füllettebb levegővel nagy csapat szúnyog felhőzött elő, és elborították fejét, orrát, még a szemébe is belevágódtak, és vérszomjasan csípték, marták. Ott hagyta a bokrokat, s a ház árnyékos felénél gödröt ásott magának, és a puha nyírkos földet a hasa alá kaparta, kellemesen hűsítette. Minél magasabbra emelkedett a nap, annál nagyobb lett a forróság. Füstös víz után kívánkozott. A gyerekek nem voltak itthon, elutaztak a nagynényükhöz falura. Ha itthon lennének, biztosan fürödnének a kádban, s locsolkodás közben Füstösnek is jutna egy kis zuhany. Asszonyka a konyhában főz, gazdi bement a városba. Az udvarban csend van. Jó lenne fürödni, vágyakozott Füstös. A kis tavacska, ahol a libák fürdenek, az jó lenne. Nincs is olyan messze. Megfürdöm, és már jövök is vissza. Asszonyka észre sem veszi, hogy elmentem. Így hányta vetette magában, hogy elmenjen-e vagy sem. Felállt. Egy darabig határozatlanul témfergett ide-oda. Aztán a kert vége felé indult. Kibújt a kerítésen, és a kis tavacska felé vette útját. Ha ott lesznek a libák, gondolta, akkor is beugrom a vízbe. Már nem vagyok olyan kicsi, elbánok avval a gúnárral, ha szemtelenkedik. Csak már ott lennék. Nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem egyre sietősebbre fogta a lépéseit. Azt sem vette észre, hogy egy kocsi megállt mellette, leszállt róla egy ember, és egy zsákkal a kezében utána indult. Kitörődik ilyesmivel. Csak igyekezett tovább. Az az ember is igyekezett, de ő utána. Csodálkozva állt meg, és ránézett, vajon mit akar. Abban a pillanatban rádobott valamit. A következő percben megragadták, feldobták valahová. Mint egy csomó rongy csuklott össze, s egy pillanatra elvesztette eszméletét. Mikor végre magához tért, beszélgetést hallott. Igen, mondta egy ismeretlen hang, nekem kutya kellene. Nézze meg, válaszolt a tolvaj, ez az még fiatal, de úgy látszik jó helyről való, mert elég jó húsban van. Mit kér érte? Kérdezte az ember. Hát egy 20-ast megérhet magának. Az sok, felelte az ember. 10-et adok érte. Nem, annyiért nem adom, mondta a tolvaj. Legyen 15. Hát jó, nem bánom, de a nyakörvéért is adjon valamit. Nézze, milyen szép erős nyakörve van. Még a nyakörvéért is. De ember, otthon ingyen is kaphatok kutyát. De nem ilyet, mint ez. Jó, erős, jól tartották. Nem olyan nyiszlett falusi kutya, mint amilyenek maguk felé vannak. Adjon egy 20-ast, és akkor a nyakörvét is viheti. Otthon pár hétig éjjel-nappal kötve tartsa. Mondom, ez jó helyről való kutya, én mindjárt meglátom rajta, s hazaszökik, ha nem köti meg. Füstöst visszaerőltették a zsákba. Két erős ember markában volt, menekülésről szó sem lehetett. Mind a négy lábával kapálózott az erőszak ellen, de párat jó erősen rásóztak, s részben a meglepetéstől, részben a fájdalom miatt engedelmeskedett. Mikor benne volt a zsákban, felül bekötötték, és feldobták a parasztember üres kocsijára. Azok elköszöntek egymástól, s aztán új gazdája fellépett a kocsira, és elindultak. Füstös egy darabig mozdulatlanul feküdt, de a tűző nap áthevítette a zsákot, és olyan pokoli hőség vette körül, hogy majd meggyulladt. Nyöszörögni kezdett, de a gazda a szekérzörgéstől nem hallotta meg. Aztán ugatott, vonított, panaszkodott. Szája, torka egészen kiszáradt a hőségtől, de nem törődtek vele. Ide-oda hengergőzött a zsákban, hűvösebb helyet szeretett volna találni, de mindenütt úgy égetett, mint a pokolban. Szegény kutya már egészen elalélt, már csak halk, panaszos hangok törtek elő a zsákból, és később azok is elhallgattak. A kocsi csak kocogott az égető napon, s az útnak nem akart vége szakadni. Füstös öntudatlanul hevert, nem moccant, csak a rázós kocsi dobálta ide-oda. De egyszer csak lassított és bekanyarodott az udvarra, ott megállt, s a kocsi gazdája leszállt róla. Felesége eléje jött, hogy segítsen a lovakat leszerszámozni és az istállóba vezetni. Két nagyocska gyerek, egy fiú meg egy kislány is odaszaladtak, és felkapaszkodtak a kocsira. Mi van a zsákban, édesapám? Kérdezte a fiú.
1: Na, ezt biztosan nem találjátok ki, felelte a gazda.
0: A fiú megtapogatta a zsákot, a lábával megbökötte, de semmi sem mozdult.
2: Ha mozogna, mondta a fiú, azt hinném, hogy malacot hozott, de ez nem mozdul, pedig valami állatformája van.
1: Ennyi, nem jó ját, kiáltott fel a gazda, csak nem döglött meg.
2: Micsoda, édesapám, hát mi van benne, mit hozott? Kérdezte a fiú kíváncsian. Valami élő állatot? És megdöglött a forró napon?
1: Hát majd meglátjuk, éle még, felelte mérgelődve a gazda. Nem gondoltam rá, hogy nagyon süti a nap, pedig ezért pénzt adtam.
2: Bontsuk ki hamar, kiáltott a fiú, és kezdte oldozgatni a zsák zsinegét.
1: Vigyázz, nehogy elszaladjon, hát ha csak alszik.
2: Hát mi ez, édesapám, mondja már meg.
1: Kutya, bökte ki végre a gazda.
2: Kutya, kutya, örvendezett a fiú. Jaj, de örülök neki. Jaj, csak ne legyen baja. Nem tudom kibontani ezt a spárgát, úgy ráhurkolták. Adja édesapám a bicskáját. Ki kötötte ezt be ilyen ügyetlenül? Édesapám nem így köti. Kitől vette a kutyát?
1: Egy embertől. Talán fogta valahol.
2: És ha a gazdája keresi?
1: Nálunk biztosan nem keresi. De miért nem vigyázott rá jobban? Nálunk nem fog elcsavarogni, mert megkötjük.
0: Végre kinyitották a zsákot, de Füstös még akkor sem mozdult. Csukott szemmel aléltan feküdt. A fiú kihámozta a zsákból, leszette a kocsiról, és az udvar hűvös sarkában lefektette a földre.
2: Szép kutya, mondta a fiú. De kérdés, éle még? Meghallgatta a szívét, és aztán sietve vízért ment a kúthoz.
0: Apja pedig az üres kutyaház mellett lerögzített hosszú láncot rácsatolt a Füstös nyakörvére.

0: Most visszajött a fiú egy telikannával. Vizet csurgatott a kutya összeszorított szájára, aztán lassan benedvesítette a fejét is.
1: Öntsd végig rajta a kanna vizet, szólt az apja.
0: Azt nem szabad, mondta a fiú. Görcsöt kaphat, vagy legalábbis tüdőgyulladást.
1: Hát ezt honnan tudod?
0: Az iskolában tanultuk, hogy felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni, sem hideg vizet inni.
1: De hát az az emberre vonatkozik.
0: Ugyanaz áll az állatokra is, hiszen édesapám sem fürözti meg a lovakat, ha felhevültek. A fiú aggódva nézte Füstöst. Nem akar mozdulni, mondta. Édesapám, én szétfeszítem a száját, maga löttyintsen egy kis vizet beléje. Nagy nehezen kinyitotta a kutya száját, s kis vizet csurgatott belé, de az nagyrészt végigfolyt rajta, nem nyelte le. A hűvösség mégis üdítően hatott rá, és megmozdította a nyelvét. Na, már jó lesz minden, már kezd ébredezni, örvendezett a fiú. Locsolgatni kezdte a kutyát, a nyelvét, kicsit a fejét, aztán a lábait. Egy kanna víz már elfogyott, de Füstös még nem tért magához. A gazda megunta a dolgot, és bement a házba ebédelni. Csak a fiú maradt a kutya mellett, és a kislány. Most hozok neki vizet, és ideállítom. Azt hiszem, magához fog térni, és akkor biztosan inni akar, mondta a fiú. Hagyjuk feküdni, itt elég hűvös van. Szegény, valósággal megsült a napon. Ott hagyták Füstöst, és bementek a konyhába, hogy ők is ebédeljenek. Füstös egy darabig még mozdulatlanul feküdt, de aztán izegni-mozogni kezdtek a lábai, nyöszörgött, halkan ugatott. Újra végig álmodta azt, ami vele történt. Egy hangos, fájdalmas nyögés után felpattant a szeme, és körülnézett. Nem értette. Nem tudta felfogni, hol van. Újra lehunyta a szemét, és megint kinyitotta. Szája egészen összetapadt, majd elepett a szomjúságtól. De nini, itt áll egy nagy tál víz. Neki rontott, és harsányan lefetyelni kezdett. Még. Nem tudott betelni a vízzel. Már csak pár csöpp volt az edény alján, azt is kinyalogatta. Akkorra már egészen magához tért, és minden eszébe jutott. Tudta, hogy a tolvaj odaadta másnak, látta is az új gazdát, és hallotta a hangját, s az idehozta. Biztosan itt lakik, és most neki is itt kell maradnia. De mi ez a csörgő valami a nyakán? Hamarosan megtudta. Fölkelt, hogy körülszimatoljon az udvaron, de egyszerre csak megrántotta a nyakát az a csörgő valami, és nem engedte tovább menni. Cibálta, tépte, hogy engedje el, de az csak tartotta karmai közt, és minél jobban rángatta, annál jobban folytogatta. Fájdalmasan felvonított. Hol van a gazdi? Hol van az asszonyka, Józsika és a többiek? Lábai reszkedtek, le kellett ülnie. Torkából panaszos hangok törtek elő. Még gyenge volt ahhoz, hogy teljes erőből neki feszüljön a láncnak, csak keseregni tudott. Hangját meghallotta a gazda fia, Laci, és kiszaladt hozzá. Közeledésére Füstös bizalmatlanul hátrált. Laci rögtön észrevette, hogy a vizes tál üres. Fogta a kannát, friss vizet hozott a kútról, és teleöntötte a tálat. Erre Füstös bizalmatlansága elpárolgott. A tálhoz szaladt, és úgy ivott, mintha minden porcikája kiszáradt volna a napon. Laci megsimogatta, és beszélt hozzá. Ne szomorkodj, pajtás, jó dolgod lesz nálunk, mindjárt hozok ennivalót is. A fiú beszaladt a konyhába, és nem sokára visszatért. Egy darab kenyeret hozott, összeaprította, és Füstös elé tette. Füstös megszimatolta a kenyeret, és ott hagyta. Lacira nézett. Mi az? Csodálkozott a fiú. Nem eszed a kenyeret? Hát mit kaptál a gazdádnál? Rántott csirkét? Pedig ezt meg kell szoknod, mert nálunk kutyának nem jár más. De várj egy kicsit, majd kérek anyától egy kis levest is. Nem szívesen adja majd, mert a malacoknak szokta elönteni, de talán kivételesen te is kapsz belőle. Elment, és nem sokára egy lábassal tért vissza. Letette Füstös elé, beledobálta az előbb hozott kenyérdarabokat, és bíztatta, hogy egyen. Füstös belenyalt, evett egy keveset, de gyomrát annyira megtöltötte már vízzel, hogy az étel nem ízlett. Laci megértően nézte, és így szólt. Na, majd később megeszed. Szegény kutya, te megszenvedted ezt az utat. Sajnállak nagyon, és vissza is vinnélek a gazdádhoz, ha tudnám, kié vagy. A kislány is kijött, de nem mert Füstöshöz nyúlni, félt tőle. A fiú azonban melléje ült, és simogatta, becézgette. Füstös még mindig kimerülten az utazástól, a térdére hajtotta fejét, és elszunnyadt.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban, a 19. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A ládába zárt mesék.

Már nem is tudom, hol történt, amit elmondok nektek. Egyszer régen volt egy fiú, aki nagyon szerette a meséket. Jó dolga volt nagyon, az már biztos, mert a dajkája mindig mesélt neki. Mesélt ébredéskor, meg vízhordás közben, és amikor együtt ballagtak ki a határba dologra. Esténként meg egészen hosszú meséket mondott. A fiú mindig dicsekedett ebben. A gyermekek kérlelték, hogy hogyan mondja el már nekik is. Hanem a fiú irigy volt. Fogta a meséket, és bezárta őket egy nagy ládába. Nagy lakattal lelakatolta, a kulcsot meg jól eldugta. No, egyszer csak felnőtt ez a fiú. Házasodni való legény lett belőle, és már ő is igen szeretett volna egy asszonyt magának. Hát, ahogyan akkoriban szokás volt, és az illem megkívánta, az apja keresett neki feleséget. Talált is a szomszéd faluban egy jányt. Szép volt, takaros volt, dolgos is volt, meg még egy kis vagyonkát is adtak vele. A jánynak se volt ellenére a dolog, hát kihirdették őket mind a két faluban, hogy majd házasságot kötnek. Na fiam, azt mondja az apja, jövő héten lakodalom lesz. Elmegyünk ekkor meg ekkor, megtartjuk a lagzit, aztán házas ember leszel te is. Meghallották ezt a mesék a ládában. Hely, nagyon dühösek lettek, majd megpukkadtak mérgükben, s meg is ijedtek. Hát ez jól kibánt velünk, itt fogunk megpeshedni a ládában. Jaj, még tán el is pusztulunk, ne hagyjuk. Álljunk bosszút! Jól van, azt mondja az egyik. Kiterveltem valamit. Majd, ha megy a mennyasszonyhoz, útközben nagyon megszomjazik, lesz majd egy kút. Én vízzé változom, de mérgezett víz leszek. Iszik belőlem, jól megfájdul a feje. Jajgat majd, meg sivalkodik, szétesik a feje. Elfelejti még a mennyasszonyt is. Hát jó, mondta a másik. De ha ez nem sikerül, majd én lépek közbe. Éhes lesz, szomjas lesz. Útközben lesz egy dinnyeföld. Én leszek a legszebb, a legnagyobb dinnye. Eszik belőlem, aztán majd fel se bír kelni az út mellől, mert ami fennbe, az len ki, s majd csak jön belőle az áldás kifele, majd úgy csinálom, len is, fenn is jöjjön, az se tudja majd, hova indult. Jól van, meg is érdemli. De én vagyok a legöregebb, legrégebben senyvedek itt a rabságban, én nem játszódok vele. Én megölöm. Majd, ha az asszonyával a hálószobába megy, előjövök a szőnyeg alól. Kicsi kígyó leszek, de egy marásomtól a halálfia lesz. Ebben a mesék meg is egyeztek. Ez így jó lesz. Hanem a dajka mindent hallott. Jaj, mit csináljon? Ő szereti ezt a legényt, akármilyen is. No, majd megmenti. S csak ugyan. Másnap mennek ott a kút. Merítik a vedret, inna a vőlegény, a dajka meg kiverte a kezéből a vizet. No, le akarták fogni rögtön. Hely, hagyjátok! Ezt itt vette a féltékenység szegény öreg dajkámnak, hogy már most eztán nem ő alhatik a lábamnál, ha asszonyjon a házhoz, védte a legény. Mentek tovább. Hát tényleg egyszer csak ott volt egy szép dinnyeföld. Ej, de éhes, de szomjas vagyok, hozzatok csak egy szép dinnyét nekem. Szaladnak, viszik a szép dinnyét a vőlegénynek, s előugrik a dajka egy nagy késsel. Szétvagdalja a dinnyét, földre veri, széttapossa. No, le akarták fogni rögtön? Ej, hagyjátok! Ez itt vette a féltékenység szegény öreg dajkámnak, hogy már most eztán nem ő alhatik a lábamnál, ha asszonyjon a házhoz. Védte ismét a legény. Mentek tovább, megérkeztek a faluba, elővezették a menyasszonyt, megtartották a nagy lagzit, ettek, ittak, mulattak, énekeltek, táncoltak, aztán már menni kellett lefeküdni. Bekísérték a fiatalokat a hálószobába.
becsukták az ajtót. A friss házasok készülődtek, levetkeztek a nászruhából, s bebújtak az ágyba. Egyszerre kivágodott az ajtó, az öreg dajka meg berontott. Kezében egy nagy husáng, minden erejéből elkezdte csépelni a husánggal a szőnyeget, de úgy ám, hogy bele izzadt. Na, az új asszony elkezdett sivalkodni, szaladtak a szolgák, fogták le az öreget. Erre aztán elmesélte, miért tette, amit tett. Hát, ahogy felhajtották a szőnyeget, tényleg ott hevert egy rettentő mérges kígyó. Kicsi, de a legerősebb méreg a fogaiba. Egy harapás, aztán vége, akit megmar. A láttától hátra hőkölt rémültiben mindenki. Hely, elszégyelte magát a fiú. Nyitotta a ládát, mind kieresztette, ami benne volt. Aztán leült, és elmondott egy mesét. És aztán már mindig így tette. Lett 12 gyereke, lett 3 jánya, azoknak mind mesélt, aztán azok is mind meséltek a gyerekeiknek, meg az útonjáróknak, ne legyen belőlük útonálló. Így ment a mese sokfele. Egészen addig, míg én elmondtam most itt nektek. Ti meg menjetek, s mondjátok tovább, mert ha nem... Sose tudhatjátok, mit isztok, milyen dinnyét esztek, mi van a szőnyeg alatt. Én már elmondtam, én már ehetek, ihatok, alhatok nyugodtan. Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsúszik valamerre.

A ládába zárt mesék. Luzsi Margó meséje koreai mese alapján. Felolvasta Papp Zoltán, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária, rendezte E-Román Kata. A varázsdobozt hallották, szerkesztette Varga Andrea.

0: Az elmúlt percekben a Kolompos együttes muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Tizenegy óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk. A mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része külföldi piactereken csapódik le, ezért ezeknek a platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít, hangsúlyozta a versenyhatóság pénteki közleményében. Kiemelték, a GVH versenytanácsa az eljárásai során tudatosan törekszik arra, hogy a bíróságok, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak vissza az elmúlt hetekben a kínai alapítású Temu webáruháztól. Az online piactér európai üzemeltetője a versenyhivatal eljárásának eredményeként további 437 millió forint bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe, és egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta. Hátralévő életünk egyik leghűvösebb nyarát szenvedjük el éppen, csak közösen új szemlélettel lehet felkészíteni Budapestet az új helyzetre, írta a főpolgármester szakmai vizsgálatok adataira hivatkozva pénteken a közösségi oldalán. Karácsony Gergely azt írta, minden felhasznált szimuláció, minden vizsgált forgatókönyv a város minden pontján melegedést jelez. A század közepére évente 1-3,5 hét többlet hőségriadós nappal és 2-4 hét többlet trópusi éjszakával kell számolni. Ez azt jelenti, hogy a ma még rendkívülinek tekintett hőség rendszeres nyári üzemállapottá válik. A hőségriadó a jövőben nem eseménykezelés, hanem szezonális üzemeltetési feladat lesz, mutatott rá a főpolgármester. A dél-horvátországi erdőtűzben érintett területen tartózkodó magyarok biztonságban vannak, közölte a külügyminiszter pénteken. Orbán Anita azt írta, a folyamatos kapcsolatban van a horvátországi magyar konzuli szolgálattal, és az éjszaka többször is egyeztettek a horvát hatóságokkal annak érdekében, hogy a magyar állampolgárok biztonságosan el tudják hagyni az érintett területet. Orbán Anita azt kérte a térségben tartózkodó magyaroktól, hogy kövessék a horvát hatóságok utasításait, és szükség esetén haladéktalanul forduljanak a konzuli szolgálathoz, amelynek 24 órában elérhető zöld száma plusz 36 80 36 80 36. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, így ettől a naptól augusztus 21-én pénteken 12 óráig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját lezárják. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon lehet tájékozódni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb a déli imádság után 12 óra 3 perckor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket! Tizenegy óra 4 perc. Következik a hangoló. Ma ünnepli a 66. születésnapját Sarah Brightman angol énekesnő. A 80-as években musicalekben lépett fel nagy sikerrel, majd a 90-es évektől szólistaként dolgozott, és a világ egyik legkedveltebb előadó művésze lett. A 80-as években akkori férjével Andrew Lloyd Webberrel Magyarországon is járt. 2004-ben pedig koncertet adott a Papp László Budapest sportarénában. A hangoló első felében Sarah Brightman énekel.

Sarah Brightman énekelt. A hangoló folytatásában a bécsi Johann Strauss zenekar felvételeiből válogatunk.

0: A hangolóban a bécsi Johann Strauss zenekar Johann Strauss műveket adott elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
3: Reklám.
4: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak.
0: Kedves hallgatóink, hamarosan déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél van.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
2: És ő méhébe fogadál Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
2: legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn,
2: és mi köztünk lakozik. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
2: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

12 óra 3 perc. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új torony gombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, tájékoztatták az MTI-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A kegytemplom két tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A levélben kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Ezen két ferences szerzetes, Ágoston és Márk testvér első fogadalmát teszi le. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része külföldi piactereken csapódik le, ezért ezeknek a platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít, hangsúlyozta a versenyhatóság pénteki közleményében. Kiemelték, a GVH versenytanácsa az eljárásai során tudatosan törekszik arra, hogy a bíróságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak vissza az elmúlt hetekben a kínai alapítású Temu webáruháztól. Az online piactér európai üzemeltetője a versenyhivatal eljárásának eredményeként további 437 millió forint bírságot fizetett be a magyar költségvetésbe, és egy átfogó megfelelési program végrehajtását is vállalta. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte az MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében a Budapesti Közlekedési Központ. Egyes változások már augusztus 15-től szombattól érvénybe lépnek, a lezárások, valamint a várható nagyszámú érdeklődő miatt a BKK a belvárosban a sűrűbben közlekedő járatokat, elsősorban a metrók igénybevételét javasolja. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti ünnep oldalon lehet tájékozódni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátani a feleségét. Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert? Azt mondta neki, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja a feleségét, ha csak nem a paráznasága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné. De van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igények.

0: Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 3-tól a 12. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Csütörtöki adásunk tartalmából. A 60. béke világnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. Leó pápa új tagokat nevezett ki a Pápai Történettudományi Bizottságba. Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Morzsák, Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra. A 60. békevilágnap témája a technológia lefegyverzése a békéért. 2027. január 1-én lesz a 60. békevilágnapja. A nap megünneplésére 14. Leó pápa a technológia lefegyverzése a békeszolgálata, a politika mint megelőző felelősség témát választotta, tájékoztat az átfogó emberi fejlődés dikasztérium sajtóközleménye. A pápa rávilágít azok erkölcsi felelősségére, akik arra kaptak meghívást, hogy a politikai szférában vállaljanak szerepet, olvasható a közleményben. Leó pápa továbbá arra ösztönzi az emberiséget, hogy mozdítsa elő minden egyes ember méltóságát, és minden ember segítse elő a békét, kezdve a technológia lefegyverzésével. Utal a Magnifica Humanitas kezdetű enciklikája 198. pontjára, miszerint nincs olyan algoritmus, amely erkölcsileg elfogadhatóvá tenné a háborút. Miközben a pápa figyelmeztet a katonai döntéshozatalban a mesterséges intelligencia használatával járó kockázatokra is, szívből jövő felhívást intéz az egész nemzetközi közösséghez. Olyan közös megállapodásokra szólít fel, amelyek képesek megvédeni az emberi felelősséget és a humanitárius alapelveket olyan helyzetekben, ahol emberi életek és a népek közötti békés együttélés forog kockán. A május 25-én a vatikáni új szinódusi aulában bemutatott dokumentum, amely az egyház történetében példanélküli, Leó pápa emlékeztetett arra, hogy ez a közel 200 oldal a Szentszék új technológiákról és a mesterséges intelligenciáról folytatott gondolkodásának gyümölcse, amely ma életünk számos területét érinti, befolyásolja a döntéseket és radikálisan megváltoztatja a háborúzás módját. Mindezekből az a meggyőződés bontakozott ki, amelyet maga Leó pápa nyugtalanítónak nevezett, és amely az enciklika vezérfonalaként szolgál. A mesterséges intelligenciát le kell fegyverezni. Tudom, hogy a szó erős ismerte el, de szándékosan választottuk, mert ebben a pillanatban olyan szavakra van szükség, amelyek képesek felkelteni a figyelmet, felébreszteni a lelkiismeretet és az emberiségnek a követendő ösvényre mutatni. Leó pápa hangsúlyozta, hogy az egyház egy ideje elkötelezett a nukleáris leszerelés mellett a szolgálat jegyében a béke és az emberi család méltósága javára. A mesterséges intelligenciát most le kell fegyverezni, mert a nukleáris energiához hasonlóan mindenkit és a közjót kell szolgálni. A technológiával kapcsolatos döntéseket soha nem szabad elválasztani a lelkiismerettől és a felelősségtől. A Magnifica Humanitas kezdetű enciklikájában Leó pápa arról elmélkedik, hogy a béke, ami nem pusztán a háború hiánya, hogyan válik a gyakorlatba ültetett igazságossággá. Amikor viszont a technológia gyengíti a kritikai érzékünket, maga a béke kerül veszélybe. A leszerelés azonban nem elég. Építenünk kell. 14. Leó felidézte a perui árvizek utáni missziós munkájának éveit. Ott megtanultam, hogy az újjáépítés nem egyszerűen azt jelenti, hogy pótoljuk azt, ami elpusztult. Azt jelenti, hogy helyreállítjuk a kötődéseket, a bizalmat, és újraélesztjük a jövőbe vetett reményt. Sőt, senki sem épít újjá egyedül. Csak ilyen átfogó szemlélettel irányítható a mesterséges intelligencia a közjó felé. Csak együtt azok, akik a rendszereket tervezik, és

0: Francesco Cesareot, a Worcesteri Assumption Egyetem nyugalmazott elnökét az Egyesült Államokból, és Anna Baranskát, a lublini II. János Pál Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karának docensét Lengyelországból. A Pápai Történettudományi Bizottságot 1954-ben alapította 12. Pius pápa, a bizottság munkája figyelmének középpontjában az egyház levéltári öröksége, különösen a vatikáni levéltár anyaga áll. Számos felhívás érkezett a pápákhoz, hogy a tudósok nagyobb és jobb hozzáférést kapjanak a Szentszék által őrzött levéltári gyűjteményekhez. A bizottság elnöke Marek Inglot jezsuita atya, titkára pedig Pier Antonio Piatti. Itt jegyezzük meg, hogy 2021. február 22-én Ferenc pápa kinevezte Molnár Antalt a Pápai Történettudományi Bizottság tagjává. A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézetének igazgatója, az ELTE Történeti Intézetének docense személyében először van magyar tagja az 1954-ben létrehozott Pápai Bizottságnak.
1: Jordániában Krisztus keresztsége 2030-as jubileumára készülődnek. Jordánia kormánya nemzeti bizottságot hozott létre Urunk Jézus megkeresztelkedésének 2030-ban esedékes 2000. évfordulója megünneplésére. Jafar Hassan kormányfő elnöketével a bizottság miniszterekből, vallási vezetőkből és intézményi képviselőkből áll. A második Abdullah jordániai király irányelveivel összhangban minden erőfeszítést mozgósítanak a jubileum méltó megrendezése érdekében, többek közt egy helyi múzeum és egy közeli zarándokfalu megteremtését. Jordánia megkezdte a felkészülést Jézus Krisztus megkeresztelkedésének bimillenáris jubileumi ünnepségeire. Augusztus 10-én hétfőn Jafar Hassan jordániai miniszterelnök vezetésével megtartotta a Nemzeti Bizottság az első ülését, amely felügyeli ezt a rendkívül jelentős vallási és történelmi eseményt, hiszen Urunk megkeresztelkedésének eseménye minden keresztény felekezet közös ünnepe. A bizottság az ünnepségek előkészítésének és felügyeletének nemzeti kapcsolattartó szerveként szolgál, és felelős az általános irányelvek kidolgozásáért, a nemzetközi ismeretterjesztő tevékenységek és a nemzeti feladatok lebonyolításáért, valamint az évfordulóhoz kapcsolódó események tervezéséért. A találkozó során Jafar Hassan miniszterelnök hangsúlyozta, hogy II. Abdullah király irányelveivel összhangban haladéktalanul meg kell kezdeni az előkészületeket, hogy támogassák a jordániai egyházi vezetők tanácsa által javasolt kezdeményezéseket, amelyek egy átfogó ütemtervre épülnek. Kijelentette továbbá, hogy Krisztus megkeresztelkedése második évezredének megünneplése híven tükrözi Jordánia történelmi és vallási tekintélyét, valamint a keresztény zarándoklatok globális célpontként betöltött szerepét. A jordániai királyság alapelve biztosítja az együttélés, a mások tisztelete, a béke, a szeretet és az emberi testvériség megvalósulását. A találkozó során áttekintették a Krisztus keresztsége helyével szomszédos területek fejlesztésért felelős alapítvány számos projektjét, beleértve egy zarándokfalu felépítését az ide látogató keresztények számára, továbbá egy a keresztelőhelynek szentelt múzeumot, egy zöld folyosót, valamint a térség infrastruktúrájának a fejlesztését. A résztvevők hangsúlyozták a projektek végrehajtását felügyelő és a kitűzött célok elérését segítő szakemberek támogatásával létrehozott speciális albizottságok fontosságát is. A bizottság összetétele. A Nemzeti Előkészítő Bizottság vezetője a miniszterelnök, tagjai a kommunikációért, a belügyért, a gazdaságért, a vállalkozásért, valamint a turizmusért és a kulturális örökségért felelős miniszterek. További tagok Christophorus Atallah püspök, Jordánia görög ortodox érseke, Iyad Tuál érsek, Jordánia latin patriarkális vikáriusa, Hossam Naum érsek, anglikán érsek, valamint Monib Yunan püspök, az evangélikus luteránus egyház püspöke. A keresztelőhely fejlesztését alapítvány igazgató tanács

bizottságának elnöke, a Keresztelőhely bizottságának főigazgatója és a Jordán Nemzeti Turisztikai Hivatal főigazgatója. A Biblia tanúsága a helyről. Jézus keresztségéről mind a négy evangélium beszámol. János leírásánál olvassuk, ez Betániában történt, a Jordánon túl, ahol János keresztelt. Szemben a Jeruzsálem mellettivel ez a másik Betánia, amelynek arab neve máig El Maktas, vagyis a bemerítkezés helye. Itt keresztelt János, mert a választott nép korábban itt kelt át a Jordán folyón, amikor Józsué vezetésével átvitték az ígéret földjére a szövetség ládáját. A keresztények kezdettől fogva mind a mai napig szentnek tartottak ezt a helyet, ahol az Úr epifániája, Isteni mi voltának megnyilatkozása megtörtént. Pápák a Jordánon túli Betániában. Az első pápa, aki Al-Maktast meglátogatta, Szent II. János pápapa volt a 2000-es nagy jubileum esztendejében. 16. Benedek pápa 2009-ben látogatta meg a helyszínt, és letette a Jézus Jordánban való megkeresztelésének emlékére emelt templom alapkövét. 2014-ben Ferenc pápa is meglátogatta ezt a helyszínt. Az Úr keresztsége új templomát ünnepélyesen 2025. januárjában szentelte fel Ferenc pápa képviseletében Pietro Parolin bíboros államtitkár. Jelenleg ez Jordánia legnagyobb katolikus temploma, de más keresztény felekezetek templomai is találhatók a környéken. Az UNESCO világörökségi listáján 2015-ben a Jordánon túli Betánia, vagyis Al-Maktas területe, beleértve Tal al-Karrárt is, felkerült az UNESCO világörökségi listájára. A hivatalos weboldal tanúsága szerint a Jordánon túli Betánia nagy vallási jelentőséggel bír a legtöbb keresztény felekezet számára, amelyek ezt a helyet ismerték el, mint olyat, ahol Keresztelő János megkeresztelte a názáreti Jézust. Ez az utalás szerzetesek, remeték, zarándokok és papok nemzedékeit ösztönözte arra, hogy itt telepedjenek le és látogassák meg ezt a helyet, maguk után hagyva odaadásuk és vallásosságuk bizonyítékait, amelyek a 4. és 15. század között keletkeztek.

0: Morzsák. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 20. vasárnapra.
1: Jézus Tirosz és Szidon vidékére vonul vissza. Pogány területre, kicsit távol az ismerős helyektől, és azoktól az emberektől, akik állandóan körülveszik. Az evangélista nem ad pontos magyarázatot, hogy miért megy oda, de nem is szükséges minden visszavonulást megfejteni. Az ember néha azért távolodik el azoktól, akiket szeret, hogy utána ismét jól tudja szeretni őket. Nem minden eltávolodás, elutasítás. Van olyan távolság, amely megmenti a kapcsolataimat, kitisztítja a tekintetem, és levegőhöz juttatja a lelkemet. Még a jó, lelkiismeretes emberek is elfáradhatnak. Sőt, gyakran éppen ők fáradnak el a leginkább. Annyira belevetik magukat az Úr szolgálatába, hogy közben elfelejtik, hogy ők is emberek, és meg kell állniuk, pihenniük kell. Engedniük kell, hogy nem mindig ők adjanak, hanem őket is megajándékozzák. A pihenés tehát nem luxus és nem jutalom a munka végén, hanem néha lelki kötelesség is. Szabadságra nem csak jogom van, hanem időnként szükségem is. Jézus visszavonulását egyszer csak egy asszony kiáltása szakítja félbe. Könyörülj rajtam, Uram, Dávid fia. Leányamat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Nem azt kéri, hogy a lányán könyörüljön, hanem hogy ő rajta. A gyermek szenvedése az anya szenvedése is. Amit a lánya hordoz, azt ő is hordozza. Jézus pedig hallgat, és talán ez az evangélium egyik legnehezebb része, hogy szóra sem méltatja. Ismerem ezt a csendet. Imádkozom valakért, imádkozom gyógyulásért, családért, egy szétesett kapcsolatért. Kérem Istent is, mintha nem érkezne válasz. A legnagyobb kísértés ilyenkor nem is maga a várakozás, hanem az a gondolat, hogy Isten hallgatása biztosan elutasítást jelent. A tanítványok már elküldenék az asszonyt, zavarja őket a kiáltozása. Jézus pedig látszólag még keményebb választ ad. Nem helyes elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kiskutyáknak. Nem kell megszelídíteni ezt a mondatot. Ez úgy kemény, ahogy hangzik. Jézus küldetése először Izraelhez szól. Az asszony pedig kívül áll ezen a népen. Ő mégsem sértődik meg, és nem fordul sarkon. Nem adja fel, hanem talál egy rést a mondatban, amelyen keresztül közel kerül az Úr szívéhez. A kiskutyák is esznek az Úruk asztaláról, lehulló morzsákból. Micsoda hit! Nem követel helyet magának, és nem az bizonygatja, hogy joga van a kenyérhez, hanem egyszerűen bízik abban, hogy Isten irgalma annyira bőséges, hogy még az asztalról lehulló morzsa is elég a lehetetlenhez. Az Istentől kapott morzsa ugyanis nem kevés, mert benne van az ajándékozó egész szeretete. Aki kívülállónak látszott, arról kiderül, hogy belül van. A tanítványok közel állnak Jézushoz, mégis elküldenék az asszonyt. Az asszony távolról érkezik, mégis jobban bízik Jézus irgalmában, mint azok, akik naponta vele járnak. Évszázadokkal később egy másik édesanyja is hosszú éveken keresztül könyörgött a fiáért. Mónikának hívták, a fia pedig Ágoston volt. Ágoston tehetséges, de nyughatatlan fiatal ember volt. Eltávolodott az egyháztól, és olyan életet élt, amely miatt édesanyja sokat szenvedett. Mónika mégsem mondott le róla. Egy alkalommal Ágoston titokban hajóra szállt, hogy Rómába menjen. Édesanyját becsapta és hátrahagyta. Mónika azon az éjszakán egy kápolnában imádkozott, hogy Isten akadályozza meg fia elutazását. A hajó mégis kifutott. Úgy tűnt, Isten nem hallgatta meg az imáját, hiszen Ágoston elment. Mónika pedig ott maradt a könnyeivel és Isten csendjével. Csak hogy éppen ez az út vezette Ágoston később Milánóba, ahol találkozott Szent Ambrussal. Ott indult el megtérésének útján. Végül megkeresztelkedett, püspök és az egyház egyik legnagyobb tanítója lett. Isten nem teljesítette Mónika aznapi kérését, de meghallotta élete legmélyebb imáját. Mónika története és a kánaáni asszony története ugyanarra tanít. Ne nevezzem véglegesnek azt, amire Isten még nem mondta ki az utolsó szót. Ez az evangéliumi rész nem azt ígéri, hogy ha elég sokáig kérek valamit, Isten pontosan úgy és akkor teljesíti, ahogyan elképzeltem. A hit nem eszköz, amellyel rávehetem Istent a saját akaratom teljesítésére. A hit kapcsolat. Ott maradni Jézus előtt akkor is, amikor hallgat. Újra megszólítani akkor is, amikor mások már elküldenének. Bízni abban, hogy az ő irgalma nagyobb, mint az én kudarcom és sebeim. Az asszony csak egy morzsát kért, Jézus azonban visszaadta neki a gyermekét, és megmutatta, Isten irgalmának asztalánál nincs fölösleges ember, mert ami Istentől érkezik, abból egyetlen morzsa is elég. Néha éppen a morzsából ismerhetem fel, hogy már készül számomra is a hely az asztalnál.
0: Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 20. vasárnapra Morzsák címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
2: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
3: A Magyar Katolikus Rádió.
4: Örömhír mindenkinek.
2: 12:30. A Guzsolyas következik.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 13 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, tájékoztatták az MTI-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A kegytemplom két tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A levélben kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Ezen két ferences szerzetes, Ágoston és Márk testvér első fogadalmát teszi le. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része külföldi piactereken csapódik le, ezért ezeknek a platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít, hangsúlyozta a versenyhatóság pénteki közleményében. Kiemelték, a GVH versenytanácsa az eljárásai során tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak vissza az elmúlt hetekben a kínai alapítású Temu webáruháztól. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon lehet tájékozódni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk Önöket. Köszönjük figyelmüket! Tizenhárom óra 4 perc. Vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban először Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. Mai adásunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, ahol többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk. Majd Rostás László, Miskolc város főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri vár aktualitásairól beszélgetünk. Jó vételt, hasznos időtöltést kíván Önöknek, a műsorvezető Berec Renáta.
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején az idei Szent János Bogár családi tábort látogatjuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban. Többek között Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgetünk, majd Rostás László, Miskolc város volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője, IBL és Pro Architektúra díjas építész lesz a vendégünk, akivel a Diósgyőri vár aktualitásairól beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Bemutatkozást kérnek, szervusz.
1: Dénes Albert vagyok, szervusz. Budaörsi lakos egyébként jelenleg, és 1990 óta bogarazom. Ezt így szoktuk mondani, tehát aki a Szent János Bogár közösség tagjaként valamilyen tevékenységben részt vesz, az bogarazik, vagy bogaras. És hát én beleszülettem a Szent János Bogár közösségben, a szüleim többek között megalkotói voltak ennek az egész közösségnek, elgondolásnak. 1990-es évek elejétől Dunakeszin, akkor ott éltünk. És most itt jelenleg Miskolcon vagyunk, családos táborban, mert hogy én is felnőttem közben, és a 6 éves Albertből lett egy idősebb ember, családos ember, úgyhogy most éppen a bogár táborok műfajából a családos műfaj keretein belül táborozunk itt Miskolcon a jezsuitáknál.
0: Miért is jó ehhez a közösséghez tartozni?
1: Ez egy jó kérdés. Van egy ilyen kvázi, szintén ilyen sajátos fogalom, az a, hát hogy ilyen bogaras kereszténység, vagy bogaras, Szent János bogaras karakteren belül kereszténynek lenni, az, hogy is mondjam, egyfajta, legalábbis a 90-es években ez egy idézőjelben, tehát szabad ilyet mondanom, egy kicsit ilyen innovatívabb, ugye rendszerváltás követő ilyen felébredésből indult, és egy ilyen innovatívabb, emberközelibb, testvérközelibb, Jézus közelibb, nem tudom, egyház közelébb kereszténységet jelentett, a gyerekeknek és a szülőknek az értékeit megőrzendő céllal, ha szabad így mondani. Tehát a szülők azt ismerték fel, hogy kinyílt a világ, úgymond vannak mindenféle lehetőségek, de ugyanakkor vannak veszélyek is, és valamit kell azért tenni, hogy a fiatalokat, hogy így mondjam, a vágányon tartsuk, vagy a sineken egy megfelelő irányba, és végül is tehát ez egy nyíltan vállalt dolog, keresztény, Jézus közeli, azt is szoktuk mondani, hogy Jézus a főbogár, a legfőbb bogár, a Jézus, mert ugye a táborokban mindig ugye vannak főbogarak, vezetők, tehát kialakult egy ilyen kicsit, mint a cserkészeknél, egyfajta ilyen hierarchia, bogárvezető, bogártáborvezető, stb. Na hát nekünk a Jézus a legfőbb Szent János bogár, akit követni kell, ez egy ilyen etalon. És hát most például konkrétan a családos táborba, ez akkor született meg, amikor már valahogy az első generációk túl voltak a gyermekkori táborozásaikon, túl voltak az ifikori táborozásaikon, ezt követően túl lettek a vezetési tapasztalataikon, majd végül megszülettek, létrejöttek a párkapcsolataik, házasságaik is, megszülettek a saját gyerekeik, és most már nem tudnak vezetőként mások gyerekeire úgymond vigyázni, vagy táborban vezetni, de a saját gyerekeiknek, a saját közösségüknek a nyári tábor keretein belül megteremtik azt a fajta milliót, és egymás között azt a családok közti kapcsolatot, amiben, hogy mondjam, Krisztusban növekedhetünk, vagy egyszerűen megoszthatjuk egymással a különböző nehézségeinket, gondjainkat, és így tovább.
0: Nagy ez a közösség?
1: Szerintem viszonylag nagy, ugye Pest környéken, Budapesten, agglomerációs településeken laknak többnyire fiatalok, fiatal családosok, ugye van, aki idősebb, tehát azért itt van 40-50 körüli emberek is, vannak olyanok, akik sokkal később találkoztak a Szent János Bogárral, tehát hogy mondjuk nagyobb gyerekük ment táborba, ő teljesen úgymond a civil szférából küldte a gyerekét táborra, hogy hú, de jó, itt egy nyári tábor, katolikus vagy keresztény tábor, akkor ide elküldi a gyerekét, és aztán végül elment családosba, mert mondjuk voltak még kisebb gyerekei, akikre jó, ha esetleg egy gyerek vigyázó egy picit vigyázó, amíg a szülők beszélgetnek, értelemszerűen, tehát valaki így került be, de mindenki a kezdetektől fogva, és közösség létszáma jelenleg, hát most itt azt hiszem a táborban vagyunk ilyen, hát egy csoportban van 4 család, tehát 4 házaspár, és csoportból pedig hát elég sok van, talán 7, tehát az 28 pár, tehát az durván 30 körüli család, és családonként 2-3-4 gyerek, de például a 4 gyerekesek most itt nagyon magas számban vannak. Utána van sok 3-as is, és többnyire fiatalok még, ahol mondjuk 2 gyerek van éppen.
0: Mi volt az idei tábor programja?
1: Az idei tábor programja, ez egy összetett program volt, nagyot akartunk, hogy mondjam, meríteni, úgyhogy azok, akik megírták ezt a kis programfüzetet, annak hát most a pontos címét, mottoját nem fogom tudni idézni, de az alapvető az a bennünk lakó gyermek, Isten gyermek, bennünk lakó Isten gyermek, ugye Krisztus is mondja, hogy legyetek olyanok, mint a gyermekek az Isten országa. Bizony mondom nektek, aki nem válik gyermekké, vagy nem tud olyan lenni, az nem méltó a mennyek országára. Tehát itt azért elég sok ilyen gyermekes mondat van az evangéliumokban. De, hogy ez ne legyen most ennyire közhelyesen lehet, hogy hangzik, de ugye itt azért látni kell, hogy itt azért komoly pszichológiai mély bányászat zajlik a csoportokban. Azért is vannak kis csoportok, mert hogy legyen idő mindenkire, kis létszámban, tehát kis létszámú csoportok, tényleg négy házas pár beszélget, 8 fő gyakorlatilag. És hát a programblokkok, ezt így hívjuk, egy-egy napra kitalált programblokkok, azokban különböző irányokból közelítjük meg ezt a tematikát. Ehhez mondjuk akkor pár pontot tudok mondani, tehát gyerekkori sérüléseink, gyerekkori, akár szüleink okozta sebek, traumák, nehézségek, azokon való túljutás, szülőkkel való viszony, megbocsátás, a bennem lakó gyerek felismerése, a saját gyerekeimben való szembenézés önmagammal, Jézussal, és így tovább. Tehát ez a... Nagyjából így ez, most nem szeretném jobban kifejteni, de ez a téma. Tehát a gyermek, gyermeknek lenni, Isten gyermeknek, és azt a csomagot, amit az ember kapott, terhet, csomagot, nem szándékkal, de egyszerűen az élet ilyen, azzal valamit kezdeni.
0: Nagyon szépen köszönöm, és további jó táborozást kívánok.
1: Köszönöm szépen, nem is köszönjük.

0: Feketéné dr. Hegyikéri Ágnessel, a Szent János Bogár tábor helyi szervezőjével, táborvezetőjével beszélgetek. Szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz.
0: Milyen az idei tábor?
1: Kezdeném mondani, hogy a családos táborban az a szokás, hogy minden család vállal egy táborvezetést, esetleg kettőt. Ez a 9. táborunk, és tavaly úgy gondoltuk, hogy megérett arra, hogy mi szervezzük, koordináljuk, vállaljuk ezt a szolgáltat, hogy összefogjuk a családokat és a programokat. Az első családos táborunkban, hogy mondtam, 9 évvel ezelőtt egy másik család hívott minket. Én 14 évesen kezdtem el Szent János bogarazni, akkor én még ifi táborba mentem el, és így kerültem bele. Utána fiatalként, egyetemistaként, fiatal felnőttként visszajártam és vezettem csoportokat az ifi táborban. Amikor pedig megszületett az első gyermekünk, egy éves lett, akkor mondták így az ifi táborban megismert, velem együtt bogarazó, kezdett bogarazni anyuka, mert akkor ő több gyermekes anyuka volt, hogy na, akkor most gyertek el, mert itt az ideje, hogy becsatlakozzatok a családos táborba. Mondhatni, hogy a gyerekeink így nőttek fel, tehát folyamatosan minden évben jelen voltunk, és így beleszülettek, belenőttek ebbe a táborba. Hogy mi is a Szent János Bogár, nehéz lenne megfogni, inkább csak, hogyha eszembe jutnak szavak, akkor mondhatom, hogy közösség, hit, vidámság, játék, szent lélek, kiszakadás a hétköznapokból, Isten országának a megtapasztalása, és ez vágy volt bennem, meg most is egy vágy, hogy megéljem a férjemmel azt, hogy közösségben, de mégis kettesben is tudjunk lenni, hogy

0: és a gyerekeink is nagyon élvezik ezt a tábort, és ez ilyenkor nekem egy nagyon nagy erőt ad arra, hogy jövőre is jöjjünk, és folytassuk ezt a dolgot.
1: A gyerekek és a gyermeki lét hozzáállás a tábor egyik mottója is, ugye?
0: Igen, ez a Szent János Bogárnak az egyik, hát, hogy mondhatjuk, hogy élménypedagógia, olyan értelemben játékpedagógia, hogy a játékok, az önfelett nevetés segít minket abban, hogy jobban megértsük önmagunkat, a társunkat, hogyan viselkedünk közösségben, mások hogyan viselkednek közösségben, és hogy megtapasztaljuk azt az Isten szeretetét az emberek által, amit a közösség által, az elfogadás, hogy ugye a Szent János Bogárban, hogy a fényünkkel világítsunk az Isten szeretetét, amit a szemünkbe ég Isten sugarait szórjuk szerte szét, de egy másik ilyen mottóban van, hogy a teljes elfogadás, a másik teljes elfogadás, hiszen ő is Isten teremtménye, én is Isten teremtménye vagyok, és hogy ketten egymást elfogadva tudunk töltekezni, fejlődni, növekedni Isten felé vezető úton.
1: A szervezésben mik voltak a legnagyobb kihívások?
0: Ez egy 120 fős tábor, ami a tavalyihoz képest kisebb, mert tavaly 150-160 fős volt, úgyhogy mondhatni kisebb volumenű volt. Most jelenleg 21 család van, de a 21 családnak 63-4 gyermeke van jelen a táborban, és ugye a gyerekvigyázókat megszervezni korosztályok alapján, de én azt gondolom, hogy ez egy szolgálat, és mindenki beletette, tehát, hogy tényleg minden család hozzátette a részét, külön volt tímünk, a gyerek a programra, a gyerekvigyázók segítésére kidolgoztunk egy programot, a témát mindig egy tím dolgozza ki, önkéntes évek óta összeáll egy pár anyuka, apuka, és akkor kidolgoznak egy füzetet, egy program születik. Idén a Isten gyermekei vagyunk, volt a programunk, vagyis a blokkoknak, ezt jártuk körbe, és hát ez operatív szervezés, de minden programban én tényleg azt hiszem, hogy támaszkodtunk egymásra, és hát így születik meg a tábor, így lesz az, hogy közösen mindenki élvezi.
1: Hogy lehet valaki Szent János Bogár tag?
0: Hát ez nagyon egyszerű, jelentkezni kell a táborokba. Idén is a honlapon, a Szent János Bogár közösség honlapján megjelent a felhívás. Január-februárban tette ki az iroda, hogy Save the Date, családos tábor, és Mezőkövest mellől egy család nézte a honlapot, rátalált a táborra, és ő az első táboruk így a családos közösségben. Illetve bele lehet nőni is ebbe a táborba, úgy, ahogy én már említettem, a gyerekként, és akkor fiatal családosként vágyik az ember ennek a megtapasztalására, ennek az élménynek is, ezt a továbbadására a gyerekeknek, és úgy is van, hogy a gyerekek elmegy valaki egy gyerektáborba, és utána a szülők eljönnek, mert megtetszik nekik.
1: Úgy látom, mindenféle korosztályban vannak itt gyerekek is.
0: Igen, egészen pici baba is van, talán egy éves a legkisebb. Van olyan anyuka, aki következő hónapban fog szülni a harmadik gyermekét, és az a jó ebben a táborban, hogy a nagyobb gyerekeink már vigyáznak a kisebbekre, tehát 14-16 éves gyerekek már nem csak a tesóikra, hanem más táborozó gyerekekre is vigyáznak, úgyhogy tényleg mondhatom, hogy a családok így együtt tudnak lelkileg töltekezni.
1: A 90-es évek óta tart ez a táborsorozat, tehát mondhatjuk, hogy egy nagy-nagy baráti társaság is valahol, tehát, hogy azért ezek a táborok összehozzák az embereket.
0: Én azt gondolom, hogy a baráti társaság meg a közösség között, katolikus közösség, vagy valamilyen vallási közösség között azért különbség van. Inkább azt mondanám, hogy a Szent János Bogár egy nagy közösség, egy nagy bogár család, és abban nyilvánvalóan születtek barátságok, születtek házasságok, születtek a házasságokból a gyermekek, de nem ez az elsődleges cél. És addig jó, amíg nem csak barátok jönnek el egy ilyen táborba, hanem az a cél, hogy Isten felé forduljunk, és a másikban felfedezzük Istent, és kiszeressük belőle a jót, akkor válik igazán jó táborra. De valóban az 1990-es évektől van ez a tábor. A gyerektábor, úgy tudom, hogy 5 gyerektábor van, mindig más helyszínen van az országban, 2 ifi tábor szokott lenni a nagyobbaknak, és annak idején, amikor én még fiatal felnőtt voltam, akkor Ős Bogár néven futott a fiatal felnőtteknek való tábor, és a családos tábor, tehát így mondhatni, hogy a teljes korosztályt lefedik a Szent János Bogár tábor.

0: jobban a résztvevők, vagy akik részt tudnak venni Szent János Bogár táborban. Biztatok mindenkit, hogy aki még nem volt, vagy a gyermekét szeretné elküldeni, próbálja ki, mert hatalmas élménnyel gazdagodnak a gyerekek is. Olyan megtapasztalása a hitnek, ami nem mondom, hogy kézzelfogható, de hogy élményszerű, és egy életre szól is, és tényleg nagyon sokat segít a hitben való fejlődésben.
1: Sajgó Szabolcs, atya, gondolatai közül mit viszel haza magaddal?
0: Inkább a, hogy mit viszek, ha lehet azt mondani, a programunkból, vagy amit, hogy a bennem élő gyermeket Isten nagyon szereti, és hogy ezzel szemmel nézek magamra, a házastársamra, és a gyerekeimre is ezzel a szeretettel is. Hát Szabolcs ugye szavaival mindig sokat jelentenek a prédikációi, a jelenléte, az, hogy a családok fordulhatnak hozzá, a gyerekek, a házaspárok, hogy beszélgethetünk, de ugye nem egyedül van jelen ebben a táborban, hanem négy tábori papunk is van, ami egy nagyon szerencsés helyzet, hogy tehát rajta kívül szerencsére még három tábori papunk is van, Koronkai Zoltán jezsuita atya, Kutas Attila atya, illetve Papler Pál atya.
1: Hol lehet még több információt szerezni ezekről a táborokról?
0: A Szent János Bogár közösség a Facebookon is rajta van, ott is meg lehet találni, illetve a honlapjukon is, és a jezsuita, azt hiszem, havonta megjelenő szívújságban is rá lehet találni a Szent János Bogárra, ott is megjelennek a jelentkezési felhívás a honlapon is, és a Facebookon is közé teszik.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.

0: Sajgó Szabolcs jezsuita atyát köszöntöm szeretettel, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Üdvözlök, Jemmel. Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatói.
0: Milyen az idei tábor?
1: Nagyszerű. A jó Istennek a leleményessége, fantáziája minden helyzetre tud valami csodát felkínálni, csak mi legyünk rá nyitottak és készen befogadni.
0: Az idei téma Isten gyermekei vagyunk. Erről néhány szót, hogyha kérnénk a hallgatóinknak.
1: Igen, ez egy családos tábor, tehát 22 család, összesen 120-an vagyunk a gyerekekkel, gyerekvigyázókkal együtt. És annak az ismerete, hogy mindannyiunkat nagyon meghatároz a gyermekkor, és ez sok esetben befolyásolja, hogy hogy gondolkozunk a Jóistenről. Ugye ebben a témakörben van sokféle beszélgetés. Arra is kifuttatva, hogy tulajdonképpen mi vagyunk Isten képmásai, nem ő a mi képmásunk, tehát hogyha az élet így úgy torzítja bennünk az ő képét, a vele való kapcsolat tudja tisztítani, és egyben igazából közelebb hozni saját magunkat önmagunkhoz, és igazából azzal lenni, akik vagyunk az ő képmásaiként. Szóval ez is egy, aztán az is, hogy egy bennünk a gyermek. Persze az életet azt a szüleinken keresztül kaptuk, de minden élet forrása a mennyei atya, és hogy gyakorlatilag ezt is sem szabad elfelejteni, amikor visszagondolunk a gyerekkorunkra, hogy a szüleinkre a Jóisten bizalma, hogy rá bízott bennünket új életet, hogy ők neveljenek bennünket, és hát nem tökéletesek, de ő nem adta föl akkor sem az igazi szülőségét, tehát az ő gyermekei vagyunk, tehát miközben gondolkozunk arról, hogy vajon milyen sebeket kaptunk egy gyerekkorunkban, nem szabad elfeledkezni, hogy mindig ott volt mellettünk a mennyei atya, a teremtő, az igazi atyánk, akinek igazán a gyermekei vagyunk, és hogy mit is jelent ez a gyermekség. Ez nem egy statikus, hanem egy végtelenül dinamikus kapcsolat a szülő-gyermek között, és hogy valahogy erre fókuszálni, mert akkor ez az összes sebünket és mindenfélét tud relativizálni, és felszabadulunk arra, hogy tényleg gyógyuljunk, és hogy a helyes irányba kezdjünk el növekedni, és tényleg elsősorban az Istentől kapott szabadságban tudjunk növekedni, és ne legyünk mindenféle rossz tapasztalatnak a fogjai. Ugye arról is mondhatjuk, hogy arról ismerjük meg, hogy valóban a jó Istennel kerültünk kapcsolatba, ha imádkoztunk, hogyha az imádság során és az imádság után azt tapasztaljuk, hogy valahogy növekedett a szabadságunk, valahogy kiegyenesedett a gerincünk, valahogy jobban önmagunk tudunk lenni, na akkor a jó Istennel találkoztunk. Ha ez nincs, akkor csak valaki képzelt, ő valakivel találkoztunk, mert Isten, akinek nem csak azért teremtett a maga képére, hogy na hát egy végtelen lehetőséget nyisson meg, hanem hogy az ő életét ossza meg velünk, és az isteni életet élni Isten nélkül nem lehet, tehát azért ennyire fontos mindenkinek az életében az imádság. Ma, amikor beszélgetünk éppen Vienai Szent Jánosnak van az ünnepe, és az ő egyik mondása ugye Zsolozsmában is visszhangzik, hogy hát az embernek, aki Jézushoz társult, előbb-utóbb föl kell nyíljon a szeme arra, hogy az igazi hivatása az, hogy a földi életben imádkozzon és szeressen. Imádkozzon és szeressen, és hogy az ima nem más, mint az Istennel való egyesülésünknek az útja. És hát akkor nem is tud az ember más tenni, mint Isten szeretetével szeretni önmagát is, a környezetét is, a legnagyobb gazembert is, akiről szintén érvényes Jézus szava, akivel kapcsolatban, amikor mondja a kereszten, hogy hát atyám, nem tudja, mit cselekszik, bocsássunk meg neki.
0: Mi lehet a titka és a sikere ennek a közösségnek ön szerint?
1: Kezdettől nagyon fontos az, hogy egy meghatározott módon igyekezzünk élni azt a kis játékos megfogalmazást, hogy ugye mi Szent János bogarak Isten fényét igyekszünk befogadni és továbbadni, de olyan módon vagyunk, tartozunk tehát össze, hogy együtt Isten felé, mi úgy hívjuk, hogy a főbogár felé, Jézus felé fordulunk, és hogy ezt nem csak úgy mondjuk, hanem hogy ezt próbáljuk a játékokban, beszélgetésekben, egész nap mindenféle éneklésben, összejövetelben, programokban, valahogy ez van mindenkiben, hogy együtt Jézus felé fordulva csináljuk azt, amit csinálunk, és most már 280 tábor volt körülbelül 1991 óta, és minden egyes táborban mindig volt pap, és mindig volt mindennapi szentmise, és én azt gondolom, hogy ez az a bizonyos igazi titka a keresztény életnek, hogy a rendszeres szentmisén ott történik, ugye a kenyér és bor, hisszük, hogy valóban Krisztus testévé és vérévé válik. A keresztség által mindannyian Krisztus titokzatos testének a tagjai vagyunk. Mindez Krisztusban, a föltámadottban, ő a fő, mi a tagok, és ami a kenyérrel és borral történik, vagyis, hogy valami ebből a világból itt és most úgy valósul meg, mint 2000 évvel ezelőtt, amikor a megtestesülés történt, hogy egy emberi lénynek, egy embernek a szíve alatt megfogant a Szentlélektől egy ember, és aki ugyanakkor Isten, egy Isten ember, tehát hogy ez a valóság maradéktalanul abban a kis csírában, aztán a növekvő emberben visszavonhatatlanul Isten és ember egyformán, és ez a folyamat minden szent misében történik, és mindaz, aki Krisztushoz tartozik, valamiféleképpen benne is, vele is történik, ő is gyarapszik ezzel, főleg akkor, hogy aztán áldozik is, és részesül ebben, és ezt tudatosan éli és befogadja. Szóval azt gondolom, hogy az a természetes emberi összetartozás, ami lehet jó, lehet rossz, de adott. Nem tudunk abból kibújni, hogy minden, ami létezik, összetartozik. És ugyanakkor, ami félrement, amit mérgez, rombol, háborúkkal pusztít, mindenféle módon az ember, nem az Isten, az ember. Isten ebbe beletestesül, hogy belülről tisztítsa meg és emelje meg, hogy ez az összetartozásunk, ez egy megtartó, az átistenülés útján segítő testvéri közösség legyen. És ugye azt gondolom, hogy ez az a, ami a Szent János Bogárban olyan annyira középpontú, hogy ne csak egyszerűen szentmise legyen, hanem olyan szentmise, ami énekekkel, a jelenlétünkkel, a testvéri összetartozásunknak a teljesen szabad mindenféle formájával történjen, hogy jó legyen énekelni ezeket a gyönyörű szövegeket, a jó dallamokat, és abban valahogy sokkal jobban át tudjuk adni egymásnak, önmagunkat, meg Istennek együttesen, és hogy egy ilyen emberi közegben történik a titok, hát lehetetlen, hogy bennünket is ne változtasson, és ne tegyen olyan közösségeket, amire a legelső tábor után, ami még csak 3 napos volt, még Dunakeszén jött a kislány, hogy hát atya, erre az 1 évre miért megyünk haza?
0: Egy személyes kérdésem, atya, lehet, miért a jezsuita rendet választotta?
1: Én esztergomi egyházmegyés papként szolgáltam 74-től, tehát már 53. éve vagyok pap, 74-től egészen 81-ig, amikor is eltávoztam az országból, 1 évet eltöltöttem Belgiumban azzal, hogy megpróbálom megtalálni, hogy ahogyan tovább, misszió, orvosi hivatás, sok minden volt ebben, és nem akartam előre eldönteni, hogy melyik szerzetes rendbe lépjek be, hanem hagytam, hogy de történetesen ugye Belgiumban töltöttem az 1 évet, és 2 jezsuitának a vezetése alatt lévő házban, a Löweni kollégiumban, és valahogy a Ignác korábban is már nagyon vonzott sok minden miatt, és akkor úgy éltem meg, hogy a magyar jezsuita provincia úgy él külföldön, hogy a hivatását teszi ott, ahol van, és vállalja a plusz hivatást Magyarország felé. Tehát a nemzeti identitás, vagy a magyarság, az nagyon fontos volt annak ellenére, hogy elmentem. És ez az egyik dolog. A másik dolog az volt, ami Loyolai Szent Ignácnak a szellemiségében, hogy az ember egész életében formálódjon és növekedjen. Van egy pont, amit ha elér, akkor teheti le a végső fogadalmát, és a többi, de ez nem jelenti azt, hogy vége az átistenülés csodálatos útjának, tehát továbbra is formálódni, növekedni, tanulni, és a többi. És ez nagyon passzolt azzal, ami bennem van, úgyhogy hát ez volt a másik dolog, és aztán persze egyre inkább magaménak éreztem mindazt, ami a rendben, a Jézus társaságában van. Talán még azt is fontos említeni, hogy valószínű kiimádkozta néhány jezsuita, mert a gyerekkoromban és amikor készültem papnak, akkor is néhány magyar jezsuita, aki hivatalosan nem létezhetett, és nagyon nehéz körülmények között szép, hűséges tanúságtételt adott a hivatásáról, hogy egész biztos, hogy imádkoztak értem, voltak, akikkel ilyen komolyabb kapcsolatban voltam, de akkor nem gondoltam még, hogy én jezsuita legyek.
0: Nagyon szépen köszönöm, atya, a beszélgetést.
1: Nagyon szívesen, én is köszönöm, hogy elmondhattam ezeket.
0: Az elmúlt percekben Sajgó Szabolcs jezsuita atyával beszélgettünk.

0: A folytatásban Rostás Lászlót, Miskolcváros volt főépítészét, a Diós Győri Vár felelős tervezőjét, IBL és Pro Architektúra díjas építészt kérdezem. Nagyon sok szeretettel köszöntelek, László, itt a stúdióban. Szervusz!
1: Köszöntelek és köszöntöm én is a hallgatókat.
0: Mi az, amit fontos lehet elmondanunk a Diós Győri Várral kapcsolatban?
1: A Diós Győri Várral kapcsolatban, mint az elmúlt pár hónapban többször is, ugye hál' Istennek sikerült már egy kicsit a nyilvánosság elé jönni. El tudom mondani, hogy abszolút Isten kegyelméből, és ezt nagyon őszintén mondom, igenis épül, úgy épül, ami, és olyanná épül, mint amilyen volt. A magyar történelemben Diós Győr a keresztény identitásunknak egy olyan alapvető, meghatározó eleme, amire csak azt tudom mondani, amit nekem idáig mondtak a nagyok, és a nagyokat abszolút idézőjelbe téve, Bakai professzor, Prokop Mária professzorasszony művészettörténetben, történészetben, illetve az ELTE-nek a történész professzorai, vagy a műemléke szakmérnököknek, a továbbképző intézetnek a itt annak idején megjelent tagjai, de ugyanezt el tudom mondani a Művészeti Akadémiáról, el tudom mondani a Kossuth díjas művészeinkről, akik már idáig is látták, hogy mindenkinek nagyon tetszett, sőt, azt mondták, hogy itt volt az ideje. És én úgy gondolom, hogy nem csak, hogy ők mondták, hanem van a levegőben egy olyan fantasztikus időkapu, ami azt jelenti, hogy volt egy 500 évünk, ami a pusztulásról szólt. Ugye 1526, az gyakorlatilag Diós Győr vége. És ezt azért lehet kimondani, mert Diós Győrre azt szoktuk mondani, hogy Lajostól Lajosig, tehát Nagy Lajostól II. Lajosig éli az anzsúkori fénykorát, és hát gyakorlatilag 1526-ban az országra rászakad Mohács, és hát mit ad Isten, eltelik pont 500 év, és 500 év után visszaadhatjuk ugyanazt a fényét, mint amit annak idején 1526-ban elveszített. És ezt bátran ki lehet mondani, hiszen minden, ami visszaépül, abszolút hitelesen igazolható. Szemben mindenféle egyéb dologgal, amit idáig rákentek a századok, hát lemostuk a gyalázatot, hogy kicsit stílszerűen mondjam.
0: A nagy közönség mikor tekintheti meg, már néhány szerencsés személybe juthatott a kulisszák mögé, a vár belsejébe és a belső részeit is megtekintheti. Mikor lehet a nagy közönség részére megnyitni?
1: Úgy néz ki a helyzet, hogy jövő évben mindenképpen meg lesz nyitva. Én a mostani helyzetet látva tényleg azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon nagy készültségi fokban elkészült. Nem csak az úgynevezett építési része, ezt ugye már az arra járók látják, hogy már a három darabból már csak egy van fönt. Az is szerintem szeptember 1-én már lebontásra kerül, hogyha minden jól megy. Tehát ez jelzés azt, hogy tényleg jól állunk. Illetve a másik, ami nagyon fontos, hogy benne van a gépészet, benne van az elektromos hálózat, minden. Tehát azok a szakipari részek is megvannak, amik ugye mindig az időt el szokták húzni, de igazából ezek készen vannak. Ami még hátra van, ugye a fahídnak, tehát a beton, elbontott betonhíd helyén a fahídnak a visszaállítása, de hát ahogy egy építkezés mindig zajlik, hogy belülről kifelé haladunk, és akkor ez az utolsó elem, ami igazán a helyére kerül, és ez szerintem olyan szeptember közepe tájékára már nyugodtan jó állapotban lesz, viszont a közművekre, ami a használatba vételi engedélyhez szükséges, arra még kell egy kicsit várni, hiszen a törvényességet be kell tartani, és egy ilyen közbeszerzési eljárás lefolyása az mindig hosszabb időt vesz igénybe, és én ebből gondolom, hogy olyan körülbelül februárra talán elmondhatjuk, hogy meg lesz. Tehát azt tudom mondani, hogy az én jó reménységem szerint a környékben lakók készülhetnek arra, hogy tavasztól megjelenik nagyon-nagyon sok ember Diós Győrbe, és végre be tud indulni az, aminek be kell indulnia.
0: Több civil szervezet is közvéleménykutatást tart azzal kapcsolatban, hogy mivel is, milyen tartalommal töltsék meg a várat, ezzel kapcsolatban mi a helyzet?
1: Itt megint vannak legendák. Ugye csak egy dolgot előre szeretnék bocsájtani, hogy sokszor fölteszik a kérdést, hogy miért hallgattam idáig. és ezt azért kell ide beilleszem, mert ugye ez a funkciótól kezdve minden egyébre vonatkozik. A hallgatásomnak az volt az oka, hogy amikor én 2019-ben az önkormányzattól leköszöntem, akkor velem aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot, hogy amíg nincsen kész, addig ugye nem nyilatkozhatok erről. Viszont az utóbbi időnek volt egy-két szomorúsága is, például többek között a Szekér Gyuri barátom, aki társam volt, építésztársam és művészettörténész társam volt a várba, ő decemberben meghalt. Ezek a mindenféle zsurnalista és, hogy mondjam, megalázó és hasonló, abszolút igaztalan megjegyzések alapján az ő szíve nem bírta és fölmondta a szolgálatot. Én akkor azt mondtam, hogy innentől kezdve nincs miért hallgatnom. Tehát vissza erre a dologra, ugye többek között egy ilyen dolog volt ez a szálloda kérdés, hogy lesz-e benne szálloda, vagy nem lesz benne szálloda. Szálloda nem lesz benne, ez 2016-ban a magyar közlönyben megjelent, tehát nem arról van szó, hogy időközben átpolitizált, a szakma helyett átpolitizált dologba gyorsan úgy döntöttünk, hogy ne legyen. Ez nem így van. Ennek megvan a szakmai válasza. Én az akadémián tartottam erről egy 2 órás előadást pár évvel ezelőtt, és akik ott voltak, mindenki ezt tudomásul vette, sőt, konstatálták. Viszont ami érdekes volt, hogy a politikai haszonszerzésből előnyöket kovácsoló újságírók, akiket abszolút nem érdekelt semmi ebből a dologból, hogy mi igaz, azok aztán mindent mondtak. Tehát olyan szintű rágalmazással és minden egyébbel, hogy egyszerűen a kollégáim egy része, hát csak egy dolgot hadd mondjak, a statikus kollégámnak az unokáját az iskolában megalázták azért, hogy milyen hülye az ő nagyapja, hogy nem tudja, hogy 700 éves a vár. Szóval ilyen szintig jutott el, és a vége pedig az, hogy ugye a Gyuri se bírta már elviselni lelkileg sem ezt a terhet. Tehát én végtelen sajnálom ezt a világot, mert legalább annyi megvolna bennük, azt el lehet mondani, hogy nem tetszik valami miatt, mert az egy szubjektív dolog. De az, hogy objektív dolgokat, hogy nézett ki ez a dolog, ezeket kétségbe vonni úgy, hogy oda lehet menni, meg lehet fogni, hogy ez tényleg ilyen volt. De a szakmai, úgynevezett szakmai tekintéllyel erre rá oktrojálni olyanokat, hogy ez sosem volt tér, meg minden egyéb, ez botrányos. Ebből egy nagyon érdekes dolog, ami itt azt hiszem, hogy a Szent István Rádiót is igazán érdekelheti, ez az északi toronypár kérdése. Ugye Cegléd Ilona a 60-as években, 50-es, 60-as években kiássa az északi toronypárat is, többek között az egész várat végigássa, és akkor bemutatja azt az alaprajzot mindenütt, hogy létezik a 4 belső torony, és létezik a külső várba további 8 torony. Na most ez a 8 torony, meg ez a 4 torony, ez összesen 12 torony. Mindenki tudja, hogy ha egy váron megjelenik a 12 torony számosságában, akkor az egyértelműleg a mennyei Jeruzsálem képletére kell, hogy rímeljen. És ugye ő annak idején, amikor ezt kiássa minden egyéb, megírja a kandidátusi dolgozatát, ezt a nagy alakú könyvet, amit bárki a Diósgyőri várról be tud szerezni. Abba gyakorlatilag Gerő László professzor megkérdezi, hogy kollégina honnan gondolja, hogy ott volt az északi oldalon torony. És lemondja, elmondja, hogy a középkori világszemlélet, ez erről szólt. Na most ehhez hozzá kell tenni még azt, ugye, hogy a magyar királyok címe II. Andrástól a Jeruzsálem királya is. Természetes módon ebbe benne van a király koronázásnál a 4 égtáj felé való kardvágás, és ezért van az többek között, hogy a Diósgyőri várnak 4 égtáj felé van 4 hídja a 4x2 torony között. És a várárok, amit most próbálnak úgymond mindenféle, megint zsurnalista, hogy mondjam, nyugodtan mondhatom, hogy aljassággal, mert ez már mindennek az alja, letörölni a színről, mintha nem is lett volna várárok, amiben víz volt. Hát várárok mindig is vízzel volt teli. És ezt próbálják azt mondani, hogy ez ne legyen, hiszen ez a várárok, ami körbevette a várat, ez volt a világ óceánjának a képlete. És annyit tudni kell, hogy a magyar királynak, II. Andrástól számítva, egészen a mai napig, gyakorlatilag a Jeruzsálem királya, az pontosan antiókiai Anna kapcsán nem csak, hogy rokoni, hanem közvetlen kapcsolatot is jelent ezzel a dologgal, és ez kijár, függetlenül attól, hogy mondjuk a királyság most létezik, vagy nem létezik. Ez egy örökös királyi cím. Na és ugye ezt próbálták annak idején kiszedni, hogy ez nem is létezett. Természetesen Ceglédi Ilona próbálja védeni, elmondja, Gerő elfogadja, és ezek után rákényszerítik Ceglédit, illetve a Karlót, aki vele együtt egy építészként a rekonstrukciót 60-es éveket csinálja, hogy ezt az északi toronypárt próbálja meg elfelejteni. Tehát egy politikai nyomásra megpróbálják vele kitöröltetni. Erre gyártanak művészettörténészek különböző filozófiát egyéb. És amikor mi ezt elkezdtük tervezni, azzal kezdték, hogy nincs északi toronypár. Természetesen bebizonyítottuk, megtaláltuk a persejkövet, megtaláltunk mindent, falkutatása mindennel igazolható, de ettől függetlenül úgynevezett neves régészek, akik soha életükben sem ásatást nem végeztek, sem falkutatást nem végeztek Diósgyőrbe, ad akta kijelentik, hogy sosem volt. Most erre azt tudom mondani, hogy uraim, én ott voltam, én be tudom mutatni, megtaláltam, falkutatással igazolom mindennel, de őket ez nem érdekli. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ezt a fajta, és ez azért érdekes, mert gyakorlatilag az akkori középkori királyság, magyar királyság, és ugye ez egy nagyon fontos dolog, ugye amikor Európában investitúra háború folyik, addig Magyarországon a magyar királynak püspökállítási joga van. Tehát egyenrangú, tetszik, nem tetszik Róma püspökével. És egy ilyen dolgot megkérdőjelezni, illetve ezekről nem beszélni, én úgy gondolom, hogy bűn, mert igenis nekünk ez a múltunk, és ez benne van napjainkban. Ezt tőlünk senki nem vette el. A kollektív felejtésből meg ki kellene fordulni, és el kellene kezdeni ezzel foglalkozni. A másik dolog, ami nagyon izgalmas, és ugye Diósgyőri várhoz, egyébként csak annyit akarok még ehhez hozzátenni, hogy az összes többi érvük, amire azt mondják, hogy ilyen nem volt, az mind megkérdőjelezhető. Ugyanígy effektíve oda lehet menni, meg lehet fogni, meg lehet nézni. Tehát semmi nem igaz, amit idáig leírtak a zsurnaliszták. Egyike se volt szakember. Viszont ami ennél sokkal izgalmasabb dolog, ahogy szoktam mondani, hogy nekünk Diósgyőr vára ott kezdődik, amikor megjelennek a pálosok Diósgyőrbe, mert addig csak Győr a neve. És mikor ők megjönnek, onnantól kezdve Diósgyőr. Na mit ád Isten, megint ugye, amikor a szakralitást lehúzzuk az anyagi szintre, hát rögtön előjöttek azzal, hogy a dió, mert ugye Diósgyőr címerében ott van nagyasszonyunk, a kezébe pedig ott van valami kis gömböcske. Hát mi lehet az, mondják dió. Igen, ám csak azt pontosan tudni kell a középkorban, hogy ha valami van a kézben, mint mondjuk az országalma, az sem csak egy aranygömböt jelent, hanem ennél többet. Na most a pálosok, mikor megjelennek, onnantól kezdve diosz. A diosz pedig Istent jelent. Tetszik, nem tetszik. Tehát az addigi gyűrű, ami avargyűrűként volt, tehát a hét ringnek, hét avargyűrűnek az egyik képviselője csak a Győr, onnantól kezdve Isteni Gyűrű a neve, és a pálosok adják meg a hangot neki, és ez viszont István Nádorhoz köthető egyértelműleg, illetve Ernyebán családjához. És ő az, aki elkezdi kiépíteni magát a diósgyőri várat. Ezt nagyon pontosan lehet megint igazolni. És ez azért izgalmas itt a pálosokkal, mert ugye Lajostól Lajosig vagyunk. Pontosan tudjuk, hogy Nagy Lajos a velencei békét a diósgyőri várba köti meg. Itt írják alá, de ennek van egy nagyon fontos feltétele, Magyarország védőszentjének tartott remete Szent Pál testének hazahozatalának a feltételét itt kötik ki. Tehát a testet innen a diósgyőri várból adott rendelkezés alapján. Természetesen mindig kell nekik aranyat is hozni. Én azt szoktam mondani, hogy föl kéne éleszteni ezt, és akkor adjanak tovább is ebből az aranyból még, mert jár nekünk Nagy Lajos után, nápolyi hadjárat után. Viszont a másik, hogy második Lajos, aki ugye 1526-ban végzi be, ő pedig hazahozza Prágából Remete Szent Pál fejerekéjét. Tehát amikor Buda melletti Szent Lőrincen a test egyesítése megtörténik, az úgy történik meg, hogy mind a kettő Diósgyőrhöz köthető, és így lesz Remete Szent Pál teste. Gyakorlatilag a magyarok védőszentje. Az egy más kérdés, hogy azt szokták mondani, hogy Trencsében elégett az egész. Hát bátran kimerem jelenteni, hogy vannak olyan vizitációs jegyzőkönyvek, én körülbelül olyan durván 40 éve foglalkozom a pálos rendtörténettel, ahol Alsó-Ausztriában megvan az a kolostor, ahol a vizitáció 1700-as években leírja, hogy Remete Szent Pál fejerekéje ott van. Pont. És ez a trencséni égés után jóval később. Ezt a fiataloknak ajánlom, kutatási téma tényleg megvan. Csak megpróbálták osztrák sógoraink egy kicsit ezt elprivatizálni, mint ahogy sok mindent az elmúlt időszakban. Na szóval lényeg az, hogy nekünk ez egy nagyon fontos dolog. Ezért lesz az, hogy sikerült megegyezni a pálos, állandó pálos kiállításnak az idehozatáláról, aminek a helye szintén a Diósgyőri vár északi szárnyának a tetőterébe lesz majd kialakítva, mennek az egyeztetések, és nagyon bízom benne, hogy egy állandó pálos kiállítás valóban itt megtörténik.
0: Műsoridőnk itt véget ért, nagyon sajnálom, viszont akit érdekel a téma további részlete is, az szombaton reggel 8 óra után tartson velünk, ugyanis folytatjuk ezt a beszélgetést a szombat reggeli beszélgetésben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Rostás Lászlóval, Miskolcváros volt főépítészével, a Diósgyőri vár felelős tervezőjével, IBL és Pro Architektúra díjas építésszel beszélgettünk.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb az idei Szent János Bogár családi tábort látogattuk meg a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, majd Rostás László, Miskolcváros volt főépítésze, a Diósgyőri vár felelős tervezője volt a vendégünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Molnár Andrást hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus. Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: Mai összeállításunk munkatársai Molnár András és Vasvári Bernadett nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítását hallották.
2: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Értékeld és próbáld szeretni a saját életedet, mert ez most van és el fog múlni. Vallja a Képmás címlapján Tenki Réka színésznő. A július-augusztusi számban konkrét ötleteket és lelki muníciót is kapunk a pihenéshez. A magazin beavat a gasztronómia jeges örömeibe, eljuthatunk képzeletben Diocletianus palotájába, vagy a 19. század budapesti korzójára. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
4: Reklámot hall.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 14 óra. Köszöntjük hallgatóinkat, híreket mondunk, a mikrofonnál a bemondó Fülöp Tamás. Szűz Mária mennybevételét, vagyis Nagy Boldogasszony napját ünnepli augusztus 15-én a Katolikus Egyház, közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia. Az ünnep hagyománya az 5. századig nyúlik vissza, Mária mennybevételét pedig 12. Pius pápa 1950-ben hirdette ki hittételként. Nagy Boldogasszony Magyarországon kötelező ünnep, így a katolikus híveknek szent misén kell részt venniük. A nap magyar vonatkozása, hogy Szent István király ezen az ünnepen ajánlotta Magyarországot Szűz Mária oltalmába. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. 14. Leó arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén. Biztosította atyai imájáról az összes résztvevőt, és apostoli áldását adta rájuk. Végül annak a reményének adott hangot, hogy az esemény eredményes lesz, és alkalom arra, hogy az Úrban új és hiteles barátságok szülessenek. A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új toronygombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, tájékoztatták az MTI-t pénteken a székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői. A kegytemplom két tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. A levélben kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Ezen két ferences szerzetes, Ágoston és Márk testvér első fogadalmát teszi le. A magyar elkereskedelmi piac forgalmának egyre nagyobb része külföldi piactereken csapódik le, ezért ezeknek a platformoknak a vizsgálatára a gazdasági versenyhivatal kiemelt figyelmet fordít, hangsúlyozta a versenyhatóság pénteki közleményében. Kiemelték, a GVH versenytanácsa az eljárásai során tudatosan törekszik arra, hogy a bírságok kiszabása mellett vagy helyett a fogyasztók számára érjen el közvetlen kompenzációt, pénzbeli visszatérítést. A magyar vásárlók közvetlenül legalább 882 millió forint kompenzációt kaptak vissza az elmúlt hetekben a kínai alapítású Temu webáruháztól. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításokra kell számítani az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt a fővárosban, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A forgalmi változások részleteiről, az aktuális, illetve a valós idejű közlekedési rendről a bkk.hu/nemzeti-ünnep oldalon lehet tájékozódni. Végül a várható időjárásról. Pénteken túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakul. Kedves hallgatóink, köszönjük figyelmüket! 14 óra 4 perc. Következik a Zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket a Zenepavilonban. Henry Purcell színházi zenéjét ígértem Önöknek mára, ami nem is annyira egyértelmű dolog, vagy nem olyan egyszerű dolog, hiszen ismerjük tőle azokat a nagy operáit, mint a Dido és Énász, a Tündér királynő, ugye a Shakespeare Szent Iváné álom című darabja után írt Tündér királynő, az Arthur király. De ezen kívül az ő színházi művei tulajdonképpen nem mondhatók operáknak, hanem színházi betétzenéknek, illetve előjátékzenéknek vagy betétáriáknak mondhatók. Mi erre a magyarázat, hiszen Henry Purcell idejében Olaszországban már komplett operák születtek. Hát az egyik legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy Londonban ekkoriban még nem volt színház. Purcell 1659 és 1695 között élt, egyike a zenetörténet tragikusan rövidre szabott életútjainak, és mint minden korabeli muzsikus, elsősorban fantáziák, továbbá egyházi művek, ezen kívül pedig reprezentatív művek, például királyi temetések gyászzenéjének a szerzésével vált híressé. Olykor-olykor azonban előfordult az, hogy színházi megrendeléseket kapott, és elsősorban nem is Londonban, mint ahogy mondtam, ott nem volt színház. Apja Chapel Royal, a királyi kápolna alkalmazottja volt, ahol muzsikusokat is képeztek, és karmesterként maga a gyermek Purcell is ott kezdett tanulni. 1674-től 78-ig orgona hangoló volt a Westminster katedrálisban. 1679-ben a Westminster apátság orgonistájává nevezték ki, 1682-ben pedig a Chapel Royal 3 orgonistájának egyikeként tevékenykedett, illetve nyert kinevezést. Ahogy említettem, nem volt még Londonban ekkoriban operaház, például a leghíresebb Purcell opera Dido és Eneas egy chelsea-i leányiskola előadásához íródott 1689-ben. Ettől kezdve felfedezték őt különféle színházak. Műveiben, mint írják, Purcell nem csak erőteljes komikai érzékről, hanem a szenvedélynek a szövegdél gyakran fenkültebb zenei kifejező készségéről tett tanúbizonságot. Ezt meghallhatják majd a következőkben, hiszen valamennyi Purcell mű tényleg emelkedett, mint hogyha előrevetíteni Handel nemes világát. Az elsőként fölhangzó részlet az Abdelazar című színmű vagy tragédia kísérő zenéjeként született. A mű hosszadalmasabb címe Abdelazar, avagy a Mór bosszúja. 1676-ban került színpadra elsőként bizonyos Afra Bén tollából ez a mű. Picit Otello-szerű történet, Abdelazar egy foglyulejtett mór, aki a spanyol Fülöp király udvarában él fogságban, aki korábban kivégezte Abdelazar apját. A fogoly tehát bosszút forral, vagy bosszúra vágyik. Ennek kézenfekvő eszköze legalábbis opera színpadon pedig az, hogy elcsábítja, szeretőjévé teszi a királynőt, akivel együtt megmérgezik az uralkodót. Hát ennyit a történet hátborzongató részéről. Következik tehát Henry Purcell Abdelazar szvittjéből a Nyitány és a Rondó, a régi zene akadémiájának élén Christopher Hagwood.

Egy gyakran megidézett színpadi és operai történet, Ödipusz király története következik, annak is egyik leghíresebb zenei részlete Henry Purcell tollából 1679-ből, amelynek szüzséjét vagy szövegkönyvét John Dryden és Nathaniel Lee írta, és 1692 körül mutatták be Londonban. A szólista James Bowman, a zenekar továbbra is a Légi Zene Akadémiája Christopher Hagwooddal az élem.

Újabb hangzatos című színdarab következik, amelyhez 1692-ben írt bevezető zenét Purcell, ezt halljuk majd, a mű címe pedig a Libertinus, vagy a Szabad Gondolkodó, avagy a Szerelem Ereje. Ezt a sokat sejtető címet viseli a mű, amelynek prelüdjét halljuk most a Régi Zene Akadémiájának élén Christopher Hagwood

És akkor következzék búcsúzóul két olyan részlet, amelyeknek az alapműve viszonylag köztudatban van. Először a Tündér királynő, mint ahogy említettem, ez az immár komplett operának mondható darab, Shakespeare Szent Iváné Álom című tündérjátékának alapján született. Az angol kamarazenekar élén Benjamin Britten

Befejezésül az Artúr királyból hallunk majd egy részletet. Noha a mű Purcell ismertebb darabjai közül való, de nem tudjuk pontosan, nem ismerjük pontosan a komplett partitúrát. Következzék az Idilli című Fairest Isle, a legmeghittebb vagy a legtüneményesebb sziget című áriácska. A szólista Catherine Bott, a Teurbo kíséretet pedig Paula Shatanoff biztosítja hozzá. A zenepavilonban Henry Purcell színházi muzsikáiból hallhattunk néhányat. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra!

0: Hubay Jenő művét Szecsődi Ferenc és Kassai István szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 14 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András. Gyermekkorom tükörcserepei.

Bogár Zsuzsika napok óta búcsúzkodik az ő kedves szülőfalujától. Az utca felső végén kezdte, az alsón folytatja, s bár hull, zuhog az őszi eső, mégis megy, tapicskol a sárban. Barna hárászkendőjét, amit Bartalis úr vett neki, a fejére borította. Vékony kis kartonszoknyáját oldalt feltűzte nagyosan, ahogy a menyecskék szokták, s beszól ide is, beköszön oda is. Persze nem a gyermekpajtásainak, hanem a felnőtteknek, a nagyoknak, mert ő már felnőtt számba megy a faluban. Olyan kis komoly teremtés. Isten áldja, Mari néni! Bocsásson meg, ha vétettem! Aztán hová mész? Állj meg, na! Igaz, hogy művésznő leszel? Ilyeneket kérdeznek. De hát mit tudjon ő erről mondani? Nem tudja, mi lesz. Ő csak azt tudja, hogy ha énekel, az emberek megállnak Bartalis úr kapuja előtt, és hallgatják, hallgatják. S van, aki biztatja. Zsuzsika, azt a nótát nem tudod, hogy nem jó csillag lett volna én belőlem? Ismerem, hogy ne ismerném? Nincs az a nóta, amit Zsuzsika ne ismerne. Szeptember elején kijöttek autóval a városból valami tanáremberek. Bogár Zsuzsikát keresték. Zsuzsit a kis pesztrát, Bartalis úr cselédjét. Bartalis úr nagy szemeket meresztett. Arra gondolt, hogy ezek most elviszik a sajtjait meg a padláson eldugott báránybőreit. De hát azok zenész emberek voltak. Nem azért jöttek, hogy eldugott báránybőrök után kutassanak. Kovács Anti éppen meg is kérte a mogorva juhos gazdát, fáradjon kijebb a szobából, mert vizsgáztatnak, s kérdeztek is annyi mindenfélét Zsuzsikától, hogy belé zavarodott. Hány éves vagy? Kérdezték. 11 leszek világításkor. Világításkor? Anyád éle? Éldegél. Miért csak éldegél? Ő neki már nincs sok, azt mondják, mert ahol szolgált, ott nagyon rossz volt neki, és a tüdejével nem viszi sokáig. Ki mondta? Ráncolta a homlokát a tanárféle ember. Bartalis úr, és akkor ide fogad engem, az ő leánya legyek. Az idegenek csak összenéztek, nem szóltak semmit. Gyógyítja valaki édesanyádat? Kérdezték később. Minden nap jön hozzá valaki, olyan fehér kabátja van. És édesapád hol dolgozik? Zsuzsika csodálkozva mered a szemüvegesre. Az én édesapám? Én nekem nincs apám, azt maguk nem tudják. Zavartan nevetett. Aztán csak félrefordult elkomolyodva. Szóval nincs apád. Nem ismerem. Úgy születtem én, tetszik tudni? Nem mondd azt, hogy tetszik tudni. Folyton azt mondod. Szóval úgy születtem, helyesbíte Zsuzsika. Bartalis úr azt mondja, hogy én nekem nincs törvényem. Húzzam meg magam, tetszik tudni. Miért kell neked meghúznod magad? Mert senki sem akarta, hogy én megszülessek. Aztán mégis a világra jöttem. Az idegenek összenéztek. Az egyik a fejét csóválta, a másik csak úgy elgondolkozott sokáig. A szemüveges megfogta Zsuzsika csuklóját. Sovány kis madár vagy, karikásak a szemeid. Nem aludtál, ugye? Aludtam volna, de a Bartalis úr gyerekének nőnek a fogai. És tetszik tudni... Az ember hiába énekel neki. Pedig én igazán énekeltem. A tegnap is hajnalig ültem az ágyon. De ha egyszer nőnek a fogai... Bartalis úr azt mondja. Altasd el, te mucsok! Nekem aludjék az a gyerek. Vagy azt akarod, hogy reát tegyem a két kezemet? Mert akkor jaj lesz neked. Jaj az életednek. Igen. Ezt mondja. Hát iskolába szeretnél-e menni? Szép fehér ágyad lesz. Nem olyan szennyes, mint ez itt né. Hol alszol? Ezen a ládán? Hogy közelebb legyél a gyerekhez. Jobb lesz neked a művészeti intézetben. Zsuzsika makacsul rázta a fejét. Nem, nem megyek. Elég volt nekem az iskolából. Én már 10 éves vagyok, és tetszik tudni, ki fogott én rám keresni. Mosni, meg foldozni. Nem élhet az ember dolog nélkül. Ezt kimondta neked. Édesanyám. És Bartalis úr is azt mondja, hagyd a játékot, meg hogy szégyelhetem magam 10 éves létemre. Elég volt én nekem az iskolából. Miért? Tetszik tudni, a te kis bitang, a tanítóné kisasszony mindig így szólított, aztán a gyerekek is csúfoltak, hogy serkés a hajam, mert honnét legyen az embernek fésűje. Zsuzsika, az iskolában senki, de senki nem fog csúfolni.
Meglásd, jó dolgod lesz. Nem megyek. Felnevelem ezt a kisgyereket, mert ez is olyan kis árva, meghalt az anyja. Nincs senkije, csak az apja, Bartalis úr. Mert ő az apja. És azt mondta, ha jól viselem magam, vesz nekem egy varrógépet, és varrónő lesz belőlem, mint Paula néni. Ki az a Paula néni? Ilyeneket kérdeztek tőle azok a városi emberek. Aztán a kövérebbik, a szemüveges újra elkezdte. Énekel csak utánam. Zsuzsika fújta, fújta, egészen bele pirosodott a sápadt arcocskája. A szemüveges felírta a nevét valami noteszbe, aztán beültek mind az autóba, és elmentek. Bartalis úr ez alatt a másik szobában hallgatózott. Megvárta, míg elült a por az autó után, és aztán kegyetlenül megverte Zsuzsikát. Csípős vesszővel ütötte a vékony kis mesztelen lábát, és kiabálta. Miket mondtál rólam, te bitang? Miket hazudtál össze-vissza? Zsuzsika először nem akart sírni, csak a száját szorította össze fájdalmában. De végül leült a kicsi székre a pufók gyerek mellé. Maszatos öklével a könnyeit törülgette, s Bartalis úr parancsára énekelt. Sírva énekelt.

A kis csecsemő, mintha megsajnálta volna a kis pesztráját, szépen elaludt. Zsuzsika pedig azon a szeptemberi napon elhatározta, hogy elmegy a faluból. Elmegy abba az iskolába. Csúfolják, aminek éppen akarják. Most pedig búcsúzik. Számigálja magában, kihez is menjen, mert sok a rokona, sok az ismerőse. Nem, kis Juliska nénit nem lehet kihagyni, gondolja, hisz 6 éves koráig ő nevelte, ő mosott, foltozott rá, nem lenne szép tőle csak úgy elmenni. Belép hát a szűk kis udvarra, onnan a füstös pitvarba, mely tele van a hántatlan kukorica édes kis illatával. A kukorica rakás tetején 6 süldő gyerek, egyik maszatosabb a másiknál, Juliska néni pedig az anyjuk a küszöbön ül, és ahogy ott ül, az ember azt gondolná, nem is fehér nép az, hanem valami óriási golyvás galamb. Kis kerek feje van, a keszkenőjét hátra kötve hordja, és a hangja is olyan kedves, meleg, mintha turbékolna. Jaj, drága gyermekem, hát eljöttél meglátogatni? Zsuzsika elmondja, hogy búcsúzni jött, mert iskolába megyen. Vége van a pesztraságnak, és olyan szép fehér ágya lesz, hogy abban tiszta gyönyörűség aludni. És elmondja, hogy ruhát is adnak, cipőt is vesznek, meg zseppénzt, siókenyeret. Az a szemüveges tanár megígérte. Juliska néni összecsapja a 2 kövér kezét, és nem tudja, hová legyen a csodálkozástól, meg a boldogságtól. Látod? Látod, édes gyermekem? Azt mondja. Nem hiába neveltelek, etettelek. Milyen szép hangod lett. Te ezután már megélsz a hangodból, mint a kántorok. Hey, nagy nagysága lesz belőled. Színházban fogsz énekelni, de ingyen ne énekelj, gyermekem. Olyan drága, szép hangod van, kár azt ingyen vesztegetni. Jaj, ha tudnád, mennyit killódtam én veled. Szegény anyád nem tudja soha meghálálni, de nem is kívánom én, kisülne a szemem a szégyentől. Csak gyógyulna meg, szegény. Hát az a Bartal is mit szól hozzá, hogy elmész? Hogy száradna le mind a 2 keze. Ezt a rongyos kis hárászkendőt vette neked? Ezért szolgáltál te neki? Hát lehet ezzel városba menni? Hagyd itt inkább ennek a gyereknek. Te úgyis jobbat kapsz ott az iskolában. Rozi, gyere csak! Próbáld fel azt a semmi kis hárászt! Aztán szaggasd el ezt is, mert eltöröm a derekadat! Zsuzsika zavartan simogatja hárászkendőjét, amiért annyit énekelt és annyit éjszakázott. De Rozika, egy feltűnően aprószemű leányka, már is ott áll előtte. Juliska néni pedig csak mondja tovább a magáét. Istenem, de jó dolgod lesz ott. 5-6 év múlva csak megáll egy autó, hát kiszáll ki belőle? Bogár Zsuzsika híres művésznő. Meglátod, még a rádióban is fogsz énekelni. Aztán az egész világ hallani fogja. Milyen büszke leszek én akkor? Aztán eléveszem azt a rongyos kis hárászkendőt, és megmondom. Látjátok? Ezt kaptam tőle. Ezt hagyta Rozikának, amiért felneveltem az anyja helyett. Csak gyógyulna meg, szegény. Zsuzsika hallgat. Sovány arca még komolyabbá válik. Nagy kék szeme tele csodálkozással, hogy mi lesz ő vele hárászkendő nélkül. Hisz hull az eső, fúj a szél, a város messzi van. De hát olyan szépen kéri a nevelő anyja. Leveszi hát a hárászkendőjét, s odaadja Rozikának, aki boldogan bugyolálja belé magát, s nevet hozzá elégedetten. Juliska néni összecsókolja Zsuzsikát, ellátja jó tanáccsal. Vigyázz magadra, édes gyermekem! Ne feledkezz meg rólunk, szegény emberekről! Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy a hangod miatt vigyenek el iskolába. Kitörődött régen az ilyen kis bitangokkal. Zsuzsika szavak után keresgél, de valami rettentő ijegység szállta meg a hárászkendő miatt. Mi lesz vele, ha nem adnak mást az iskolában? Mit fog ő magára venni? Juliska néni azonban megvigasztalja. Írjál, édes gyermekem, csak egy postalapot írjál, ha hiányod lesz, és mindjárt beküldöm neked. A húgomnál érdeklődjél, Szamos utca 17 alatt, hátul az udvarban, mert oda küldöm. Zsuzsika indul a másik rokonához, Anna nénihez, aki édes testvére az édesanyjának. Anna néni száraz, szigorú asszony, de ahogy Zsuzsikát meglátja, ellágyul a hangja, magához öleli. Te ázott kis madaram, hát elmész? El. Itt már nagyon megszomorodott az életem. Eredj, fiam, eredj. Eredj, ha visznek, biztos jobb dolgod lesz. Csak amennyi művésznő, az mind rossz féle volt.
Egyszer itt voltak a faluban. Te nem emlékszel, kicsi voltál. Az egész falu csodálta, hogy milyen csórék voltak. Ugye te híres? Fordult az urához, mert az is ott ül a kemence mellett, pipázgat hallgatagon. Még lássalak én téged olyanféle előadáson? Az ember unottan bólogat. Rég volt, az már el is felejtette. Csak hát az asszony, az nehezen felejt. Azért mondtam, fiam, vigyázz, hová mész. Ez nem olyan iskola, véli Zsuzsika. Ez másféle. Azt mondják, mindennel felruháznak ott titeket. A kis Bözsi leánykája is oda jár. Hát, hogy felruházták, édes Istenem. Nagyon pártolják most a szegény ember gyerekeit. Gyere kincsem, egyél valamit, egy kis sajtot. Ülj ide szépen az asztalhoz. Zsuzsika megköszöni, hogy ő nem eszik, nem éhes. Utálom a sajtot, mondaná, de nincs szíve a nényét megsérteni. S Bartalis úr jut megint az eszébe. Egyél, te büdös! A sajt már nem is jó neked. Mi vagy te, báró kisasszony? Hát akkor mit ennél, kincsem? Jaj, ebből a kis palacsintából? A leánykámnak sütöttem, de hát ő nagyon szeret téged. Nem haragszik meg, ha adok belőle. Ülj már le! Hogy áll ez a kötény rajtad? Anna néni a kötény kéjét nézegeti. A csücskét a két ujjával morzsolgatja. Ezt Bartol is vette? Nem sül ki a szeme? Micsoda hitvány portékát vásárolt? Ezt ugye bé se viszed magaddal? Nem illik ilyesmivel a városban járni? Hogy megörülne neki az én Juliskám? Ahányszor felvenné, mindig eszébe jutnál, mert ő nagyon szeret téged. Örökké mondja. Édesanyám, drága, mi lesz én velem, ha Zsuzsikát elviszik? Ó, hát miért is kell neked elmenni? Zsuzsika nem tudja, mit csináljon a babos karton köténykéjével, hiszen úgy szereti. Csak vasárnaponként szokta felvenni. És mi lesz, ha nem adnak mást az iskolában? Üzenj, ha nem adnak. Olyan szép kis köténykék vannak a szövetkezetben, abból veszek neked. Nem ezt a hitványportékát? Postán küldöm, és valami kis ennivalót is. De vigyázz magadra, tanulj ügyesen. Bartal is még nem vette meg a hárászkendődet? Majd szólok neki, a hideg rázza ki a piszkosát. Feljelentem a néptanácsnál. Kint esik az eső. Álmosan szemergél, s olyan a falu, mintha szürke fátylat terítettek volna föléje. De Zsuzsika nem ül. Most már nem maradna. A végén a szoknyáját is elkérik ezek a rokonok, s talán Bartalis úr gyereke is felébredt azóta. Ez a gondolat belé nyilallik, s rémülten markolja meg a szívét. Úristen, ha felébredt a gyerek...

0: Zsuzsika apró, sietős léptekkel indul hát felfelé a sáros utcán. Az eső a szőke, kócos haját áztatja, végig csurog a homlokán, a kimelegedett orcáján, de nem törődik vele. Csak a gyerek jár az esziben. Közben azért azt is elgondolja, hogy még itt se volt, meg ott se volt, de hát ezek mindenit elkéregetik. Pedig nem rossz emberek. Hányszor adtak enni neki? És nem is olyan szegények. Nincs meg már az a kutyasorsuk, ami régente volt. S lám, mégis elkívánják tőle. Hát, ahogy megyen, csak utána kiáltanak Bori Jóskától. Zsuzsika, te! Mi tőlünk el sem búcsúzol?
1: Búcsúzok én? Hogy ne búcsúznék?
0: Így motyog Zsuzsika magában, és riadtan gondol arra, hogy most már elkérik a mellénykéjét is. Egész biztosan elkérik, mert Rebi ángya ahányszor látta, mindig azt mondta. Jaj, de szép mintás az a kis mellényke. S hát, ahogy belép a kis tiszta házba, nem így kezdi az ő Rebi ángya.
1: Lád, elmész, s nem vettem mintát erről a gyönyörű kis mellénykédről.
0: Zsuzsika mind a két kezével a mellénykéhez kap.
1: Nem adom, senkinek sem adom.
0: Ezt úgy mondja, szinte sikoltva, hogy a körülötte álló asszonyok csodálkozva nézik.
1: Hisz nem azért mondjuk, jaj, te kis butuska, hogy is jut eszedbe,
0: mondja Rebi ángya, és megcsókolja mind a két orcáját.
1: Hát elmész. Művésznő leszel, Zsuzsika. Feljött a csillagod.
2: Felbiza, feljött,
0: mondják az asszonyok, és előveszi Kiki a maga ajándékát, amit a jövendőbeli művésznőnek készített. Az egyik kalácsot, a másik csörögét, a harmadik meleg gyapjú harisnyát. És azt mind-mind oda teszik Zsuzsikának az ölébe.
1: Vigyed, jól fog majd a városban.
0: Rebi ángya egy kis üvegmézet szűrt neki. Mézet is osztottak a kollektívában. Olyan szép, tiszta mézet, akár az arany. Zsuzsika csak nézi, nézegeti. Ő még soha, de soha nem evett mézet. És ez most mind az övé, egy egész üveggel. Nem is tudja, mivel mit csináljon, csak ül a kanapén, a sok holmival az ölében, és érzi, hogy jó leső melegség önti el a szívét. Most már a legszívesebben itt maradna ebben a szép kis tiszta szobában az asszonyok között, és kisírná magát a boldogságtól. De ahogy a sarokba pillant, és meglátja ott a csipkés bölcsőben az ángya kisgyermekét, ilyetten ugrik fel a kanapéról.
1: Megyek, nőnek a fogai.
0: Az asszonyok a kapuig kísérik. Zsuzsika apró, bizonytalan léptekkel szalad a sáros utcán, és viszi a sok kedves ajándékot.
3: Hol te kerektél?
0: Fogadta Bartal is komoran. Zsuzsika úgy megriad ettől a reszelős mély hangtól, hogy szólni sem mer. Csak oda rohan a sírós csecsemőhöz, elkezdi ringatni, és mondogatja, hogy
1: haj, bujú, bujú, kis buba.
0: Félszemmel Bartal is úrra pillant, az meg csak ül a széken, mint a kő, szívja a cigarettáját, és nem tudni, mire gondol. Biztos a padláson eldugott báránybőreire, amelyek romlanak, mert megállapodott egy szomszédbeli szűccsel, hogy eljön érettük, és megveszi. Tehát a gazember nem jött el. Mi lesz most már vele, ha rajta kapja néptanács? Mert a bőröket be kellett volna jelenteni. Bartali súr azonban azt mondta.
3: Elvettétek a kereskedői engedélyemet, rázzon ki titeket a hideg, nem adok báránybőrt.
0: De az is lehet, hogy a gyerekre gondol, mert folyton azt nézi. Széles fekete homloka van akár a bikának, a két keze pedig ugyancsak fekete és erős.
1: Jaj, ha megmozdul, ijedezik Zsuzsika, összetöri a csontomat.
0: A szobában sajt szag terjeng, mert sajtok száradnak a polcokon, az ablak és a kályha között is párgán pelenkák lógnak vizesen. Bartal is úr végül megszólal.
3: El akarsz menni?
1: El.
3: Cirkuszistának?
1: Nem, énekes művésznek.
3: Bolondság.
0: Felkelt a székről Bartal is úr, és olyan szelíden, amilyennek Zsuzsika még sohasem látta, oda megy hozzá. Belenéz a két ilyet szemébe, és azt mondja.
3: Zsuzsika, itt hagynád ezt a kis csöpséget, épp most, amikor nőnek a fogai. Olyan szépen énekeltél mindig neki. Kit hozzak ide helyedbe?
1: Lád, varrógépet akartam venni neked. Csak még kicsi vagy.
3: De megnősz, varrónő leszel itt a faluban, sok pénzed lesz,
0: s adok neked vagy 2-3 bárányt a turmából.
1: Nem, nem maradok,
0: rázza a fejét Zsuzsika, s maga is csodálkozik, hogy szembe mert szegülni ezzel a hatalmas fekete emberrel.
2: Zsuzsika, ne butáskodj! Tudod te, milyen rossz ott a városban? Az ilyen kis árva gyereket mindenki csúfolja. Elmennél a nagy idegenségbe.
1: Nem igaz, nem fognak csúfolni. Ezt csak úgy mondja maga. Bartalis úr, nem maradok.
0: Zsuzsika oda megy a kanapéhoz, ott van az ő kis kosara, a réklie, az úcska köténye, meg a kis szandája, amit Bartalis úr vett neki az évi szolgálatáért. A szandát a lábára húzza, gondosan összegöngyölgeti a rongyait. Bartalis úr csak nézi, nézi, és olyan zavaros a szeme.
2: Jaj, nagyon ijesztő.
0: Zsuzsika rá sem mer nézni, csak indul haza az édesanyjához. Megmondták, 2 nap múlva kezdődik az iskola.
2: Szóval mész, mondja Bartalis.
1: Megyek, ne haragudjék, ha vétettem.
0: Bartalis úr szürke szeme megvillan a fekete szemöldök alatt.
2: Dobd el azt a szandált,
0: mondja, s ijesztően rideg a hangja. Zsuzsika csak áll és bámul a kis kosárral a karján, hiszen az ő szandálja. Hogy menjen ő mezitláb a városba?
1: Nem dolgoztam érte?
0: Néz szembe a fekete emberrel, s a könnyeit próbálja visszatartani.
2: Takarodj!
0: Tör ki most már a gazda.
2: Eridj el cirkuszistának! De a szandált azt itt hagyod, az anyát keserve segít! Szandá kell! Kötény kell! Adjanak a városiak! Na mit állsz? Takarodj a szemem elől!
0: És a szandált lerántja a gyerek lábáról, aztán a karjánál fogva egyenest a nyitott ajtónak penderíti. Zsuzsika megbotlik a küszöbön. Végigvágódik a sáros földön, a kis kosár is repül, szerte hullanak a rongyai, a kis piros doboz, amibe gyöngyszemeket gyűjtött. És minden, de minden, amit 2 esztendei szolgálata alatt félretett magának.
2: Ne lássalak többet!
0: Hallja még a Bartalis úr hangját, aztán feltápászkodik. Hát, csupa sára szoknyája, a mintás mellénykéje. A 2 orcáján peregnek a könnyek, de megfordul és felegyenesedik, úgy kiáltja oda Bartalisnak.
1: Megmondom édesanyámnak, megmondom Anti bácsinak, megmondom, ne féljen.
0: Bogár Zsuzsikát másnap a néptanács szekerén bevitték a városba, a művészeti intézetbe. Úgy ment el mezitláb, az édesanyja hárászkendőjében. 2 hónap múlva pedig levelet hozott a posta Bogár Ilonának. Ez volt beléírva. Drága jó édesanyám, itt vagyok az iskolában, és nagyon boldog vagyok, amit kívánok magának is. Édesanyám drága, a hárászkendőjét visszaküldöm. Vigyázzon az egészségére, mert itt reánk nagyon vigyáznak. Juliska néninek meg Anna néninek üzenje meg, hogy nem kell a kötény meg a hárászkendő, ne küldjék el, mert itt mindennel felruháztak minket. Engem itt nem csúfol senki, mert egész nap énekelünk, gyakoroljuk a hangunkat. És van egy iskolapajtásom, akit nagyon szeretek, mert az is olyan szegény volt, mint én voltam. És még nagyon-nagyon sokan vagyunk. Nem sokára fényképet is küldök. Csak gyógyuljon meg, kedves édesanyám, és jöjjön be, nézze meg a mi iskolánkat. Bogár Zsuzsika.

Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei. Az ötödik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 15 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! A péntek délelőtti adatok szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook posztjában. A tárcavezető azt írta, az érintettek közül 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13-at pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról. A konzulok egész éjjel folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A horvát erdőtüzek károsultjainak a rendkívüli helyzetben érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítást nyújtó biztosító asszisztencia szolgálatával, mert az egyes biztosítások között jelentős különbségek lehetnek abban, hogy milyen költségeket térítenek meg, hívták fel a figyelmet a Pannon Safe biztosítási alkusz szakértői. A Horvátországban pusztító erdőtűz miatt turistákat és helyi lakosokat kellett evakuálni, a lángok pedig lakóépületeket és gépjárműveket is elértek, az érintettek között magyar turisták is vannak. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A Fidesz nem vesz részt a találkozón, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta az X oldalán a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy nem vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón. Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Nem az ukrán légtérben kellene megállítani az orosz rakétákat, bombákat és drónokat, hanem már gyártásukkor, jelentette ki Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, reagálva az Oroszország által végrehajtott éjszakai légitámadásokra, amelyekben 3 civil vesztette életét. Eközben az ukrán vezérkar megerősítette, hogy ukrán egységek csapást mértek egy gázfeldolgozó létesítményre Oroszország leningrádi területén. Már harci tesztelésen vesznek részt az első ukrán sugárhajtású elfogó drónok, amelyeket a szintén sugárhajtású Shahed drónok elleni küzdelemre fejlesztettek ki. Az eszköz óránként több mint 600 kilométeres sebességre képes, jelentette az ukrán volt védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov azt is közölte, hogy több ukrán gyártó már rendelkezik a sugárhajtású drónok elleni védekezésre szolgáló megoldásokkal is. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak néhol a Tiszántúlon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél elsősorban az Észak-Alföld térségében élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul. Késő este 15 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 16 órakor jelentkezünk. 15 óra 4 perc.

az Akvarell következik, melyben a hét legérdekesebb kulturális témáiból válogatunk. A szerkesztő Csút Judit, a műsorvezető Ungvári Judit. Az előttünk álló közel 50 percben beszélgetést hallhatnak egy olyan sikeres színművésszel, aki egy ponton úgy döntött, hogy a reflektorfény helyett a hegyeket, a természet csendjét és egy egészen más életutat választ. Majd figyelmükbe ajánljuk az augusztus 21-én kezdődő Pannonhalmi Arcus Temporum Fesztivált. Végül ismét virtuális sétára invitáljuk Önöket az Esztergomi Keresztény Múzeum új állandó kiállítására. Tartsanak velünk!

0: Hivatást váltani, sőt még nevet is váltani egyik sem könnyű döntés, hiszen mindkettő egy új élet kezdetét jelenti. Az ilyen fordulatok mögött mindig ott húzódik egy személyes történet, egy felismerés vagy egy régóta érlelődő vágy. Különösen ritka ez egy sikeres színművész életében, aki már elérte a szakmai elismerést és a közönség szeretetét. Csutka Istvánt, vagy ahogyan ma már sokan ismerik, Camino Steve-et, számos rangos díjjal ismerték el. Többek között 2005-ben a Magyar Köztársasági Aranyérdem keresztel is kitüntették. Ő azonban egy ponton úgy döntött, hogy a reflektorfény helyett a hegyeket, a természet csendjét és egy egészen más életutat választ. Mi vezetett ehhez a különleges döntéshez? Erről beszélgetett vele Kovács Éva Rebeka.
1: Sokan Camino Steve néven ismernek téged a közösségi oldalakról. Én még Csutka Istvánnak ismerlek, méghozzá a színművészeti főiskoláról, ahol az egyik legjobban táncoló és legjobban éneklő színész hallgató voltál. A színháztól a hosszú távú túráig milyen út vezetett?
2: Hosszú. De köszönöm szépen a kedves bevezetőt. Nehéz nekem erről beszélni, mert mégiscsak a színház volt az életem. És aztán bennem eltört a színház. Nem tudom másféleképpen kifejezni. Egyszerűen, ahogy a macskákban van egy ilyen sor, még szegény Hamon Péter énekelte pont színházi macskaként, hogy más ez a színház és modernebb, mint meg nem kell a legendás régi színész. Hál a jó Istennek megadatott számomra az, hogy olyan legendás művészekkel dolgozhattam együtt, Sinkovics Imrétől, Sík Ferencen, Agárdi Gábortól, Zente Feri bácsin keresztül, akár Debrecenből, Kóti Árpád, Kocsmáros Jenő, vagy épp az operénekes Tréfás György, vagy Bán Elemérik bezárólag, Rátonyi Róbert, és tényleg sokáig sorolhatnám, akiktől rengeteget tanult az ember, és rengeteget kaptam emberként. És itt tényleg a Madách Színházban is Bodor Tibi bácsi, Németi Feri bácsi, aki az édesapámat játszotta, a rabbit játszotta, a Hegedűs Áztetőnből, hogy én voltam Mendel a rabbi fia, és rengeteget beszélgettünk az előadások alatt. De Huszti Pétertől is annyi életre való gondolatot kaptam, ami nekem egyszerűen a mai színházból hiányzik. Nekem valahogy átalakult az életem a hosszú távú túrázás mellett a történetmesélésre. Én tényleg fontosnak tartom azt, hogy őrizzük meg a családi legendáriumokat, és adjuk tovább, mert mindannyiunknak vannak olyan történetei, amik képesek valakit megérinteni, annak a lelkét. Igazából a túrázás mellett megmaradta, inkább nem azt mondom, hogy a színház, hanem az előadó művészet az életemben, mert azok az előadások, amelyeket rendszeresen tartok, és az elmúlt 2 évadban, hát bízom benne, hogy majd az új évadban is folytathatom a Madách Színházban. Ugye minden hónapban egy teljesen más előadást tartottam, ezek van, amikor a különböző útjaimról mesélek, és van, amelyeken pedig inkább azt mondom, hogy szinte motivációs előadás, ahol azokról az életleckékről mesélek, amelyekre a természet, sőt a vadon tanított meg a hosszú hetek és hónapok során, amit kint töltöttem, és én mindegyik előadásra ugyanúgy készülök, mint annó színművészként készültem. Szóval valahogy így alakult át nekem, de persze volt azért sarkalatos font, amikor egyszer csak felvettem a túracipőt.
1: Camino Steve, hogy alakult ki ez a név?
2: Vissza kell térnem gyermekkoromhoz, mert nekem édesapám mesélt esténként, és ő nem meséket, hanem vadászíróknak az elbeszéléseit, illetve kalandregényeket olvasott, Donászi Ferenctől a Buda őse és az Őserdőkön tengereken, vagy Széchenyi Zsigmond, ahogy elkezdődött, Kittenberger Kálmánnak, Jim Corbettnek, Emberevő, Leopárdok földjén, meg sorolhatnám ezeket a könyveket. Én például különben a Kármánynak a Winnetou sorozatát, én ezt gimnazistaként olvastam. Először. És értem szerint az a mozi, amit néztem gyerekként, és elképzeltem magam afrikai vadásznak, meg teljesen egy cowboynak, vagy indiánnak, de hogy ez így, én így moziztam lelki szemeim előtt, ez átfordult oda, hogy tudok minél messzebb jutni a színházi pályámon. És én egyszerűen szépen ezeket az álmaimat és céljaimat félreraktam. És amikor ez a bizonyos törés történt bennem a színházzal kapcsolatban, amikor felálltam és eljöttem Debrecenből, és aztán a Madách Színházba is 30 év után. Az az egy, ami megmaradt nekem a macskák, azt még 19 éven át 1359 előadásban játszottam. 1350-et játszottam különben, csak a Covid alatt visszahívtak. Keletkezett egy űr az életemben, amivel nem nagyon tudtam mit kezdeni, és én a televízióban dolgoztam Debrecen után, és vezettem egy ilyen mély interjú sorozatot Ellenfényben címmel, és az egyiknek a vendége volt az Erős Zsolti. És az interjú alatt nem került szóba, de utána folyosan mi még beszélgettünk, és akkor mondtam neki, hogy annyira irigyellek, hogy jártál Kilimandzsáron, nekem az 3 gyermekkori álma volt, ez volt a második. És azt mondta, hogy hát most megyek meg én. És én tényleg azonnal ráváltam, hogy ahogy én már magaddal. Csak mondta, hogy jó, de holnap hétfő van, és meg kell venni a repülőjegyet, meg aztán megyünk. És mondom, oké, na de mi lesz a munkád? Mondom, felmondok. És tényleg igaz, hogy érett bennem, de hát valóra tudtam váltani életem 3 legelső álmából az egyiket úgy, hogy ráadásul tényleg a legnagyobb hazai hegymászónk, akire is egy fantasztikus embert ismertem benne, egy csodálatos előadó volt, remek fotós volt, remek humora volt, és azért mégis elmondhatom ma, hogy az első lépéseket, mert azért mindjárt 5895 méteren kezdtem, szóval nem apróztam el, azt azért az ő kézfogása, tanításai mellett tehettem meg. És ez nekem alapjaiban határozta meg a következő éveimet. Pont édesapám megélte, hogy táltam a Kilimandzsáró csúcsán, és amikor ő elhunyt, akkor én álmodtam vele később, 4 évvel később, egy éjszaka, és ez tényleg olyan volt, mint egy film. Én azt álmodtam, hogy vár engem a világvége oszlopnál, és ez annyira filmszerű volt, hogy reggel az volt az első, hogy fölkeltem, kinyitottam a notebookomat, beütöttem a Google keresőjébe, hogy világvége oszlop, és azonnal kiadott egy képet az oszlopról. Én soha életemben nem hallottam arról, hogy ilyen egyáltalán létezik. Ugye a gyomrom az mindjárt lett ilyen 0,5 milliméter, és persze, hogy rákattintottam, ilyen még nem történt velem. És kiderült, hogy valóban létezik egy ilyen. Spanyolországban, Galícia tartom, Fisztára nevű településre, 3,5 kilométerre ott a világító torony mellett, és ugye anno úgy tartották, hogy ott van a világ vége, onnantól már csak a tányér, azt a víz, és valahol ott lefolyik a tányér szélén. És akkor én tudtam, hogy nekem ide el kell mennem. És a fotón csak annyi volt a különbség, hogy nem állt mellette apu. És egyszer a végére akartam járni. Én akkor még nem tudtam, hogy ez az El Camino de Santiago zarándok útnak a végét jelző oszlop. Ahova megjegyzem, a zarándokoknak a 80-90%-a el se megy. Annak ellenére, hogy egy hónapon keresztül mindenki arról beszélt, hogy fú, majd ott Fisterrába, vagy nem tudom, és aztán megállnak Santiago-ba. És akkor elmentem, hogy ennek a végére járjak, és közben meg lehetőséget adtam magamnak arra, hogy végig gondoljam az életemet úgy, hogy mit rontottam el, vagy miért lett egy ekkora üresség bennem. És azt kellett felismernem, hogy akármennyire sikeres volt a művészi pályámon, mert tényleg kitüntetésektől kezdve egy szavam nem lehet. Tényleg azt szoktam mondani, hogy jóisten megérdemelni, hogy megbüntessen, hogyha nem lennék elégedett az életemmel. De az, amikor szembesül az ember azzal, az nehéz pillanat, hogy oké, rengetegen jártam a világban, de mi történt? Így szakértője lettem a színházaknak, a reptereknek, a koncerttermeknek, meg a hotelek, színháztermek, és ha maradt időm, akkor meg tudtam nézni a kötelezően megnézendő műemlékeket. És ma Camino Steve-ként nem viccelek, egy nap alatt a többszörösét élem meg, mint lehet, hogy akkor egy 3 hónapos turné során.
1: Szerinted mi lehet az emberekben, hogy ennyire mindenki először az El Camino-t akarja megjárni? És az utóbbi években szó szerint már divat El Camino-ra menni.
2: Hát már nem is az utóbbi években, ugye én 13-ban jártam ott, tehát 13 évvel ezelőtt, akkor 173 ezeren járták végig abba az évbe. Tavaly túllépte a 500 000-t. És már akkor is volt olyan, hogy akkor még könyvem volt, egy applikáció, meg alig volt egy-egy helyen wifi, szóval hogy ez itt tök jól el lehetett tűnni. Tehát az igazi zarándok lét, az ma már nehezebben működik, legalábbis kell hozzá egy másfajta fegyelem is, ami nehéz, hogy ne kapcsolódjon az ember, és próbálj meg offline állapotban valóban magára fókuszálni, és ne arra, hogy fú, most nem tudom, itt megyek, és akkor hány like jön rá, hogy én most zarándokolok. Az a fajta szabadság egyrészt elveszett belőle. Már akkor is nehezen tudtam megérteni, hogy miért van az, hogy rengeteg ember nem megy be a templomokba. Én mindig templomban lehetőségem volt, bementem, megnéztem, ugye rengeteg fekete Krisztus ábrázolást lehet látni az úton, ugye a spanyoloknál sokkal erősebbek a helyi szentek. Akkor, amikor az ember elindul és megkapja a zarándok igazolványát, akkor azt is el kell mondani, ugyanúgy, mint a végén, amikor megkapja érte az elismerést, az oklevelet, hogy milyen célból teljesítetted. Vallási célból, teljesítmény, tehát sport, vagy pedig spirituális. Én a vallásit írtam be.
1: Mondtad, hogy Erős Zsolt volt az, aki elindított ezen az úton. Ő inspirált téged először. De te is nagyon sok embernek adsz inspirációt. Volt-e ez alatt a hosszú út alatt, amikor neked volt szükséged inspirációra.
2: Hát ebben most nagyon betaláltál, tényleg nem beszéltünk arról, hogy mit fogsz kérdezni. Egyrészt 2 évvel ezelőtt van a Járatlan Utakon Fesztivál, ami a Független Világutazók Fesztiválja. A Szent Athosz volt nekem az első 17-ben, amikor én ott előadást tartottam, és azóta 1 év kivételével minden évben. És ugyanúgy hívtak a vándorbolyék, és mondtam, hogy nem megyek, nem szeretnék menni. Egyszerűen annyira bántott, hogy a közösségi médiában miket kaptam kommentekbe, ilyenekbe, hogy nem is kommunikáltam. Szerencsére addig győzködtek, míg végül elmentem. És amikor ott álltam, és az előadásom előtt is, de ráadásul az előadásom olyan szinten volt fullon, hogy a fal mellett álltak a legnagyobb teremben, és jöttek utána oda az emberek, akár elhozták azt, ami már nem kapható, csak e-book formájában a Camino útamról szóló könyvem egy álomnyomában, és hozták a könyvet, hogy írjam alá, vagy valaki mondta, hogy csak azért jött, hogy megköszönje, hogy én inspiráltam arra, hogy az országos kék körön végigmenjen, és az én podcastemet hallgatta. És egyszer rájöttem, hogy nem szabad azzal foglalkoznom, hogy van pár ember, aki nem tudom, frusztrált, vagy tényleg ebbe éli ki az életének a nehézségeit, és akkor most finoman fogalmaztam, hogyha egy embernek tudok segíteni, akkor sokkal fontosabb, hogy azzal foglalkozzam, és engedjem el a többit. Inkább nem szoktam senkit se tiltani, se törölni, én ezekbe bele szoktam állni. De ami most történt, én tavaly elég komoly egészségi problémákkal szenvedtem az elmúlt 1 évben, és igen, nekem is szükségem volt inspirációra.

Ösvényeken és a természet szerelmesei között ismerik, Camino Steve jelenleg is készül egy hosszabb túrára. Reményeink szerint ősszel ismét a Madách Színház színpadán mesél majd legfrissebb útjáról, élményeiről. Előadásainak időpontjairól a színház honlapján, valamint Camino Steve hivatalos oldalán és közösségi média felületein tájékozódhatnak. Az interjút Kovács Éva Rebeka készítette.

0: Idén 22. alkalommal rendezik meg az Arcus Temporum Művészeti Fesztivált Pannonhalmán. Az esemény idén az iskola témáját járja körül, a Bencés rend 1500 éves jubileuma felé vezető 3 éves készületi folyamat első állomásaként. Szent Benedek gondolata nyomán az Úr szolgálatának iskolája. Erről is kezdett beszélgetni Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér.
1: Konrád atyával nem először beszélgetünk az Arcus Temporum Fesztivál pannonhalmi főapátságban, ismét csak lesz nagyon érdekes és izgalmas kulturális, meg mondjuk így, hogy történettudományi, meg hát természetesen spirituális vetülete is a bencések lassan elkövetkező évfordulójának, és ez az idei év egy kicsit előkészület erre, már úton vagyunk az évfordulóhoz, és éppen ezért úton vagyunk az iskolához. Szent Benedek szavaival egy monostor út iskola az Úrhoz, és az Úr követésének iskolája. Magától értetődő tulajdonképpen, hogy Pannonhalmán iskola van, könnyedén nő ki egy iskola, egy folyton tanuló, folyton növekedő, folyton önmagát művelő közösségből, azt hiszem.
2: Idén a főapátságnak a kulturális és spirituális témáit az iskola fogalma határozza meg. Valóban Szent Benedek a regulájának rögtön az elején a prológusában azt mondja, hogy fel kell tehát állítanunk az Úr szolgálatának iskoláját. És annyira izgalmas ezen elgondolkodni, hogy az Úr szolgálatának iskolája, az eredeti latin kifejezés is rögtön két dolgot jelent. Egy olyan iskola, ahol azt tanuljuk, hogy hogyan szolgáljuk az Urat. Ugye Isten szolgálata, liturgia. De talán ennél fontosabb gondolat az, hogy nem csak az, hogy mi hogyan szolgáljuk az Urat, hanem azt is tanuljuk, hogy mi az a mód, ahogyan az Úr szolgál. És Jézus Krisztusnak, aki a szolgának az egész élete példája,

0: a szerzetes életének a testvérek szolgálatában. Szóval ezeket az aspektusokat keressük ebben az évben, és ez a kifejezés, hogy az Úrszolgálatának iskolája valóban egy 3 éves készületi folyamatot indított el, mert 2029-ben lesz 1500 éves a bencés rend. Szent Melek regulája és a Monte Cassinoi anyamonostor, és az egész bencés rend a világon készül erre az évfordulóra, de a maga módján nem központi rendezvényekkel, hanem ott, helyben, minden monostorban. És a mi készületünk, ez a 3 éves készületünk az iskola évével kezdődik, a 2. év az a hivatás éve lesz, egyébként az egész katolikus egyházban idén, azaz, hogy jövőre 2027-ben a hivatás évére figyelünk Magyarországon, és a 3. év az pedig a szolgálat éve lesz, iskola, hivatás, szolgálat, ez vezet el bennünket majd a regula 1500. évfordulójára.
1: Ez a gondolat, ez a spiritualitás is megjelenik majd, például a lelkiségi programokban is, de hála Istennek nem csak azokban, hanem más programokban is nagyon sokféle módon megtapasztalhatjuk, megérinthetjük tulajdonképpen ezt a alázatosan tanuló lelkületet. És izgalmas az, hogy ez tulajdonképpen igaz minden időre, minden korszakra, két nagyon szignifikáns zeneszerző köré fog csoportosulni a zenei programoknak a nagy része. Az egyik egy hatalmas, elkerülhetetlen géniusz, Johann Sebastian Bach, és a másik is egy elképesztően izgalmas, a maga módján egészen másképpen zseniális alkotó, Kurták György. Van egyfajta első benyomása az embernek, ha nem ismeri mélyebben ezeket a zenei nyelveket, hogy hát mi köze lehet egy több száz éves szerzőnek egy kortárs alkotóhoz, és hogyha mégis rápillantunk ezekre a művekre, és majd arra, hogy a fellépő művészek hogyan fogják ezt a kettősséget magukkal hozni, akkor hirtelen feltárul az, hogy tulajdonképpen mindig csak ugyanazt a lelki, transzcendentális nyelvet tanuljuk újra és újra, Istennek a nyelvét és az embernek a nyelvét.
0: A fesztiválnak 4 pillére van, ahogy említettük, a zene, az irodalom, a képzőművészet és a spiritualitás, és a zene az azt jelenti, hogy 5 koncert van a fesztiválon, és a zenei művészeti vezetőnk Keller András valóban, ahogyan minden évben 2 meghatározó zeneszerzőnek, egy kortárs és egy klasszikus zeneszerzőnek a műveit állította egymás mellé. Idén, ahogy el is hangzott, a klasszikus zeneszerző Johann Sebastian Bach, kortárs zeneszerző pedig Kurták György. Kurták György idén 100 éves, és az egész világon játsszák, és talán a legnagyobb élő zeneszerzőnk, magyar zeneszerzőnk. Minden zeneszerző Bachnál járt iskolába, de gondolkodásmódjában, formavilágában Johann Sebastian Bach valóban konkrét mesterének tekinthető Kurták Györgynek. Az is nagyon érdekes, hogy Bach művein tanulnak a fiatalok zongorázni, és persze ezek az óriási, mondjuk a fuga művészete, vagy a Goldberg variációk, azok most el is hangzanak a fesztiválon, nagyon-nagyon kiemelkedő zenészek előadásában. A Goldberg variációkat egy fiatal művész, Berec Mihály fogja játszani a Boldogasszony kápolnában. Kurták György pedig kevesen tudják róla, de olyan ember, aki egész életét tanulással is töltötte, amellett egyébként, hogy kiemelkedő zenepedagógiai vénával bírt, ő egészen napjainkig hetente egyszer Gregoriánt énekel és latinul tanul. Ebben is példa, hogy az élethosszig tartó tanulást hogyan lehet akár még egy nagy művésztől is ellesni.
1: Ez az élethosszig tartó tanulás ez azért is érdekes, mert ugye, ahogy említette is, 4 pilléren alapul a fesztivál, és a másik 2 művészetinek nevezhető pillér is nagyon erősen fókuszál tulajdonképpen erre a kialakulásra, felépítményre, képzésre, képződésre. A képi világ is, a képi, festészeti, képzőművészeti oldal is, és hát természetesen aztán majd az irodalmi is. De a képzőművészettel kapcsolatban jutott eszembe az, hogy ugye a ez a felépítkezés, akár önmagunkat építjük föl, akár segítőként kísérünk például valakit, hogy fölépítse önmagát, annyira szép vizuális kép, és olyan jól megragadható az, hogy tényleg, hogy törekszünk az ég felé. Talán egy kicsit úgy, mint egy hegyre épült monostor, ami szintén valahogy próbál elemelkedni a földről, és törekszik az ég felé.
0: Annál is inkább, mert ezt az építkezés metaforát használjuk, akkor ugye Leó pápának most megjelent enciklikája, a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika, amely a egyház és a társadalom kihívásai a mesterség és intelligencia korában, ugyancsak egy építkezés képével, vagy két biblia építkezés képével kezdődik, a Bábel tornyának az építésével, a Teremtés könyvéből, illetve Nehemiás könyvéből, a Jeruzsálemnek az újjáépítéséről. És ha ma az iskolának valami sajátos vagy egyedi küldetése van, vagy kulcsszava van, az talán az építkezés köré építhető, tudniillik a közösség építése, illetőleg az egyénre, az emberre való odafigyelés. És ezt próbáljuk bemutatni egyébként az időszaki kiállításon, aminek az a címe, hogy Iskola a láthatáron. A fesztiválon egy kurátori vezetés keretében ezt az időszaki kortárs kiállítást fogják a látogatók megnézni, ahol valójában a modern pedagógiáknak is, meg hát a keresztény oktatásnak egy alapelvét mutatjuk be, az pedig az embernevelés. Máshogy úgy mondhatnám, hogy gyermekközpontúság, emberközpontúság. Ha ma a katolikus egyház valamit a társadalomnak adhat, akkor az emberre figyelés, az előítélet nélkül a másik emberre való odafigyelés. Ez az előítélet nélküli odafordulás az, ami aztán megnyitja a bizalmat meg az utat. És az iskola az csak ezt tudja tenni, hogy nagyon kompetens tanárok nem a saját elképzelésüket valósítják meg egy fiatal életében, hanem nagyon gondosan odafigyelnek arra, hogy a fiatal hol tart most, honnan érkezik, és rendkívül kompetensek abban, hogy hova lehet őt elvezetni az ő saját erőforrásaira épülve. Én azt gondolom, hogy ez végtelenül keresztény, és ezzel tudjuk a közösséget is felépíteni. Nos, ezt mutatja be a kiállítás.
1: Nagyon fontos gondolatok hangzanak itt el, miközben próbálunk a programokra koncentrálni, és mégis valamiféle módon meg is érteni azt, hogy mennyi mindent hoznak ezek a programok közel hozzánk. Az egyik gondolat, ami nekem mindig megakad a fejemben, ugye ez a vezetés, a kísérése az embernek, az ember növekedésének. A másik meg most ugye aktuálisan Leó pápának az enciklikája, amelyik nagyon erősen kiáll az emberi szó és az emberi alkotás és az emberi gondolkodás súlya mellett. Nem keresztény ismerőseim is mondták, hogy számukra óriási hatással volt az a gondolat, hogy mennyire erősen érvel a Szent Atya amellett, hogy az ember központuság a lényeg, az ember gondolata, szíve, érzése, kreativitása van a teremtésnek a hajtómotorjaként a világ növekedésében. Nyilván nem feleltkezünk meg Isten kísérő és óvó és teremtő gondoskodásáról, újra és újra teremtő gondoskodásáról, de nem felejthetjük el azt, hogy nem egy porszem vagyunk a gépezetben, hanem felelősségünk van ebben. És azt hiszem, hogy ez az iskola láthatáron is ezt fejezi ki, de ugyanígy ezt fejezhetik ki az irodalmi programok is, hogy a szónak, a kimondott szónak mekkora ereje van.
0: Idén az irodalmi programjainkban egy 10 éve eltávozott mesterre, Eszterházy Péterre figyelünk, aki igazán katolikus szerző volt, a piaristáknál járt iskolába, és gyakorlatilag nincsen olyan műve, ahol az ő katolikus örökségével ne dolgozott volna, vagy arra ne mutatott volna rá, és valóban egy megkerülhetetlen, és valójában nagyon hiányzó hang volt ő. Az ő művészete mellé Parti Nagy Lajos művészetét állítjuk. Ez egy diptihon, ahol Bazsányi Sándor Parti Nagy Lajossal beszélget költészetről, Eszterházy Péterről és az irodalomról, mint iskoláról, illetőleg Bánfalvi Eszter és Mácsai Pál egy felolvasó színházi előadás keretében Eszterházy Péter műveiből mutat be szerelvényeket, elsősorban a hasnyálmirigy naplóra összpontosítanak, illetőleg az ott megjelenő egyéb Eszterházi művekből hallunk majd részleteket.
1: Izgalmas lesz ez is, és akkor kanyarodjunk vissza megint a lélekhez. Ugye a lelkiség is ugyanúgy megjelenik, lesznek beszélgetések, lesznek akár mozgó lelki utazások is, akár csak gondolhatunk arra is, hogy most már létezik az Arkusz barátai kör, és az ő számukra is vezetnek programokat, Konrád atya is vezet programokat.
0: Nagyon örülök annak, hogy az Arkusz Temporum Fesztivál az nem egy háromnapos fesztivál önmagában augusztusban, hanem egész évben, hát nem csak dolgozunk rajta, hanem van egy olyan közösség, aki figyelemmel és támogatásával kíséri a munkánkat, ez az emlegetett Arkusz Baráti Kör. És az Arkusz Baráti Kör tagjai számára különleges programokkal készülünk. Az egyik egy exkluzív séta a szerzetes közösségnek a barokk ebédlőjében. Nem olyan régen jelent meg Tóta Péter Benedek tollából egy nagyon komoly könyv a panahami barokk ebédlőnek a képi világáról, és Smohai András művészettörténésszel együtt ők ketten vezetnek egy sétát a barokk ebédlőben az Arkusz barátok számára, én pedig a fesztivál vendégek számára tartok ugyancsak egy sétát, a panahami felpátság orgonái, illetőleg a kortárs képzőművészeti gyűjteményünk alkotásai mentén.
1: Na hát akkor érdemes még egyszer átböngézni az Arkusz Temporumnak a programjait, mert nagyon sok mindenre nem jutott időnk, hogy megemlítsük, rengeteg izgalmas művész fog érkezni, nemzetközi kiváló művészek is lesznek, fiatal előadók is lesznek, idősebb előadók is, lesz séta a kertben is. Tehát a Pannonhalmi Főapátság vár mindenkit ez alatt a három nap alatt, és én pedig köszönöm Konrád atyának, hogy a gondolatait megosztotta velünk, és egy kicsit kedvet csinált ahhoz, hogy újból ellátogassunk Pannonhalmára.
0: Szeretettel várjuk a Monostorba érkező vendégeket augusztus 21-e és 23-a között az Arkusz Temporum Fesztivál keretében a Pannonhalmi Főapátságban.
2: Az elmúlt percekben Dejcsics Konrád pannonhalmi szerzetessel, a fesztivál igazgatójával, Fazekas Gyöngyvér beszélgetett.

0: Az Esztergomi Keresztény Múzeum felújítási munkálatok miatt tavaly ősztől június végéig zárva volt. Az újra nyílt intézményben, új elrendezésben és kiváló körülmények között csodálhatjuk meg a Simor János és Ipolyi Arnold főpapok által 150 évvel ezelőtt megálmodott és létrehozott gyűjteményt. Szerdahelyi Csongora közelmúltban teremről teremre járva tekintette meg a lenyűgöző alkotásokat Koncsek Ildikó művészettörténész igazgató társaságában. Két hete, július 28-án az első teremben a kora középkori anyaggal ismerkedett. Ezen a héten a korai reneszánsz műveit elénk táró második és az érett reneszánsz alkotásokat bemutató harmadik terembe indulhattunk virtuális sétára.
1: Haladjunk már a reneszánsz felé. Javaslom ezt a Mária gyermekével ábrázolást, ami szintén egy nagyon kedvelt kép.
2: Új, egy kismadár van a kezében a kis
1: van,
2: Jézusnak.
1: Ettől különleges ez a kép. A Madonna, nagyon finoman megfestett Madonna hátterében egy gyönyörű vörös márvány fülkét láthatunk, ez hasonló ez a vörös márvány a mi süttői vörös mészkő anyagunkhoz, ami a magyar reneszánszban is nagy karriert futott be. Ezen az ábrázoláson szomorú tekintetű szűzanyát láthatunk a gyermek Jézussal, aki a kezében valóban egy kis madárkát tart, ez a tengelic, amely az ő legendája szerint Jézus tövis koronáját is csipkette, hiszen ez az a madár, ami nagy szárazságok idején még a töviseket is elkezdi csipegetni, amikor már mást nem igen talál magának, és a hasán van egy kis vörös folt is, ami Jézus vérére utal, tehát a régi madártani ismereteket összekötötték a keresztény kultusszal nagy kedvel, és az ilyen ábrázolások igazából Jézus későbbi szenvedésére utalnak, tehát ha az anyát látjuk a gyermekével, akkor rögtön a későbbi történet kell, hogy eszünkbe jusson. Ebben a meditatív állapotban van ez a két figura, és azért nem egyszerűen csak annak örül az anya, hogy egy gyermeket tart a kezében, hanem mintha már előre látná azt a szomorú jövőt, amely majd őt és a gyermekét.
2: És hát ebből látszik, hogy reneszánsz, hogy az alkotót már ismerjük a nevét.
1: Igen, ez is egy attribúció, mert hogy Pezzelinónak vannak olyan művei, amit biztosan hozzá köthetünk, és hogyha a szakértők megállapítják, hogy ugyanazt a faanyagot használta, ugyanazt a festékanyagot, ez ugye technikai vizsgálat, a stílusa is ugyanaz, akkor összekötjük a festőt a festménnyel, és akkor ezt a tudomány jelenlegi állapota szerint úgy tartjuk, hogy Pezzelino alkotása.
2: Még egy képet innen, ez most itt állunk mellette, gyönyörű szép ez a Szent Jeromos és Pádulai
1: Szent Antal, igen.
2: Pádulai Szent Antalt ábrázolja, és Firenzét látjuk?
1: Hát ez egy Firenze, és Firenze környékén nem egészen pontosan azonosítható az ábrázolás, hogy a kép felső részén Mária koronázását láthatjuk, ugye angyalok és Jézus és az Atyaisten társaságában, a földön pedig a két szent imádkozik, a háttérben pedig egy gyönyörű tájra látunk kitekintést, ahol nem csak dombokat, hegyeket, távoli hegyeket és egy folyót láthatunk, hanem egy várost is. Nem egyértelmű, hogy ez Firenze, de mindenképpen valami toszkánai darabról van szó. És ami az érdekesség a képnek, hogy a jobb alsó sarokban egy szerecsen, tehát egy fekete bőrszínű raszhoz tartozó figura is megjelenik, amely rejtélyes, nem tudjuk pontosan, hogy ki ő.
2: Szent Antal mellett áll, és Szent Jeromosra tekint.
1: Igen. Vagy a donátor, vagy valamilyen szempontból mégiscsak fontos ez a személy. Ez most azért lesz nekünk érdekes, mert már most idén kérték Firenzébe, az Uffizibe ezt a képet kölcsön, ahogy sok más képet is időről időre kölcsönkérnek a Keresztény Múzeumtól, és ez pontosan az afrikaiak ábrázolásával kapcsolatban fogják rendezni, úgyhogy nagyon reméljük, hogy még többet meg fogunk tudni erről a képről, meg ezekről a személyekről, akik a reneszánsz idején, tehát a kora reneszánsz idején jelen voltak Firenzében, mi volt a szerepük, hogyan kerülnek a műalkotásokra, ilyen felvetésekkel kérik most tőlünk ezt a képet. Ha kölcsönzünk, az mindig azt jelenti, hogy utána többet tudunk a képről.
2: De ez azt is jelenti, hogy a Keresztény Múzeum gyűjteménye közismert nagyon rangos, hát hogy a világ egyik leggazdagabb múzeuma, a firenzei kér kölcsön alkotást, az jelzi azt, hogy számon vannak tartva, és számíthatnak a viszont kölcsönzésre is olykor majd.
1: Reméljük, hogy arra is sor kerülhet majd. Egyelőre ez még azért egyoldalú kölcsönzés, de ez nekünk mindig nagyon sokat jelent, hiszen ilyenkor egy kolléga kikísérheti a tárgyat, ugye figyelemmel kísérheti a kihelyezését, és ebből mi mindig tanulunk, ez egy szakmai kirándulás is a mi szempontunkból.
2: Menjünk a következő terembe, mert annyi csoda van itt is, hogy gondolom a következő terem is várat magát. Közben elég nagy a zsivaj, azt hittem, hogy csak tanévben jönnek gyerekseregek.
1: Nem, gyerekek, táborozó gyerekek azok egész nyáron jönnek, vannak hittantáborok, vannak tematikus táborok, meg egyszerűen csak turisták is, és a múzeum pedagógusunk most éppen egy foglalkozást tart. Ezek a foglalkozások általában úgy kezdődnek, hogy egy kicsit bemutatja a múzeumot, vagy csak egy-egy tárgyat, majd utána kreatív feladatokat ad a gyermekeknek, és ezeket hajtják. Végre.
2: A reneszánsz terembe jöttünk, de az előző is már átvezetett minket a reneszánszba.
1: Az volt a korai reneszánsz, itt már az érett reneszánsz alkotásait látjuk, átjutunk az átveneti manierizmuson egészen a barokkig. Rögtön szembe találkozunk egy szintén név szerint nem ismert, de egyéb műalkotásai alapján azonosítható Giampietrino nevű festő Mária gyermekével ábrázolásáig, rögtön feltűnik, hogy a kép nagyon hasonlít Leonardo da Vinci.
2: Bizony, a Mona Lisa tekintet köszön.
1: Simor János eredetileg az azon a listán, amit a római...
2: A Mona Lisát akarta megvenni?
1: Ha nem is a Mona Lisát, hiszen az ismert képe volt már akkor is Leonardo da Vincinek, de ez egy hozzá kötött, akkor név szerint hozzá kötött alkotás volt, hiszen az eladási listán így nyilván egy drágább tételként szerepelt. Azóta a kutatók, sőt, rögtön igazából azután, hogy megérkezett Esztergomba, megállapították, hogy ez nem Leonardo alkotása, de egy nagyon közeli tanítvány munkája. A források ezt a bizonyos Giampietrinót úgy emlegetik, mint egy közeli tanítvány, és egy olyan tanítvány, akiről kevesek között dicsérőleg szólt a nagymester.
2: A Leonardo, igen.
1: A jellegzetes stílus elemeket láthatjuk, sötét háttér előtt egy erősen megvilágított nőalak, amely ilyen füstösen a kontúrjait elveszíti, ez az új technika, amit már olajjal végzett Leonardo da Vinci és az ő tanítványa.
2: Itt is két-három alkotásról szóljunk, amely nagyon kedves önnek.
1: A festőkörből van több alkotásunk, amely Caravaggio nevével fémjezett, sajnos eredeti Caravaggio darabunk nincsen, de a Caravaggio követők széles köréből, Rómából, illetve különösen Nápolyból is vannak darabok. Például Luca Giordanótól két remete szentet láthatunk, egy Makarius nevű és egy Efrém nevű remetét, akik biztos, hogy saját kezű munkái a nagymesternek. Vagy a Vanitas kép, ami Közép-Itáliában keletkezett, ez a mulandóság allegóriáját jeleníti meg egy fiatal hölgyel, aki ilyet tekintettel néz ki igazából a képből. Megmutatja ugyan a keblét, meg látunk zeneszerszámokat a kezében, illetve illatszeresedényt, ékszereket, de a háttérben ott gomolyog Kronosz, a mitológia időisten, aki egy koponyát tart, a leggyorsabban hervadó virágot, a pipacsot, és mindez együtt inkább félelmet kelt. Utóbb kiderült, hogy a hölgy ábrázolás egy emlődaganat is megjelenik, úgyhogy azóta már egészen különleges módon viszonyulunk ehhez a képhez.
2: Tehát orvostörténeti kutatásokra ad alkalmat?
1: Angliai onkológiai szaklap címlapjára is került már néhány évvel ezelőtt ez a kép.
2: Mindenesetre ez nem templom számára készült ez az alkotás.
1: Nagy valószínűséggel nem, valamiféle személyes élmény, személyes megrendelés lehetett az oka ennek. Van olyan kép, ahol például itt Lót megvendégeli a két angyalt, ez egy eleve ritkán ábrázolt kép, de egy a 17. században és a 18. század elején majd nagyon kedvelt ábrázolás típus láthatunk. Az asztalon egy gyönyörű csendélettel, hiszen az étkezésnek a korabeli eszközeit láthatjuk, gyönyörűen megfestett poharakat, edényeket, amelyek abban az időben divatosak voltak, és nagy kedvel megfestették. Sokszor a fő témáról még el is tereli a figyelmet, hiszen elkezdünk csodálkozni azon, hogy milyen szépen megterített ez az asztal, és milyen valósághűen tudja visszaadni a festő.
0: A megújult Esztergomi Keresztény Múzeumban Szerdahelyi Csongort az intézmény igazgatója, Koncsek Ildikó művészettörténész kalauzolta. Az Akvarell válogató adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramóna és a szerkesztő Csúth Judit nevében is köszöni figyelmüket a műsorvezető Ungvári Judit.

0: Johann Sebastian Bach ámol hegedűversenye fuvolás átiratának harmadik tételét Jean-Pierre Rampal és a Szárvidéki Rádió zenekara adta elő. 15 óra 50 perc. Kedves hallgatóink, a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengő témáját a szerkesztő Sallai Éva a műsor egy részletével ajánlja figyelmükbe.
1: Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársával a Rákóczi táborban a nyár folyamán zajló eseményekről beszélgettünk.
2: 29 országból több mint 20 ezer fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség által szervezett 30 táborba és rendezvényére a nyár folyamán. Ezt értjük egészen június elejétől szeptember első hetéig. Ez egy nagy szám minden tekintetben, de hogy hogyan is tevődik ez össze? Ahogy említettem, 30 különböző rendezvényünk van, bizonyos korosztályoknak szóló táborok, ezekről részleteiben később is fogunk beszélni. Általános iskolásoknak anyanyelvi táborok, ebből van 3 az idén nyáron, 4 nagy klasszikus értelemben vett középiskolás tábor, egy Kárpát-medencei színjátszó tábor a Dériné programmal együtt, szintén középiskolás fiataloknak. Emellett vannak tematikus táboraink Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházzal együttműködésben szintén egy színjátszó tábor. Van 2 túrakerékpáros táborunk is a Mátrában, ezen kívül 6 vitorlás tábor, a bajai anyanyelvi tábor, ami egy nagy hagyományú tábor, természetesen a pedagógusokra is gondolunk, az összmagyar tanártábor keretein belül, valamint az egyetemistáknak is klasszikusan augusztus közepe vége fele szervezünk egy nagy rendezvényt, de mindez a június 4-i nemzeti összetartozás napi programsorozatunkkal és diákutaztatási programmal kezdődött. Sőt, hogyha picit nem vagyunk annyira szigorúak, akkor már a csíksomlyói pünkösdi búcsút és zarándoklatot is belevehetjük, hiszen oda is 300 fiatal érkezett a Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomlyóba, hogy a magyarság ünnepén együtt legyenek a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkező társaikkal.
1: Amikor ezt az interjút rögzítjük, éppen a 3. összmagyar anyanyelvi tábor zajlik Sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban. Milyen programokkal készülnek?
2: Az anyanyelvi táborok legfőbb célja és küldetése, hogy azokat a fiatalokat szólítsa meg, akik a Kárpát-medencében, a Külhonban, nyelvhatáron vagy szorványterületeken élnek. Hozzájuk csatlakoznak a diaszpórából, akár Európából, a Kárpát-medencén kívülről, vagy a tengeren túlról érkező társaik. A 8 és 14 éves közötti korosztályról beszélünk most. Ugye nyilvánvaló az, hogy akik ide érkeznek ezekbe a táborokba, nekik nem evidencia az, hogy otthon a saját környezetükben anyanyelvükön tudnak megszólalni. Ezért olyan programokat, olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat tartunk, vagy szerveznek a kollégák ezekben a táborokban, ami az anyanyelvhez való kötődést és az anyanyelvhez való kapcsolódásnak a megerősítését igyekeznek ösztönözni. Akár legyen szó egy kézműves foglalkozásról, hiszen azért ott is, ahol mondjuk egy pirográfia kapcsán, azért mégiscsak a foglalkozást vezető ember magyarul mondja el azokat a mondhatni szakszavakat is, amiket lehet, hogy a gyerkőcök addig nem hallottak, és akkor már tanulnak, már bővítik a szókincsüket. De nyilván vannak kulturális programok, színházi előadások, amik mind-mind ugye a magyar nyelv kultúrát erősítik, és hát természetesen a magyar történelemhez is igyekszünk kötődést kifejteni, különböző kirándulásokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumlátogatásokkal igyekszünk ezt a célt szolgálni. Mindig nagy a zsivaj a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre 900 diák érkezik, most is így van ez a 3. anyanyelvi táborban is, és hát remek lehetőség tényleg arra, hogy a fiatalok, akik több száz, több ezer, vagy akár 10 000 kilométerre laknak egymástól, kapcsolódjanak, kötődjenek egymáshoz, magyarul tegyék mindezt, és talán ez a legnagyobb hozadéka ezeknek az anyanyelvi táboroknak.
0: Kedves hallgatóink, a teljes interjút a 17 óra 30 perckor kezdődő kerengőben hallgathatják meg.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a Tárca péntek koradír után a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámoló Facebook bejegyzésében. 2 kórházban vannak, őket a jelenlegi információk szerint még pénteken hazaengedhetik. A péntek délelőtti adatok szerint legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter Facebook posztjában. A tárcavezető azt írta, az érintettek közül 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, további 13-at pedig egy másik helyszínre menekítettek ki. A horvát hatóságok és a Vöröskereszt gondoskodnak az ellátásukról. A konzulok egész éjjel folyamatosan fogadták a magyar állampolgárok megkereséseit, és felvették a kapcsolatot a konzuli védelemre regisztrált érintettekkel is. A horvát erdőtüzek károsultjainak a rendkívüli helyzetben érdemes minél hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítást nyújtó biztosító asszisztencia szolgálatával, mert az egyes biztosítások között jelentős különbségek lehetnek abban, hogy milyen költségeket térítenek meg. Hívták fel a figyelmet a Pannon Safe biztosítási alkusz szakértői. A Horvátországban pusztító erdőtűz miatt turistákat és helyi lakosokat kellett evakuálni, a lángok pedig lakóépületeket és gépjárműveket is elértek, az érintettek között magyar turisták is vannak. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta ZRT 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A cég adózott nyeresége tavaly 16 milliárd forintot tett ki. Nem az ukrán légtérben kellene megállítani az orosz rakétákat, bombákat és drónokat, hanem már gyártásukkor, jelentette ki Volodymyr Zelenszky, ukrán elnök, reagálva az Oroszország által végrehajtott éjszakai légitámadásokra, amelyekben 3 civil vesztette életét. Eközben az ukrán vezérkar megerősítette, hogy ukrán egységek csapást mértek egy gázfeldolgozó létesítményre Oroszország leningrádi területén. Már harci tesztelésen vesznek részt az első ukrán sugárhajtású elfogó drónok, amelyeket a szintén sugárhajtású Shahed drónok elleni küzdelemre fejlesztettek ki. Az eszköz óránként több mint 600 kilométeres sebességre képes, jelentette az ukrán volt védelmi miniszter. Mihajlo Fedorov azt is közölte, hogy több ukrán gyártó már rendelkezik a sugárhajtású drónok elleni védekezésre szolgáló megoldásokkal is. Fővárosi közlekedési hírek következnek.
3: A fővárosban tart a villamospálya karbantartása a Könyves-Kálmán körúton. A Rákóczi híd felé a Mester utcánál sávelhúzással csak a 2 külső sáv járható. Telítettek a sávok a Gyáli úttól. A második kerületben a Budakeszi úton a Városhatár közelében a Korányi Frigyes útnál a forgalom egy sávon váltakozva halad jelzőlámpás irányítással, mert gázvezetéket javítanak. Hétvégén az M3-as metró a határútállomáson nem áll meg Újpest központ felé karbantartás miatt. Kőbánya Kispest és a Pöttyös utca között a határút érintésével M3-as, illetve a határút és a Pöttyös utca között M3 alpótló busz közlekedik Újpest központ felé. Németh Luca, BKK Info.
2: Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen napos időre számíthatunk, csak néhol a Tiszántúlon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél elsősorban az Észak-Alföld térségében élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 33 fok között alakul, késő este 15 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 17 órakor jelentkezünk. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy holnap Szűz Mária mennybevételének ünnepén délelőtt 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. 16 óra 5 perc. Következik a Blende.
4: Önök fotós magazinunkat, a Blendét hallják. Köszöntöm Önöket, Zsoldos Szilvia vagyok. 5 évente rendezik meg a Fotóművészeti Nemzeti Szalont. Az Utak és útkereszteződések címmel nyár elején nyílt kiállítás kurátora Bán András és Kincses Károly volt. Azoknak a fotográfusoknak a munkáit láthatjuk most a műcsarnokban, akik szerepelnek az idei ünnepi könyvhétre megjelent a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című hiánypótló kötetben is. És mivel a hagyományos fotográfia nem csak az eddig használt eszközeit, anyagait veszti el rohamtempóban, hanem a digitális képalkotással és főleg a mesterséges intelligencia által generált képekkel a filozófiája is megváltozott, a kiállítás ezzel a kérdéssel is foglalkozik. Először azt kérdeztem Kincses Károlytól, aki a kötet egyik szerkesztője is, hogy mik voltak válogatásuk szempontjai.
0: 1000-nél több alkotó fotoművész van Magyarországon, tehát hogy eleve az első szelekció ott történik, hogy kit hívunk meg, mert ez meghívásos. Kézenfekvő volt, hogy az idei szalont kapcsoljuk össze a megjelenő 300 fényképész a Magyar Fotoművészetből könyvvel, amit a Bán Andrással és a munkatársainkkal 5 éve dolgozunk rajta, szerkesztjük és állítjuk össze, ami egy gigantikus vállalkozás abból a szempontból, hogy nem az utolsó 5 év dolgait kellett megmutatni, hanem az utolsó 160 évet, hogy mi minden változott a magyar fényképezésben, ki mit adott hozzá ahhoz, hogy ott tartsunk, ahol tart. Több száz nevet hoztam az első megbeszélésre, és hosszú-hosszú egyeztetések után lett belőle 300. És miután ezen a könyvön 5 évig dolgoztunk, és teljesen körbejártuk azt, hogy ki mindenki kerüljön bele ebbe a könyvbe a kortársak közül. Azt határoztuk el, hogy kiszedjük a 300 fényképész listájából azokat az alkotókat, akik még élnek, alkotnak, aktívak és dolgoznak, és kézenfekvő, hogy akkor az ő új munkáikból rakjuk össze ezt az idei szalont. 1000 fölött volt a beérkezett képek száma. Picit kétségbe voltunk esve, hogy itt a műcsarnok 1000 négyzetméterén több száz alkotó, több száz kép hogyan lehet fogyasztható formába tenni, és akkor jutott eszembe ez az Utak és útkereszteződések, ami azt is jelenti elsődleges olvasatában, hogy a fotoművészet útja 2020-tól 2025 felé. Azt is jelenti, hogy vannak egyenes utak, és vannak elágazások, és vannak zsákutcák, és vannak körforgalmak, és vannak visszafordítók. Tehát mint a valóságban a művészet is leköveti ezt a mozgásformákat, és még akkor ehhez képest az volt az alapkoncepció, hogy ne a már idejét múlt művészettörténeti kategóriákat, ne a nagyon szubjektív, hanem hogy legyen valami, amivel mi kurátorok is üzenhetünk a nézőknek vagy a világnak, és ez lett az, hogy az alap választási szempont az alkotó a valósághoz való viszonyát néztük.
4: Tulajdonképpen ezek az utak a hagyományos technikától egészen elvezetnek a mai legújabb digitális és mesterséges intelligenciát használó technikai. Tehát, hogy tulajdonképpen ezen az úton is végigvezeti a látogatót a kiállítás.
0: Nyilván sokféle értelmezése lehet az utaknak és útkereszteződéseknek, ez is az egyik, bár ez engem nagyon nem érdekel. A kép szóljon a falról, és ne az, hogy hozta létre, de a viszony az nagyon fontos, az alkotó szándéka. Az első teremben azok az alkotók vannak kiállítva, akiknek a világ úgy, ahogy van, témaként szerepel, abból a kettősből születnek képek, hogy ő hogy látta a világot. Itt, amelyikben vagyunk, ez a szubjektív dokumentarizmus, amelyik arról szól, hogy az alkotót nem érdekli az egész világ, meg a valóság, hanem csak egy-egy szegmense, és abban próbál meg érvényes képeket alkotni. Például itt vagyunk ez alatt a Balázs Zsolt képsorozat előtt, amelyiknek az a címe, hogy ami marad végül. Évekig járt az Alföldre, és nézte, hogy hogyan veszti el a víztartalékát, és hogyan sivatagosodik el az Alföld és a Kiskunság egy része. És hát ebből olyan képeket csinált, amelyek így a kiállító terem falán műalkotások, Amúgy pedig mondandójukban arról az egyik legnagyobb problémáról szól, hogy mi lesz a Földdel, hogyha végképp tönkretesszük. Tehát ezt nevezem szubjektív dokumentarizmusnak. Ez a képsor egy Erdélyben élő fotoművész alkotássorozata, akinek az édesapja neves festő volt, és amikor meghalt, akkor a Fekete Zsolt megpróbálta gyászmunkaként valahogy megélni azt, hogy elvesztette azt, aki neki a legfontosabb volt, és ezért összeszedte a festőpapa akvareljeit, meg tájképeit, amiket a világban festett, de elsősorban Erdélyben, és visszavitte a festményeket arra a helyszínre, ahol készültek, és ott lefényképezte saját magát, ezzel hidat teremtve az apja és ő közte, a festmény és a fotó között, és létrehozva valamit, amitől az embernek egy kicsit elszorul a torka vagy a szíve azért, hogy hogyan is van az, hogy élünk és meghalunk, és nem marad utánunk semmi. De ez azért nagyon jól mutatja, hogy miért fontos nekünk az a fajta felosztás, hogy a valóságot szubjektív módon tálalja a néző felé.
4: És akkor egy kicsit menjünk tovább gondolatban.
0: A harmadik terem megint csak az alkotó és a valósághoz való viszony. A harmadik teremben már nem érdekli a valóság az ott kiállított alkotókat, hanem megpróbálják a saját víziójukat képekké formálni. Amin persze vannak valóságos elemek is, de semmi köze önmagában ahhoz a valósághoz, ami körbevez bennünket gömb formában. Ez is egy létező irányzat, képzőművészettel, videóművészettel, hanggal, installációval, minden egyébbel operálnak az ott kiállított alkotók. Onnan még egy teremmel beljebb menve a mostani technikától megcsömörlött alkotók képeit raktuk ki, akik úgy próbálnak tiltakozni a digitalizáció, a mesterséges intelligencia, az automatizálás és a szoftvermérnökök által a telefonokba, gépekbe beépített programok ellen, hogy visszatérnek abba a kézműves technikákhoz, ami a fényképezés 100-150 évvel ezelőtti technikáit eleveníti föl. Kézzel öntik az emúziót, saját maguk csinálják a fényképek alapját, saját maguk találják ki, hogy most fotogramként, exponált képként vagy másképpen hozzák létre a képeket, de minden esetre miközben itt az emberek a telefonjukkal egy század másodperc alatt létrehoznak egy képet, egy másik század másodpercben rányomnak és elküldik a világ bármelyik részére, ők egy napig, két napig, néha tovább is dolgoznak egyetlen egy képen, ami aztán megjelenik a falon. Én muzeológusként ezt is nagyon sokra értékelem, és amennyiben csak tudom, segítem őket.
4: Egyébként ez tömeges tendencia, hogy szeretnének visszafordulni a hagyományos technikákhoz, vagy ez inkább nagyon egyedi jelenség?
0: Az, hogy néhány száz alkotó Magyarországon magas színvonalon űzi ezt a technikát, az nekem pont jó. Festőket se számolnak meg, hogy hányan festenek olajjal, hányan akvarellel, hányan részkarccal. Aki amit választ, abban csináljon jó alkotást. Az archaikus teremben szemközpont az ellenkezője van, a mesterséges intelligenciával készült képek.
4: És ott érünk egyébként végére a kiállításnak.
0: Igen.
4: Azt mondta, hogy nem tud nagyon azonosulni ezzel a történettel.
0: Igen, de ameddig én múzeumigazgató voltam, addig ilyen kérdésekre azt mondtam, hogy egy állatkertigazgatótól se lehet megkérdezni, hogy melyik állat a kedvence. Ugyanúgy kell szeretni a skorpiót, mint a zsiráfot, szóval, hogy tagadhatatlan, hogy a fényképezés jövőjét a mesterséges intelligencia alaposan befolyásolni fogja. Ez már most is így van, de a későbbiekben még inkább így lesz. És hát ez egy nagyon-nagyon káros dolog akkor, hogyha túlsúlyba kerül, ha csak van, és csak annyi van, mint az archaikusból, csak annyi van, mint a dokumentus, akkor semmi baj, de eluralja a terepet, és innentől fogva már az embernek a mesterséges intelligenciát választó része nem akar kimenni a világba, nem akarja beszívni az erdő illatát, hogy lefényképezzen három fát, hanem beül egy sötét szobába, becsukja az ajtót, és a képernyőn kiválaszt egy olyan képet, ahol van három fa, és azt ő átalakítja a saját ízlése szerint. lelke rajta, ki úgy rontja el az életét, ahogy akarja, de én ezt nem nagyon preferálnám, miközben nagyon jó alkotások is születnek.
4: A befogadása ennek a 700 képnek nem annyira egyszerű. Mit tanácsolna, hogy hogyan kezdjen neki a látogató a megtekintésének?
0: Miután jól láthatóan el vannak különítve egymástól a termek, olvassa el a plafon fölött lévő félméteres betűket, és döntse el, hogy őt a dokumentarizmus érdekli-e, a szubjektív dokumentarizmus, az archaikus, a mesterséges intelligencia, a médiahatárok, és azt a termet nézze meg jó alaposan. Olyan ember nincs, még az se, aki évente 100 000 képet néz meg, mint én hivatalból, hogy mindenből azonos. Ha az ember egy kiállításból 5 képet el tud magával vinni, akkor már megérte jegyet vennie. Tehát én ezt javaslom, hogy fusson át mindenen, és azokat a termeket nézze meg, de alaposan, amelyek az érdeklődésébe vágnak.

0: Bán András eredeti szakmám művészettörténész, de inkább műkritikus, viszont nagyon hosszú ideig egy kulturális antropológia tanszéken tanítottam, és ez talán meghatározó.
1: A harmadik fotóművészeti nemzeti szalonhoz kapcsolódóan jelent meg a Magyar Fotóművészet 300 alkotója című alkotó.

0: Franciaországban kitalálták, hogy az első Niépce fotótól kezdődően ünneplik a fotográfia történetét, és ez idén pont 200 éve volt, tehát a fotográfia eddig az 1839-es szabadalom bejelentéshez kötöttük, most ez korábbra ment, úgyhogy a fotográfia immáron 200 éves. Ennek a 200 évnek a visszatérő és nagyon gyakran elvaduló vitája az volt, hogy mi is az, hogy fotoművészet. A képkészítő szakma, képzőművészek, grafikusok kezdettől nagyon ambivalensen álltak hozzá a fotográfiához, de a nagy közönség is. Tehát a nagy közönség számára a fotó a vizuális kifejezés legtermészetesebb módja, a legalapvetőbb módja lett, de hogy ebből mi művészet? Ezt folyamatosan egy bizonytalanság vette körül, mi se akartuk definiálni, hanem azt mondtuk, hogy kiválasztjuk azt a 300 alkotót, aminek a képeit, ha végignézzük, akkor valami módon körülírtuk azt, hogy mi is az, hogy fotóművészet. Ráadásul a könyvben nagyon kérdés volt, hogy hogyan beszéljünk, a műfaj kérdése. Tehát fotótörténet nincs megírva, ezt így hirtelen pótolni nem is lehetett. Lexikont írni ma már majdnem, hogy fölösleges az internet árnyékában, bárhogy mennyire hiteles az így hozzáférhető anyag, igen, tudjuk, nem problémamentes. Tehát a műfajt kellett megtalálni, eszéket kértünk nagyon sok, több mint 120 szerzőtől, erről a 300 fotográfusról.
1: Tud mondani egy pár szerzőt?
0: Mi magunk is, tehát Kincses Károly, jó magam, meg néhány gyakorló fotótörténész, Csorba Csilla, Szarka Klára, számos eszét írtunk, de ezen túl szerzetestől természetfotósokkal foglalkozó, természetfotóra érzékeny szakemberen át, íróig, művészettörténészek természetesen, nagyon széles kör, akiket szerzőnek fölkértünk.
1: Konkrét képekhez kérték föl, hogy írjanak?
0: Az egy nagyon izgalmas út lett volna. Most úgy zajlott, hogy élőfotósok esetén a fotóssal való beszélgetés alapján azokat a szerzőket találtuk meg, akik jártasak az adott fotóművész életművében, tehát egy korábbi nagy-nagy ismeretanyag alapján fogalmazták meg a személyes észrevételeiket, az értelmezésüket, nagyon gyakran izgalmas, megvilágító mondataikat.
1: Tehát vannak benne az eszék, vannak benne az alkotók, ők hogyan jelennek meg?
0: Minden alkotó számára egy oldalpárt biztosítottunk, minden alkotó életművéből két képet választottunk ki, általában az egyiket nagyobbra méreteztük, a másikat kisebbre. Fő szabály az volt, hogy a nagyon közismert képét adtuk kisebb méretbe, és azt, amit kevésbé ismertnek, kevésbé látottnak, de az alkotóra jellemzőnek gondoltunk, azt méreteztük nagyobbra. Tehát mindenkinek van egy autonóm oldalpárja, és a 300 ember elrendezésében pedig úgy jártunk el, hogy nem ABC, nem időrend, hanem bizonyos nagy témaköröknél elkezdjük mindig az elején, tehát a könyv ilyen értelemben vagy 15-ször újra kezdődik, 15-ször visszamegyünk a 20. század elejére, és jutunk el egymással beszélgetésben lévő életművekkel, képekkel, általában a jelenig. Tehát a városértelmezés, vagy a portré problémája, a természet értelmezése, magának a médiumnak az értelmezése, és így tovább. Tehát vannak ilyen fejezetek, de más fejezetek például, mondjuk az egyik, aminek az a címe, hogy Kisvilágok, ahol olyan fotográfusok következnek egymás után, akik egy nagyon pici zárt világot rendeznek be a képekkel, vagy arra reflektálnak a képeikkel. Tehát ilyen témakörök szerint, talán így mondhatnám, összerendeztük a fotográfusokat, és aztán egy-egy témán belül nagyjából időrendbe követik egymást, de a képek logikája sokszor erősebb volt, mint a naptár szerinti.
1: Ki lehet-e emelni neveket ebből a hatalmas anyagból, vagy ki érdemes-e emelni?
0: Én azt gondolom, hogy biztosan nem lehet, inkább fontos kérdéseket lehet kiemelni, hogy vajon André Kertész vagy Robert Kapa része a magyar fotoművészetnek, vagy sem. Nem akartunk elvi választ adni, beválogattuk. Ugyanígy nagy kérdés volt, hogy azok az alkotók, akik a trianoni határon túl születtek, vagy ha nem is, de hát ott jött létre az életművük nagyobb része, ezek részei a könyvnek, itt is, mint mindenhol megpróbáltunk inkább nem szűkkeblűek lenni, tehát a válasz igen volt. A kérdés ezek után persze az, hogy létezik-e ilyen, hogy nemzeti fotoművészet általában.

0: Van létezik-e nemzeti művészet? A válasz itt is azt hiszem nagyon egyszerű, igen és nem. Igen, hiszen a kulturális meghatározottság, a képi hagyomány, a mentalitások nyilvánvalóan befolyásolják a képet, és nem, hiszen pont a fotográfia az a műfaj, ami minden értelemben olyan könnyen lép át határokat, és találja meg bárhol a világon a közönségét, amitől értelmetlen lenne határokat húzni vagy bezárkózni.
1: Egyébként van ilyen, hogy nemzeti fotóművészeti karakter. Tehát amiben beletartozik az összes magyar alkotó, akár határon túl, akár itthon, akár kivándorolt, életét máshol leélt emberről van szó.
0: Erre megint legalább két választ tudok adni. Az egyik, hogy 1920 után, amikor egy ország egy olyan helyzetbe találta magát, hogy megpróbálta újra meghatározni függetlenségét, a határait, a kulturális identitását, akkor úri amatőrök egy csoportja megpróbált kidolgozni egy ilyen nemzeti stílust. Ez nagyon-nagyon sikeres volt világszerte, tehát különféle fotós kiállításokon díjaik hatalmas tömegét gyűjtötték. Egy nagyon érdekes festői fotográfia, nagyon sajátos fényhasználatot dolgoztak ki, és igen, volt a képeikbe közös, vizuálisan is, meg hát tartalmiba is, tehát a ünnepi öltözetbe öltözött falusi menyecske, amint a földet műveli. Kicsit nonsense volt mind képiségében, mind tartalmában ez a stílus, nagyon sokáig utána ezt az egész úgynevezett magyaros stílust nagyon le is néztük. Ma már azért ennél érdekesebbnek tartjuk, de egy nagyon jellemző társadalmi reagálás volt, tehát a dolog inkább, hogy úgy mondjam, egy társadalmi jelenség volt, semmint meghatározóan fotostílusbeli. Ugyanakkor viszont van ez a nagyon zavarba ejtő tapasztalat, hogyha a világ bármelyik nagy fotomúzeumába megy be, és megnézi, hogy kik a legnevesebb fotográfusok, ott óhatatlanul mindenhol ott talál néhány magyar nevet az első tízben. Tehát André Kertészt, Robert Kapát, Brassait, Munkácsi Mártont, és így tovább. De hát ehhez például Franciaországban még akár 10 további, ott nagyon fontossá vált magyar születésű nevet lehet tenni. Hogy ennek mi az oka? Nem egyszerűen csak az, hogy ezeknek az embereknek a nagy részét elűzte Magyarországról az antiszemitizmus, és hát így kénytelenek voltak világhírűvé válni, mert itthon nem boldogultak. Ez önmagában igaz, de kevés válasz, mert ez más országban is megtörtént, és valahogy mégse termelődött ki ennyi jó fotográfus. Ez egy véletlen, egy beesés, egy csoda.
1: Még egy kicsit a könyvre, hogy valahol le kellett zárniuk, aki ezután, vagy ami ezután következik, azzal mi lesz?
0: Lezárni viszonylag egyszerű volt, hiszen azt mondtuk, hogy szeretnénk minél több fiatalt beleválogatni, de hát olyat, akinek már van valamennyire életműve. Tehát a legfiatalabb fotós, amikor a könyvet összeraktuk, még 30 év alatti volt, de hát azért jellemző módon az élő fotósok közül az idősebb és a közép generáció került benne, tehát ilyen értelemben a lezárás egyértelmű volt. Abban az értelemben, hogy miért pont 300 és mi van a többi 300-akkal vagy 600-akkal, a lezárás már messze nem volt ilyen egyértelmű, és hogy mi lesz a következő generációval, mind a kettőre egy válaszunk van, hogy nagyon várjuk azt, hogy valakinek kilásson 5 év múlva, 10 év múlva, és a következő ilyen könyvet megcsinálja, az elsők egyike lesz, aki azt megvásárolja. Mivel sajnos nincsenek egymással versengő, megírt fotótörténeti könyvek, és a nagy fotóalbumok megjelentetése is egyre nehezebb, akit egy kicsit is érdekel a fotográfia, az ebbe a könyvbe talán picit nagyzolóan fogalmazok, de mindent megtalál, amit a magyar fotóról érdemes tudni.
1: Kincses Károlyt és Bán Andrást az Utak és útkereszteződések harmadik fotóművészeti nemzeti szalon kurátorait, a Magyar Fotóművészet 300 alkotója kötet szerkesztőit hallották. A kiállítás szeptember 27-ig látogatható a Műcsarnokban. Kedves hallgatóink, ezzel a mai blende a végéhez ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona és technikai munkatársam Urbán Péter nevében is megköszönöm figyelmüket. A szerkesztő riportert Zsoldos Szilviát hallották. Fotós magazinunkkal legközelebb 4 hét múlva jelentkezünk.

0: elhangzott a Blende.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Következik színházművészeti magazinunk, az Olvasópróba.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. A mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk harmadik évadának 16. adását hallják. Hangos periódikánk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk címe a könyvkiadás és a dráma. Beszélgető társam lesz dr. Vékhelyi Balázs irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

dráma különös műfaj. Egyszerre akar megszületni a szóban és a testben, az olvasás csöndjében és a színház nyilvánosságában. A könyv és a színpad között ezért kezdettől fogva feszül egy láthatatlan húr, amelyet a színház történet újra meg újra megpendít. A dráma könyvé válása nem egyszerűen technikai vagy kereskedelmi esemény, hanem a mű létezés módjának megváltozása. A színpadon a dráma esemény, a könyvben lehetőség. A drámairodalom története valójában szorosan összefonódik a könyv történetével. Az antik színház nagy művei elsősorban előadásokhoz kapcsolódó szövegek voltak, amelyek fennmaradását későbbi lejegyzések, másolások, kommentárok tették lehetővé. A görög tragédiák esetében különösen világosan látható, hogy amit ma irodalmi műként olvasunk, eredetileg egy összetett színházi rítus részei voltak. A szöveghez zene, karének, maszk, mozgás, színpadi tér és közösségi jelenlét tartozott. A könyv később megőrizte a szöveget, ugyanakkor óhatatlanul leválasztotta annak egy részét arról a performatív közegről, amelyben eredetileg értelmet nyert. A nyomtatás megjelenése új korszakot nyitott. Shakespeare drámái például egyszerre tartoztak a színpad világához és a nyomtatott könyv kultúrájához. A First Folio 1623-as megjelenése óta Shakespeare szövegei nem pusztán előadások emlékei, hanem önállóan olvasható, tanulmányozható, kiadható művek is. Ez a kettős létállapot alapvetően meghatározta az európai dráma későbbi történetét. A könyvkiadás ezzel sajátos második életet adott a színpadi műveknek. Egy előadás néhány este vagy néhány évad alatt eltűnhet, a könyv azonban évtizedeken, sőt évszázadokon át őrizheti a szöveg lehetőségét. A kiadott dráma bekerülhet a könyvtárakba, az iskolákba, az egyetemekre, színházi műhelyekbe, alkotók személyes könyvespolcaira, olyan helyekre is eljuthat tehát, ahol a színházi előadás fizikailag soha nem jelenhet meg. A könyv tehát nem pusztán dokumentálja a drámát, hanem kiterjeszti annak kulturális hatókörét. Ebből következik a dráma kiadás egyik legérdekesebb paradoxona, minél inkább könyvé válik a szöveg, annál inkább fennáll annak a veszélye, hogy megfeledkezzünk valóságos színházi természetéről. A dráma olvasása során a szereplők megszólalásai belső hangként szólalnak meg. A színpadi tér képzeletbeli térré válik, a testek helyére mentális képek kerülnek. Az időt pedig az olvasó saját ritmusa szervezi. A színház kollektív jelen ideje ekkor személyes olvasási idővé alakul. Ez a változás különösen izgalmas a modern és kortárs dráma esetében. A 20. század színházi avantgárdja, majd a posztdramatikus színház számos alkotója éppen a hagyományos drámai szöveg színházi elsődlegességét kérdőjelezte meg. A színpad egyre gyakrabban nem egy előre rögzített irodalmi mű megvalósításának helye, hanem önálló jelentésképző rendszer lett, amelyben a szöveg csak egyike a lehetséges színházi anyagoknak. Ez azonban nem jelenti a drámai könyv megszűnését. Inkább azt jelzi, hogy megváltozott a szöveg és az előadás viszonya. A könyvkiadás ilyen körülmények között különösen fontos szerepet tölthet be. Egy kortárs drámakötet nem feltétlenül egy kész előadás lenyomata. Lehet laboratórium, archívum, meghívás a színpadra. A nyomtatott dráma magában hordozza azokat a színpadi lehetőségeket, amelyeket egyetlen rendező sem tud egyszerre megvalósítani. Egy előadás szükségszerűen választások sorozata. Kijelöli a teret, arcot ad a szereplőknek, meghatározza a ritmust, a hanghordozást, a fényeket, a mozdulatokat. A könyv ezzel szemben nyitva hagyja ezeket a lehetőségeket, és éppen ezáltal őrzi meg a mű sokféleségét. A kiadás ugyanakkor
értelmezés is. Már az a döntés, hogy egy színházi szöveg megjelenik, kulturális állítás. A szerkesztő, a kiadó, a borító tervezője, az előszó szerzője, a fülszöveg írója mind hozzátesz valamit ahhoz a képhez, amelyet az olvasó a műről kialakít. Különösen érdekes ebből a szempontból a kortárs magyar dráma helyzete. Egy új magyar színmű sorsa gyakran attól függ, hogy létrejön-e belőle előadás, talál-e magának rendező társulatot, színházi közeget. A könyvként való megjelenés azonban akkor is megőrzi a mű jelenlétét, ha a színpad egy adott pillanatban nem kínál számára lehetőséget. A kiadott dráma várakozó mű. Ott van a könyvtárban, a polcon, az olvasó kezében, és időnként éppen egy ilyen csendes jelenlétből születik meg később egy színházi találkozás. Talán ezért érdemes a drámakönyvre nem úgy tekinteni, mint a színház maradványára. Sokkal inkább a színház egyik rejtett előszobája. A könyvben még nem lépett színpadra a szereplő, de már megszólalt, még nincs fény, még nincs díszlet, még nem hangzott el a nézőtér felől az első köhintés, a szöveg azonban már megteremtette a várakozás terét. Az olvasó képzelete ilyenkor saját színházat épít, és ebből a képzeletbeli színházból egyszer csak valódi színház lehet. A színház múlandósága és a könyv maradandósága így nem két egymással szemben álló világ, hanem ugyanannak a művészi létezésnek a két formája.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasó Próba, a mai témánk a könyvkiadás és a dráma. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, az Üveghegy kiadó igazgatója. Kedves Balázs, kezdjük ezt a beszélgetést azzal, hogy a könyvkiadók általában hogyan viszonyulnak a drámához. Manapság mennyire gyakran jelennek meg színpadi művek, mennyire gyakran jelennek meg a klasszikusok, és milyen a viszony a ma élő szerzőkhöz?
1: Ezt részben az olvasók is le tudják mérni, ha bemennek egy könyvesboltba, és megnézik ott a kínálatot. Tehát általában külön polcon vannak a versek, nagyon sokszor egybe vonva a drámákkal, tehát egy blokként kezelik a terjesztők, a könyvterjesztők ezeket, és hát általában ez a kínálat elég csekélynek mondható. Persze vannak kiemelt könyvesboltok, ahol nagyobb kínálat jelenik meg, Budapesten is van egy-kettő, nagyobb városokban is van egy-kettő, de azért a legtöbb könyvesboltban, a legtöbb ismert terjesztő hálózatba tartozó könyvesboltban nem sok drámát találhatunk, nem sok drámai kiadványt találhatunk. Ez részben összefügg az olvasói szokásokkal is. Ugye elmondhatjuk, hogy van néhány nagyon nemes, a magyar irodalomban is kitüntetett irodalmi forma, műfaj, műnem, ami piaci szempontból nagyon nehezen eladható, nagyon nehezen értelmezhető. Ilyen a vers, sajnálatos módon, ilyen a novella, és ilyen a dráma is. Tehát, hogyha szép irodalomról van szó, ami a leginkább eladható, az a regény, illetve a mesekönyv. Drámát sajnos kevesebben vásárolnak. Ugyanakkor azért van egy alapvető dráma kínálat. Tehát a legnagyobb klasszikusok drámái, akár a világirodalomból, akár a magyar irodalomból azért folyamatosan elérhetőek a könyvterjesztőknél, és időről időre megjelennek kortárs drámák is. Mindenki megtalálhatja szerintem azt, ami érdekli őt. Én fontosnak tartom könyvkiadóként és olvasóként is, hogy nyomtatásban is megjelenjenek a drámák, és olvasóként számomra teljesen másfajta élményt jelent, de a színházzal egyenrangú élményt egy drámai művet olvasni. Teljesen mást ad nekem, akár Shakespeare, akár Molière, akár kortárs szerzőket is mondhatnék, olvasva, mint a színházban. Ahogyan egy regény is más élményt ad olvasás közben, mint egy akármennyire jól sikerült filmes adaptációban.
0: Ha az Üveghegy kiadó ki szeretne adni mondjuk egy kötelező olvasmányt, mondjuk a Rómeó és Júliát, lenne erre lehetősége?
1: Hát lehetőség természetesen lenne, tehát ennek semmi akadálya nincs, se szerzői jogilag se, semmilyen módon. Más kérdés, hogy lenne értelme, hiszen ugye ezek a klasszikusok, kötelező olvasmányok, ezek folyamatosan jelen vannak a legkisebb könyvesboltokban is, tehát nem lenne értelme egy újabb kiadást megjelentetni, szerintem. Úgyhogy inkább kortárs darabokat adunk ki olykor-olykor.
0: Ezt részben azért kérdeztem, mert kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen a könyvterjesztőknek a viszonya a drámához. Te hogyan látod, hogy a könyvterjesztők hogyan viszonyulnak ahhoz, hogyha mondjuk egy-egy színdarabot egy könyvkiadó kiad?
1: Hát mivel most csak a magam nevében tudok nyilatkozni, de azért kapcsolatban vagyok más könyvkiadókkal is, mivel ugye szerződésben állunk ezekkel a nagyobb terjesztő cégekkel, természetesen mindig átvesznek bizományba bizonyos számú kiadványt, címet, drámából is, de azért azt meg kell mondanom őszintén, hogy ez a szám, amennyit kérni szoktak, ez igencsak csekély. És ugyanezt tudnám elmondani sajnos a verses kötetekre is. Tehát, hogyha versek vagy drámák szerepelnek a kínálatban, arra kisebb a terjesztői igény.
0: Az Üveghegy kiadó évek óta ott van az ünnepi könyvhéten, és hát ugye egyre ismertebb, egyre elismertebb, egyre népszerűbb ez a kiadó. Ti milyen gyakran jelentettek meg drámát, és melyek azok a színpadi művek, amelyeket kiemelnél?
1: Mi úgy vagyunk a könyvkiadással, hogy mindenre nyitottak vagyunk, amiben értéket látunk. Elsősorban esztétikai szempontok befolyásolnak bennünket abban, hogy mit jelentetünk meg, illetve hát azért azt hozzá kell tenni, hogy mondjuk, hogyha drámai műről beszélünk, akkor azért valamiféle támogatásra szükség van, hiszen ezt piaci alapon nem lehet megjelentetni, és többnyire az egész szép irodalmi blokkra ez vonatkozik. Kezdetek kezdetétől vannak drámai jellegű kiadványaink, hát ez elég vegyes. Van például Hangjáték, amit megjelentettünk, a Kovács Műhely, ez CD mellékletet is tartalmaz. A Pilátus éjszakája című történelmi drámát is kiadtuk. Petrusák Jánostól is kiadtunk két kortárs drámát, tehát nem csak történelmi kiadványaink vannak, hanem kortárs problematikával, például a fiatal felnőttek gondjaival, mindennapjaival foglalkozó darabja a Kapunyítási pánikok címet viseli, vagy a Változókor, az is egy hasonló életszituációhoz kapcsolódó darab, vagy Gergely Tamásnak monológiait jelentettük meg, tehát nem párbeszédes jellegű drámát, hanem drámai monológot adtunk ki, vagy Vince Dezső, kitűnő szerző, kevesen ismerik, de érdemes olvasni őt. Tőle egy vegyes műfajú kötetet jelentettünk meg éppen az idei ünnepi könyvhétre, amiben vers, novella és dráma is szerepel. Az egyik például Jeszenyin emlékére született. És van egy-két olyan kiadványunk is, ami nem drámát tartalmaz, tehát nem drámai művet, hanem színpadi művekhez kapcsolódó elméleti munka. Ilyen például Adorján Viktornak a Szakralitás színháza és a Színház szakralitása, vagy utószó a Laboratóriumhoz című súlyos, mondhatnám terjedelme alapján is súlyos és komoly munkája, amely Grotowskynak, a híres lengyel rendezőnek a munkásságát értelmezi. Mondhatnánk azt is, hogy magyar nyelven ez a legalaposabb és a legfrissebb munka erről a kitűnő alkotóról. És hát én magam is elkövettem egy könyvet, Tarka színpadok a címe, ami a kabaré műfajához kapcsolódik. Ugyebár a kabaré is egy színpadi antológia, amiben drámai jellegű művek is vannak, meg lírai művek is, meg zene is, de alapvetően ez is a színházhoz kapcsolódik. Tehát mi nagyon-nagyon-nagyon szívesen jelentetünk meg drámákat és a színházhoz, színpadi világhoz kapcsolódó elméleti munkákat is.
0: Adorján Viktornak ez a hatalmas monográfiája, azt mondhatjuk, hogy tulajdonképpen Közép-Európában egyedülálló, talán a legteljesebb Grotowsky monográfia, és azért is rendkívül fajsúlyos, hiszen a színház eredetéhez visz bennünket közel. Hogyan ismerkedtél meg Adorján Viktorral, hogyan alakult ennek a könyvnek a története, hogy éppen az Üvegkő kiadó adta ki?
1: Szerencsére, és ennek én nagyon örülök, úgy alakult a mi elmúlt, most már több mint 10 éves kiadói működésünk, hogy egyik szerző ajánl a másiknak. Tehát van egy szerzőnk, aki verseket és meséket ír elsősorban, illetve a gyakorlatban foglalkozik a rituálpedagógiával. Tehát drámacsoportokat vezet, gyerekekkel foglalkozik, gyerek színjátszással foglalkozik, Punk Máriáról van szó, és ő ajánlotta Adorján Viktornak is, hogy keressen meg bennünket, és hát mi nagyon-nagyon örültünk ennek a komoly munkának, mert az első pillantásra is láttam, hogy ez egy nagyon alapos munka, felszínesen ismertem csak, bevallom őszintén, Grotowsky munkásságát, de úgy érzem, hogy én is közelebb kerültem ezáltal, és sok mindent megérthetünk a dráma működéséről, a dráma eredetéről, hogyha ezt a könyvet olvassuk. Ajánlom mindenkinek ezt a könyvet, akit érdekel a színház világa, azon belül is a 20. század színházának világa. 20. századot mondok, ugyanakkor Grotowsky szorosan kapcsolódik a korábbi idők színházához is. Ugye a szegény színház színjáték típusának gyökereit keresi, és ennek előképét találja meg a szakrális antik görög tragédiában, és mutatja ki nagyon alaposan és nagyon érzékletesen annak kapcsolatát a Grotowsky és társulata által kialakított modern színházi szertartással. Tehát ő szertartásként értelmezi és írja le a színházat, és hát alapvetően ezzel egyet is érthetünk.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékei Balázs irodalomtörténész, az Üvegkő kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
2: Elhangzott az Olvasó Próba. Színházművészeti magazinunk zenei szerkesztője Varga Ramona volt.

0: Alekszandr Konstantinovics Glazunov D-dur koncert keringőjét a Moszkvai Szimfonikus Zenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A Fidesz nem vesz részt a találkozón, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta az X oldalán a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László, aki szintén politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy nem vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón, és Tóth Máté energiajogásznak pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. A KDNP sem vesz részt a paksi találkozón, írja az MTI. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a tárca a péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámolva. 2 főt közülük kórházban ápolnak, őket a jelenlegi információk szerint még pénteken hazaengedhetik. Összmagyar egyetemista tábort rendeznek vasárnapi kezdettel Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen 17 ország 300 fiatalja vesz részt, közölte a szervező Rákóczi Szövetség az MTI-vel. Az összmagyar egyetemista tábor már 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. Célja, hogy a fiatalok határokon átívelő közösséget építsenek, megismerjék egymás tapasztalatait és közösen gondolkodjanak a magyar közösségeket és a fiatal generációt érintő legfontosabb kérdésekről. A magyar egyetemisták mellett, egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából, valamint számos európai országból érkeznek majd résztvevők. Megkezdődött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új évet, áll a közleményükben. A gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi Intáspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskolakezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át az önkénteseknek. Ezután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Közlekedési hírek következnek. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között a 70-es és a 20-as kilométer között kell helyenként lassulásra számítani. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán Lajos-Mizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. A 73-as kilométernél a belső sávot lezárták, szakaszos torlódás alakult ki. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Törökbálint és Martonvásár között, illetve a székesfehérvári szakaszon lassulva, helyenként araszolva halad a kocsisor. Szennyezett útburkolat miatt csökkenhet a járművek menet stabilitása a 834-es főúton Sitke és Celdömölk között. A 26-os és a 37-es kilométer között fokozott óvatossággal vezessenek. Az M6-os autópályán az Iván Dárda felé vezető oldalon a 163-as kilométernél található Bonyhád, Bátaszék, Baja csomópontban lezárták a lehajtó ágat aszfaltozás miatt. A terelőutat a 173-as kilométernél lévő Pécsvárad-Somberek csomópontig jelölték ki. Végül az időjárásról. Túlnyomóan felhőtlen, napos időre számíthatunk, csak néhol a Tiszántúlon képződhet kevés gomoly felhő, csapadék kizárt. A keleties irányú szél elsősorban az Északalföld térségében élénkül meg. Késő estére 15 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 18 órakor jelentkezünk. 17 óra 5 perc. Következik a kerengő.

0: az energiahelyzetről, az energiapolitikáról beszélgetünk Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjével. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Pécsi Krisztina vagyok. A Paksi atomerőmű a hazai villamosenergia termelés meghatározó eleme, de vajon mekkora szempont a nukleáris biztonság fenntartása? Melyek a nukleáris biztonság alapvető követelményei?
1: Mindenképpen az elsőrendű szempont, azt hiszem ezt bármelyik kedves hallgatónk is tisztában van azzal, hogy egy atomerőműnél nincs fontosabb szempont, mint a biztonságos üzemelés és a technológiai fegyelemnek a betartása, és ugye rögtön utána következik az, hogy a környezeti hatások is megfelelő range-en belül maradjanak, ugye, hogy a konkrét mostani esetre utaljak, ugye 29,5 fokos most a Duna, amúgy alapból, és ugye a hűtővíz, amikor már használtam, visszaáramlik a Dunába, a Paksi atomerőmű hűtővíz, az egy 8 fokkal tovább emeli ezt a hőmérsékletet. Tehát elbírjuk képzelni azt, hogy egy 37-38 fokos a Duna, addig, amíg el nem keveredik a Duna saját hidegebb vizében ez a hőmennyiség, és bizony ez messze menő nem a Duna természetes vizének a saját range-e, tehát ez már egy nagyon meleg és valószínűleg nagyon oxigénhiányos víz, amiben a Duna természetes élővilága mindenképpen sínlődik, úgyhogy az ökológiai szempontokat is bizony figyelembe kell tartani, és ugye jó, ha tudják a kedves hallgatók, hogy mindig a naperőművek túltermelését okolták azért, vagyis legtöbbször, hogy a Paksi atomerőművet a múltba is bármikor vissza kellett terhelni kereskedelmi okokból, pedig ennek a nagyon nagy része éppen a Duna megfelelő hőmérsékletének a fenntartása volt az oka, tehát nem is elsősorban a naperőműveknek a túltermelése. Tehát nagyon fontos a nukleáris biztonság, annál nincs fontosabb, mert ha ez nem működik, akkor a súlyos katasztrófákkal járhat, de majdnem ilyen fontos, és emellett nagyon fontos az ökológiai katasztrófa elkerülése, tehát a Duna víz hőmérsékletének a megfelelő keretek között tartása is.
2: Az elmúlt hetekben az is kérdés volt, milyen műszaki megoldás lehetséges az üzemeltetéshez szükséges hűtővíz biztosítására?
1: Általában a Duna, amikor közepes a vízállása, olyan 2300-2400 köbméter per másodperc a vízhozam. Most 730-735 a vízhozam másodpercenként, ez ugye harmada, ha még a középvíznek is, tehát nagyon alacsony a vízállás, és nyilvánvaló, hogy ez hatással van az atomerőmű vízellátására, ami azt jelenti, hogy a teljes hűtővízigénye az atomerőműnek a 100 köbméter másodpercenként, tehát olyan 13-14%-a a mostani vízhozamnak. Tehát maga a vízmennyiség megvan a hűtésre. A probléma az, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az atomerőművet ellátó szivattyúknak a szívócsövei vannak túl magasan a vízszinthez képest. Ugye, ha az üzemvízcsatornába sikerülne visszaduzzasztani valamilyen módon, erre sok javaslat van, hogy hogy
2: van, aki a duzzasztás ellen van, van, aki mellette.
1: Igen, tehát megoszlanak a vélemények. Nyilvánvaló, hogy a Paksi atomerőműnek, aki eléggé csendes az ügyben, nem szólalnak meg hivatalos atomerőművi szakértők és vezetők az ügyben, jó lenne pedig, hogyha egy kicsit segítenének. Ilyen a magyar ember, ugye, hogy amikor megy a foci, akkor mindenki futballszakértő, ha épp Covid járvány van, akkor mindenki vírusszakértő lesz. Most mindenki energetikai szakértő, de azon belül mindenki legjobban a Paksi atomerőműhöz ért, és annak a vízellátásához. Én is ilyen vagyok, én is tippeltem sokféle megoldásra. Vannak mellette szóló érvek és negatív érvek. Egy dolgot viszont mindenképpen érdemes lenne csinálni, hogy egy gyors beavatkozással, valahogy egy mobil pontongáttal, vagy egy plusz fenéküszöbbel, ami ideiglenes, tehát a románok például azt csinálják, hogy uszályokat raktak meg kővel, nagy, hatalmas vas uszályokat elsüllyesztették megfelelő módon, hogy az ottani Csernavodai atomerőm üzemvíz csatornájába több víz áramoljon be. Ilyen ideiglenes megoldások lehetnek, és annak meg kell nézni a hatását, hogy valóban hány centivel emeli meg a vízszintet. Na de láttuk, hogy 10-20 centi vízszint emelkedéssel már egy újabb turbinát be lehetett indítani, tehát most a 8 áramtermelő turbinából 2 már működik, és ez elég volt 10-valahány centi víz. Tehát ilyen kicsin múlnak a dolgok. Megéri akár ilyen ideiglenes megoldásokkal is esetleg elgondolkodni. Láthatták már szerintem minden érdeklődő, hogy lehet szárfalat építeni a üzemvíz csatorna elé, amiben meg lehet emelni a vízszintet. Vannak ilyen ideiglenes vízsarkantyúk, ami a folyásnak az áramlását változtatja meg, de úgy, hogy mélyíti a befelé menő vizet, a hordalékot úgy intézi, mert felgyorsul a víz, ott a hordalékot eltakarítja ez a nagyobb sodrású víz a sarkantyú folyás elleni oldalán, és akkor be az üzemvíz csatornába több víz áramlik. Tehát vannak ilyen megoldások, csak az a baj, hogy még egyszer se próbálta ki ezt azelőtt senki, és most kellene kísérleteket lefolytatni, hogy minek hány cent lenne a hatás.
2: Vannak hűtőtornyok, vagy hűtőcellák építéséről.
1: Erről is fogok beszélni mindjárt, csak még annyit, hogy vannak hatalmas szivattyúk is, ilyen szükséghelyzeti ellátásra. Ezeknek is a jelenleg ott lévő pajtás úszószivattyú együttes kapacitása, ha mind működne, mind a 29, csak 12 működik, akkor akár egy blokkot is képesek lennének ellátni vízzel. Bár ezek benne vannak az atomerőmű normál protokolljában, hogy szükséghelyzet esetén ezek bevethetők. Csak ugye úgy látszik, ezt a jelenlegi kormányzat vagy nem készült fel megfelelően, vagy nincs meg a megfelelő tudás, vagy éppen a döntésképes vezetők épp akkor lettek leváltva, amikor kellett volna, hogy valaki alá merjen írni egy ilyen utasítást. De lényeg az, hogy az idő elment, ezekre föl lehetett volna készülni, a paksi atomerőmű leterhelései nem most kezdődtek. Szorványosan 2020-ban, 21-ben már előfordult kis víz miatti leterhelés, aztán ez minden évben egyre több lett. Ugye mindig azt hittük, hogy ez csak egy nagyon rossz év volt, és az asszály szempontjából egy nagyon rossz év volt, és a következő évben visszatérünk a normális kerékvágásba. Na, ehhez képest az utóbbi 5-6 évben évről évre egyre rosszabb lett. Tehát már ott tartunk a pár gigawattórás kiesések miatt, elvesztegetett áram miatt, ami a visszaterhelés alatt ennyit nem termelt meg a Paks, most már 150 gigawattórát nem termel meg. És 2023-tól már lehetett látni, hogy ez a tendencia fokozódóan tartós. Persze június végén is, meg még nagyon sokszor vissza kellett már előzőleg terhelni, és most már a nulláról, vagy pár gigawattóráról 150 gigawattóránál tartunk, amit nem termel meg az atomerőmű, úgyhogy megvan véve a fűtőelem, az szépen ott ketyeg a reaktorokba, és nem termelődik áram, mert nem kap gőzt a reakcióból az áramtermelő turbina. Mert így van megcsinálva, tehát így tudják fékezni, megállítani magának az erőműnek a termelését. A hűtésben nagyon sok megoldás van, sok-sok éve vannak olyan javaslatok, hogy akár Heller forgó hűtőtornyokkal hűteni a paksi vizet, de ez már annak segít. Használt hűtővíz, ami egyébként a használtságot nem úgy kell venni, abból szennyvíz lesz, hiszen az ugyanolyan víz marad, mint volt, a szennyezés nem igen éri, csak meleg lesz, hőszennyezés éri. Na most ezt a Dunába való visszabocsátás előtt Heller forgó hűtőtornyokban lehűtve sokkal inkább lehetne, jobban lehetett volna, ha ez ilyen megoldások már előzőleg létesültek volna, a hűtővízterhelés, hőterhelését csökkenteni. Ez ma is benne van a javaslatok közt. Ráadásul ugye Heller forgó hűtőtorony, ez egy kiváló magyar szabadalom, ma is reneszánszát éri ebben a világban, ahol a atomerőművek is egyre kitettebbek ugye a vízhiány miatti problémáknak, és egyébként azt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nem véletlenül folynak olyan kísérletek és olyan fejlesztések az atomerőművek világában, ami hűtőközekként már nem vizet használ, hogy elszakadjon a környezeti függőségtől az atomenergia is, hanem olvadéksós, vagy nem tudom, ólomhűtés, tehát egész más megoldásokon is kísérleteznek. Lehet, hogy a jövőben erre majd születik olyan megoldás, amikor a víz szóba se kerül ilyen szinten, mint amennyire most.
2: A kormány a jelenlegi energiaválság tanulságaira reagálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el. Ebben a megújulók is szerepelnek.
1: Mindenki tudja már szerintem, hogy 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitást tervez a Tisza kormány a helyreállítási terv terhére, ugye ez az a bizonyos HET-nek rövidítik, aminek a révén ugye 10 milliárd eurónyi működőtőke érkezik az országba, remélhetőleg minél hamarabb, amiből 6,5 milliárd a visszanemtérítendő támogatás, és 3,5 milliárd a hitel. Tehát ebből lesz egy viszonylag nagy arányú fejlesztés, nem csak a szélerőművi termelés vagy kapacitás lesz jelentősen megnövelve, hanem a
2: több mint tízszeresére növelni a szélerőmű.
1: Igen, a hálózat, így van, tehát hálózati fejlesztésekre is szükség van ehhez, nem kevésre, tehát egy nagyon komoly fejlesztési tervről beszélünk, ugye ez körülbelül akkora pénz, ami a magára a hálózatfejlesztésre meg tárolókapacitásokra fordítódik, amivel a MAVIR rendelkezett az elmúlt években állami és saját forrásból, tehát ebből nagyon jelentős fejlesztéseket hajtott végre a MAVIR, és azt is el kell ismerni, hogy a szélerőműveknek mindenképpen lesz egy kiegyenlítő hatása, legalábbis, hogyha időjárás függő áramter, energiatermelés most egy kalapba tesszük, mindenképpen a naperőművi termelést fogja egy picit kiegyenlíteni, csökkenni fognak a negatív áras, meg a közel nulla áras, áramáras időszakok valamennyivel, tehát jó hatása van, hiszen a szél nem föltétlen akkor fúj, amikor a nap süt, tehát van egyfajta kiegyenlítő hatása, meg ez is egy lehetőség a zöldítésre, ez tény. Csak ugye Magyarországnak van egy nemzeti energia és klímaterve, amit Brüsszel is elfogadott, és abban már le van írva egy terv, amit Brüsszel is jóváhagyott, hogy 8,5 gigawattnál járunk, tehát 8500 megawattnál járunk naperőművi és háztartási napelemrendszer kapacitás tekintetében, és ezt 2030-ra 12.000 megawattra terveztük növelni, úgyhogy az eredeti tervekben összesen 1000 megawatt szélerőmű van, és az ehhez megfelelő kiegyenlítő és tároló kapacitásokkal együtt. Ez volt az eddigi terv. A kérdés, hogy hogy tervezi a Tisza kormány megvalósítani a 4000 megawattos szélerőmű kapacitás növelést, mert ha ez rámegy arra a 12.000 megawatt naperőműre, tehát úgy lesz, hogy mint ami a Nemzeti Energia és Klímatervben Brüsszel által jóváhagyottan majd 12.000 megawatt naperőmű, vagy a 4000 megawatt szélerőmű, ugye az együtt már akkora mennyiség az időjárás függő áramtermelésbe, hogy ha egy rendszert ilyen szinten megváltoztatok, akkor nem csak az az egy elemet kell megváltoztatni, amit megváltoztatok, hanem az összes elemét meg kell változtatni. Ez azt jelenti, hogy jelentősen meg kell növelni, legalább meg kell duplázni az áramtároló kapacitásokat. A jelenleg épülő 1,65 gigawattnyi új földgáztüzelésű erőművi kapacitást még 2 gigawattal meg kell növelni. Ez az, ami kiegyensúlyozza

0: a fogyasztók fogják.
1: Ugyanakkor Magyar Péter közölte, a szél erőművi projektekben magyar állami tulajdonrészt hívnának elő.
0: Hát ez egy nagyon kérdéses dolog. Képzeljük el, hogy ma a megújuló energiatermelés az jelentős állami támogatást kap. Paks ma olyan maximum 15-18 forint per kilovattóra áramáron termel áramot. Most ehhez képest egy kötelezően átvendő, megújuló naperőmű termelés az 46 forint per kilovattóra. Tehát ennyi támogatást kap, a piaci ár meg valahol a kettő között van. Tehát támogatom az árakat, tehát a szélerőművek is nyilvánvaló, hogy támogatott áron fognak működni, mert a piaci környezetben nem állnak meg ők sem. Tehát egyelőre semmilyen megújuló. A napenergia képes piaci környezetben megállni addig, amíg optimálisak a körülmények, meg a többi erőművet leszabályozzák természetesen, ilyen viszonyok között tud talpon maradni, a szélerőművek ugyanígy, tehát állami támogatást kapnak a támogatott áramárokon keresztül. És akkor állami tulajdon is részük lesz, tehát az állami támogatás az állami tulajdonon keresztül. Hogy valósul ez meg? Most próbálom magam elé képzelni, mert ugye a haszna ezeknek állami támogatásból is lesz a szélerőműveknek is. Most akkor az állami tulajdon az azt jelenti, hogy az állam által kifizetett ártámogatástnak egy részét valahogy visszajut az államhoz. De hát így is úgy is támogatással működik. Tehát ez gyakorlatilag pénzben szimbolikus. És ebből a magyar államnak pénzbeli haszna nem lesz, hiszen így is hatalmas támogatásokat fognak az árra kifizetni. De ez rendben van. Egy kormány vállaljon a közjó érdekében ilyen projekteket. Zöldüljünk, legyen tisztább a környezetünk, legyen kiszélesítve. Ugye azért sírtunk évekig, hogy nagy baj, hogy csak a napelemre, csak a naperőművekre teszünk, amikor fejlesztjük a zöldítést. Jó, legyen szél is, legyen szélesebb a portfólió, ne függjünk egyetlen dologtól. De ugye itt a helyzet az, hogy a támogatással olyan szinten kell maradni, hogy az bírja a költségvetés. Akkoriban, amikor ez egész indult, a napelemekre azért tett, és azért indította be az Orbán kormány, mert már majdnem üzleti viszonyok közt is megállt. Tehát már alig került többe a naperőművek által termelt áram, mint egy hagyományos erőműnél. És ebben a helyzetben viszonylag kicsi támogatással egy hatalmas kapacitás növekedés lehetett elérni, hiszen már nagyon közel volt ahhoz, hogy piacon is megállja a helyét. A szélerőműveknél nem ilyen egyértelmű a helyzet, Magyarországnak kiváló a nap potenciája, tehát a nap erőművi potenciája, sokat süt a nap, ezt megtapasztaljuk, hogy most már inkább bujdosunk a nap elő, nem vagy keresnénk. Nagyon jó a napenergia potenciál, szél energia potenciája, az pedig nagyon nem jó. Majd érdekes lesz, ne legyen igazam, addigra a klímaváltozás miatt legyen Magyarországon folyamatosan erős szél, mint az Északi-tengeren, vagy a Lengyel-Alföldön. Legyen így. De jelen pillanatban az a helyzet, hogy az országban pár olyan pont van, ami potenciálisan alkalmas, és ugye azt is tudjuk, hogy ezek az új szélerőművek, ezek már 200 méter magasak lesznek, meg sokkal hatékonyabbak, mint a mostaniak. Csak a puding próbálja az evés, ugye eddig azért nem költöttünk a szélenergiája, mert a magyar potenciál nem volt túl jó, és elég szomorú lesz látni azt a hatalmas, sok ágaskodó szélturbinát, hogy állni fog. Tehát ez elég lehangoló lesz. Ugye a helyzet az, hogy a V4 pluszos országok villamosenergia piaca így is kapcsoltan működik. Tehát, hogyha Romániába vagy Lengyelországba több a szélerőmű, Csehországba, meg Szlovákiába, meg több mondjuk a naperőmű, az egymást regionálisan így is úgy is kiegyenlítette. Tehát nekünk csak azért, hogy egy ilyen kicsi országon belül legyen elég szél is, csak azért nem feltétlen kellett volna telepíteni, hiszen regionálisan kiegyenlítjük egymást. De bízunk benne, hogy jó számolt a kormány, és minden jól fog működni, mert ha nem, akkor bizony energia árakba vissza fog köszönni minden ilyen tévedés.
1: Pakszal kezdtük a beszélgetést, zárjuk is Pakszal. Mi várható Paks 2 esetében? A kormányzati kommunikáció arra utal, hogy szakmai szempontok alapján fognak majd dönteni, illetve tárgyalnak az orosz kapcsolatok újragondolásáról, esetleg a projekt átalakításáról is.
0: Azt mindenkinek tudnia kell, hogy nagyon durván nőni fog a következő években és évtizedekben az ország villamosenergia fogyasztása. Látjuk, hogy minden abba az irányba megy, a közlekedés is egyre inkább villamosítva lesz, csúnya szóval elektrifikálva, ez ilyen divat szó, de

0: az embernek beletörik a nyelve. Mindenesetre ez lesz a közlekedésben is, egyre felgyorsultabb módon, ugyanis ez lesz az épületekhez köthető energiafelhasználásban is, láthatjuk, hogy már sokan hűtenek klímával, nagyon sok minden függ ma már ott is a villamos energiától, és életünk minden terén, és a sok-sok kütyű, még ugye, ami majd még jön, meg ami már van, tehát ebbe az irányba megyünk, ez azt jelenti Magyarországon is, ami ugye teljesen együtt halad a világ élvonalával ebből a szempontból is, hogy 2030-ra már a mostanihoz képest egy 30%-kal nő a villamosenergia igény, 2040-re 60%-kal a mostanihoz képest, és 2050-re meg fog duplázódni körülbelül. Tehát ebben Paks 2-nek hatalmas szerepe kéne legyen, hiszen láthatjuk, hogy a nap és a szélenergia bármilyen tiszta is, egyébként klímavédelmi szempontból az atomerőművek is tiszták, tehát bármilyen tiszta is, de látható, hogy óriási tartalékok képzése nélkül nem tudja az ellátás biztonságot garantálni, és nem akkor működik, amikor szeretnénk. Ahhoz, hogy erre a szintre eljussunk, 20-30-szorosára, meg 40-szörösére kell növelni a tárolási kapacitásunkat, ami sokkal drágább, ha összeadom, mint egy atomerőmű. Sokszorosa, ha ezt a tárolási kapacitást összeadom. Tehát a legjobban akkor járunk, ha tervezhetően működő atomerőmünk lesz, amivel az ellátás biztonságot és a klímapolitikai szempontokat egyszerre tudjuk követni. Tehát kell a második atomerőmű, mert az egész történetnek a végére 2040-re már ez a két atomerőmű, hiszen még a Paks 1 is működni fog, hiszen meghosszabbítják várhatóan az üzemidejét még egyszer. És
1: tehát ez kulcsfontosságú.
0: Kulcsfontosságú. Akkora lesz az atomenergia arányba 2040-re a két atomerőművel együtt, mint most. Tehát azzal csak megőrizzük a részesedését. Amiatt, mert rengeteget fog nőni a fogyasztásunk, tehát mindenképpen szükség van rá. Az, hogy milyen felállásban fog folytatódni, hogyha a jelenlegi felálláshoz bárhogy hozzányúlnak, az még éveket fog jelenteni késlekedés szempontjából. Már így is késés van. Ennek a Paks 2-nek már 2026-27-ben működnie kellett volna. Tehát mostantól egy éven belül már ott kéne tartani, átadjuk. Ehhez képest ugye 2030-as évek elejéről beszélünk most. Ha a beruházás átalakul, akkor az azt jelenti, hogy az még sok év késés lesz, akkor minden újra tervezés. Van ugye bejelentkezett itt sok mindenki a régióban, tehát a Westinghouse is kandidál arra, hogy esetleg a Paks 2-t átvegye, a franciák is tudjuk, hogy érdekeltek, és van is kapcsolat mind a Westinghouse-val, mind a francia Framatommal, vannak kapcsolatok. Meg hát itt vannak a kis modulális reaktorok, amivel még Szijjártó miniszter úr kezdte meg az első kapavágásokat, ezen a területen már volt szándéknyilatkozat arról, hogy 10 ilyen kis modulális reaktort építünk az országban, ennek a jogi meg mindenféle engedélyezési előkészületei megkezdődtek, van a General Electricnek meg a Hitachinak, ugye amerikai-japán konzorciumban van egy nagyon jó pofa 300 megawattos kis modulális reaktora, amire már nagyon konkrét tervek alapozódtak. Ez is lehet egy irány, de itt még mindenképp szükség lenne az országba egy hagyományos nagy erőműre, hagyományos nagy atomerőműre, csak azért is, mert azért Paks 1-nek az életkor az nem végtelen. Tehát azt is pótolni kell.
2: Kedves hallgatóink, Toldi Ottóval, a Klímapolitika Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársát, akivel a Rákóczi táborokról beszélgetünk, hiszen a nyár folyamán több mint 20 000 fiatalnak biztosít lehetőséget táborozásra a Rákóczi Szövetség a Rákóczi táborban. Arra kérném Zsoltot, mutassuk be röviden a kedves rádióhallgatóknak ezeket a nyári táborokat, amelyeknek a menetrendje már április elejétől olvasható a Rákóczi Szövetség honlapján.
2: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy kis betekintést nyújthatunk a Rákóczi Szövetség nyári tevékenységébe. Ahogy tetszett említeni, 29 országból több mint 20 000 fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség által szervezett 30 táborba és rendezvényére a nyár folyamán. Ezt értjük egészen június elejétől szeptember első hetéig. Ez egy nagy szám minden tekintetben, de hogy hogyan is tevődik ez össze? Ahogy említettem, 30 különböző rendezvényünk van, bizonyos korosztályoknak szóló táborok, ezekről részleteiben később is fogunk beszélni. Általános iskolásoknak anyanyelvi táborok, ebből van 3 az idén nyáron, 4 nagy klasszikus értelemben vett középiskolás tábor, egy kárpát-medencei színjátszótábor a Dériné programmal együtt, szintén középiskolás fiataloknak. Emellett vannak tematikus táboraink Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházzal együttműködésben, szintén egy színjátszó tábor. Van 2 túrakerékpáros táborunk is a Mátrában, ezen kívül 6 vitorlástábor, a bajai anyanyelvi tábor, ami egy nagy hagyományú tábor, természetesen a pedagógusokra is gondolunk, az összmagyar tanártábor keretein belül, valamint az egyetemistáknak is klasszikusan augusztus közepe vége fele szervezünk egy nagy rendezvényt, de mindez a június 4-i nemzeti összetartozás napi programsorozatunkkal és diákutaztatási programmal kezdődött. Sőt, hogyha picit nem vagyunk annyira szigorúak, akkor már a csíksomjói pünkösdi búcsút és zarándoklatot is belevehetjük, hiszen oda is 300 fiatal érkezett a Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomjóba, hogy a magyarság ünnepén együtt legyenek a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkező társaikkal.
1: Tisztelettel ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe a Rákóczi Szövetség honlapját, amelyről bővebben tájékozódhatnak mindezekről, és bevallom, hogy én magam is onnét készültem erre a beszélgetésre. Amikor ezt az interjút rögzítjük augusztus 6-án, éppen a 3. összmagyar anyanyelvi tábor zajlik Sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban. Azt gondolom, borzasztó fontos, hogy a diaszporában élők, sőt, ha tágan tekintjük, a világban élő magyarul tanulni vágyó diákok részt vehetnek ebben a táborban. Milyen programokkal készülnek?
2: Az anyanyelvi táborok legfőbb célja és küldetése, hogy azokat a fiatalokat szólítsa meg, akik a Kárpát-medencében, a Külhonban, nyelvhatáron vagy szórványterületeken élnek, hozzájuk csatlakoznak a diaszpórából, akár Európából, a Kárpát-medencén kívülről, vagy a tengeren túlról érkező társaik. A 8 és 14 éves közötti korosztályról beszélünk most. Ugye nyilvánvaló az, hogy akik ideérkeznek ezekbe a táborokba, nekik nem evidencia az, hogy otthon a saját környezetükben anyanyelvükön tudnak megszólalni. Ezért olyan programokat, olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat tartunk, vagy szerveznek a kollégák ezekben a táborokban, ami az anyanyelvhez való kötődést és az anyanyelvhez való kapcsolódásnak a megerősítését igyekeznek ösztönözni. Akár legyen szó egy kézműves foglalkozásról, hiszen azért ott is, ahol mondjuk egy pirográfia kapcsán, azért mégiscsak a foglalkozást vezető ember magyarul mondja el azokat a mondhatni szakszavakat is, amiket lehet, hogy a gyerkőcök addig nem hallottak, és akkor már tanulnak, már bővítik a szókincsüket. De nyilván vannak kulturális programok, színházi előadások, amik mind-mind ugye a magyar nyelv kultúrát erősítik, és hát természetesen a magyar történelemhez is igyekszünk kötődést kifejteni, különböző kirándulásokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumlátogatásokkal igyekszünk ezt a célt szolgálni. Mindig nagy a zsivaj a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre 900 diák érkezik, most is így van ez a 3. anyanyelvi táborban is, és hát remek lehetőség tényleg arra, hogy a fiatalok, akik több száz, több ezer, vagy akár 10 000 kilométerre laknak egymástól, kapcsolódjanak, kötődjenek egymáshoz, magyarul tegyék mindezt, és talán ez a legnagyobb hozadéka ezeknek az anyanyelvi táboroknak. A középiskolás táborainkban is rengeteg interaktív, színes program megtalálható, ugyanakkor igyekszünk odafigyelni arra, hogy a fiatalok lelki feltöltődést is kapjanak. Minden táborunkban van szentmise, istentisztelet, és a 2. középiskolás táborunkban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy július 29-én meglátogatta a 900 táborozót Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki szentmise kincsét is bemutatott a táborozóknak. Püspök úr egyébként rendszeres látogatója rendezvényeinknek az évközben is, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő nem csak ellátogatott a táborba, hanem a Szentmisét is ő mutatta be a táborozóknak.
1: Annak idején a Rákóczi Szövetség indulásakor Halsz József elnök úr nagy figyelmet fordított a magyar nyelv őrzésére, és bizony nagyon sokat számított akkor a diaszpórában, a már elszorványosodott településeken, hogy ezek a gyerekek magyarul beszéltek, és a családok is megerősödtek abban, hogy érdemes megőrizniük, továbbadniuk a magyar anyanyelvet. Hogyan segítik ezek a nyári táborok a magyar iskola választást?
2: Mi azt reméljük és azt gondoljuk, hogy akik általános és középiskolába járnak, ugye a középiskolai táborainkba azok az iskolák kapnak meghívást, ahol a Rákóczi Szövetségnek működnek ifjúsági szervezetei. Tehát, mint egy plusz akár emiatt is megérheti magyar iskolába járni a külhonban, hogy ilyen lehetőségeket kapjanak a fiatalok. Az anyanyelvi táboroknál ugye ott akár fölfogható köszönetként is, hogy a szülők magyar iskolába iratták a gyermekeiket, és igyekeznek a saját környezetükben, a saját közösségükben megtartani a magyarságot, megmaradni magyarnak, és a Rákóczi Szövetség ezzel is, ezekkel a táborozási lehetőségekkel, és az egyéb évközi lehetőségeivel, akár pályázati lehetőségeivel is igyekszik kifejezni ezt a hálát és köszönetet, amit ezek a szülők a magyar nyelv és a magyar közösségek megmaradásáért tesznek.
1: El kell mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy Szilágyi Zsolt hálózatfejlesztésért felelős munkatárs, tehát akivel most beszélgetünk, maga is önkéntesként kezdte valamikor a Rákóczi Szövetségben, és önök nagyon sok önkéntessel dolgoznak iskolákban, a Rákóczi Szövetség különböző szervezeteiben. Én kiírtam a honlapról döbbenetes szám szerintem, hogy jelenleg 38.307 tagja van a Rákóczi Szövetségnek, 684 szervezetben, és bizony 80 éves programot szervez. Miért fontosak az önkéntesek, és hol annak idején? Zsolt, miért vett részt a Rákóczi Szövetség munkájában önkéntesként?
2: A kérdést két részre bontanám. Egyrészt először az önkéntesek részéről közelíteném meg, ugyanis ők azok az a több mint 100 egyetemista fiatal, akik lehet, hogy annak idején maguk is kipróbálták magukat táborozóként a Rákóczi táborban, és úgy gondolták, hogy ők még nem akarnak szakítani a Rákóczi Szövetséggel. Ők azok a fiatalok, akik segítik ezeknek a tényleg méretében is nagy, és úgy gondoljuk, hogy jelentőségében is nagy táboroknak a lebonyolítását. Ők vannak ott hétről hétre, felügyelik a táborozókat, segítenek abban, hogy a tábor minél gördülékenyebben lefolyjon. Ők azok, akikre mi a központi rota munkatársai nem csak a nyáron, nyilván a nyár az egy ilyen szempontból zsúfoltabb időszak, de az egész évben kapcsolódunk. Amikor mondjuk elmegyünk egy iskolába a tanév folyamán, hogy beszámoljunk arról, hogy mi is az a Rákóczi Szövetség, szintén ezek az egyetemista fiatalok kísérnek el bennünket, hiszen ők a saját élményeiken keresztül sokkal személyesebben, hitelesebben tudják elmondani. És van ennek a táborozásnak egy megtartó szerepe, és nagyon sokan az önkéntességből, jó pár kollégámat és magamat is beleértve, úgy gondolták, hogy ők szeretnének itt a Rákóczi Szövetségnél dolgozni, hiszen a cél és az az ügy, amit képvisel maga a Rákóczi Szövetség, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, és nem csak a Kárpát-medence, hanem a világ magyarságának tekintetében egy jó dolog.
1: Említette az imént, hogy jelenleg is 900 diák vesz részt a Rákóczi táborban. Nem lehet könnyű ennyi diákra felügyelni, programot szervezni. Gondolom, hogy nagy öröm nem csak a Rákóczi Szövetségnek, de a diaszporában élő magyarságnak is a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor, amelyben Halsz József egykori elnök úrról sportcsarnokot neveztek el. Bizonyára boldog lenne, ha látná, mivé fejlődött az ő kezdeti próbálkozása. Mi az oka ezeknek a Rákóczi táboroknak a népszerű? Miért vállalta ön annak idején az önkéntességet, és hogy látja most hálózatfejlesztésért felelős munkatársként ezt a fejlődést, ezt a csodálatos évet?
2: Hogy miért jelentkeztem? Talán én mindig is magamat egy nagyon közösségi embernek tartottam, középiskolában, egyetemen egyaránt, és nagyon szerettem aktívan nem csak résztvevőként részt venni dolgokban, hanem szervezési feladatokat is magamra vállalni. És amikor elkezdtem dolgozni a Rákóczi Szövetségnél önkéntesként, az őszi időszak volt, és a következő nyáron már be tudtam csatlakozni én is a tábori folyamatok szervezésébe, és ott is voltam helyszínen, mint csoportvezető. Ez számomra hatalmas élmény volt, és jobban megerősített abban, hogy egyetem mellett mindenképp szeretném folytatni, és hogyha van rá lehetőség, akkor itt is dolgoznék teljes állásban. Tehát ez egy ilyen szép folyamat volt. Amilyen szép folyamat az is, ahogy tényleg a Rákóczi tábor kibővülhetett, hiszen most már egy időben, ahogy előbb is említettük, egyszerre 900 résztvevőt tud nagyon modern körülmények között kiszolgálni. Tényleg minden apróságra figyelni kell. Nem mondom, hogy nem nagy kihívás minden egyes ilyen tábornak a leszervezése, lebonyolítása, de a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák, de az a rutin, amit az évek alatt megszereztek, az mindenképpen szükséges ahhoz, és kell is ahhoz, hogy hála Istennek, és le is kopogom, gördülékenyen és zökkenőmentesen lefolyjanak ezek a táborok, tényleg gyönyörű és fantasztikus körülmények között.
1: Sokat segítenek ebben a Rákóczi Szövetségben résztvevő, vagy a Rákóczi Szövetséghez kapcsolódó pedagógusok, és ahogy említette az imént, hogy ez a táborozás tulajdonképpen jutalom is a résztvevőknek, én azt gondolom, hogy a pedagógusok ugyanígy jutalomnak érzik azt, hogy nyaranta, sőt ősszel is továbbképzéseken, táborozásokon, tanár továbbképzéseken vehetnek részt, vagy akár színjátszó tábort szervezhetnek a gyerekeknek. Milyen a kapcsolatuk a Rákóczi Szövetség munkája a résztvevő pedagógusokkal, hogyan segítik elő ott a közösségépítést?
2: Igyekszünk minél folyamatosabbá tenni ezt a kapcsolatot, hiszen ezek a tanárok azok, akik egyrészt a Rákóczi Szövetség középiskolás rendezvényeinek résztvevőit is összegyűjtik, és ők azok a tanárok, akik a Rákóczi Szövetség ügyét a helyi iskolai közösségeikben viszik előre, viszik tovább. Ez a nyári összmagyar tanártábor, ami, hogyha nem tévedek, a 28. tanártábor volt az idén, szintén egy ilyen köszönetnyilvánítás az ő elvégzett munkájukért. És nagyon hálásak is vagyunk, hogy eljönnek ezekbe a táborokba, mert tudjuk, hogy ez a nyári vakációból vesz el még a pedagógusoknak is egy hetet, de mind a mellett, hogy szakmai programokat, ugye három témakörben zajlanak szakmai előadások, magyar nyelv és irodalom, történelem és természettudományok mellett azért igyekszünk az ő kikapcsolódásukra is természetesen figyelmet fordítani, és hagyni őket, hogy tényleg mind a mellett, hogy szakmailag is bővüljenek, emberi kapcsolatokat is tudjanak vagy alkotni egymással, vagy pedig fenntartani, vagy magasabb szintre emelni.
1: Gondolom, hogy a kedves rádióhallgatók nem lepődnek meg azon, hogy a Rákóczi Szövetségben igen erős a társadalmi felelősségvállalás. Ezt több oldalról is megközelíthetjük, nem csak a nehézsorsú családok gyerekek segítésében, nem csak a diaszporában, a magyar nyelvű iskolában való eljutás segítésében, iskolabuszokkal, egy egész hálózattal. De én azt gondolom, hogy ide tartozik az is, hogy önök ukrán diákokat táboroztatnak rendszeresen, illetve őket is megajándékozzák iskolatáskával. Miért tartja ezt fontosnak személy szerint, és a hálózatfejlesztéssel ez hogy segíthető elő?
2: Már több mint 4 éve, lassan 5 éve tart az orosz-ukrán konfliktus. Ez alatt az idő alatt több mint 10 000 kárpátaljai magyar és ukrán diákot, szülőt, tanárt fogadott be a Rákóczi tábor. Köszönhetően annak a társadalmi összefogásnak, ami a Rákóczi Szövetség mögött is áll. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen sajnálatos és borzasztóan szomorú háborús helyzetből a Rákóczi tábor egy kis menedéket tud nyújtani, ha csak egy hétig is, de ezeknek a diákoknak mindenképpen és kísérőiknek, szüleiknek egy kis kikapcsolódást tud adni. De természetesen az is nagyon fontos, hogy amennyire tudjuk helyben is segítsük az ott élő családokat. Tetszett említeni az iskolatáskát is a kárpátaljai diákoknak. Éppen tegnap Csáki Csongor elnök úr szintén Kárpátalján járt, ahol ugye múlt héten egy pusztító erejű vihar okozott kárt rengeteg házban, és tegnap a kárpátaljai nagy családosok egyesületével közösen adtak át adományt egy a viharban súlyosan érintett családnak, de nyilván a Rákóczi Szövetség közösségének segítsége nélkül ez sem lehetett volna megvalósítható, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki kiveszi a részét ebből a társadalmi felelősségvállalásból, és a Rákóczi Szövetség is lehetőségeihez és eszköztárához mérten természetesen igyekszik segíteni a legrászorultabbaknak is.
1: Nagy szükség van az összefogásra. Folyamatosan látható az önök honlapján, hogy a valamikor szorványosodott kis településeken növekszik a magyar iskolába járók száma. Gondolom, ebben nagy szerepe van az adott települések vezetőjének is, és láttam a honlapjukon, hogy települési szervezetek találkozóját is szervezik. Mit jelent ez?
2: A Rákóczi Szövetség ugye 1989-ben alakult, és nyilvánvalóan a legfontosabb célkitűzése a magyar nyelv, a magyar kultúra megőrzése a szorványvidékeken, és ez azóta is természetesen ugyanígy van. A 90-es évek közepétől, 2000-es évek elejétől elindult egy, mondhatni egy hálózatfejlesztés, és először azokon a településeken jöttek létre a Rákóczi Szövetségnek települési szervezetei, ahol olyan emberek laktak, akik maguk is átélték a kitelepítéseket a 40-es évek közepén. És ebből a hálózatfejlesztésből nőtt ki az, hogy most már több mint 260 településen működik Kárpát-medence szerte ilyen szervezet, és ezeknek a szervezeteknek a vezetőinek szoktunk tartani egy hétvégét, ami egy baráti hangulatú, teljesen, hogyha úgy mondhatom, informális hétvége, csak mégis, hogy ezek az emberek egyrészt találkozhassanak egymással, beszélgethessenek arról, hogy náluk saját településükön, saját közösségükben mi a helyzet, milyen folyamatok zajlanak, és az ott szerzett tapasztalatok nekünk is nagyon sokat segítenek a munkák végzésében, a rendezvényeink szervezésében, hogy milyen területen, milyen régióban, mire kell jobban odafigyelni. Ezek a visszacsatolások számunkra elengedhetetlenek, és ezért vagyunk nagyon hálásak a települési szervezeteinknek is, hogy a Rákóczi Szövetség ügyét helyi szinten is viszik előre.
1: Bevallom a kedves hallgatóknak, hogy én az őszi tervekről is szerettem volna beszélni, de annyi örömteli esemény zajlik, hogy lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Engedjen meg azért egy kérdést. Az őszi tervekről már olvasható a Glória Victis középiskolai történelmi vetélkedőrzönök honlapján. Kiket várnak?
2: A Glória Victis történelmi vetélkedőjének az első fordulója a tanév végével már le is zárult, ez egy online forduló volt. Most a nyáron az eredmények kiértékelése történik, és az iskola kezdést követően hirdetjük ki az első fordulónak az eredményeit. Kárpát-medence szerte több mint 140 csapat jelentkezett. Úgy gondoljuk, hogy ez egy szép szám, és ebből a 140 csapatból a 60 legjobb fog bejutni a középdöntőbe, ami az október 21-én kezdődő legnagyobb rendezvényünknek, a Glória Victis 1956-os emlékünnepségünknek egy része. Ők automatikusan meghívást kapnak a háromnapos rendezvénysorozatra, és az eseménysorozat részeként vesznek részt a középdöntőn, és a döntőn is ebben a három napban. Úgyhogy szeptember elején várhatóak a Glória Victis történelmi vetélkedőjének az eredmények, ezt követően kiértesítjük az összes csapatot, kiemelten a legjobb 60-at, akik egyből meg is kapják a meghívást a rendezvényre és a verseny további fázisára. Most pedig mi is türelemmel várjuk, hogy megszülessenek az eredmények.
1: Kedves hallgatóink, Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársával augusztus 6-án rögzített beszélgetésünket hallották a Rákóczi táborban a nyár folyamán zajló eseményekről. És akkor talán ezzel fejezzük be, hogy figyeljék a kedves hallgatók a honlapot, figyeljék a diákok, a tanárok, hiszen rengeteg fontos ismeretet szerezhetnek a Rákóczi Szövetség honlapjáról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető, Sallai Éva.

0: Szokolai Dongó Balázs és Bója Mátyás Régi Magyar Táncok című szerzeményét hallották a szerzők előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten, a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Kiemelte, most már a projektek több mint fele abban a szakaszban van, hogy a mérföldkő teljesült, így a dokumentációt benyújthatják, tehát azt igazolják, hogy ténylegesen megtörténtek a szükséges beruházások, projektek, intézkedések. A fennmaradó részben pedig a véghajrában vagyunk, tette hozzá Vitézi Dávid. Szondi Vanda kormány szóvivő szerint ütemterv szerint halad a paksi beruházás, a bárkák beállítása és a fenékküszöb építésének előkészítése, amelynek alacsony vízállás mellett is segíthetnek megtartani az erőmű termelését. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a Tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámolva. 2 főt közülük kórházban ápolnak, őket a jelenlegi információk szerint még pénteken hazaengedhetik. Összmagyar egyetemista tábort rendeznek vasárnapi kezdettel Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen 17 ország 300 fiatalja vesz részt, közölte a szervező Rákóczi Szövetség az MTI-vel. Az összmagyar egyetemista tábor már 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. Célja, hogy a fiatalok határokon átívelő közösséget építsenek, megismerjék egymás tapasztalatait és közösen gondolkodjanak a magyar közösségeket és a fiatal generációt érintő legfontosabb kérdésekről. A magyar egyetemisták mellett egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Argentinából, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából, valamint számos európai országból érkeznek majd résztvevők. Megkezdődött a Máltai Szeretetszolgálat és a Spár Magyarország Adni Öröm tanszergyűjtő akciója. A gyűjtés célja, hogy minél több nehéz helyzetben élő gyermek kezdhesse teljes tanszerfelszereléssel és méltósággal az új tanévet, áll a közleményükben. A gyűjtés során augusztus 13-a és 16-a között a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat önkéntesei az ország valamennyi interspár áruházában fogadják az adományokat. A vásárlók az áruházban megvásárolt új füzeteket, írószereket, rajzeszközöket, iskolatáskákat és egyéb az iskola kezdéshez szükséges termékeket ajánlhatják fel és adhatják át az önkénteseknek. Ezután a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat országos hálózatának segítségével az adományok célzottan jutnak el a rászoruló gyermekekhez. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket a szél csendes, hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, míg a nagyobb városok belsejében a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 18 óra 30 perckor jelentkezünk a Hírtükörben. 18 óra 4 perc. Következik a Világújság. Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok jelenleg teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi szoros felett. Teherán és Washington még nem jutott végleges megállapodásra. Az Egyesült Államok indo-csendes óceáni stratégiájáról dr. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok jelenleg teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi szoros felett. Teherán és Washington még nem jutott végleges megállapodásra a konfrontáció megszüntetéséről, miközben a Hormuzi szoros lezárása továbbra is zavarokat okoz a globális energiaellátási láncokban. Donald Trump hétfőn olyan kártérítési követelésekkel állt elő Teheránnal szemben, amelyek korábban nem szerepeltek az amerikai tárgyalási feltételek között. Eközben a Bank of America arra figyelmeztet, hogy az olajárak emelkedése a tél folyamán is folytatódhat, amennyiben az Egyesült Államoknak és Iránnak nem sikerül megállapodni a Hormuzi szoros újranyitásáról. Az Egyesült Államok 2026-os nemzetvédelmi és biztonsági stratégiájának központi eleme az indo-csendes óceáni térség. Az Egyesült Államok elsődleges célja Kína visszaszorítása és hatalmi törekvése. Ellensúlyozása. A washingtoni vezetés minden korábbinál határozottabban erre a régióra helyezi a hangsúlyt, miközben elvárja a regionális szövetségesektől saját biztonságuk fokozottabb tehermentesítését. Az Egyesült Államok globális vezető szerepe tehát 2026-ban radikális átalakuláson megy keresztül. A hagyományos multilateralizmus és a transatlanti szövetségek támogatása helyett a kényszerítő America First, az indo-csendes óceáni térségre fókuszáló stratégia, valamint a hagyományos katonai és szövetségi feladatok részleges átadása jellemzi a Fehérház politikáját, például az ukrajnai támogatás koordinációjának áthelyezése a NATO európai tagjaira. Az Egyesült Államok protekcionista vámpolitikával és a kínai ellátási láncoktól való függetlenedéssel próbálja végezni a gazdasági irányítást. Az állami és magánszektor szoros együttműködésével az USA elsősorban a mesterséges intelligencia, a kvantum számítástechnika és a világűr stratégiai birtoklása révén védi globális elsőségét, miközben Kína kutatásfejlesztési kiadásokban történő felzárkózása komoly kihívást jelent. A helyi partneri kapcsolatok erősítése a térségben, például a szigetországokkal és a dél-ázsiai államokkal kulcsfontosságú a szabad és nyitott kereskedelmi útvonalak fenntartásához, míg az indo-csendes óceáni régió kiemelt figyelmet kap, addig más térségekben, mint Európa és a Közel-Kelet, az amerikai szerepvállalás csökkent.
4: Az Egyesült Államok nagyon régóta beleragadt ebbe a konfliktusba. Az élet számos területén a politika, a gazdaságpolitika, a világkereskedelem kérdésében számos olyan új problémát vetett fel a konfliktusnak az elhúzódása, amire esetleg az Egyesült Államok sem számított. Milyen hatással van a globális kereskedelem, a globális óriások jelenlétére és jövőjére az iráni háború, és milyen hatással van az Egyesült Államok távol-kelet politikájára, mert hogy az Egyesült Államok szeretné a súlypontját a távol-keletre helyezni.
5: Az, hogy a globális változást indítson el Irán, igen, hát ez az úgynevezett lepke hatást szokták emlegetni, egy lepke meglebenti a szárnyát, és akkor már x kilométer után már egy egész tornádot okozhat. Ilyen például ez az olajáraknak a hullámvasútja az, ami a lepke hatás, és nem csak az olajárak, hanem mondjuk a műtrágya export, és így tovább. És akkor még nem beszéltem egy másik tényezőről, ami megdágít mindent, és ez pedig a biztosítótárságoknak a kérdése. Egyértelmű, hogy a Lloyd és a többiek csak sokkal magasabb árét hajlanak biztosítani az öböl térségben levő és a Hormuz szorosan keresztül haladó hajókat, ami megdágítja egyrészt a szállítást, másodszor pedig bizonytalanná tesz sokfajta exportot, végül is mondjuk élelmiszer exportban nem lehet hónapokig várakozni egy adott helyen, Ami a globális multikat illeti, ők azért nem nagyon szoktak ezeken veszteni, hogyha a Shell és a többieket nézzük, az ExxonMobil, a nagy olajtársaságok azért eléggé diversifikáltak ahhoz, hogy ne veszítsenek. Persze minden elkezdő hirdetése szembe az érdekük nem az, hogy az egekbe szökken az olajár, Venezuelát újra behozzák a nemzetközi vékeringésbe, bizonyos mértékben ellensúlyozzák a közel-keleti olaj áramlásának a csökkenését. Ami az amerikai távol-keleti politikát illeti, valóban az egyik fő érv az, hogy az amerikaiak és a Trump adminisztráció minél hamarabb lezárja ezt a konfliktust, és Egyesült Államokon belül is sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta politika, ez gyengíti az amerikai-indiai csendes-óceáni pozíciókat, és a fő stratégiai kihívás az nem Irán részéről adódik, hanem Kína részéről. Tehát, hogyha ezeket a konfliktusokat megoldaná, vagy lezárná az Egyesült Államok, akkor akár nagyobb katonai erőt, elsőbb a haditengerészeti erőt tudna a csendes-óceánon bevetni, főleg annak a stratégiának a jegyében, hogy Kínának úgymond megtagadja azt, vagy Kínától megtagadja azt, hogy túljusson az úgynevezett első szigetláncon, tehát ezen a Dél-Korea, Japán, Tajvan, Fülöp-szigetek, Vietnám, ott a félkörből kitörve kijusson a csendes-óceánra, és ott amerikai érdekeket sértsen. Tehát ez viszont az amerikaiaknak nyilvánvalóan megfelelő elrettentő erőt kell felvonultatni a térségbe. A kínaiak jelenleg túl nagy energiákat és erőforrásokat mozgósítanak, főleg a tengerészetnél mutatkozó aránytalanságot kiküszöböljék, de hát ez nem jövőre, és nem két év múlva, középtávon, vagy akár hosszabb távon érvényesülhet, de mindesetre a nagy stratégia az a Csendes-óceán és az Indiai-óceán térsége, nem pedig a Hormuzi szoros, vagy pedig az öbör térsége a nagy politika szempontjából.
4: Az iráni háborúval Donald Trump amerikai elnök előre nem kalkulált bizonyos kérdésekkel, amelyek még csak kis lépcsőt jelentenek a csendes-óceáni térség Amerika politikájában, így az iráni háború viszont jelentősen hátravetik, vagy hátráltatják ezt a nagy stratégiát, amit ön az előbb is vázolt. Az iráni háború most az egy dolog, hogy a félidős választásokban majd milyen eredményt mutat az amerikai félidős választásokban, de hosszú távon ezt a nagy stratégiát, a csendes-óceáni, csendes-óceán őrének nagy stratégiáját, koncepcióját mennyire, milyen mértékben hátráltatja?
5: Ilyen pillanatban azért stratégiai szempontból nem hátráltatja. Amerikai katonák nincsenek a szárazföldön. Egyrészt igaz, hogy haditengerészet és légierő van, légelhárítás nyilvánvalóan ezeknek egy részét vagy haszonnal lehetne alkalmazni a csendes-óceán térségében is. De hát ilyen pillanatban azért még a kínaiak nincsenek abban a helyzetben vagy abban az állapotban, hogy komoly, úgymond erőkivetítési képességet tegyenek szert, és ez ami fontos, mert a kínai képességek ilyen pillanatban inkább regionálisak, és a hivatalos ambíciók is inkább regionálisak, tehát a dél-kínai tengeren, a kelet-kínai tengeren levő, tehát a szomszédságpolitikában nagyon intenzív a kínai politika, de feltetően a céljuk az, hogy egyenlő erőkkel tudjanak fellépni az amerikaiakkal szemben a csendes-óceáni térségben is. Persze itt a nagy kérdés az, hogy, és erre nagyon nehéz választ adni, hogy a kínaiak valójában mennyire törekednek arra, hogy az első támokat fölváltsák, mint globális hatalom, első számú hatalom. Ugyanis, hogyha itt sokat beszélünk, és beszéltünk eddig már a Hormuzi szorosról, és a közel-keletről, és az olaj áramlás, a gáz, a műtrágya, és így tovább. Ugyanis egy Egyesült Államoknak a globális szerepe nagyon nagy részben azon múlik, hogy a többi ország mennyire fogadja el ezt a globális szerepet, és tovább menve addig fogadja el ezt a globális szerepet, amíg az első államok úgymond hasznos számukra, mert tehát végül is azért valljuk be őszintén, hogy az érdekek irányítják a világot minden ellenkező híresztésre szemben, és még tovább benve addig hasznos Egyesült Államok országok többségének ilyen pillanatban, ameddig idézőjelben megfelelő szolgáltatásokat tud nyújtani. Tehát erre a szolgáltatásra utaltam többek között az öbölmenti arab országoknak a védelme, de lehetne a NATO-t említeni, lehetne említeni a Csendes-óceánon az úgynevezett Quadot, az indiai-amerikai japán-ausztrál katonai együttműködést lehetne említeni, nyilvánvalóan a különböző amerikai politikai és társadalmi hatásokat, illetve szövetségeket, politikai szövetségeket, diplomáciai szövetségeket, mindezzel ilyen pillanatban Kína nem tudja felvenni a versenyt, és olyan egy kérdés az, hogy Kína fel akarja elvenni a versenyt ebből a szempontból. Ugyanis egy globális primátusnak, hegemóniának, birodalomnak, bármilyen nevezzük, a fenntartás az eléggé költséges dolog. Tehát amerikai légierő, amerikai haditengerészeti erőknek az állomásosztatása, a több mint 600 amerikai katonai létesítménynek a fenntartása, üzemeltetése a világ különböző pontjain, akkor is, hogyha a partnerek segítenek bizonyos szempontból, de hát ugye tudjuk, hogy a NATO-ba, ilyen pillanatban nagyjából 60-40 arányban mindig az amerikaiak finanszírozzák a védelmi kiadásokat, máshol még nagyobb mértékben. Tehát kérdés az, hogy a kínaiak adott esetben majd, és ez nagy kérdés, ténylegesen hajlandók lennének-e egy ilyen szerepet játszani, és úgymond fölváltani az amerikaiakat globális szolgáltató hatalomként. A történelem eddig azt mutatja, hogy erre nem nagyon aspirálnak. Tehát voltak kezdemények a több ezer éves kínai történelemben, amikor kifele kezdtek el orientálódni, legutóbbi 16. században ez a Henzse, hogy azt hiszem nagyjából így kell tenni a nevét ennek az admirálisnak, az expedíció Afrikáig, és amikor hazatért, akkor a császár felégette az összes hajót, azt mondta, hogy ez nem a mi politikánk. A mi politikánk az a szárazföldi szomszédsági politika, és nem törekszünk arra, hogy tengeren túli hatalomra tegyünk szert. Ez a nagy kérdés, hogy a kínaiak megváltoztatták-e, vagy megváltoztatják-e adott esetben ezt a fajta stratégiát, ez egy első kérdés. Második kérdés az, hogy meg lesznek-e a megfelelő erőik ehhez, és nem csak katonai, hanem gazdasági erőről gondolok, vagy politikai erő, vagy akár puha erő, mert hát ezért jelen pillanatban még mindig az amerikai filmeket nézi a világ nagy része, amerikai gyorséttermelve eszik, és nem pedig a japán kultúrát szívja, amerikai sporteseményeket néz, a NBA-től kezdve az NHL-ig és így tovább, és nem pedig a kínai futballbajnokságot. Tehát ez is nagyon fontos, és hát természetesen ott van az a kérdés még, hogy az amerikaiak adott esetben mennyire engednék át, vagy nem engednék át a globális primátusuk egy részét, és az ország mennyire szeretné követni inkább a kínai modellt, és nem pedig az amerikai modellt. Tehát rengeteg ilyen kérdés van, és ezek olyan kérdések, amelyeket nem egy-két évtizedet lehet elintézni. A legutoljára a 2000-es évek elején egy amerikai miniszterhelyettes Zölik ajánlotta idézőjelbe Japánnak, hogy legyen megfelelő részvényes a világ vezetésébe, stakeholder, és a kínaiak azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem. Tehát az igazság az, hogy irániaknak, és itt megint visszatérnek arra a puha ellensúlyozásra, a kínaiaknak ilyen pillanatban idézőjelben kényelmes dolog az, hogy az amerikaiak tartják nyitva a kereskedelmi útvonalakat, az amerikaiak úgymond egyfajta serifként működnek a világban. Emögött az amerikai primátus mögött a kínaiak dupla számjegyű gazdasági fejlődést tudtak produkálni, mert nem kellett olyan kiadásokat eszközölniük, ami esetleg asztotta volna, nem katonai szempontból. Tehát eddig a kínaiak profitáltak az amerikai primátusból. Kérdés az, hogy ez az egyensúly mikor fordul meg, és a kínaiak mikor gondolják úgy, hogy már nem profitábilis, az amerikaiak ugyancsak az, hogy már nem profitábilis az ő szempontjukból, és hát a nagy kérdés az, hogy Kína ki tud-e építeni szövetségi rendszert, mert egy primátus hegemónia nem megy egyedül. Tehát ahogy angol mondja, you can't go it alone, tehát egyedül nem megy. Egy rendkívül széles körű katonai, politikai, gazdasági hátteret kell képíteni, és hát ilyen pillanatban ettől azért a kínaiak nagyon-nagyon messze vannak, ami azt jelenti, hogy a következő években nem nagyon számoltunk azzal, hogy 180 fokos fordulatot venne a globális politikának az iránya.
4: Az amerikai kultúra, mint politikai kultúra, történeti meghatározottság alkalmasabbá teszi az Egyesült Államokat arra, hogy a világvezetői szerepet továbbra is megőrizze. A kommunizmus ideje alatt van egy olyan emlékünk, hogy az amerikai, akár zenei kultúra, filmkultúra, akár irodalmi kultúra észrevétlenül épült be a kelet-közép-európai művelődésbe, kulturális életbe, tehát Amerikának, az amerikaiaknak történelmükben gyökerezik egy olyan tudás, egy olyan ismeret, ami őket eleve alkalmassá teszi erre a

0: homozóbb és homozóbb is marad.
1: Az elmúlt napokban nagyon súlyos, eszkalálódó konfliktus helyzetet láthattunk Spanyolország és most már az Európai Unió között a válságkezelés, migránskezelés kérdését illetően. Miért éppen most gyűrűzött be a migráns válság Spanyolországon keresztül az Európai Unióba, és milyen mintát adhat ehhez az Egyesült Államok számára? A migrációs nyomás mindkét kontinensen radikálisan átformálta a belpolitikát, erősítve a szuverenista határzárpárti és jobboldali erők előretörését. Az Egyesült Államok déli határának lezárási kísérletei és az EU külső határainak megerősítése hasonló állami szuverenitási válaszokat szülnek. Az egyik régióban bevezetett szigorúbb vagy lazább szabályozás, például az amerikai kormányváltások hatásai határpolitikára pszichológiai üzenetként hatnak a többi kontinensen útrakelőkre is.
0: Nyilvánvalóan az amerikaiak azt vetik elsőbb az európaiak szemére, hogy nem megfelelő módon kezelik a migrációt, túlságosan lazán, liberális módon, és hát ilyen pillanatban az amerikai bevándorlás politika rendkívül mértékben megszigorodott, sok a deportálás, a nem állampolgárokkal szemben erőteljesebben lépnek föl. Az, hogy miért pont most augusztus elején, július végén robbant ki ez a szállítói válság, hát ezt nem nagyon tudom, hogy miért ekkor indultak el az emberek. Hozzá kell tenni persze azt, hogy sajnos ez az egész európai bevándorlási kérdés, ez nagymértékben összefügg az embercsempészettel, ami hát nagyon sok ember óriási üzletet jelent, tehát horribilis árakat lehet hallani, hány ezer dollárért, euróért szállítanak embereket Afrikából, Ázsiából, Európába, különböző csoportok, mafia csoportok, és hát sajnos az európai haknak a reagálása ez meglehetősen gyenge, tehát ahelyett, hogy mondjuk a bajok gyökerét próbál kezelni, ilyen felületi kezeléseket próbálnak eszközölni, hogy most bebocsássanak-e hajón ide érkező embereket, hogy gumicsónak ide érkező embereket, vagy nem, ahelyett, hogy egy komoly programot indítják el, hogy a helyben maradást erősítsék.
2: Elhangzott a Világújság. Külpolitikai rovatunkban ma az Egyesült Államok Indo-Csendes óceáni stratégiájáról dr. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
1: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
2: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
3: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
0: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2026. augusztus 14-e, 18 óra 30 perc.
0: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
1: A mikrofonnál
2: a bemondó Ungvári Judit, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Reichlin Krisztina. Köszöntjük Önöket! Főbb híreink először röviden. Súlyos erdőtűz pusztít Horvátországban, magyarok is megsérültek. Magyar Péter szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, az ellenzéki pártok visszautasították részvételüket. Vitézi Dávid az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes összegének hazahozataláról beszélt a pénteki kormány szóvivői tájékoztatón. Kánikula lesz a hétvégén. Súlyos erdőtűz pusztít Omis térségében, csak nem 40-en megsérültek, a tűznek magyar sérültjei is vannak. Reichlin Krisztinát hallják.
3: 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek következtében, amely csütörtök este ütött ki a dél-horvátországi Omis közelében. A térségből mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A tűz csütörtök este 8 óra után keletkezett Lokvár-Rozgonyica településen, az Adriai tengerpartján végig húzódó főút közelében. A lángok az erős szél miatt gyorsan tovább terjedtek a száraz növényzetben és a fenyőerdőben, elérték a lakóépületeket, az éjszaka folyamán pedig Omis területére is átterjedtek. Több ház, gépkocsi és más vagyontárgy is a tűz martalékává vált. A spliti kórház péntek reggeli közlése szerint összesen 36 ember szorult orvosi ellátásra, közülük 14-et kórházban tartottak, 7 sérült állapota életveszélyes. A sérültek többsége égési sérüléseket szenvedett, másokat füstmérgezés miatt kellett ellátni. Közel 300 tűzoltó és 93 jármű vesz részt az oltásban. Hajnalban 4 tűzoltó repülőgépet is a térségbe vezényeltek. A horvát haditengerészet egyik hajóját ugyancsak készenlétbe helyezték. A hatóságok Omisban, Dugirádban, Makarszkában és Splitben befogadó központokat nyitottak. Az éjszaka folyamán a legveszélyeztetettebb területekről szárazföldön és hajókkal menekítették ki az embereket. Az omisi sportcsarnokban az éjszaka folyamán mintegy 1000 ember kapott menedéket. A tűz miatt lezárták a Jadranszka magisztrál érintett szakaszát, valamint az omisi elkerülő út Makarszka felé vezető részét. A lezárások és a turisták tömeges távozása miatt a térségben jelentős torlódások alakultak ki, Omis város egyes részei pedig áram nélkül maradtak.
2: 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium. A külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámolva. 2 főt közülük kórházban ápolnak, őket a jelenlegi információk szerint még pénteken hazaengedhetik. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. A Fidesz nem vesz részt a találkozón, közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI megkeresésére. Havasi Bertalan úgy fogalmazott, Paks nem kampányszínpad, a pártelnökök nem Magyar Péter politikai biodíszletei, tájékoztatni pedig az országgyűlést kell. Politikusok helyett szakemberek konzultáljanak a paksi atomerőművel kapcsolatos teendőkről, javasolta az X oldalán a Mi Hazánk mozgalom elnöke, frakcióvezetője. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy nem vesz részt a Magyar Péter által kezdeményezett szombat délelőtti paksi találkozón, és Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. A KDNP sem vesz részt a paksi találkozón, írja az MTI. Szondi Vanda kormányszóvivő szerint ütemterv szerint halad a paksi beruházás, a bárkák beállítása és a fenékküszöb építésének előkészítése, amelyek alacsony vízállás mellett is segíthetnek megtartani az erőmű termelését. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el néhány hete a kormány a mostani energiaválság tanulságaira is válaszolva. A koncepció az energiatároló kapacitások bővítéséről, a villamos energia hálózat korszerűsítéséről, valamint a szélenergia és geotermikus beruházások elindításáról szól. A professzorok Battyányi körének energia munkacsoportja nevében Szarka László Csaba geofizikus professzor véleményezi az energiapolitikai irányt.
4: Úgy látjuk, hogy az Európai Uniónak a gazdaságpolitika az maga a tragédia. Főleg az energia és a klímapolitika miatt túlságosan bíznak azokban a zöld energiákban, napenergiában és a szélenergiában, amelyek egyrészt változékony és időszakos áramforrások, változékony, mert az intenzitásuk változik, és időszakos, mert hát kimaradások is vannak közötte, ez különösen a szélre igaz. És erre alapozni az Európai Uniónak az ipar működését egyszerűen lehetetlen. Tehát egy dezindustrializációnak vagyunk tanulni, egy ipartalanodásnak, és hogyha mi ráállunk erre az útra, akkor Magyarország is visszaesik. Hát látjuk most már a paksi krízis kapcsán, hogy egyes vállalatokat is arra fognak késztetni, hogy fogják vissza a termelésüket, ennek viszont óriási jelentősége van. Megfontolásra ajánljuk, hogy gondolják végig azt, hogy melyek a legmegbízhatóbb energiaforrások a hatékonyság szempontjából, hogy egy adott helyen mennyit lehet előállítani, vagy egy adott energiabefektetéssel mekkora energiát lehet visszakapni, és ebben magasan az atomenergia az első. A második a vízenergia, ott körülbelül 50-szeres a nyereség, hát azért ilyen jó ez a hatékonyság, mert hát viszonylag egyszerű nagy területű, de egyszerű gátak építésére van szükség, és utána pedig jönnek nem sokkal lemaradva, jön a szénenergia, és jönnek a szénhidrogének, a kőolaj, és a földgáz. És azt kell tudni, hogy a világ energia ellátásának, most 2025-ös adatok szerint a primer energia ellátásnak a 86%-át a szén és a szénhidrogének adták. Mindegyiknek megvannak a lehetőségei, és az energia mixel így kellene gazdálkodni, és nem kellene a hangsúlyt annyira a változékony és időszakos energiákra fordítani, mert ott meg kell oldani rögtön a tárolásnak a kérdését, ami pedig nincs megoldva. Tehát sem elméletileg, sem gyakorlatilag.
2: Szarka László Csaba geofizikus professzorral bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történt című műsorunkban beszélget Pécsi Krisztina. Megnyerte a körzetében tartott választást Nigel Farage, a Reform UK jobboldali rendszerkritikus vezetőjét nagy fölénnyel választották meg újra parlamenti képviselőnek Nagy-Britanniában. Kövér Tamást hallják.
5: Nagy különbséggel. A szavazatok 63%-át besöpörve nyerte meg a pénteki összesítés szerint az időközi választást Nigel Farage, a brit szuverenista jobboldali párta Reform UK vezére, jelentette mindenről a BBC. A dél-kelet-angliai Clacton választó körzetében tartott megméretésen az ismert politikai troll John Harvey volt a fő ellenfele, aki szemetes kukának öltözve kampányolt és kukafej grófként, azaz Count Bineface néven szerepelt. A voksolást Ferécs kezdeményezte, hogy megerősítse pozícióját a pénzügyi szabálytalanságokkal kapcsolatos ellene szóló vádakkal szemben. A nagypártok, a munkáspárt, a konzervatívok vagy a liberális demokraták ki sem álltak Ferenccsel szemben a clactoni körzetben, amelyet már a 2024-es választásokon is nagy fölénnyel nyert meg. Erről a mandátumról mondott le az őt ért támadások miatt, és egyúttal újból indult is érte. A szuverenista Reform UK a közelmúltig az Egyesült Királyság legnépszerűbb pártja volt, részben a tömeges bevándorlással, az egymást követő konzervatív, majd munkáspárti kormányok politikájával, és a britek uniós kilépése a Brexit egyes utóhatásaival kapcsolatos elégedetlenség miatt. Más források hozzátették, a brit parlamenti szabályozás szerint, ha Ferencst újra választják, az ellene indított parlamenti vizsgálatok is kötelezően újra kezdődnek. Ferencs pártja a legtöbb közvéleménykutatás szerint vezet a brit politikai pártok támogatottsági versengésében. Amennyiben Ferencs az időközi választás hivatalos eredményének ismertetését követően mégis veszítene, és nem kerülne vissza az alsóházba, akkor nem tölthetné be pártja miniszterelnök jelölti tisztségét, mivel a törvény erejű brit politikai szokásjog szerint kormányzati posztra csak parlamenti tagok pályázhatnak.
2: A 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szent Atya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. A korábbi időkapszulákban talált dokumentumok másolatait és új, a jövőnek szóló üzenetet is elhelyeztek a csíksomlyói kegytemplom új torony gombjaiban. Ebben a kegyhely felújítási munkálatairól és az erdélyi ferences rendtartomány előtt álló kihívásokról is beszámolnak, tájékoztatott az MTI. A kegytemplom két tornyának új toronygombjait csütörtökön helyezték fel a helyükre. Az ezekbe tett dokumentumok a kegytemplom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg, és kitérnek arra is, hogy augusztus 20-án ünneplik a kegytemplom felszentelésének 150. évfordulóját. Romániában a napelem parkok akkumulátoraiból csak nem annyi áram érkezett, amennyi a leállított atomreaktor teljesítménye. Gáspár Sándor tudósít.
6: Meglepetéssel tapasztalták, hogy a romániai energiaellátásból ugyan kiesett 680 megawatt áram a csernovodai 2-es reaktor leállításával, de érkezett 630 megawatt áram a napelem parkok akkumulátoraiból. Vagyis a kieső árammennyiséget csak nem teljes egészében pótolni tudták belső forrásokból. Nem csoda, hogy elégedetten nyilatkozott Eugenia Gusilov, a Románia Energy Center igazgatója, hogy felhívásuk, amelyet a Prosumerek Egyesülete továbbított, ugyancsak eredményes volt. Ugyanis kérésüknek megfelelően a napelemparkok és szélerőművek működtetői közül sokan, bár nem mindenki, akiknek különben van tárolókapacitásuk is, magyarán akkumulátoraik, úgy állították be rendszerüket, hogy amit termel, azt este 19 és 22 óra között juttassák az országos energetikai rendszerbe. Gusilov hangsúlyozta, hogy ezt egyértelműen szolidaritási gesztusnak kell tekinteni, mert az a pénz, amit az elektriká fizet, messze elmarad attól az összegtől, amit elvárnak a termelők. Még úgy is, hogy most a rendkívüli helyzetben az elektriká további 40 banit, mintegy 30 forintot fizet kilovattóránként a csúcsidőszakban szállított áramért. Eugenia Gusilov is figyelmeztet, hogy valószínűleg nem állandósítható ez a teljesítmény, mert nagy mértékben függ az időjárástól is, napsütéstől és széljárástól. A hatóságok továbbra is kérik a fogyasztás önkéntes csökkentését, és fenntartják, hogy szükség esetén nagy fogyasztókat lekapcsolnak, hogy a lakosság ellátása folyamatos maradhasson. Az eddigi adatokból nem tudni, hogy a házi termelőfogyasztók hozzájárulása mennyi volt, hiszen Románia szerte vannak jelentős napelemparkok és szélturbina telepek is, amelyek nem házi fogyasztásra, hanem az országos hálózat táplálására termelnek. Ám összességükben bizonyosan sokat jelentenek, mert az atomreaktor kieső áramtermelését helyettesítő alternatív megoldások között eddig csak az áramimport szerepelt, és néhány régi lignit széntüzelésű erőmű újraindítása. A napelemparkok fontossága viszont most egy csapásra igazolódott.
7: Kárpát-medencei lapszemle. Kétnapos zarándoklatot tartanak Nagy Boldogasszony ünnepe alkalmából a Temesvári Egyházmegye ősi búcsújáró helyén, az Arad megyei Mária Radnána hétvégén, írta meg a Krónika. Ilyenkor nem csak római katolikusok zarándokolnak a csodatevő Mária képhez, hanem felekezetre és nemzetiségre való tekintet nélkül érkeznek fohászkodni a hívek a szűzanyához, ezért több nyelven celebrálnak szentmiséket a Maros völgyében található Kegy templomban. A dogma szerint a szeplőtelen istenszülő a mindenkor Szűz Mária földi életpályája befejezése után testével és lelkével együtt fölvétetett a mennyei dicsőségbe. A dogmát 12. Pius pápa hirdette ki 1950. november 1-én minden szentek ünnepén. A magyar név a boldogasszony hagyományhoz kapcsolódik, magyar nyelvterületen az ünnep különösen fontos, mert a hagyomány Szent István király ország felajánlását augusztus 15-éhez köti. A nagyboldogasszony ünnep nem csak egyetemes katolikus Mária ünnep, hanem a magyar vallási és történeti emlékezet egyik központi napja is. Jogellenesnek minősítette és visszavonta a bíróság azt az engedélyt, amely alapján őserdőt vágtak ki a kárpátaljai Rónahavas közelében egy út építéséhez. A döntés megakadályozhatja, hogy a már letarolt területen további építési munkák kezdődjenek, olvasható a Kárpáti Igazszó cikkében. A 8. fellebbiteli közigazgatási bíróság részben helyt adott az ungvári járási ügyészség keresetének, és megsemmisítette a 2025. februárjában kiadott fakitermelési engedélyt. A területet korábban hivatalosan őserdőnek minősítették, ahol a fakitermelést törvény tiltja. Ennek ellenére 2025 tavaszán 114 frissen kivágott, akár 200 éves bükkfa tuskóját találták meg a helyszínen. Az ügyben környezetvédelmi büntetőeljárás is indult. A július 24-i határozat szerint az engedély bírósági megsemmisítése egyben megszünteti azt a jogalapot is, amelyre hivatkozva a kivágott erdőrészleten további útépítési vagy felújítási munkákat lehetne végezni. A döntés még megtámadható felülvizsgálati eljárásban. A Kárpát-medencei lapszemlét Fülöp Tamástól hallották.
2: Az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható, ennél alacsonyabb értékeket a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, míg a nagyobb városok belsejében, a magasabban fekvő pontokon és a szelesebb délkeleti és északkeleti tájakon melegebb lesz a hajnal. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Súlyos erdőtűz pusztít Horvátországban, magyarok is megsérültek. Magyar Péter szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, az ellenzéki pártok visszautasították részvételüket. Vitézi Dávid az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a pénteki kormányszóvivői tájékoztatón. Kánikula lesz a hétvégén. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Reichling Krisztina, a technikai munkatárs Urbán Péter, a bemondó Ungvári Judit volt. Köszönjük figyelmüket!
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy holnap Szűz Mária mennybevételének ünnepén délelőtt 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. Multidéző, Szikora Józsefet hallják.
8: 2026. augusztus 14-e péntek van. Isten éltesse névnapjuk alkalmából a Marcell nevet viselő hallgatóinkat. 85 éve, 1941. augusztus 14-én halt meg Auschwitzban Maximilian Kolbe, lengyel ferences atya. A megsemmisítő táborban a holttestek szállítását kapta feladatul, amikor a nácik szökés miatt 10 lengyelt éhhalálra ítéltek egy büntető bunkerben, Kolbe atya önként vállalta a halált, egy két gyermekes családapa helyett. Két heti szenvedés után a tábori hóhér az utolsók között ölte meg injekcióval. Kolbe atyát 1971-ben boldoggá avatták, majd II. János Pál pápa 1982-ben avatta szentté. 1941. augusztus 14-én közzétették az Atlanti Chartát, amelyben Nagy-Britannia és az Egyesült Államok kölcsönös nyilatkozatot adott ki a világ jobb jövőjéről. 1981. augusztus 14-én ért véget Budapesten az első nemzetközi hungarológiai kongresszus. Két fő témája a Magyarországon kívüli filológiai oktatás és a magyar vers volt. 1811. augusztus 14-én született Clark Ádám, skót mérnök, a Lánchíd és a Budai alagút építője. 1839-ben névrokona, a Lánchidat tervező William Clark, őt bízta meg az építkezés vezetésével. Ekkor letelepedett Magyarországon, és az Országos Közlekedési Bizottság tanácsadója lett. 1849-ben Henczi, osztrák tábornok, később Dembinski is el akarta pusztítani a Lánchidat, de Clark Ádám mindkét akciót megakadályozta. 1850-es években ő tervezte és ő építette a budai alagutat. Jelentős szerepe volt a magyarországi, horvátországi, ausztriai és olaszországi vasútépítkezések, valamint az épülő Budapest számos ipari és városépítési mérnöki feladatának megvalósításában. 1855-ben magyar lányt vett feleségül. Budapesten a Lánchíd és az alagút közti tér Clark Ádám nevét viseli. 1891. augusztus 14-én született Hille Alfréd, katonatiszt. Az ő javaslatára légkörkutató repülőgépek beszerzésével megkezdődött Magyarországon a magassági légkörkutatás. 1901. augusztus 14-én született Kulin László, Kossuth-díjas gyermekorvos, egyetemi tanár. Nevéhez fűződik az atrópia-patomechanizmus, az adaptációs szindróma és a klímaterápia felfedezése. Ez utóbbiért kapta a Kossuth-díjat. 1941-ben e napon született David Crosby, amerikai rockzenész, énekes, gitáros. A Buffalo Springfield, a Birds és a Crosby, Stills, Nash & Young egykori tagja. 1956. augusztus 14-én halt meg Bertolt Brecht, német író. Ismert műve a Koldus opera, az Állítsátok meg Arturo Ujit és a Kaukázusi krétakör. 1976-ban e napon halt meg Holló László, Kossuth és Munkácsi Mihály díjas festő, érdemes és kiváló művész. 45 éve távozott e világból Karl Böhm, osztrák karmester. Művészetében kiválóan kapcsolta össze a klasszikus bécsi zenei hagyományokat a 20. század emberének ízlésével. 40 éve nincs köztünk Montág Imre, gyógypedagógus, logopédus, a magyar beszédművelés jelentős alakja. Előadásokat tartott és cikkeket írt a magyar beszédművelésről, retorikáról, amelynek kiváló képviselője volt. Tanította, hogy a szóbeli és viselkedésbeli megnyilvánulás az ember maga. Televíziós sorozatai kiskamaszokat és felnőtteket neveltek a közösségi létre, annak elemi szabályaira. Montág Imre életének jelentős részét a magyar nyelv szolgálata és fejlesztése töltötte ki. 5 éve halt meg Igor Oisztrák, orosz hegedűművész. 1860. augusztus 14-én nyílt meg a Miskolc-Kassa közötti vasútvonal. 1920. augusztus 14-én kezdődött a Kisantant kialakítása. Csehszlovákia, a szerb-horvát-szlovén királyság és Románia szövetségének célja a magyar revíziós törekvések és a Habsburg restauráció megakadályozása volt. 1945. augusztus 14-én Japán kapitulációjával véget ért a II. Világháború. 1949. augusztus 14-én világifjúsági találkozót tartottak Budapesten. 1952. augusztus 14-én Rákosi Mátyás lett Magyarország miniszterelnöke.
2: A múltidézőt Szikora József készítette.

Weiner Leó Magyar Néptáncok című művének második tételét a Filharmónia Hungarika adta elő Doráti Antal vezényletével. Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra van.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus,
1: mindörökké, amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk Leó pápáért, püspökeinkért, papjainkért és szerzeteseinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel velejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel velejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk vérrel verejtékezett.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Imádkozzunk a családon belüli kiengesztelődésekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk, megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk megostoroztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Imádkozzunk az ifjúságért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit értünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk te vissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzunk lelki-testi betegeinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit értünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk. Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, ami Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen. Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké. Amen.

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Ima szándékukat kérjük jelezzék a 061-255-3333-as telefonszámon.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük. Örömhír mindenkinek! Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter az építési terület mellett készített videóban azt mondta, elhelyezték a 8 méter mélyre lefúrt cölöpök mindegyikét, amelyekhez mintegy 4 cm vastag acélsodronyokkal fogják rögzíteni a bárkákat. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten, a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-éig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Kiemelte, most már a projektek több mint fele abban a szakaszban van, hogy a mérföldkő teljesült, így a dokumentációt benyújthatják, tehát azt igazolják, hogy ténylegesen megtörténtek a szükséges beruházások, projektek, intézkedések. A fennmaradó részben pedig a véghajrában vagyunk, tette hozzá Vitézi Dávid. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter péntek délután az MTI-vel. Két tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Összmagyar egyetemista tábort rendeznek vasárnapi kezdettel Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen 17 ország 300 fiatalja vesz részt, közölte a szervező Rákóczi Szövetség az MTI-vel. Az összmagyar egyetemista tábor már 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. Célja, hogy a fiatalok határokon átívelő közösséget építsenek, megismerjék egymás tapasztalatait, és közösen gondolkodjanak a magyar közösségeket és a fiatal generációt érintő legfontosabb kérdésekről. A magyar egyetemisták mellett, egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából, valamint számos európai országból érkeznek majd résztvevők. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Szombaton ismét hőségre számíthatunk. Folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz, mesés irodalom.

0: Csuka Edit, kiskutya a nagyvilágban. 19. rész. Verőfényes forró napig érkezett már kora reggel. Füstös bundás példáját követte, és a bokrok alá bújt, azt remélve, hogy ott hűvösebb lesz. De tévedett, mert onnan a füllettebb levegővel nagy csapat szúnyog felhőzött elő, és elborították fejét, orrát, még a szemébe is belevágódtak, és vérszomjasan csípték, marták. Ott hagyta a bokrokat, s a ház árnyékos felénél gödröt ásott magának, és a puha nyírkos földet a hasa alá kaparta, kellemesen hűsítette. Minél magasabbra emelkedett a nap, annál nagyobb lett a forróság. Füstös víz után kívánkozott. A gyerekek nem voltak itthon, elutaztak a nagynényükhöz falura. Ha itthon lennének, biztosan fürödnének a kádban, s locsolkodás közben Füstösnek is jutna egy kis zuhany. Asszonyka a konyhában főz, gazdi bement a városba, az udvarban csend van. Jó lenne fürödni, vágyakozott Füstös. A kis tavacska, ahol a libák fürdenek, az jó lenne. Nincs is olyan messze. Megfürdöm, és már jövök is vissza. Asszonyka észre sem veszi, hogy elmentem. Így hányta vetette magában, hogy elmenjen-e vagy sem. Felállt. Egy darabig határozatlanul témfergett ide-oda. Aztán a kert vége felé indult. Kibújt a kerítésen, és a kis tavacska felé vette útját. Ha ott lesznek a libák, gondolta, akkor is beugrom a vízbe. Már nem vagyok olyan kicsi, elbánok avval a gúnáról, ha szemtelenkedik. Csak már ott lennék. Nem nézett sem jobbra, sem balra, hanem egyre sietősebbre fogta a lépéseit. Azt sem vette észre, hogy egy kocsi megállt mellette, leszállt róla egy ember, és egy zsákkal a kezében utána indult. Kitörődik ilyesmivel. Csak igyekezett tovább. Az az ember is igyekezett, de ő utána. Csodálkozva állt meg, és ránézett, vajon mit akar. Abban a pillanatban rádobott valamit. A következő percben megragadták, feldobták valahová. Mint egy csomó rongy csuklott össze, s egy pillanatra elvesztette eszméletét. Mikor végre magához tért, beszélgetést hallott. Igen, mondta egy ismeretlen hang, nekem kutya kellene. Nézze meg, válaszolta tolvaj, ez az még fiatal, de úgy látszik jó helyről való, mert elég jó húsban van. Mit kér érte? Kérdezte az ember. Hát egy 20-ast megérhet magának. Az sok, felelte az ember, 10-et adok érte. Nem, annyiért nem adom, mondta a tolvaj. Legyen 15. Hát jó, nem bánom, de a nyakörvéért is adjon valamit. Nézze, milyen szép erős nyakörve van. Még a nyakörvéért is? De ember, otthon ingyen is kaphatok kutyát. De nem ilyet, mint ez. Jó, erős, jól tartották. Nem olyan nyiszlett falusi kutya, mint amilyenek maguk felé vannak. Adjon egy 20-ast, és akkor a nyakörvét is viheti. Otthon pár hétig éjjel-nappal kötve tartsa. Mondom, ez jó helyről való kutya, én mindjárt meglátom rajta, s hazaszökik, ha nem köti meg. Füstöst visszaerőltették a zsákba. Két erős ember markában volt, menekülésről szó sem lehetett. Mind a négy lábával kapálózott az erőszak ellen, de párat jó erősen rásóztak, s részben a meglepetéstől, részben a fájdalom miatt engedelmeskedett. Mikor benne volt a zsákban, felül bekötötték, és feldobták a parasztember üres kocsijára. Azok elköszöntek egymástól, és aztán új gazdája fellépett a kocsira, és elindultak. Füstös egy darabig mozdulatlanul feküdt, de a tűző nap áthevítette a zsákot, és olyan pokoli hőség vette körül, hogy majd meggyulladt. Nyöszörögni kezdett, de a gazda a szekérzörgéstől nem hallotta meg. Aztán ugatott, vonított, panaszkodott. Szája, torka egészen kiszáradt a hőségtől, de nem törődtek vele. Ide-oda hengergőzött a zsákban, hűvösebb helyet szeretett volna találni, de mindenütt úgy égetett, mint a pokolban. Szegény kutya már egészen elalélt, már csak halk, panaszos hangok törtek elő a zsákból, és később azok is elhallgattak. A kocsi csak kocogott az égető napon, s az útnak nem akart vége szakadni. Füstös öntudatlanul hevert, nem moccant, csak a rázós kocsi dobálta ide-oda. De egyszer csak lassított és bekanyarodott az udvarra, ott megállt, s a kocsi gazdája leszállt róla. Felesége eléje jött, hogy segítsen a lovakat leszerszámozni és az istállóba vezetni. Két nagyocska gyerek, egy fiú meg egy kislány is odaszaladtak, és felkapaszkodtak a kocsira. Mi van a zsákban, édesapám? Kérdezte a fiú.
1: Na, ezt biztosan nem találjátok ki, felelte a gazda.
0: A fiú megtapogatta a zsákot, a lábával megbökötte, de semmi sem mozdult.
2: Ha mozogna, mondta a fiú, azt hinném, hogy malacot hozott, de ez nem mozdul, pedig valami állatformája van.
1: Ennyi a nem jóját, kiáltott fel a gazda, csak nem döglött meg.
2: Micsoda, édesapám, hát mi van benne, mit hozott? Kérdezte a fiú kíváncsian. Valami élő állatot? És megdöglött a forró napon?
1: Hát majd meglátjuk, éle még, felelte mérgelődve a gazda. Nem gondoltam rá, hogy nagyon süti a nap, pedig ezért pénzt adtam.
2: Mondjuk ki hamar, kiáltott a fiú, és kezdte oldozgatni a zsák zsinegét.
1: Vigyázz, nehogy elszaladjon, hát ha csak alszik.
2: Hát mi ez, édesapám, mondja már meg.
1: Kutya, bökte ki végre a gazda.
2: Kutya, kutya! Örvendezett a fiú. Jaj, de örülök neki. Jaj, csak ne legyen baja. Nem tudom kibontani ezt a spárgát, úgy ráhurkolták. Adja édesapám a bicskáját. Ki kötötte ezt be ilyen ügyetlenül? Édesapám nem így köti. Kitől vette a kutyát?
1: Egy embertől. Talán fogta valahol.
2: És ha a gazdája keresi?
1: Nálunk biztosan nem keresi. De miért nem vigyázott rá jobban? Nálunk nem fog elcsavarogni, mert megkötjük.
0: Végre kinyitották a zsákot, de Füstös még akkor sem mozdult. Csukott szemmel aléltan feküdt. A fiú kihámozta a zsákból, leszette a kocsiról, és az udvar hűvös sarkában lefektette a földre.
2: Szép kutya, mondta a fiú. De kérdés, éle még? Meghallgatta a szívét, és aztán sietve vízért ment a kúthoz.
0: Apja pedig az üres kutyaház mellett lerögzített hosszú láncot rácsatolt a Füstös nyakörvére.

0: Most visszajött a fiú egy telikannával. Vizet csurgatott a kutya összeszorított szájára, aztán lassan benedvesítette a fejét is.
1: Öntsd végig rajta a kanna vizet, szólt az apja.
0: Azt nem szabad, mondta a fiú. Görcsöt kaphat, vagy legalábbis tüdőgyulladást.
1: Hát ezt honnan tudod?
0: Az iskolában tanultuk, hogy felhevült testtel nem szabad hideg vízbe menni, sem hideg vizet inni.
1: De hát az az emberre vonatkozik.
0: Ugyanaz áll az állatokra is, hiszen édesapám sem fürözti meg a lovakat, ha felhevültek. A fiú aggódva nézte Füstöst. Nem akar mozdulni, mondta. Édesapám, én szétfeszítem a száját, maga löttyintsen egy kis vizet beléje. Nagy nehezen kinyitotta a kutya száját, s kis vizet csurgatott belé, de az nagyrészt végigfolyt rajta, nem nyelte le. A hűvösség mégis üdítően hatott rá, és megmozdította a nyelvét. Na, már jó lesz minden, már kezd ébredezni, örvendezett a fiú. Locsolgatni kezdte a kutyát, a nyelvét, kicsit a fejét, aztán a lábait. Egy kanna víz már elfogyott, de Füstös még nem tért magához. A gazda megunta a dolgot, és bement a házba ebédelni. Csak a fiú maradt a kutya mellett, és a kislány. Most hozok neki vizet, és ideállítom. Azt hiszem, magához fog térni, és akkor biztosan inni akar, mondta a fiú. Hagyjuk feküdni, itt elég hűvös van. Szegény, valósággal megsült a napon. Ott hagyták Füstöst, és bementek a konyhába, hogy ők is ebédeljenek. Füstös egy darabig még mozdulatlanul feküdt, de aztán izegni-mozogni kezdtek a lábai, nyöszörgött, halkan ugatott. Újra végig álmodta azt, ami vele történt. Egy hangos, fájdalmas nyögés után felpattant a szeme, és körülnézett. Nem értette. Nem tudta felfogni, hol van. Újra lehunyta a szemét, és megint kinyitotta. Szája egészen összetapadt, majd elepett a szomjúságtól. De néni, itt áll egy nagy tál víz. Nekirontott, és harsányan lefetyelni kezdett. Még. Nem tudott betelni a vízzel. Már csak pár csöpp volt az edény alján, azt is kinyalogatta. Akkorra már egészen magához tért, és minden eszébe jutott. Tudta, hogy a tolvaj odaadta másnak, látta is az új gazdát, és hallotta a hangját, s az idehozta. Biztosan itt lakik, és most neki is itt kell maradnia. De mi ez a csörgő valami a nyakán?
1: Hamarosan megtudta. Fölkelt, hogy körülszimatoljon az udvaron, de egyszerre csak megrántotta a nyakát az a csörgő valami, és nem engedte tovább menni.
0: Cibálta, tépte, hogy engedje el, de az csak tartotta karmai közt, és minél jobban rángatta, annál jobban folytogatta. Fájdalmasan felvonított. Hol van a gazdi? Hol van az asszonyka, Józsika és a többiek?
1: Lábai reszkedtek, le kellett ülnie. Torkából panaszos hangok törtek elő. Még gyenge volt ahhoz, hogy teljes erőből neki feszüljön a láncnak, csak keseregni tudott.
0: Hangját meghallotta a gazda fia, Laci, és kiszaladt hozzá.
1: Közeledésére Füstös bizalmatlanul hátrált.
0: Laci rögtön észrevette, hogy a vizes tál üres. Fogta a kannát, friss vizet hozott a kútról, és teleöntötte a tálat.
1: Erre Füstös bizalmatlansága elpárolgott. A tálhoz szaladt, és úgy ivott, mintha minden porcikája kiszáradt volna a napon.
0: Laci megsimogatta, és beszélt hozzá. Ne szomorkodj, pajtás, jó dolgod lesz nálunk, mindjárt hozok ennivalót is.
1: A fiú beszaladt a konyhába, és nem sokára visszatért. Egy darab kenyeret hozott, összeaprította, és Füstös elé tette. Füstös megszimatolta a kenyeret, és ott hagyta. Lacira nézett.
0: Mi az? Csodálkozott a fiú. Nem eszed a kenyeret?
1: Hát mit kaptál a gazdádnál? Rántott csirkét? Pedig ezt meg kell szoknod, mert nálunk kutyának nem jár más.
0: De várj egy kicsit, majd kérek anyától egy kis levest is. Nem szívesen adja majd, mert a malacoknak szokta elönteni, de talán kivételesen te is kapsz belőle.
1: Elment, és nem sokára egy lábassal tért vissza. Letette Füstös elé, beledobálta az előbb hozott kenyérdarabokat, és bíztatta, hogy egyen. Füstös belenyalt, evett egy keveset, de gyomrát annyira megtöltötte már vízzel, hogy az étel nem ízlett. Laci megértően nézte, és így szólt. Na, majd később megeszed. Szegény kutya, te megszenvedted ezt az utat. Sajnállak nagyon, és vissza is vinnélek a gazdádhoz, ha tudnám, kié vagy. A kislány is kijött, de nem mert Füstöshöz nyúlni, félt tőle. A fiú azonban melléje ült, és simogatta, becézgette. Füstös még mindig kimerülten az utazástól, a térdére hajtotta fejét, és elszunnyadt.

0: Csuka Edit, Kiskutya a nagyvilágban, a 19. részt hallották. Elmondta Nagy Kálózi Eszter. A műsort Horváth János, Liszkai Károly, Dévény Mária és E. Román Kata készítette.
1: A ládába zárt mesék.

0: Már nem is tudom, hol történt, amit elmondok nektek. Egyszer régen volt egy fiú, aki nagyon szerette a meséket. Jó dolga volt nagyon, az már biztos, mert a dajkája mindig mesélt neki. Mesélt ébredéskor, meg vízhordás közben, és amikor együtt ballagta ki a határba dologra. Esténként meg egészen hosszú meséket mondott. A fiú mindig dicsekedett ebben. A gyermekek kérlelték, hogy ugyan mondja el már nekik is. Hanem a fiú irigy volt. Fogta a meséket, és bezárta őket egy nagy ládába. Nagy lakattal lelakatolta, a kulcsot meg jól eldugta. No, egyszer csak felnőtt ez a fiú. Házasodni való legény lett belőle, és már ő is igen szeretett volna egy asszonyt magának. Hát, ahogyan akkoriban szokás volt, és az illem megkívánta, az apja keresett neki feleséget. Talált is a szomszéd faluban egy jányt. Szép volt, takaros volt, dolgos is volt, meg még egy kis vagyonkát is adtak vele. A jánynak se volt ellenére a dolog, hát kihirdették őket mind a két faluban, hogy majd házasságot kötnek. Na fiam, azt mondja az apja, jövő héten lakodalom lesz. Elmegyünk ekkor meg ekkor, megtartjuk a lagzit, aztán házas ember leszel te is. Meghallották ezt a mesék a ládában. Hely, nagyon dühösek lettek, majd megpukkadtak mérgükben, s meg is ijedtek. Hát ez jól kibánt velünk, itt fogunk megpeshedni a ládában. Jaj, még tán el is pusztulunk, ne hagyjuk, álljunk bosszút. Jól van, azt mondja az egyik, kiterveltem valamit. Majd, ha megy a mennyasszonyhoz, útközben nagyon megszomjazik, lesz majd egy kút. Én vízzé változom, de mérgezett víz leszek. Iszik belőlem, jól megfájdul a feje. Jajgat majd, meg sivalkodik, szétesik a feje. Elfelejti még a mennyasszonyt is. Hát jó, mondta a másik, de ha ez nem sikerül, majd én lépek közbe. Éhes lesz, szomjas lesz. Útközben lesz egy dinnyeföld. Én leszek a legszebb, a legnagyobb dinnye. Eszik belőlem, aztán... Aztán majd fel se bír kelni az út mellől, mert ami fennbe, az len ki, s majd csak jön belőle az áldás kifele. Majd úgy csinálom, len is, fenn is jöjjön. Az se tudja majd, hova indult. Jól van. Meg is érdemli. De én vagyok a legöregebb, legrégebben senyvedek itt a rabságban, én nem játszódok vele. Én megölöm. Majd, ha az asszonyával a hálószobába megy, előjövök a szőnyeg alól. Kicsi kígyó leszek, de egy marásomtól a halálfia lesz. Ebben a mesék meg is egyeztek. Ez így jó lesz. Hanem a dajka mindent hallott. Jaj, mit csináljon? Ő szereti ezt a legényt, akármilyen is, no majd megmenti. S csak ugyan, másnap mennek ott a kút, merítik a vedret, inna a vőlegény, a dajka meg kiverte a kezéből a vizet. No, le akarták fogni rögtön. Hely, hagyjátok! Ez itt vette a féltékenység szegény öreg dajkámnak, hogy már most eztán nem ő alhatik a lábamnál, ha asszony jön a házhoz, védte a legény. Mentek tovább. Hát tényleg egyszer csak ott volt egy szép dinnyeföld. Ej, de éhes, de szomjas vagyok, hozzatok csak egy szép dinnyét nekem. Szaladnak, viszik a szép dinnyét a vőlegénynek, s előugrik a dajka egy nagy késsel. Szétvagdalja a dinnyét. Földre veri, széttapossa. No, le akarták fogni rögtön? Hagyjátok! Ez itt vette a féltékenység szegény öreg dajkámnak, hogy már most eztán nem ő alhatik a lábamnál, ha asszony jön a házhoz. Védte ismét a legény. Mentek tovább. Megérkeztek a faluba, elővezették a mennyasszonyt, megtartották a nagy lagzit, ettek, ittak, mulattak, énekeltek, táncoltak. Aztán már menni kellett, lefeküdni. Bekísérték a fiatalokat a hálószobába. becsukták az ajtót. A friss házasok készülődtek, levetkeztek a nászruhából, s bebújtak az ágyba. Egyszerre kivágodott az ajtó, az öreg dajka meg berontott. Kezében egy nagy husáng, minden erejéből elkezdte csépelni a husánggal a szőnyeget, de úgy ám, hogy bele izzadt. Na, az új asszony elkezdett sivalkodni, szaladtak a szolgák, fogták le az öreget. Erre aztán elmesélte, miért tette, amit tett. Hát, ahogy felhajtották a szőnyeget, tényleg ott hevert egy rettentő mérges kígyó. Kicsi, de a legerősebb méreg a fogaiba. Egy harapás, aztán vége, akit megmar. A láttától hátra hőkölt rémültiben mindenki. Hely, elszégyelte magát a fiú. Nyitotta a ládát, mind kieresztette, ami benne volt. Aztán leült, és elmondott egy mesét. És aztán már mindig így tette. Lett 12 gyereke, lett 3 jánya, azoknak mind mesélt, aztán azok is mind meséltek a gyerekeiknek, meg az úton járóknak, ne legyen belőlük úton álló. Így ment a mese sokfele. Egészen addig, míg én elmondtam most itt nektek. Ti meg menjetek, s mondjátok tovább, mert ha nem, sose tudhatjátok, mit isztok, milyen dinnyét esztek, mi van a szőnyeg alatt. Én már elmondtam, én már ehetek, ihatok, alhatok nyugodtan. Itt a vége, tedd a jégre, majd elcsúszik valamerre.
1: A ládába zárt mesék Luzsi Margó meséje, koreai mese alapján. Felolvasta Pap Zoltán. Hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendezte Elromán Kata.
2: Fáradt vagyok, lenyugszom, álmos szemem bezárom. Én, Istenem, tarts szemmel, őrizd meg egész éjjel. Ami rosszat ma tettem, bocsásd meg én, Istenem. Jézus véres kegyelmed, minden jóvá tegyenek. Amen.
1: A varázsdobozt hallották. Szerkesztette Varga Andrea.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó estét kívánok! Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. Magyar Péter az építési terület mellett készített videóban azt mondta, elhelyezték a 8 méter mélyre lefúrt cölöpök mindegyikét, amelyekhez mintegy 4 cm vastag acélsodronyokkal fogják rögzíteni a bárkákat. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten, a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-éig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Kiemelte, most már a projektek több mint fele abban a szakaszban van, hogy a mérföldkő teljesült, így a dokumentációt benyújthatják, tehát azt igazolják, hogy ténylegesen megtörténtek a szükséges beruházások, projektek, intézkedések. A fennmaradó részben pedig a véghajrában vagyunk, tette hozzá Vitézi Dávid. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter péntek délután az MTI-vel. Két tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Összmagyar egyetemista tábort rendeznek vasárnapi kezdettel Sátoraljaújhelyen. A rendezvényen 17 ország 300 fiatalja vesz részt, közölte a szervező Rákóczi Szövetség az MTI-vel. Az összmagyar egyetemista tábor már 1989 óta minden év augusztusában közös találkozásra hívja a Kárpát-medencében és a világ más országaiban élő magyar egyetemistákat. Célja, hogy a fiatalok határokon átívelő közösséget építsenek, megismerjék egymás tapasztalatait, és közösen gondolkodjanak a magyar közösségeket és a fiatal generációt érintő legfontosabb kérdésekről. A magyar egyetemisták mellett egyebek mellett az Amerikai Egyesült Államokból, Argentínából, Ausztráliából, Brazíliából, Kanadából, valamint számos európai országból érkeznek majd résztvevők. Végül az időjárásról. Az előttünk álló éjszaka felhőtlen idő várható, gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 17 fok között várható. Szombaton ismét hőségre számíthatunk. Folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy holnap Szűz Mária mennybevételének ünnepén délelőtt 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. 20 óra 4 perc. Miért szeretem? Vallomások irodalomról, művekről, szerzőkről. A mikrofonnál Szabó András.
3: Nagy szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, innen a rádió Déli Báb utcai stúdiójából. Kedves hallgatóink, miért szeretem? Ez műsorunk címe. Gazda és cseléd, vagy úr és szolga. Ez a címe annak a Tolsztoj novellának, melyről beszélni fogunk. Mindkét fordításban ismeretes a címe. Gazda és cseléd, úr és szolga. Egy gazda kereskedő és egy szegény muzsik, az úr kocsisa, nekivág az útnak egy hideg téli időben. És viharba kerülnek. Eltévednek. A hó lassan betemeti az állószánt. És akkor az úr, a gazda, hirtelen különös változáson megy át. Ő, aki odáig nem igen törődött szolgája életével, segítségére siet cselédjének, a kocsisnak. A Szentírás úgy hívja ezt a megváltozást, ezt az átváltozást, amikor az ember képes szakítani korábbi bűnös, rossz énjével, hogy beleköltözzön egy újba, hogy megigazulás. De sokat foglalkoztunk már ezzel a fogalommal, kedves hallgatóink, és annak szépirodalmi letükrözésével. Felhoztuk példaként az Iván Ilics halálát. Felhoztuk ugyancsak Tolsztojtól a feltámadást, óriási a regény, Nyekjudov herceget. Felhoztuk Vajder Szent Lajos király hídját. Felhoztuk példaként Viktor Hugo nyomorultakját, Dickens karácsonyi éneket, és még más irodalmi műveket. Tulajdonképpen a nagy irodalmi művek, ha odafigyelünk, ez az én sejtésem, akkor mind-mind e körül, a kérdés körül mozognak. Tehát amikor már megszűnik a remény, hogy valamelyikük is megmenekül, akkor különös változáson megy át ez a kereskedő, ez a korábban érzéketlen kereskedő. És itt átadom a szót Tolsztojnak. Vaszilij Andrejics, így hívják a kereskedőt, egy fél percig némán és mozdulatlan állt, majd hirtelen ugyanazzal a határozottsággal, amellyel egy előnyös üzletnél csapott a másik tenyerébe, egy lépést tett hátra, felgyűrte a bunda ujját, s mindkét kezével hányni kezdte Nyikitáról s a szánkóból a havat. Nyikita a cselédje Vaszilij Andrejicsnek. Miután a havat kikotorta, megoldotta sietve az övét, széttárta a bundáját, s Nyikitát lenyomva ráfeküdt, úgyhogy nem csak a bundájával takarta be, de az egész meleg, fölhevült testével. A bunda szárnyát a kezével a szán kérge s Nyikita közé igazgatta, az alját még a térdeivel szorította oda. Így feküdt ott hasmánt, fejével a szán elejének a kérgéhez támaszkodva, s már nem hallotta sem a ló mozdulatait, sem a vihar fütyülését, csak Nyikita lélegzetére figyelt. Nyikita eleinte sokáig feküdt mozdulatlanul, aztán egy hangosat sóhajtott, megmoccant. No, látod-e? Te meg azt mondtad, meghalsz. Feküdj csak, melegedj, majd így ketten, kezdte Vaszilij Andrejics. De nagy csodálkozására nem tudott tovább beszélni, mert könnyek tódultak a szemébe, s az alsó álcsontja gyorsan ugrándozott. Majd így ketten, mondta magában, s különös, ünnepélyes elérzékenyülést érzett. Elég sokáig feküdt így némán, szemét a bunda prémjébe dörgölve, s a bunda jobb szárnyát, amely a szélben egészen összecsavarodott, a térde alá szedve. De rettentő nagy kedve lett volna az örvendetes állapotról beszélni valakinek. Nyikita, mondta. Jó meleg, feleltek vissza neki lentről. Úgy bizony, testvér, te megfagytál volna, én meg... De erre újra megreszketett az álcsontja Vaszilij Andrejicsnek. Szeme újra megtelt könnyel, s nem tudott tovább beszélni. Na, nem baj, gondolta. Én magam tudom, amit tudok. És elhallgatott. Így feküdt ott soká. Lentről Nyikita adta a meleget, föntről meg a bunda. Csak a keze kezdett dermedezni, amellyel a bunda szárnyát Nyikita oldalához fogta, meg a lába, amelyről a szél a bundát minduntalan lecibálta. Különösen a kesztyűtlen jobb keze fázott nagyon. De ő nem gondolt sem a lábára, sem a kezére, csak arra, hogy az alatta fekvő parasztot fölmelegítse. Na és kedves hallgatóink, így éri a halál Vaszilij Andrejevicset. De még mielőtt megfagyna, lepereg előtte az egész élete. És látja, hogy az élete nem az volt, aminek lennie kellett volna. Álmot lát. Álmában vár valakire, akinek a közeletét nagyon kívánja. És az a valaki már ott van egészen közel hozzá. És Vaszilij Andrejevics boldog, hogy ez a valaki eljött utána. Jövök, kiáltja boldogan, idézek a regényből, és saját kiáltására fölébred. És felébred, de nem annak ébred már fel, akinek elaludt. Ez egy nagyon fontos mondat, erre még visszatérünk. És többet nem látott, nem hallott, nem érzett semmit. Körülötte pedig tovább kavargott minden. Ugyanaz a hóförgetek görgött, hordta a havat a halott Vaszilij Andrejics bundájára, az alig látszó szánra, és a szán mélyében a halott gazdája melegítő teste alatt heverő nyiktára. Miért szakítottam meg ezt az elbeszélést? Ezért a mondatért. És felébred, de nem annak ébred már fel, akinek elaludt. Hát ez a megvilágosodás, ez a megváltozás, ez a megigazulás. Erről beszél Tolsztoj az Iván Ilics halálában is. Képes még a biológiai létezés legvégső határán belül számot vetni korábbi rossz énjével, és beleköltözni egy újba, még akkor is, hogyha már nem tudja tevőlegesen megváltani magát. Páli igehelyről van szó. Tulajdonképpen sem a páli levelek, sem az evangéliumok nem adnak pontos támpontot arra nézve, hogy mikor is következzék be az ember életében ez a megigazulás. A tékozló fiú fiatal korában tér meg az apai házhoz. Saul, ez a konok, farizeus, a keresztények üldözője, fiatal ember korában hallja a szózatot, a hangot, mely megtéríti őt. Nikodémus már idős ember, amikor Krisztus törvényébe szeretne járni. És az egészben az a döbbenetes ebben a írásban, hogy mindössze 30 méterre vannak az országúttól. Délben találnak rájuk, másnap délben. A szekér felálló rúdja árulja el, hogy hol kell őket keresni. Mindig izgatta Tolsztojt ez a kérdés egész életében, és mint ahogy említettem, én úgy érzem, hogy a világirodalom nagy regényei, kedves hallgatóink, e köré a kérdés körül szerveződnek. Ezt a kérdést próbálják számunkra érthetővé és érzékletessé tenni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Minden jót kívánok önöknek.
4: Szabó Andrást hallották.

0: Bartók Béla émol hegedű zongora szonátájának második tételét Zalai Antal és Balog József játszotta. 20 óra 24 perc. Kedves hallgatóink, a következő percekben Jánosi dalma jelentkezik Rómából. Hallgassák meg az apostoli szentszék híreiből készült összeállítást.
1: A technológia erkölcsi határairól szóló figyelmeztetésektől, valamint a fiatalokhoz intézett pápai felhívásoktól volt hangos az elmúlt hét a Vatikánba. A szentszék a nyári szünet utáni első teljes munkahetén egy olyan témát emelt a nemzetközi diskurzus középpontjába, amely alapjaiban határozhatja meg a következő évek globális biztonságpolitikáját. A Vatikán hivatalosan is közzétette a 2027-es béke világnapjának központi témáját. A pápai üzenet fókuszában a mesterséges intelligencia katonai alkalmazása és a fegyverkezési hajsza áll. Az átfogó emberi fejlődés szolgálatában álló dikasztérium által kiadott dokumentum félreérthetetlen üzenetet fogalmaz meg a világ vezetői felé. A Szentatya a közzétett dokumentumban kifejezetten óv attól, hogy a katonai döntéshozatalt vagy az emberi életről való határozathozatalt algoritmusokra bízzák a nemzetek. Fegyvermentesíteni a technológiát, a békét szolgálni. A politika, mint megelőző felelősség. Egyetlen algoritmus sem teheti erkölcsileg elfogadhatóvá a háborút. A technológiának minden körülmények között az embert és a kiengesztelődést kell szolgálnia, nem pedig a rombolás automatizálását, mondta a pápa. A pápai nyilatkozat hangsúlyozza, hogy a politikai vezetők nem háríthatják át a felelősséget az autonóm fegyverrendszerekre, és a nemzetközi jogban sürgős szabályozásra van szükség, mielőtt a katonai mesterséges intelligencia alkalmazása visszafordíthatatlan következményekkel járna. A hét egyik legmozgalmasabb eseményére Assisiben került sor, ahová Leó pápa a ferences fiatalok találkozója alkalmából látogatott el a Porciuncola ünnepére.

0: ünnephez kapcsolódóan. A Szent Szűz Mária angyali királynéja bazilikában összegyűlt több ezer fiatal előtt a pápa a béketeremtés gyakorlati lépéseiről és a közösségi felelősségvállalásról beszélt. A fiatalokhoz intézett beszédében a Szent Atya kiemelte, hogy a mai világban a béke nem passzív állapot, hanem aktív döntések sora. Ne féljetek a békét építeni egy olyan világban, amely túl gyakran választja a megosztottságot és az egyéni érdekeket. A béke nem a fegyverek hallgatása, hanem a szív csendje és a kéznyújtás bátorsága. Ti vagytok a jelen reménye, akik megmutathatjátok, hogy a párbeszéd mindig erősebb a falaknál. A pápa külön hangsúlyozta a fiatalok szerepét a társadalmi igazságosság megteremtésében, arra buzdítva őket, hogy ne váljanak a digitális elszigetelődés áldozataivá, hanem keressék a személyes találkozást a szegényekkel és a peremre szorultakkal. A júliusi pihenőidőszak lezárultával a Szentpéter Bazilikában és a téren újraindultak a szerdai általános kihallgatások. A Szent Atya a hívők ezrei előtt a vasárnapi liturgia fontosságáról és a pihenés spirituális dimenziójáról tartott katekézist. A pápa óva intett attól, hogy a vasárnapot csupán a fogyasztás vagy a teljesítménykényszer napjává silányítsuk, és kiemelte a közösségi jelenlét gyógyító erejét. A vasárnapi liturgia nem egy puszta kötelesség vagy kötelező pipa a naptárunkban, hanem a közösség életének valódi forrása, amely megújítja a mindennapi küzdelmeinket. Ha elveszítjük a vasárnap szentségét és a pihenés képességét, a munka rabszolgájává válunk, és elveszítjük a kapcsolatot az embertársainkkal. A beszédben a Szent Atya külön tért ki a családok helyzetére, szorgalmazva, hogy a munkaadók és a társadalmi intézmények tegyék lehetővé a közös családi pihenést és a lelki feltöltődést. Az urangyala imádság alkalmával és a hét folyamán tett diplomáciai nyilatkozatokban a Vatikán ismét határozottan kiállt a világ meglévő konfliktus övezeteinek békés rendezése mellett. A pápa külön megemlékezett a szudáni polgárháború áldozatairól, az ukrajnai háború pusztításairól, valamint a Kolumbiát ért természeti csapás károsultjairól. A Szent Atya felhívásában a nemzetközi közösség cselekvési kötelezettségét sürgette. Kérve kérem a világ vezetőit és a szudáni konfliktusban szemben álló feleket, tegyék le a fegyvereket és engedjék be a humanitárius segítséget a szenvedő lakossághoz. Ne feledkezzünk meg a gyötört Ukrajnáról sem, ahol a háború nap mint nap ártatlanok életét oltja ki. Imádkozzunk, hogy a fegyverek zaja végre átadja a helyét a valódi párbeszédnek, mondta a pápa. A vatikáni diplomácia képviselői emellett a héten több kétoldalú egyeztetésen is kiemelték, hogy a humanitárius folyosók biztosítása és a civil lakosság védelme minden nemzetközi tárgyalás előfeltétele kell, hogy legyen. Az elmúlt hét vatikáni eseményei tehát egyértelműen megmutatták a Szentszék kettős törekvését. Miközben a pápai tanítás a hívők mindennapi lelki megújulása és a közösség fontosságára összpontosít, a globális szintéren a legégetőbb technológiai és geopolitikai veszélyekre hívja fel a figyelmet.
1: Elhangzott a Szentszéki percek. Jánosi dalmát hallották Rómából.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 20 óra 30 perc. A hangulóban Pálinkás Gergely jazzgitáros felvételeiből válogat a szerkesztő Varga Ramóna.

0: A hangolóban Pálinkás Gergely felvételeiből válogattunk. A szerkesztő Varga Ramona volt.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
3: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
5: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. Az ellenzéki pártok távolmaradásukról tájékoztatták az MTI-t. A Fidesz, a KDNP nem vesz részt az eseményen. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A Spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a Tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámoló Facebook bejegyzésében. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken délután az MTI-vel. 2 tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta ZRT 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A cég adózott nyeresége tavaly 16 milliárd forintot tett ki. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szentatya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. Végül az időjárásról. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutánra 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Egy alkalommal a farizeusok próbára akarták tenni Jézust. Megkérdezték tőle, szabad-e a férfinak bármilyen okból elbocsátani a feleségét. Jézus ezt felelte. Nem olvastátok-e, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette az embert? Azt mondta neki, a férfi ezért elhagyja atyát és anyját, feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Így már nem ketten vannak, hanem csak egy test. Amit tehát Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. A farizeusok azonban erősködtek. Miért írta hát elő Mózes, hogy vállólevelet kell kiállítani, és úgy kell elbocsátani a feleséget? Jézus kijelentette. Mózes a kemény szívűségtek miatt engedte meg, hogy elbocsássátok feleségeteket, de kezdetben nem így volt. Mondom nektek, aki elbocsátja a feleségét, ha csak nem a paráznosága miatt, és mást vesz el, házasságtörést követ el. Erre a tanítványok megjegyezték. Ha így áll a dolog férj és feleség között, akkor nem érdemes megházasodni. Jézus így válaszolt. Nem mindenki tudja ezt felfogni, hanem csak az, akinek Isten megadja. Mert van, aki úgy született, hogy alkalmatlan a házasságra, és van, akit az emberek tettek ilyenné. De van, aki a mennyek országáért önként lemond róla. Aki fel tudja fogni, fogja fel. Ezek az evangélium igények.

Szent Máté evangéliumának 19. fejezetéből a 3-tól a 12. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 21 óra 7 perc. A Vatikáni Rádió magyar adása következik.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. Az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. 14. Leó új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. 108 éves korában elhunyt a kínai Benedikt Chao atya, a világ legidősebb trapista szerzetese.
1: Leó pápa levele a liturgikus képzésről folytatott oregoni tanácskozásra. Hűséges szolgálat. A Szentatya augusztus 14-én pénteken közzétett levelet küldött Arthur Roche bíborosnak, az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, aki az augusztus 14-e és 19-e közt az Egyesült Államok Oregon állama Mount Angel bentés apátságában tartott konferencián vesz részt. Leó pápa levele a szent liturgia végzésének bensőséges, áhítattal teli végzésére buzdít, mindig köteles engedelmességgel az évényes rendelkezések lelkiismeretes betartása iránt. Leó pápa szívélyes üdvözletét küldi Arthur Roche bíborosnak és mindazoknak, akik az oregoni Mount Angel apátságban összegyűltek, hogy Isten népe liturgikus képzésének fontos témájáról tárgyaljanak. Ferenc pápa a Desiderio Desideravi, vágyva vágytam kezdeti apostoli levelében, amelyben a liturgia teológiai és lelki mélységének szépségét írta le, hangsúlyozta mind a papság, mind a világi évek figyelmes és folyamatos képzésének szükségességét az egyetemes egyház liturgikus életének újjáélesztése érdekében. Ezt követően arra emlékeztetett minket, szól Leó pápa levele, hogy ez a fajta képzés nem néhány szakértő szak területe, hanem Isten egész népének belső készsége. Ezért Leó pápa arra buzdítja a tanácskozás tagjait, hogy Krisztus testének minden szintjén keressenek konkrét utakat a liturgikus képzéshez. Ugyanakkor nem zárhatják ki azok képzésének prioritását, akik az ordó, a papság szentsége által arra hivatottak, hogy misztagógák legyenek, vagyis hogy kézen fogva vezessék a híveket a szent misztériumok ismeretébe. A liturgikus képzés első konkrét lehetőségei abban a szokásban rejlenek, hogy minden vasárnap összegyűlünk az eukarisztia ünneplésére, szól a pápa levele. Ezek az ünneplések a liturgikus év éves ritmusába ágyazódnak, amelynek középpontjában a húsvéti misztérium áll. Ezért elengedhetetlen, hogy mélyen formatívak, alakító jellegűek is legyenek, elősegítve az Ars Celebrandi, a liturgia ünneplése művészetének egyre mélyebb megértését, amelyet nem csak a liturgiát ünneplők, hanem az egész közösség is kifejez. Így módon megfelelő képzés és állítatos Isten tisztelet révén a katolikusok felkészülnek a liturgiára, a liturgia által is. Továbbá a szent misztériumok méltóságteljes ünneplésének előmódítása érdekében Leó pápa kifejezetten hangsúlyozza a jóváhagyott szövegek és utasítások hűséges követésének szükségességét. A Szent Atya utal a II. Vatikáni Zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciójáról szóló katekézisére, amelyben felhívta a figyelmet arra a tiszteletre, amelyet mindazoknak, akik az isteni misztériumok ünneplésének előkészítésére hivatottak, különösen a papoknak, a Szent VI. Pál pápa és Szent II. János Pál pápa által kiirdetett szertartások iránt kell tanúsítaniuk. Lényeges, hogy ez a tisztelet az Isten iránti készséges rendelkezésre állás és bizalom belső magatartásából fakadjanak, alázatot mutatva Isten nagysága előtt és őszinte hűséget tanúsítva az egyházi közösség iránt. Leó pápa végül Máriára, a bölcsesség székére bízza a megfontolásaikat, és készséggel adja rájuk apostoli áldását mindazokra, akik jelen vannak ezen a találkozón, a bölcsesség és a béke zálogaként az Úrban. Kelt a Vatikánban 2026. június 29-én Szent Péter és Pál apostolok főünnepén. 14. Leó pápa. Az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium sajtónyilatkozata az oregoni találkozóról. Ferenc pápa 2022. június 29-én Desiderio Desideravi kezdetű apostoli levelet tett közzé Isten népének liturgikus képzéséről, amelynek útmutatásával az Isten tiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium plenáris ülése 2024. február 6-ától 9-éig megvitatta a liturgikus képzés útjainak lehetőségét felszentett papok és világi évek számára. A dikasztérium e kezdeményezés jegyében folytatni kívánva a reflexiót, ezért találkozót szervezett 2026. augusztus 14-e és 19-e között az Egyesült Államokban az oregoni Mount Angel bentés apátságban. A rendezvényre számos különböző hátterű és egyházi tapasztalattal rendelkező bíborost, püspököt és világi hívet hívtak meg közös emlékezésre azzal a céllal, hogy közös, konkrét és működőképes javaslatokat dolgozzanak ki. A bencés szerzetesi közösség választása kifejezi az imádságos környezetben való részvétel szándékát annak a lehetőségével, hogy a liturgia formáljon minket. A hatnapos találkozó nagy boldogasszony ünnepe táján több mint egy tanulmányi konferencia, inkább a liturgikus képzésről folytatott lelki megfontolás ideje lesz, hogy a II. Vatikáni zsinat Sacrosanctum Concilium kezdetű liturgikus konstitúciója által kijelölt úton haladjanak. Szól a dikasztérium augusztus 14-én pénteken közzétett sajtónyilatkozata. A Szent Atya üzenetet küldött Roche bíborosnak, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusának, amelyben gyümölcsöző munkát kíván a részvevőknek, egyúttal hasznos témákat is kínál nekik a találkozó céljának eléréséhez.
0: 14. Leó pénzügyi segítséget küldött Kolumbia földrengés sújtotta területeinek. Leó pápa azonnal vízhelyzeti adományt nyújtott az augusztus 10-én 7,4-es erősségű földrengés által sújtott kolumbiai egyházmegyéknek. Leó pápa a szolidaritását fejezte ki Kolumbia népével, amelyet az ország nyugati részét sújtó erős 7,4-es erősségű földrengés rázott meg. Lelki közelségét a szerdai augusztus 12-i általános kihallgatáson is kifejezte, amikor megújította részvétét és imáit az áldozatokért, a mentő alakulatok munkatársaiért és az egész kolumbiai népért. 14. Leó szolidaritása kézzelfogható formát öltött a szeretett szolgálat dikasztériumán keresztül küldött első sürgős pénzügyi adomány révén is. Az összeget a földrengés sújtotta egyházmegyéknek szánják, és a dikasztérium prefektusa Luis Marín de San Martín érsek, az apostoli nunciatúra és a helyi püspöki konferencia közötti megbeszélések nyomán döntöttek róla. Augusztus 11-én, miközben a polgári védelem csapatai és más mentőszolgálatok az összeomlott épületek és templomok romjai között kutattak, és kezdeti becsléseket adtak ki a halálos áldozatok számáról, amely a legfrissebb adatok szerint több mint 200, Leó pápa táviratot küldött Kolumbiába, amelyben kifejezte részvétét és szolidaritását az egész országgal. Augusztus 12-én szerdán az általános kihallgatáson 14. Leó ismét kifejezte szolidaritását kolumbiai testvéreinkkel és nővéreinkkel, akik a közelmúltbeli földrengés következményei miatt szenvednek, amely számos halálesetet és sérülést, valamint jelentős anyagi károkat okozott.
2: Leo pápa imádkozott az Úrhoz, az elhunytak örök nyugalmáért, biztosította a híveket arról is, hogy imádkozik az áldozatokért és családjaikért, valamint mindazokért, akik mozgósítást végeztek a mentési és segélyakciókban. Ahogy Venezuela esetében tette, amelyet júniusban szintén erős földrengés sújtott, Leo pápa azonnal elküldte Kolumbiának első pénzügyi adományát a szolidaritás konkrét jeleként ebben a vízhelyzetben. A 100 000 eurós összeget közvetlenül a Szociális Lelki Gondozás Országos Titkárságának, a Caritas Kolumbiának küldték, amely az egyház központi koordinációs központjaként szolgál a segélyek gyűjtésében és elosztásában. A szervezet biztosítja, hogy a segély eljusson a földrengés által sújtott egyházmegyékhez. Az összegről a kedvezményezettekkel állapodtak meg, és ez az első hozzájárulás, amelynek célja a legsürgetőbb szükségletek kielégítése. További konkrét segítségnyújtás következik, amint a szükségleteket azonosítják és haladéktalanul közlik a dikasztériummal. A katasztrófa utáni első órákban már megkezdődött a párbeszéd Luis Marín de San Martín érsek, apostoli fő alamizsnás és a kolumbiai püspöki konferencia elnöke Francisco Javier Munera Correa bíboros között, aki tájékoztatta őt az érintett területeken uralkodó helyzetről. Eközben egy jelentés készül a legsürgetőbb szükségletek felmérésére, ismét a szeretetszolgálat dikasztériuma kezdeményezésére. Az egyház Isten családja, mondta a prefektus. Egy olyan egyház, amely figyel a szenvedésre és a szükségletekre, és testvériséggel és hatékonysággal válaszol rájuk. XIV. Leo új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, közöttük Németh László bíborost. Augusztus 11-én 14. Leo pápa új tagokat nevezett ki a gazdasági tanácsba, és megerősítette több személy pozícióját. A Szent Atya kinevezte Grzegorz Risz bíborost, Krakó érsekét, Németh László bíborost, Belgrád érsekét, Jean-Paul Vesco bíborost, Algír érsekét, és Roberto Repole bíborost, Torino érsekét és Szúza püspökét a gazdasági tanácsba. Ugyanakkor Leo pápa kinevezett 4 világi tagot is a testületbe. Denis Duvent, a francia orvosi kutatási alapítvány felügyelőbizottságának elnökét, Gisela Lichtensteint, az ipari és pénzügyi vagyonkezelővállalat vezérigazgatóját, Paolo Nuzinert, a vatikáni kommunikációs dikasztérium általános ügyek igazgatóságának vezérigazgatóját, és Elena Wettstein principátot, a UBS Group AG európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjét. Denis Duvern, aki 1953. október 31-én született Lyonban, a Párizsi Kereskedelmi Főiskolán és a Nemzeti Közigazgatási Iskolában végzett. 2007 és 2009 között a Europe Insurance CFO Fórum elnöke volt, amely csoport elősegíti az átlátható pénzügyi beszámolást. 2016 óta az AXA vezérigazgatója, 2017 óta pedig a francia Orvosi Kutatási Alapítvány felügyelőbizottságának elnöke is. Gisela Lichtensteini hercegnő, aki 1990. június 26-án született az ausztriai Feldkirchben, környezetmérnöki diplomát szerzett a Zürichi Egyetemen. Befektetési banki

0: Dikasztérium általános ügyek igazgatóságának főigazgatója. Elena Wettstein Principato, aki 1987-ben született Rómában, a Roma Tre Egyetemen szerzett közigazgatási mesterdiplomát számvitel és pénzügyi elemzés szakon. Miután nemzetközi tapasztalatokat szerzett a vagyonkezelés és a pénzügyi szolgáltatások területén, többek között Olaszországban, az Egyesült Államokban és Svájcban, jelenleg a UBS Group AG, egy svájci alapítású nemzetközi pénzügyi szolgáltató és befektetési bank európai nemzetközi értékesítési menedzsmentjének vezetőjeként dolgozik. A pápa megerősítette Reinhard Marx bíborost, München és Freising érsekét a gazdasági tanács koordinátoraként, valamint Charlotte Kreuter Kirchhoffot, a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem jogtudományi karának német és külföldi közjog, nemzetközi jog és európai jog professzorát alelnökként. További tagok Odilo Pedro Scherer bíboros, a brazíliai São Paulo érseke, a kanadai Gerald Cyprien Lacroix bíboros, Quebec érseke, a 10. Pius világi intézet tagja, és az amerikai Joseph William Tobin bíboros New York érseke. Tagként megerősítette Leslie Jane Ferrart, a Westminsteri főegyházmegye vagyonkezelőjét, és Alberto Minalit, a Revo biztosító vezérigazgatóját, valamint az ausztrál Brian Edwin Ferme prelátust titkárként.
1: Száznyolc éves korában elhunyt a kínai Benedikt Cao atya, a világ legidősebb trappista szerzetese. A Kínában született 108 éves trappista atya a megpróbáltatások idején is tanúbizonyságot tett az evangélium iránti hűségéről. Benedikt Cao atya a hongkongi Lantau szigetén található Örömszizanya apátság kínai trappista szerzetese július 31-én hunyt el, 108 éves korában. Temetését augusztus 14-én nagyboldogasszony ünnepe vigíliáján tartották Hongkongban. Az 1918-ban Hebei tartománybeli Chengtingben született Cao atya 1941-ben 23 éves korában lépett be az Örömszűzanya apátság trappista közösségébe. 1947-ben tette le ünnepélyes fogadalmait, 49-ben szentelték pappá. 1974 és 1998 között az apátság perjeleként szolgált. Cao atya fontos és fájdalmas időszakokat élt át szerzetesi közösségében, mindig bátran tanúságot téve az evangélium és az egyház iránti hűségéről. 1937-ben a kolostort japán megszálló erők foglalták el, 1949-ben pedig a kolostort az új kínai kommunista hatóságok lebontották. Sok szerzetes letartóztattak, deportáltak vagy megöltek. Cao atya néhány rendtestvérével Kína más régióiba, majd Kanadába és az Egyesült Államokba menekült. Itt egy utahi apátságban tanulta meg a sajtkészítés technikáját. Az 1950-es években Hongkongba költözött, és 1956-ban más szerzetesekkel együtt apátságot épített Lantau szigeten, amelyet később az Örömszűzanyjának neveztek el Chengtingi kolostor emlékére. Az 1980-as években trappista tejgazdaságot alapított. Megpróbáltatásuk, csend, ima és munka révén Cao atya állandó tanúságtétel marad az Isten kezére való teljes ráhagyatkozásról és a közösségben megélt testvéri szeretetről. 79 évig élt szerzetesként és 77 évig papként. Ő volt a világ legidősebb trappista szerzetese.
0: Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
2: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Antonio Vivaldi E-dur koncertó lemorózójának második tételét az angol koncertzenekar játszotta, vezényelt Andrew Manzi.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra 30 perc. A rádiós regénytár következik.
3: Sütő András, gyermekkorom tükörcserepei.

0: Bogár Zsuzsika napok óta búcsúzkodik az ő kedves szülőfalujától. Az utca felső végén kezdte, az alsón folytatja, s bár hull, zuhog az őszi eső, mégis megy, tapicskol a sárban. Barna hárászkendőjét, amit Bartalis úr vett neki, a fejére borította. Vékony kis kartonszoknyáját oldalt feltűzte nagyosan, ahogy a menyecskék szokták, s beszól ide is, beköszön oda is. Persze nem a gyermekpajtásainak, hanem a felnőtteknek, a nagyoknak, mert ő már felnőtt számba megy a faluban. Olyan kis komoly teremtés. Isten áldja, Mari néni! Bocsásson meg, ha vétettem! Aztán hová mész? Állj meg, na! Igaz, hogy művésznő leszel? Ilyeneket kérdeznek. De hát mit tudjon ő erről mondani? Nem tudja, mi lesz. Ő csak azt tudja, hogy ha énekel, az emberek megállnak Bartalis úr kapuja előtt, és hallgatják. Hallgatják. S van, aki biztatja. Zsuzsika, azt a nótát nem tudod, hogy nem jó csillag lett volna én belőlem? Ismerem, hogy ne ismerném? Nincs az a nóta, amit Zsuzsika ne ismerne. Szeptember elején kijöttek autóval a városból valami tanáremberek. Bogár Zsuzsikát keresték. Zsuzsit a kis pesztrát. Bartalis úr cselédjét. Bartalis úr nagy szemeket meresztett. Arra gondolt, hogy ezek most elviszik a sajtjait, meg a padláson eldugott báránybőreit. De hát azok zenész emberek voltak. Nem azért jöttek, hogy eldugott báránybőrök után kutassanak. Kovács Anti éppen meg is kérte a mogorva juhos gazdát, fáradjon kijebb a szobából, mert vizsgáztatnak, s kérdeztek is annyi mindenfélét Zsuzsikától, hogy belézavarodott. Hány éves vagy? Kérdezték. 11 leszek világításkor. Világításkor? Anyád éle? Éldegél. Miért csak éldegél? Ő neki már nincs sok, azt mondják, mert ahol szolgált, ott nagyon rossz volt neki, és a tüdejével nem viszi sokáig. Ki mondta? Ráncolta a homlokát a tanárféle ember. Bartalis úr, és akkor ide fogad engem, az ő leánya legyek. Az idegenek csak összenéztek, nem szóltak semmit. Gyógyítja valaki édesanyádat? Kérdezték később. Minden nap jön hozzá valaki, olyan fehér kabátja van. És édesapád hol dolgozik? Zsuzsika csodálkozva mered a szemüvegesre. Az én édesapám? Én nekem nincs apám, azt maguk nem tudják. Zavartan nevetett. Aztán csak félrefordult elkomolyodva. Szóval nincs apád. Nem ismerem. Úgy születtem én, tetszik tudni? Nem mondd azt, hogy tetszik tudni. Folyton azt mondod. Szóval úgy születtem, helyesbíte Zsuzsika. Bartalis úr azt mondja, hogy én nekem nincs törvényem. Húzzam meg magam, tetszik tudni. Miért kell neked meghúznod magad? Mert senki sem akarta, hogy én megszülessek. Aztán mégis a világra jöttem. Az idegenek összenéztek. Az egyik a fejét csóválta, a másik csak úgy elgondolkozott sokáig. A szemüveges megfogta Zsuzsika csuklóját. Sovány kis madár vagy, karikásak a szemeid. Nem aludtál, ugye? Aludtam volna, de a Bartalis úr gyerekének nőnek a fogai. És tetszik tudni? Az ember hiába énekel neki. Pedig én igazán énekeltem. A tegnap is hajnalig ültem az ágyon. De ha egyszer nőnek a fogai? Bartalis úr azt mondja. Altasd el, te mucsok. Nekem aludjék az a gyerek. Vagy azt akarod, hogy reát tegyem a két kezemet? Mert akkor jaj lesz neked. Jaj az életednek.
1: Igen. Ezt mondja. Hát iskolába szeretnél menni. Szép fehér ágyad lesz. Nem olyan szennyes, mint ez itt né. Hol alszol? Ezen a ládán? Hogy közelebb legyél a gyerekhez. Jobb lesz neked a művészeti intézetben. Zsuzsika makacsul rázta a fejét.
2: Nem, nem megyek. Elég volt nekem az iskolából. Én már 10 éves vagyok, és tetszik tudni, ki fogott én rám keresni. Mosni, meg foldozni. Nem élhet az ember dolog nélkül.
1: Ezt kimondta neked.
2: Édesanyám. És Bartalis úr is azt mondja, hagyd a játékot, meg hogy szégyelhetem magam 10 éves létemre. Elég volt én nekem az iskolából.
1: Miért?
2: Tetszik tudni, a te kis bitang, a tanítóné kisasszony mindig így szólított, aztán a gyerekek is csúfoltak, hogy serkés a hajam, mert honnét legyen az embernek fésűje.
1: Zsuzsika, az iskolában senki, de senki nem fog csúfolni.
2: Meglásd, jó dolgod lesz. Nem megyek. Felnevelem ezt a kisgyereket, mert ez is olyan kis árva, meghalt az anyja. Nincs senkije, csak az apja, Bartalis úr. Mert ő az apja. És azt mondta, ha jól viselem magam, vesz nekem egy varrógépet, és varrónő lesz belőlem, mint Paula néni.
0: Ki az a Paula néni? Ilyeneket kérdeztek tőle azok a városi emberek. Aztán a kövérebbik, a szemüveges újra elkezdte. Énekel csak utánam. Zsuzsika fújta, fújta, egészen belepirosodott a sápat arcocskája. A szemüveges felírta a nevét valami noteszbe, aztán beültek mind az autóba, és elmentek. Bartalis úr ez alatt a másik szobában hallgatózott. Megvárta, míg elült a por az autó után, és aztán kegyetlenül megverte Zsuzsikát. Csípős vesszővel ütötte a vékony kis mesztelen lábát, és kiabálta.
2: Miket mondtál rólam, te bitang? Miket hazudtál össze-vissza?
0: Zsuzsika először nem akart sírni, csak a száját szorította össze fájdalmában. De végül leült a kicsi székre a pufók gyerek mellé. Maszatos öklével a könnyeit törülgette, s Bartalis úr parancsára énekelt. Sírva énekelt.

kis csecsemő, mintha megsajnálta volna a kis pesztráját, szépen elaludt. Zsuzsika pedig azon a szeptemberi napon elhatározta, hogy elmegy a faluból. Elmegy abba az iskolába. Csúfolják, aminek éppen akarják. Most pedig búcsúzik. Számigálja magában, kihez is menjen, mert sok a rokona, sok az ismerőse. Nem, kis Juliska nénit nem lehet kihagyni, gondolja, hisz 6 éves koráig ő nevelte, ő mosott, foltozott rá, nem lenne szép tőle csak úgy elmenni. Belép hát a szűk kis udvarra, onnan a füstös pitvarba, mely tele van a hántatlan kukorica édes kis illatával. A kukorica rakás tetején 6 süldő gyerek, egyik maszatosabb a másiknál, Juliska néni pedig az anyjuk a küszöbön ül, és ahogy ott ül, az ember azt gondolná, nem is fehér nép az, hanem valami óriási golyvás galamb. Kis kerek feje van, a keszkenőjét hátra kötve hordja, és a hangja is olyan kedves, meleg, mintha turbékolna. Jaj, drága gyermekem, hát eljöttél meglátogatni? Zsuzsika elmondja, hogy búcsúzni jött, mert iskolába megyen. Vége van a pesztraságnak, és olyan szép fehér ágya lesz, hogy abban tiszta gyönyörűség aludni. És elmondja, hogy ruhát is adnak, cipőt is vesznek, meg zseppénzt, siókenyeret. Az a szemüveges tanár megígérte. Juliska néni összecsapja a 2 kövér kezét, és nem tudja, hová legyen a csodálkozástól, meg a boldogságtól. Látod? Látod, édes gyermekem? Azt mondja. Nem hiába neveltelek, etettelek. Milyen szép hangod lett. Te ezután már megélsz a hangodból, mint a kántorok. Hey, nagy nagysága lesz belőled. Színházban fogsz énekelni, de ingyen ne énekelj, gyermekem. Olyan drága, szép hangod van, kár azt ingyen vesztegetni. Jaj, ha tudnád, mennyit killódtam én veled. Szegény anyád nem tudja soha meghálálni, de nem is kívánom én, kisülne a szemem a szégyentől. Csak gyógyulna meg, szegény. Hát az a Bartal is mit szól hozzá, hogy elmész? Hogy száradna le mind a 2 keze. Ezt a rongyos kis hárászkendőt vette neked? Ezért szolgáltál te neki? Hát lehet ezzel városba menni? Hagyd itt inkább ennek a gyereknek. Te úgyis jobbat kapsz ott az iskolában. Rozi, gyere csak! Próbáld fel azt a semmi kis hárászt! Aztán szaggasd el ezt is, mert eltöröm a derekadat! Zsuzsika zavartan simogatja hárászkendőjét, amiért annyit énekelt és annyit éjszakázott. De Rozika, egy feltűnően aprószemű leányka, már is ott áll előtte. Juliska néni pedig csak mondja tovább a magáét. Istenem, de jó dolgod lesz ott. 5-6 év múlva csak megáll egy autó, hát kiszáll ki belőle? Bogár Zsuzsika híres művésznő. Meglátod, még a rádióban is fogsz énekelni. Aztán az egész világ hallani fogja. Milyen büszke leszek én akkor? Aztán eléveszem azt a rongyos kis hárászkendőt, és megmondom. Látjátok? Ezt kaptam tőle, ezt hagyta Rozikának, amiért felneveltem az anyja helyett. Csak gyógyulna meg, szegény. Zsuzsika hallgat, sovány arca még komolyabbá válik. Nagy kék szeme tele csodálkozással, hogy mi lesz ő vele hárászkendő nélkül. Hisz hull az eső, fúj a szél, a város messzi van. Tehát olyan szépen kéri a nevelő anyja. Leveszi hát a hárászkendőjét, s odaadja Rozikának, aki boldogan bugyolálja belé magát, s nevet hozzá elégedetten. Juliska néni összecsókolja Zsuzsikát, ellátja jó tanáccsal. Vigyázz magadra, édes gyermekem! Ne feledkezz meg rólunk, szegény emberekről! Mindenre gondoltam, csak arra nem, hogy a hangod miatt vigyenek el iskolába. Kitörődött régen az ilyen kis bitangokkal. Zsuzsika szavak után keresgél, de valami rettentő ijegység szállta meg a hárászkendő miatt. Mi lesz vele, ha nem adnak mást az iskolában? Mit fog ő magára venni? Juliska néni azonban megvigasztalja. Írjál, édes gyermekem, csak egy postalapot írjál, ha hiányod lesz, és mindjárt beküldöm neked. A húgomnál érdeklődjél, Szamos utca 17 alatt, hátul az udvarban, mert oda küldöm. Zsuzsika indul a másik rokonához, Anna nénihez, aki édes testvére az édesanyjának. Anna néni száraz, szigorú asszony, de ahogy Zsuzsikát meglátja, ellágyul a hangja, magához öleli. Te ázott kis madaram, hát elmész? El. Itt már nagyon megszomorodott az életem. Eredj, fiam, eredj. Eredj, ha visznek, biztos jobb dolgod lesz. Csak amennyi művésznő, az mind rossz féle volt.
Egyszer itt voltak a faluban. Te nem emlékszel, kicsi voltál. Az egész falu csodálta, hogy milyen csórék voltak. Ugye te híres? Fordult az urához, mert az is ott ül a kemence mellett, pipázgat hallgatagon. Még lássalak én téged olyanféle előadáson? Az ember unottan bólogat. Rég volt, az már el is felejtette. Csak hát az asszony, az nehezen felejt. Azért mondtam, fiam, vigyázz, hová mész. Ez nem olyan iskola, véli Zsuzsika. Ez másféle. Azt mondják, mindennel felruháznak ott titeket. A kis Bözsi leánykája is oda jár. Hát, hogy felruházták, édes Istenem. Nagyon pártolják most a szegény ember gyerekeit. Gyere kincsem, egyél valamit, egy kis sajtot. Ülj ide szépen az asztalhoz. Zsuzsika megköszöni, hogy ő nem eszik, nem éhes. Utálom a sajtot, mondaná, de nincs szíve a nényét megsérteni. S Bartal is úr jut megint az eszébe. Egyél, te büdös! A sajt már nem is jó neked? Mi vagy te, báró kisasszony? Hát akkor mit ennél, kincsem? Jaj, ebből a kis palacsintából? A leánykámnak sütöttem, de hát ő nagyon szeret téged. Nem haragszik meg, ha adok belőle. Ülj már le! Hogy áll ez a kötény rajtad? Anna néni a kötény kéjét nézegeti. A csücskét a két ujjával morzsolgatja. Ezt Bartal is vette? Nem sül ki a szeme? Micsoda hitvány portékát vásárolt? Ezt ugye bé se viszed magaddal? Nem illik ilyesmivel a városban járni? Hogy megörülne neki az én Juliskám? Ahányszor felvenné, mindig eszébe jutnál, mert ő nagyon szeret téged. Örökké mondja, édesanyám, drága, mi lesz én velem, ha Zsuzsikát elviszik? Ó, hát miért is kell neked elmenni? Zsuzsika nem tudja, mit csináljon a babos karton köténykéjével, hiszen úgy szereti. Csak vasárnaponként szokta felvenni. És mi lesz, ha nem adnak mást az iskolában? Üzenj, ha nem adnak. Olyan szép kis köténykék vannak a szövetkezetben, abból veszek neked. Nem ezt a hitványportékát? Postán küldöm, és valami kis ennivalót is. De vigyázz magadra! Tanulj ügyesen! Bartal is még nem vette meg a hárászkendődet? Majd szólok neki, a hideg rázza ki a piszkosát. Feljelentem a néptanácsnál. Kint esik az eső. Álmosan szemergél, s olyan a falu, mintha szürke fátylat terítettek volna föléje. De Zsuzsika nem ül. Most már nem maradna. A végén a szoknyáját is elkérik ezek a rokonok, s talán Bartali úr gyereke is felébredt azóta. Ez a gondolat belé nyilallik, s rémülten markolja meg a szívét. Úristen, ha felébredt a gyerek...

0: Zsuzsika apró, sietős léptekkel indul hát felfelé a sáros utcán. Az eső a szőke, kócos haját áztatja, végig csurog a homlokán, a kimelegedett orcáján, de nem törődik vele. Csak a gyerek jár az esziben. Közben azért azt is elgondolja, hogy még itt se volt, meg ott se volt, de hát ezek mindenit elkéregetik. Pedig nem rossz emberek. Hányszor adtak enni neki? És nem is olyan szegények. Nincs meg már az a kutyasorsuk, ami régente volt. S lám, mégis elkívánják tőle. Hát, ahogy megyen, csak utána kiáltanak Bori Jóskától. Zsuzsika, te! Mi tőlünk el sem búcsúzol?
1: Búcsúzok én? Hogy ne búcsúznék?
0: Így motyog Zsuzsika magában, és riadtan gondol arra, hogy most már elkérik a mellénykéjét is. Egész biztosan elkérik, mert Rebi ángya, ahányszor látta, mindig azt mondta. Jaj, de szép mintás az a kis mellényke. S hát, ahogy belép a kis tiszta házba, nem így kezdi az ő Rebi ángya.
1: Lád, elmész, s nem vettem mintát erről a gyönyörű kis mellénykédről.
0: Zsuzsika mind a két kezével a mellénykéhez kap.
1: Nem adom, senkinek sem adom.
0: Ezt úgy mondja, szinte sikoltva, hogy a körülötte álló asszonyok csodálkozva nézik.
1: Hisz nem azért mondjuk, jaj, te kis butuska, hogy is jut eszedbe,
0: mondja Rebi ángya, és megcsókolja mind a két orcáját.
1: Hát elmész. Művésznő leszel, Zsuzsika. Feljött a csillagod.
2: Felbiza,
1: feljött,
0: mondják az asszonyok, és előveszi Kiki a maga ajándékát, amit a jövendőbeli művésznőnek készített. Az egyik kalácsot, a másik csörögét, a harmadik meleg gyapjú harisnyát. És azt mind-mind oda teszik Zsuzsikának az ölébe.
1: Vigyed, jól fog majd a városban.
0: Rebi ángya egy kis üvegmézet szűrt neki. Mézet is osztottak a kollektívában. Olyan szép tiszta mézet, akár az arany. Zsuzsika csak nézi, nézegeti.
1: Ő még soha, de soha nem evett mézet. És ez most mind az övé, egy egész üveggel.
0: Nem is tudja, mivel mit csináljon, csak ül a kanapén, a sok holmival az ölében, és érzi, hogy jó leső melegség önti el a szívét. Most már a legszívesebben itt maradna ebben a szép kis tiszta szobában az asszonyok között, és kisírná magát a boldogságtól. De ahogy a sarokba pillant, és meglátja ott a csipkés bölcsőben az ángya kisgyermekét, ilyetten ugrik fel a kanapéról.
1: Megyek, nőnek a fogai.
0: Az asszonyok a kapuig kísérik. Zsuzsika apró, bizonytalan léptekkel szalad a sáros utcán, és viszi a sok kedves ajándékot.
3: Hol tekerektél?
0: Fogadta Bartalis komoran. Zsuzsika úgy megriad ettől a reszelős, mély hangtól, hogy szólni sem mer. Csak odarohan a sírós csecsemőhöz, elkezdi ringatni, és mondogatja, hogy
1: haj, bujú, bujú, kis buba.
0: Félszemmel Bartalis úrra pillant, az meg csak ül a széken, mint a kő, szívja a cigarettáját, és nem tudni, mire gondol. Biztos a padláson eldugott báránybőreire, amelyek romlanak, mert megállapodott egy szomszédbeli szűccsel, hogy eljön érettük, és megveszi. Tehát az ember nem jött el. Mi lesz most már vele, ha rajta kapja néptanács? Mert a bőröket be kellett volna jelenteni. Bartalis úr azonban azt mondta.
3: Elvettétek a kereskedői engedélyemet, rázzon ki titeket a hideg, nem adok báránybőrt.
0: De az is lehet, hogy a gyerekre gondol, mert folyton azt nézi. Széles, fekete homloka van akár a bikának, a két keze pedig ugyancsak fekete és erős.
1: Jaj, ha megmozdul, ijedezik Zsuzsika, összetöri a csontomat.
0: A szobában sajt szag terjeng, mert sajtok száradnak a polcokon, az ablak és a kályha között is párgán pelenkák lógnak vizesen. Bartalis úr végül megszólal.
3: El akarsz menni?
1: El.
3: Cirkuszistának?
1: Nem, énekes művésznek.
3: Bolondság.
0: Felkelt a székről Bartalis úr, és olyan szelíden, amilyennek Zsuzsika még sohasem látta, oda megy hozzá. Belenéz a két ilyet szemébe, és azt mondja.
3: Zsuzsika, itt hagynád ezt a kis csöpséget, épp most, amikor nőnek a fogai. Olyan szépen énekeltél mindig neki. Kit hozzak ide helyedbe?
1: Lád, varrógépet akartam venni neked. Csak még kicsi vagy.
3: De megnősz, varrónő leszel itt a faluban, sok pénzed lesz,
1: s adok neked vagy 2-3 bárányt a turmából.
0: Nem, nem maradok,
1: rázza a fejét Zsuzsika, s maga is csodálkozik, hogy szembe mert szegülni ezzel a hatalmas fekete emberrel.
4: Zsuzsika, ne butáskodj! Tudod-e, milyen rossz ott a városban? Az ilyen kis árva gyereket mindenki csúfolja. Elmennél a nagy idegenségbe.
0: Nem igaz, nem fognak csúfolni. Ezt csak úgy mondja maga.
4: Bartalis úr, nem maradok.
1: Zsuzsika odamegy a kanapéhoz, ott van az ő kis kosara, a réklie, az úcska köténye, meg a kis szandája, amit Bartalis úr vett neki az évi szolgálatáért. A szandát a lábára húzza, gondosan összegöngyölgeti a rongyait. Bartalis úr csak nézi, nézi, és olyan zavaros a szeme.
0: Jaj, nagyon ijesztő.
1: Zsuzsika rá sem mer nézni, csak indul haza az édesanyjához. Megmondták, 2 nap múlva kezdődik az iskola.
4: Szóval mész, mondja Bartalis.
0: Megyek, ne haragudjék, ha vétettem.
1: Bartalis úr szürke szeme megvillan a fekete szemöldök alatt.
4: Dobd el azt a szandált,
1: mondja, s ijesztően rideg a hangja. Zsuzsika csak áll és bámul a kis kosárral a karján, hiszen az ő szandálja. Hogy menjen ő mezitláb a városba?
0: Nem dolgoztam érte?
1: Néz szembe a fekete emberrel, s a könnyeit próbálja visszatartani.
4: Takarodj! Tör ki most már a gazda. Eridj el cirkuszistának! De a szandált azt itt hagyod, az anyát keserve segít! Szandá kell! Kötény kell! Adjanak a városiak! Na mit állsz? Takarodj a szemem elől!
1: És a szandát lerántja a gyerek lábáról, aztán a karjánál fogva egyenest a nyitott ajtónak penderíti. Zsuzsika megbotlik a küszöbön. Végigvágódik a sáros földön, a kis kosár is repül, szerte hullanak a rongyai, a kis piros doboz, amibe gyöngyszemeket gyűjtött. És minden, de minden, amit 2 esztendei szolgálata alatt félretett magának.
4: Ne lássalak többet!
1: Hallja még a Bartalis úr hangját, aztán feltápászkodik. Hát, csupa sára szoknyája, a mintás mellénykéje. A 2 orcáján peregnek a könnyek, de megfordul és felegyenesedik, úgy kiáltja oda Bartalisnak.
0: Megmondom édesanyámnak, megmondom Anti bácsinak, megmondom, ne féljen.
1: Bogár Zsuzsikát másnap a néptanács szekerén bevitték a városba, a művészeti intézetbe. Úgy ment el mezitláb, az édesanyja hárászkendőjében. 2 hónap múlva pedig levelet hozott a posta Bogár Ilonának. Ez volt beléírva. Drága jó édesanyám, itt vagyok az iskolában, és nagyon boldog vagyok, amit kívánok magának is. Édesanyám drága, a hárászkendőjét visszaküldöm. Vigyázzon az egészségére, mert itt reánk nagyon vigyáznak. Juliska néninek meg Anna néninek üzenje meg, hogy nem kell a kötény meg a hárászkendő, ne küldjék el, mert itt mindennel felruháztak minket. Engem itt nem csúfol senki, mert egész nap énekelünk, gyakoroljuk a hangunkat. És van egy iskolapajtásom, akit nagyon szeretek, mert az is olyan szegény volt, mint én voltam. És még nagyon-nagyon sokan vagyunk. Nem sokára fényképet is küldök. Csak gyógyuljon meg, kedves édesanyám, és jöjjön be, nézze meg a mi iskolánkat. Bogár Zsuzsika.

Sütő András, Gyermekkorom tükörcserepei, az ötödik rész hangzott el. Felolvasta László Zsolt, hangmérnök Horváth János, zenei szerkesztő Bögös Henrietta, rendező Taréva, szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 22 óra. Híreket mondunk. A szerkesztő Reichlin Krisztina, a mikrofonnál Ungvári Judit. Köszöntjük a hallgatókat. Elkezdődik a 80 méteres bárkák irányított elsüllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán pénteken. A nap 24 órájában folyik a munka a honvédség, ipari búvárok, a vízügyesek, vállalkozók és a védelmi hivatal munkatársainak részvételével. Magyar Péter miniszterelnök szombat délelőtt 10 órára Paksra hívta a parlamenti pártok elnökeit, ahol a Duna vízszintjének emelése érdekében folytatott munkálatokról tájékoztatja őket. Az ellenzéki pártok távolmaradásukról tájékoztatták az MTI-t. A Fidesz, a KDNP nem vesz részt az eseményen. Torockai László, aki politikai színháznak nevezte az eseményt, jelezte, hogy Tóth Máté energiajogásznak, pártja energiaügyi főtanácsadójának adott meghatalmazást, hogy képviselje őt a találkozón. Az Európai Unió helyreállítási alapjából származó források teljes 10 milliárd eurót kitevő összegének hazahozataláról beszélt a közlekedési és beruházási miniszter pénteken Budapesten a kormány szóvivői tájékoztatón. Vitézi Dávid közölte, a helyreállítási tervben minden egyes beruházáshoz, projekthez, jogszabályalkotáshoz egy úgynevezett mérföldkő kötődik, amelyet augusztus 31-ig teljesíteni kell, és akkor jár érte a forrás. Halálos áldozata is van annak a nagy kiterjedésű erdőtűznek, amely csütörtök este keletkezett a dél-horvátországi Omis térségében, majd lakóházakra is átterjedt. A rendőrség péntek délután egy holttestet talált a leégett terület átvizsgálása közben. A Spliti kórházban 40 embert láttak el, közülük 7-en lélegeztetőgépre kerültek. 4 magyar állampolgár sérüléséről kapott jelzést a külügyminisztérium, a külképviselet közvetlenül intézkedett a segítségnyújtásról, írta a tárca péntek kora délután a horvátországi erdőtűz fejleményeiről beszámoló Facebook bejegyzésében. A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki sem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban, közölte Orbán Anita külügyminiszter pénteken délután az MTI-vel. 2 tűzoltó repülőgép dolgozik a helyszínen, hogy megakadályozzák a tűz újbóli fellángolását. Közben a hatóságok megnyitották a forgalmat a korábban elzárt útszakaszokon. Az áramellátás még akadozik. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter leváltotta Láng Gézát, a Magyar Posta vezetőjét. Nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a Magyar Posta ZRT 2025-ben mintegy 21 ezer munkavállalót foglalkoztatott. A cég adózott nyeresége tavaly 16 milliárd forintot tett ki. 14. Leó pápa arra buzdítja az augusztus 11-e és 16-a között a csehországi Ostravában megrendezett országos ifjúsági találkozó résztvevőit, hogy forduljanak bizalommal Jézushoz, aki legyőzte a világot. A Szentatya arra ösztönözte a fiatalokat, hogy tegyenek tanúságot Isten szeretetéről, az élet és a társadalom minden területén, és apostoli áldását adta rájuk. Végül az időjárásról. Szombaton ismét hőségre számíthatunk, folytatódik a napos idő, csak kisebb körzetekben képződhet kevés, csapadékot nem adó gomoly felhő. A délire forduló szél megélénkül, délutára 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket! Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy holnap Szűz Mária mennybevételének ünnepén délelőtt 10 óra 4 perckor közvetítünk Szentmisét Budapestről a Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya plébánia templomból. 22 óra 4 perc. Megismételjük a kerengő délutáni adását.

0: az energiahelyzetről, az energiapolitikáról beszélgetünk Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjével. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Pécsi Krisztina vagyok. A Paksi atomerőmű a hazai villamosenergia termelés meghatározó eleme, de vajon mekkora szempont a nukleáris biztonság fenntartása? Melyek a nukleáris biztonság alapvető követelményei?
1: Mindenképpen az elsőrendű szempont, azt hiszem ezt bármelyik kedves hallgatónk is tisztában van azzal, hogy egy atomerőműnél nincs fontosabb szempont, mint a biztonságos üzemelés és a technológiai fegyelemnek a betartása, és ugye rögtön utána következik az, hogy a környezeti hatások is megfelelő range-en belül maradjanak, ugye, hogy a konkrét mostani esetre utaljak, ugye 29,5 fokos most a Duna, amúgy alapból, és ugye a hűtővíz, amikor már használtam, visszaáramlik a Dunába, a Paksi atomerőmű hűtővíze, az egy 8 fokkal tovább emeli ezt a hőmérsékletet. Tehát elbírjuk képzelni azt, hogy egy 37-38 fokos a Duna, addig, amíg el nem keveredik a Duna saját hidegebb vizében ez a hőmennyiség, és bizony ez messze menő nem a Duna természetes vizének a saját range-e, tehát ez már egy nagyon meleg és valószínűleg nagyon oxigénhiányos víz, amiben a Duna természetes élővilága mindenképpen sínlődik, úgyhogy az ökológiai szempontokat is bizony figyelembe kell tartani, és ugye jó, ha tudják a kedves hallgatók, hogy mindig a naperőművek túltermelését okolták azért, vagyis legtöbbször, hogy a Paksi atomerőművet a múltba is bármikor vissza kellett terhelni kereskedelmi okokból, pedig ennek a nagyon nagy része éppen a Duna megfelelő hőmérsékletének a fenntartása volt az oka, tehát nem is elsősorban a naperőműveknek a túltermelése. Tehát nagyon fontos a nukleáris biztonság, annál nincs fontosabb, mert ha ez nem működik, akkor a súlyos katasztrófákkal járhat, de majdnem ilyen fontos, és emellett nagyon fontos az ökológiai katasztrófa elkerülése, tehát a Duna víz hőmérsékletének a megfelelő keretek között tartása is.
2: Az elmúlt hetekben az is kérdés volt, milyen műszaki megoldás lehetséges az üzemeltetéshez szükséges hűtővíz biztosítására?
1: Általában a Duna, amikor közepes a vízállása, olyan 2300-2400 köbméter per másodperc a vízhozam. Most 730-735 a vízhozam másodpercenként, ez ugye harmada, ha még a középvíznek is, tehát nagyon alacsony a vízállás, és nyilvánvaló, hogy ez hatással van az atomerőmű vízellátására, ami azt jelenti, hogy a teljes hűtővízigénye az atomerőműnek a 100 köbméter másodpercenként, tehát olyan 13-14%-a a mostani vízhozamnak. Tehát maga a vízmennyiség megvan a hűtésre. A probléma az, hogy olyan alacsony a vízállás, hogy az atomerőművet ellátó szivattyúknak a szívócsövei vannak túl magasan a vízszinthez képest. Ugye, ha az üzemvízcsatornába sikerülne visszaduzzasztani valamilyen módon, erre sok javaslat van, hogy hogy
2: van, aki a duzzasztás ellen van, van, aki mellette.
1: Igen, tehát megoszlanak a vélemények. Nyilvánvaló, hogy a Paksi atomerőműnek, aki eléggé csendes az ügyben, nem szólalnak meg hivatalos atomerőművi szakértők és vezetők az ügyben, jó lenne pedig, hogyha egy kicsit segítenének. Ilyen a magyar ember, ugye, hogy amikor megy a foci, akkor mindenki futballszakértő, ha épp Covid járvány van, akkor mindenki vírusszakértő lesz. Most mindenki energetikai szakértő, de azon belül mindenki legjobban a Paksi atomerőműhöz ért, és annak a vízellátásához. Én is ilyen vagyok, én is tippeltem sokféle megoldásra. Vannak mellette szóló érvek és negatív érvek, egy dolgot viszont mindenképpen érdemes lenne csinálni, hogy egy gyors beavatkozással, valahogy egy mobil pontongáttal, vagy egy plusz fenéküszöbbel, ami ideiglenes, tehát a románok például azt csinálják, hogy uszályokat raktak meg kővel, nagy, hatalmas vas uszályokat elsüllyesztették megfelelő módon, hogy az ottani Csernavodai atomerőm üzemvíz csatornájába több víz áramoljon be. Ilyen ideiglenes megoldások lehetnek, és annak meg kell nézni a hatását, hogy valóban hány centivel emeli meg a vízszintet. Na de láttuk, hogy 10-20 centi vízszint emelkedéssel már egy újabb turbinát be lehetett indítani, tehát most a 8 áramtermelő turbinából 2 már működik, és ez elég volt 10-valahány centi víz. Tehát ilyen kicsin múlnak a dolgok. Megéri akár ilyen ideiglenes megoldásokkal is esetleg elgondolkodni. Láthatták már szerintem minden érdeklődő, hogy lehet szárfalat építeni a üzemvíz csatorna elé, amiben meg lehet emelni a vízszintet. Vannak ilyen ideiglenes vízsarkantyúk, ami a folyásnak az áramlását változtatja meg, de úgy, hogy mélyíti a befelé menő vizet, a hordalékot úgy intézi, mert felgyorsul a víz, ott a hordalékot eltakarítja ez a nagyobb sodrású víz a sarkantyú folyás elleni oldalán, és akkor be az üzemvíz csatornába több víz áramlik. Tehát vannak ilyen megoldások, csak az a baj, hogy még egyszer se próbálta ki ezt azelőtt senki, és most kellene kísérleteket lefolytatni, hogy minek hány cent lenne a hatás.
2: Vannak hűtőtornyok, vagy hűtőcellák építéséről.
1: Erről is fogok beszélni mindjárt, csak még annyit, hogy vannak hatalmas szivattyúk is, ilyen szükséghelyzeti ellátásra. Ezeknek is a jelenleg ott lévő pajtás úszószivattyúk együttes kapacitása, ha mind működne, mind a 29, csak 12 működik, akkor akár egy blokkot is képesek lennének ellátni vízzel. Bár ezek benne vannak az atomerőmű normál protokolljában, hogy szükséghelyzet esetén ezek bevethetők. Csak ugye úgy látszik, ezt a jelenlegi kormányzat vagy nem készült fel megfelelően, vagy nincs meg a megfelelő tudás, vagy éppen a döntésképes vezetők épp akkor lettek leváltva, amikor kellett volna, hogy valaki alá merjen írni egy ilyen utasítást. De lényeg az, hogy az idő elment, ezekre föl lehetett volna készülni, a paksi atomerőmű leterhelései nem most kezdődtek. Szorványosan 2020-ban, 21-ben már előfordult kis víz miatti leterhelés, aztán ez minden évben egyre több lett. Ugye mindig azt hittük, hogy ez csak egy nagyon rossz év volt, és az asszály szempontjából egy nagyon rossz év volt, és a következő évben visszatérünk a normális kerékvágásba. Na, ehhez képest az utóbbi 5-6 évben évről évre egyre rosszabb lett. Tehát már ott tartunk a pár gigawattórás kiesések miatt, elvesztegetett áram miatt, ami a visszaterhelés alatt ennyit nem termelt meg a Paks, most már 150 gigawattórát nem termel meg. És 2023-tól már lehetett látni, hogy ez a tendencia fokozódóan tartós. Persze június végén is, meg még nagyon sokszor vissza kellett már előzőleg terhelni, és most már a nulláról, vagy pár gigawattóráról 150 gigawattóránál tartunk, amit nem termel meg az atomerőmű, úgyhogy megvan véve a fűtőelem, az szépen ott ketyeg a reaktorokba, és nem termelődik áram, mert nem kap gőzt a reakcióból az áramtermelő turbina. Mert így van megcsinálva, tehát így tudják fékezni, megállítani magának az erőműnek a termelését. A hűtésben nagyon sok megoldás van, sok-sok éve vannak olyan javaslatok, hogy akár Heller forgó hűtőtornyokkal hűteni a paksi vizet, de ez már annak segít. Használt hűtővíz, ami egyébként a használtságot nem úgy kell venni, abból szennyvíz lesz, hiszen az ugyanolyan víz marad, mint volt, a szennyezés nem igen éri, csak meleg lesz, hőszennyezés éri. Na most ezt a Dunába való visszabocsátás előtt Heller forgó hűtőtornyokban lehűtve sokkal inkább lehetne, jobban lehetett volna, ha ez ilyen megoldások már előzőleg létesültek volna, a hűtővízterhelés, hőterhelését csökkenteni. Ez ma is benne van a javaslatok közt, ráadásul ugye Heller forgó hűtőtorony, ez egy kiváló magyar szabadalom, ma is reneszánszát éri ebben a világban, ahol a atomerőművek is egyre kitettebbek ugye a vízhiány miatti problémáknak, és egyébként azt csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy nem véletlenül folynak olyan kísérletek és olyan fejlesztések az atomerőművek világában, ami hűtőközekként már nem vizet használ, hogy elszakadjon a környezeti függőségtől az atomenergia is, hanem olvadéksós, vagy nem tudom, ólomhűtés, tehát egész más megoldásokon is kísérleteznek. Lehet, hogy a jövőben erre majd születik olyan megoldás, amikor a víz szóba se kerül ilyen szinten, mint amennyire most.
2: A kormány a jelenlegi energiaválság tanulságaira reagálva átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el. Ebben a megújulók is szerepelnek.
1: Mindenki tudja már szerintem, hogy 4000 megawattnyi új szélerőművi kapacitást tervez a Tisza kormány a helyreállítási terv terhére, ugye ez az a bizonyos HET-nek rövidítik, aminek a révén ugye 10 milliárd eurónyi működőtőke érkezik az országba, remélhetőleg minél hamarabb, amiből 6,5 milliárd a visszanemtérítendő támogatás, és 3,5 milliárd a hitel. Tehát ebből lesz egy viszonylag nagy arányú fejlesztés, nem csak a szélerőművi termelés vagy kapacitás lesz jelentősen megnövelve, hanem a
2: több mint tízszeresére növelni a szélerőmű.
1: Igen, a hálózat, így van, tehát hálózati fejlesztésekre is szükség van ehhez, nem kevésre, tehát egy nagyon komoly fejlesztési tervről beszélünk, ugye ez körülbelül akkora pénz, ami a magára a hálózatfejlesztésre meg tárolókapacitásokra fordítódik, amivel a MAVIR rendelkezett az elmúlt években állami és saját forrásból, tehát ebből nagyon jelentős fejlesztéseket hajtott végre a MAVIR, és azt is el kell ismerni, hogy a szélerőműveknek mindenképpen lesz egy kiegyenlítő hatása, legalábbis, hogyha időjárás függő áramter, energiatermelés most egy kalapba tesszük, mindenképpen a naperőművi termelést fogja egy picit kiegyenlíteni, csökkenni fognak a negatív áras, meg a közel nulla áras, áramáras időszakok valamennyivel, tehát jó hatása van, hiszen a szél nem föltétlen akkor fúj, amikor a nap süt, tehát van egyfajta kiegyenlítő hatása, meg ez is egy lehetőség a zöldítésre, ez tény. Csak ugye Magyarországnak van egy nemzeti energia és klímaterve, amit Brüsszel is elfogadott, és abban már le van írva egy terv, amit Brüsszel is jóváhagyott, hogy 8,5 gigawattnál járunk, tehát 8500 megawattnál járunk naperőművi és háztartási napelemrendszer kapacitás tekintetében, és ezt 2030-ra 12.000 megawattra terveztük növelni, úgyhogy az eredeti tervekben összesen 1000 megawatt szélerőmű van, és az ehhez megfelelő kiegyenlítő és tároló kapacitásokkal együtt. Ez volt az eddigi terv. A kérdés, hogy hogy tervezi a Tisza kormány megvalósítani a 4000 megawattos szélerőmű kapacitás növelést, mert ha ez rámegy arra a 12.000 megawatt naperőműre, tehát úgy lesz, hogy mint ami a Nemzeti Energia és Klímatervben Brüsszel által jóváhagyottan majd 12.000 megawatt naperőmű, vagy a 4000 megawatt szélerőmű, ugye az együtt már akkora mennyiség az időjárás függő áramtermelésbe, hogy ha egy rendszert ilyen szinten megváltoztatok, akkor nem csak az az egy elemet kell megváltoztatni, amit megváltoztatok, hanem az összes elemét meg kell változtatni. Ez azt jelenti, hogy jelentősen meg kell növelni, legalább meg kell duplázni az áramtároló kapacitásokat. A jelenleg épülő 1,65 gigawattnyi új földgáztüzelésű erőművi kapacitást még 2 gigawattal meg kell növelni. Ez az, ami kiegyensúlyozza az időjárás függő termelést, és jelentősen tovább kell fejleszteni a hálózatokat. Én kiszámoltam a mesterséges intelligencia segédletével, hogy ennek mi a költsége, ha ez így együtt valósul meg, tehát a nap és a szél az eredeti tervek szerint megy, akkor ez körülbelül a GDP-nk évi 4%-a. Ez a fejlesztés. És körülbelül ennyit költünk az egészségügyre, és ennyit költünk az oktatásra. Tehát ezt úgy kell nézni, hogy 2030-ig ez egy nagyon-nagyon kemény beruházási pálya, amit lehet, hogy részben EU-s segítsége, részben beruházási összegekből kerül finanszírozásra, de ezt visszafizetni a fogyasztók fogják.
2: Ugyanakkor Magyar Péter közölte, a szélerőművi projektekben magyar állami tulajdonrészt írnának elő.
1: Hát ez egy nagyon kérdéses dolog. Képzeljük el, hogy ma a megújuló energiatermelés az jelentős állami támogatást kap. Paks ma olyan maximum 15-18 forint per kilovattóra áramáron termel áramot. Most ehhez képest egy kötelezően átvendő megújuló naperőmvi termelés az 46 forint per kilovattóra. Tehát ennyi támogatást kap, a piaci ár meg valahol a kettő között van. Tehát támogatom az árakat, tehát a szélerőművek is nyilvánvaló, hogy támogatott áron fognak működni, mert a piaci környezetben nem állnak meg ők sem. Tehát egyelőre semmilyen megújuló. A napenergia képes piaci környezetben megállni addig, amíg optimálisak a körülmények, meg a többi erőművet leszabályozzák természetesen, ilyen viszonyok között tud talpon maradni. A szélerőművek ugyanígy, tehát állami támogatást kapnak a támogatott áramárokon keresztül. És akkor állami tulajdon is részük lesz, tehát az állami támogatás az állami tulajdonon keresztül. Hogy valósul ez meg? Most próbálom magam elé képzelni, mert ugye a haszna ezeknek állami támogatásból is lesz a szélerőműveknek is. Most akkor az állami tulajdon az azt jelenti, hogy az állam által kifizetett ártámogatásnak egy részét valahogy visszajut az államhoz. De hát így is úgy is támogatással működik. Tehát ez gyakorlatilag pénzben szimbolikus. Ebből a magyar államnak pénzbeli haszna nem lesz, hiszen így is hatalmas támogatásokat fognak az árra kifizetni. De ez rendben van. Egy kormány vállaljon a közjó érdekében ilyen projekteket. Zöldüljünk, legyen tisztább a környezetünk, legyen kiszélesítve. Ugye azért sírtunk évekig, hogy nagy baj, hogy csak a napelemre, csak a naperőművekre teszünk, amikor fejlesztjük a zöldítést. Jó, legyen szél is, legyen szélesebb a portfólió, ne függjünk egyetlen dologtól. De ugye itt a helyzet az, hogy a támogatással olyan szinten kell maradni, hogy az bírja a költségvetés. Akkoriban, amikor ez egész indult, a napelemekre azért tett, és azért indította be az Orbán kormány, mert már majdnem üzleti viszonyok közt is megállt. Tehát már alig került többe a napelemek, naperőművek által termelt áram, mint egy hagyományos erőműnél. És ebben a helyzetben viszonylag kicsi támogatással egy hatalmas kapacitás növekedést lehetett elérni, hiszen már nagyon közel volt ahhoz, hogy piacon is megállja a helyét. A szélerőműveknél nem ilyen egyértelmű a helyzet, Magyarországnak kiváló a nap potenciája, tehát a nap erőművi potenciája, sokat süt a nap, ezt megtapasztaljuk, hogy most már inkább bújdosunk a nap elő, nem, hogy keresnénk. Nagyon jó a napenergia potenciál, szél energia potenciája, az pedig nagyon nem jó. Majd érdekes lesz, ne legyen igazam, addigra a klímaváltozás miatt legyen Magyarországon folyamatosan erős szél, mint az Északi-tengeren, vagy a Lengyel-Alföldön. Legyen így. De jelen pillanatban az a helyzet, hogy az országban pár olyan pont van, ami potenciálisan alkalmas, és ugye azt is tudjuk, hogy ezek az új szélerőművek, ezek már 200 méter magasak lesznek, meg sokkal hatékonyabbak, mint a mostaniak. Csak a puding próbálja az evés. Ugye eddig azért nem költöttünk a szélenergiáját, mert a magyar potenciál nem volt túl jó, és elég szomorú lesz látni azt a hatalmas, sok ágaskodó szélturbinát, hogy állni fog. Tehát ez elég lehangoló lesz. Ugye a helyzet az, hogy a V4 pluszos országok,

0: pontok alapján fognak majd dönteni. Illetve tárgyalnak az orosz kapcsolatok újra gondolásáról, esetleg a projekt átalakításáról is.
1: Azt mindenkinek tudnia kell, hogy nagyon durván nőni fog a következő években és évtizedekben az ország villamosenergia fogyasztása. Látjuk, hogy minden abba az irányba megy, a közlekedés is egyre inkább villamosítva lesz, csúnya szóval elektrifikálva, ez ilyen divat szó, de az embernek beletörik a nyelve. Mindenesetre ez lesz. A közlekedésben is egyre felgyorsultabb módon, ugyanez lesz az épületekhez köthető energiafelhasználásban is, láthatjuk, hogy másokon hűtenek klímával, nagyon sok minden függ ma már ott is a villamos energiától, és életünk minden terén, és a sok-sok kütyű, még ugye, ami majd még jön, meg ami már van, tehát ebbe az irányba megyünk, ez azt jelenti Magyarországon is, ami ugye teljesen együtt halad a világ élvonalával ebből a szempontból is, hogy 2030-ra már a mostanihoz képest egy 30%-kal nő a villamosenergia igény, 2040-re 60%-kal a mostanihoz képest, és 2050-re meg fog duplázódni körülbelül. Tehát ebben Paks 2-nek hatalmas szerepe kéne legyen, hiszen láthatjuk, hogy a nap és a szélenergia bármilyen tiszta is, egyébként klímavédelmi szempontból az atomerőművek is tiszták, tehát bármilyen tiszta is, de látható, hogy óriási tartalékok képzése nélkül nem tudja az ellátás biztonságot garantálni, és nem akkor működik, amikor szeretnénk. Ahhoz, hogy erre a szintre eljussunk, 20-30-szorosára, meg 40-szörösére kell növelni a tárolási kapacitásunkat, ami sokkal drágább, ha összeadom, mint egy atomerőmű. Sokszorosa, ha ezt a tárolási kapacitást összeadom. Tehát a legjobban akkor járunk, ha tervezhetően működő atomerőmünk lesz, amivel az ellátás biztonságot és a klímapolitikai szempontokat egyszerre tudjuk követni. Tehát kell a második atomerőmű, mert az egész történetnek a végére 2040-re már ez a két atomerőmű, hiszen még a Paks 1 is működni fog, hiszen meghosszabbítják várhatóan az üzemidejét még egyszer.
0: És tehát ez kulcsfontosságú.
1: Kulcsfontosságú. Akkora lesz az atomenergia arányba 2040-re a két atomerőművel együtt, mint most. Tehát azzal csak megőrizzük a részesedését. Amiatt, mert rengeteget fog nőni a fogyasztásunk, tehát mindenképpen szükség van rá. Az, hogy milyen felállásban fog folytatódni, hogyha a jelenlegi felálláshoz bárhogy hozzányúlnak, az még éveket fog jelenteni késlekedés szempontjából. Már így is késés van. Ennek a Paks 2-nek már 2026-27-ben működnie kellett volna. Tehát mostantól egy éven belül már ott kéne tartani, átadjuk. Ehhez képest ugye 2030-as évek elejéről beszélünk most. Ha a beruházás átalakul, akkor az azt jelenti, hogy az még sok év késés lesz, akkor minden újra tervezés. Van ugye bejelentkezett itt sok mindenki a régióban, tehát a Westinghouse is kandidál arra, hogy esetleg a Paks 2-t átvegye, a franciák is tudjuk, hogy érdekeltek, és van is kapcsolat mind a Westinghouse-szal, mind a francia Framatommal, vannak kapcsolatok. Meg hát itt vannak a kis modulális reaktorok, amivel még Szijjártó miniszter úr kezdte meg az első kapavágásokat, ezen a területen már volt szándéknyilatkozat arról, hogy 10 ilyen kis modulális reaktort építünk az országban, ennek a jogi meg mindenféle engedélyezési előkészületei megkezdődtek, van a General Electricnek meg a Hitachinak, ugye amerikai-japán konzorciumban van egy nagyon jó pofa 300 megawattos kis modulális reaktora, amire már nagyon konkrét tervek alapozódtak. Ez is lehet egy irány, de itt még mindenképp szükség lenne az országba egy hagyományos nagy erőműre, hagyományos nagy atomerőművel, csak azért is, mert azért Paks 1-nek az életkor az nem végtelen. Tehát azt is pótolni kell.
2: Kedves hallgatóink, Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetőjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.

0: Folytatjuk a közéleti beszélgetéseket.
1: Munkatársaim nevében is tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Sallai Éva. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szilágyi Zsoltot, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársát, akivel a rákóczi táborokról beszélgetünk, hiszen a nyár folyamán több mint 20 000 fiatalnak biztosít lehetőséget táborozásra a Rákóczi Szövetség a Rákóczi táborban. Arra kérném Zsoltot, mutassuk be röviden a kedves rádióhallgatóknak ezeket a nyári táborokat, amelyeknek a menetrendje már április elejétől olvasható a Rákóczi Szövetség honlapján.
2: Tisztelettel köszöntöm én is a hallgatókat, és köszönjük szépen a lehetőséget, hogy kis betekintést nyújthatunk a Rákóczi Szövetség nyári tevékenységébe. Ahogy tetszett említeni, 29 országból több mint 20 000 fiatal érkezik a Rákóczi Szövetség által szervezett 30 táborba és rendezvényére a nyár folyamán. Ezt értjük egészen június elejétől szeptember első hetéig. Ez egy nagy szám minden tekintetben, de hogy hogyan is tevődik ez össze? Ahogy említettem, 30 különböző rendezvényünk van, bizonyos korosztályoknak szóló táborok, ezekről részleteiben később is fogunk beszélni. Általános iskolásoknak anyanyelvi táborok, ebből van 3 az idén nyáron, 4 nagy klasszikus értelemben vett középiskolás tábor, egy kárpát-medencei színjátszó tábor a Déri Nép programmal együtt, szintén középiskolás fiataloknak. Emellett vannak tematikus táboraink Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházzal együttműködésben szintén egy színjátszó tábor. Van 2 túrakerékpáros táborunk is a Mátrában, ezen kívül 6 vitorlástábor, a bajai anyanyelvi tábor, ami egy nagy hagyományú tábor, természetesen a pedagógusokra is gondolunk, az összmagyar tanártábor keretein belül, valamint az egyetemistáknak is klasszikusan augusztus közepe vége fele szervezünk egy nagy rendezvényt, de mindez a június 4-i nemzeti összetartozás napi programsorozatunkkal és diákutaztatási programmal kezdődött. Sőt, hogyha picit nem vagyunk annyira szigorúak, akkor már a csíksomlyói pünkösdi búcsút és zarándoklatot is belevehetjük, hiszen oda is 300 fiatal érkezett a Boldogasszony zarándokvonattal Csíksomlyóba, hogy a magyarság ünnepén együtt legyenek a Kárpát-medencéből és a világ számos pontjáról érkező társaikkal.
1: Tisztelettel ajánlom a kedves rádióhallgatók figyelmébe a Rákóczi Szövetség honlapját, amelyről bővebben tájékozódhatnak mindezekről, és bevallom, hogy én magam is onnét készültem erre a beszélgetésre. Amikor ezt az interjút rögzítjük augusztus 6-án, éppen a 3. összmagyar anyanyelvi tábor zajlik Sátoraljaújhelyen a Rákóczi táborban. Azt gondolom, borzasztó fontos, hogy a diaszporában élők, sőt, ha tágan tekintjük a világban élő, magyarul tanulni vágyó diákok részt vehetnek ebben a táborban. Milyen programokkal készülnek?
2: Az anyanyelvi táborok legfőbb célja és küldetése, hogy azokat a fiatalokat szólítsa meg, akik a Kárpát-medencében, a Külhonban, nyelvhatáron vagy szórványterületeken élnek. Hozzájuk csatlakoznak a diaszpórából, akár Európából, a Kárpát-medencén kívülről, vagy a tengeren túlról érkező társaik. A 8 és 14 éves közötti korosztályról beszélünk most. Ugye nyilvánvaló az, hogy akik ideérkeznek ezekbe a táborokba, nekik nem evidencia az, hogy otthon a saját környezetükben anyanyelvükön tudnak megszólalni. Ezért olyan programokat, olyan előadásokat, olyan foglalkozásokat tartunk, vagy szerveznek a kollégák ezekben a táborokban, ami az anyanyelvhez való kötődést és az anyanyelvhez való kapcsolódásnak a megerősítését igyekeznek ösztönözni. Akár legyen szó egy kézműves foglalkozásról, hiszen azért ott is, ahol mondjuk egy pirográfia kapcsán azért mégiscsak a foglalkozást vezető ember magyarul mondja el azokat a mondhatni szakszavakat is, amiket lehet, hogy a gyerkőcök addig nem hallottak, és akkor már tanulnak, már bővítik a szókincsüket. De nyilván vannak kulturális programok, színházi előadások, amik mind-mind ugye a magyar nyelv kultúrát erősítik, és hát természetesen a magyar történelemhez is igyekszünk kötődést kifejteni, különböző kirándulásokkal, tárlatvezetésekkel, múzeumlátogatásokkal igyekszünk ezt a célt szolgálni. Mindig nagy a zsivaj a Rákóczi táborban, hiszen hétről hétre 900 diák érkezik, most is így van ez a 3. anyanyelvi táborban is, és hát remek lehetőség tényleg arra, hogy a fiatalok, akik több száz, több ezer, vagy akár 10 000 kilométerre laknak egymástól, kapcsolódjanak, kötődjenek egymáshoz, magyarul tegyék mindezt, és talán ez a legnagyobb hozadéka ezeknek az anyanyelvi táboroknak. A középiskolás táborainkban is rengeteg interaktív, színes program megtalálható, ugyanakkor igyekszünk odafigyelni arra, hogy a fiatalok lelki feltöltődést is kapjanak. Minden táborunkban van szentmise, istentisztelet, és a 2. középiskolás táborunkban az a megtiszteltetés ért bennünket, hogy július 29-én meglátogatta a 900 táborozót Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, aki szentmise kérdését is bemutatott a táborozóknak. Püspök úr egyébként rendszeres látogatója rendezvényeinknek az évközben is, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ő nem csak ellátogatott a táborba, hanem a Szent Misét is ő mutatta be a táborozóknak.
1: Annak idején a Rákóczi Szövetség indulásakor Halz József elnök úr nagy figyelmet fordított a magyar nyelvőrzésére, és bizony nagyon sokat számított akkor a diaszporában, a már elszorványosodott településeken, hogy ezek a gyerekek magyarul beszéltek, és a családok is megerősödtek abban, hogy érdemes megőrizniük, továbbadniuk a magyar anyanyelvet. Hogyan segítik ezek a nyári táborok a magyar iskola választást?
2: Mi azt reméljük és azt gondoljuk, hogy akik általános és középiskolába járnak, ugye a középiskolai táborainkba azok az iskolák kapnak meghívást, ahol a Rákóczi Szövetségnek működnek ifjúsági szervezetei. Tehát, mint egy plusz, akár emiatt is megérheti magyar iskolába járni a külhonban, hogy ilyen lehetőségeket kapjanak a fiatalok. Az anyanyelvi táboroknál ugye ott akár fölfogható köszönetként is, hogy a szülők magyar iskolába iratták a gyermekeiket, és igyekeznek a saját környezetükben, a saját közösségükben megtartani a magyarságot, megmaradni magyarnak, és a Rákóczi Szövetség ezzel is, ezekkel a táborozási lehetőségekkel, és az egyéb évközi lehetőségeivel, akár pályázati lehetőségeivel is igyekszik kifejezni ezt a hálát és köszönetet, amit ezek a szülők a magyar nyelv és a magyar közösségek megmaradásáért tesznek.
1: El kell mondjam a kedves rádióhallgatóknak, hogy Szilágyi Zsolt, hálózatfejlesztésért felelős munkatárs, tehát akivel most beszélgetünk, maga is önkéntesként kezdte valamikor a Rákóczi Szövetségben, és önök nagyon sok önkéntessel dolgoznak iskolákban, a Rákóczi Szövetség különböző szervezeteiben. Én kiírtam a honlapról döbbenetes szám szerintem, hogy jelenleg 38.307 tagja van a Rákóczi Szövetségnek, 684 szervezetben, és bizony 80 éves programot szervez. Miért fontosak az önkéntesek, és annak idején Zsolt miért vett részt a Rákóczi Szövetség munkájában önkéntesként?
2: A kérdést két részre bontanám. Egyrészt először az önkéntesek részéről közelíteném meg, ugyanis ők azok az a több mint 100 egyetemista fiatal, akik lehet, hogy annak idején maguk is kipróbálták magukat táborozóként a Rákóczi táborban, és úgy gondolták, hogy ők még nem akarnak szakítani a Rákóczi Szövetséggel. Ők azok a fiatalok, akik segítik ezeknek a tényleg méretében is nagy, és úgy gondoljuk, hogy jelentőségében is nagy táboroknak a lebonyolítását. Ők vannak ott hétről hétre, felügyelik a táborozókat, segítenek abban, hogy a tábor minél gördülékenyebben lefolyjon. Ők azok, akikre mi a központi irata munkatársai nem csak a nyáron, nyilván a nyár az egy ilyen szempontból zsúfoltabb időszak, de az egész évben kapcsolódunk. Amikor mondjuk elmegyünk egy iskolába a tanév folyamán, hogy beszámoljunk arról, hogy mi is az a Rákóczi Szövetség, szintén ezek az egyetemista fiatalok kísérnek el bennünket, hiszen ők a saját élményeiken keresztül sokkal személyesebben, hitelesebben tudják elmondani. És van ennek a táborozásnak egy megtartó szerepe, és nagyon sokan az önkéntességből, jó pár kollégámat és magamat is beleértve, úgy gondolták, hogy ők szeretnének itt a Rákóczi Szövetségnél dolgozni, hiszen a cél és az az ügy, amit képvisel maga a Rákóczi Szövetség, úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, és nem csak a Kárpát-medence, hanem a világ magyarságának tekintetében egy jó dolog.
1: Említette az imént, hogy jelenleg is 900 diák vesz részt a Rákóczi táborban. Nem lehet könnyű ennyi diákra felügyelni, programot szervezni. Gondolom, hogy nagy öröm nem csak a Rákóczi Szövetségnek, de a diaszporában élő magyarságnak is a Sátoraljaújhelyi Rákóczi tábor, amelyben Halz József egykori elnök úrról sportcsarnokot neveztek el. Bizonyára boldog lenne, ha látná, mivé fejlődött az ő kezdeti próbálkozása. Mi az oka ezeknek a Rákóczi táboroknak a népszerűségének? Miért vállalta ön annak idején az önkéntességet, és hogy látja most hálózatfejlesztésért felelős munkatársként ezt a fejlődést, ezt a csodálatos évet?
2: Hogy miért jelentkeztem? Talán én mindig is magamat egy nagyon közösségi embernek tartottam, középiskolában, egyetemen egyaránt, és nagyon szerettem aktívan nem csak résztvevőként részt venni dolgokban, hanem szervezési feladatokat is magamra vállalni. És amikor elkezdtem dolgozni a Rákóczi Szövetségnél önkéntesként, az őszi időszak volt, és a következő nyáron már be tudtam csatlakozni én is a tábori folyamatok szervezésébe, és ott is voltam helyszínen, mint csoportvezető. Ez számomra hatalmas élmény volt, és jobban megerősített abban, hogy egyetem mellett mindenképp szeretném folytatni, és hogyha van rá lehetőség, akkor itt is dolgoznék teljes állásban. Tehát ez egy ilyen szép folyamat volt. Amilyen szép folyamat az is, ahogy tényleg a Rákóczi tábor kibővülhetett. hiszen most már egy időben, ahogy előbb is említettük, egyszerre 900 résztvevőt tud nagyon modern körülmények között kiszolgálni. Tényleg minden apróságra figyelni kell. Nem mondom, hogy nem nagy kihívás minden egyes ilyen tábornak a leszervezése, lebonyolítása, de a nagy tapasztalattal rendelkező kollégák, de az a rutin, amit az évek alatt megszereztek, az mindenképpen szükséges ahhoz, és kell is ahhoz, hogy hála Istennek, és le is kopogom, gördülékenyen és zökkenőmentesen lefolyjanak ezek a táborok tényleg gyönyörű és fantasztikus körülmények között.
1: Sokat segítenek ebben a Rákóczi Szövetségben résztvevő, vagy a Rákóczi Szövetséghez kapcsolódó pedagógusok. És ahogy említette az imént, hogy ez a táborozás tulajdonképpen jutalom is a résztvevőknek, én azt gondolom, hogy a pedagógusok ugyanígy jutalomnak érzik azt, hogy nyaranta, sőt ősszel is továbbképzéseken, táborozásokon, tanár továbbképzéseken vehetnek részt, vagy akár színjátszó tábor szervezhetnek a gyerekeknek. Milyen a kapcsolatuk a Rákóczi Szövetség munkájában résztvevő pedagógusokkal, hogyan segítik elő ott a közösségépítést?
2: Igyekszünk minél folyamatosabbá tenni ezt a kapcsolatot, hiszen ezek a tanárok azok, akik egyrészt a Rákóczi Szövetség középiskolás rendezvényeinek résztvevőit is összegyűjtik, és ők azok a tanárok, akik a Rákóczi Szövetség ügyét a helyi iskolai közösségeikben viszik előre, viszik tovább. Ez a nyári összmagyar tanártábor, ami, hogyha nem tévedek, a 28. tanártábor volt az idén, szintén egy ilyen köszönetnyilvánítás az ő elvégzett munkájukért. És nagyon hálásak is vagyunk, hogy eljönnek ezekbe a táborokba, mert tudjuk, hogy ez a nyári vakációból vesz el még a pedagógusoknak is egy hetet, de mind a mellett, hogy szakmai programokat, ugye három témakörben zajlanak szakmai előadások, magyar nyelv és irodalom, történelem és természettudományok mellett azért igyekszünk az ő kikapcsolódásukra is természetesen figyelmet fordítani, és hagyni őket, hogy tényleg mind a mellett, hogy szakmailag is bővüljenek, emberi kapcsolatokat is tudjanak vagy alkotni egymással, vagy pedig fenntartani, vagy magasabb szintre emelni.
1: Gondolom, hogy a kedves rádióhallgatók nem lepődnek meg azon, hogy a Rákóczi Szövetségben igen erős a társadalmi felelősségvállalás. Ezt több oldalról is megközelíthetjük, nem csak a nehézsorsú családok gyerekek segítésében, nem csak a diaszpórában, a magyar nyelvű iskolában való eljutás segítésében, iskolabuszokkal, egy egész hálózattal. De én azt gondolom, hogy ide tartozik az is, hogy önök ukrán diákokat táboroztatnak rendszeresen, illetve őket is megajándékozzák iskolatáskával. Miért tartja ezt fontosnak személy szerint, és a hálózatfejlesztéssel ez hogy segíthető elő?
2: Már több mint 4 éve, lassan 5 éve tart az orosz-ukrán konfliktus. Ez alatt az idő alatt több mint 10 000 kárpátaljai magyar és ukrán diákot, szülőt, tanárt fogadott be a Rákóczi tábor. Köszönhetően annak a társadalmi összefogásnak, ami a Rákóczi Szövetség mögött is áll. Úgy gondoljuk, hogy egy ilyen sajnálatos és borzasztóan szomorú háborús helyzetből a Rákóczi tábor egy kis menedéket tud nyújtani, ha csak egy hétig is, de ezeknek a diákoknak mindenképpen és kísérőiknek, szüleiknek egy kis kikapcsolódást tud adni. De természetesen az is nagyon fontos, hogy amennyire tudjuk helyben is segítsük az ott élő családokat. Tetszett említeni az iskolatáskát is a kárpátaljai diákoknak. Éppen tegnap Csáki Csongor elnök úr szintén Kárpátalján járt, ahol ugye múlt héten egy pusztító erejű vihar okozott kárt rengeteg házban, és tegnap a kárpátaljai nagy családosok egyesületével közösen adtak át adományt egy a viharban súlyosan érintett családnak, de nyilván a Rákóczi Szövetség közösségének segítsége nélkül ez sem lehetett volna megvalósítható. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk mindenkinek, aki kiveszi a részét ebből a társadalmi felelősségvállalásból, és a Rákóczi Szövetség is lehetőségeihez és eszköztárához mérten természetesen igyekszik segíteni a legrászorultabbaknak is.
1: Nagy szükség van az összefogásra. Folyamatosan látható az önök honlapján, hogy a valamikor szorványosodott kis településeken növekszik a magyar iskolába járók száma. Gondolom, ebben nagy szerepe van az adott települések vezetőjének is, és láttam a honlapjukon, hogy települési szervezetek találkozóját is szervezik. Mit jelent ez?
2: A Rákóczi Szövetség ugye 1989-ben alakult, és nyilvánvalóan a legfontosabb célkitűzése a magyar nyelv, a magyar kultúra megőrzése a szorványvidékeken, és ez azóta is természetesen ugyanígy van. A 90-es évek közepétől, 2000-es évek elejétől elindult egy, mondhatni egy hálózatfejlesztés, és először azokon a településeken jöttek létre a Rákóczi Szövetségnek települési szervezetei, ahol olyan emberek laktak, akik maguk is átélték a kitelepítéseket a 40-es évek közepén. És ebből a hálózatfejlesztésből nőtt ki az, hogy most már több mint 260 településen működik Kárpát-medence szerte ilyen szervezet, és ezeknek a szervezeteknek a vezetőinek szoktunk tartani egy hétvégét, ami egy baráti hangulatú, teljesen, hogyha úgy mondhatom, informális hétvége, csak mégis, hogy ezek az emberek egyrészt találkozhassanak egymással, beszélgethessenek arról, hogy náluk saját településükön, saját közösségükben mi a helyzet, milyen folyamatok zajlanak, és az ott szerzett tapasztalatok nekünk is nagyon sokat segítenek a munkák végzésében, a rendezvényeink szervezésében, hogy milyen területen, milyen régióban, mire kell jobban odafigyelni. Ezek a visszacsatolások számunkra elengedhetetlenek, és ezért vagyunk nagyon hálásak a települési szervezeteinknek is, hogy a Rákóczi Szövetség ügyét helyi szinten is viszik előre.
1: Bevallom a kedves hallgatóknak, hogy én az őszi tervekről is szerettem volna beszélni, de annyi örömteli esemény zajlik, hogy lassan műsoridőnk végéhez közeledünk. Engedje meg azért egy kérdést az őszi tervekről. Már olvasható a Gloria Victis középiskolai történelmi vetélkedőzőnök honlapján. Kiket várnak?
2: A Gloria Victis történelmi vetélkedőjének az első fordulója a tanév végével már le is zárult, ez egy online forduló volt. Most a nyáron az eredmények kiértékelése történik, és az iskola kezdést követően hirdetjük ki az első fordulónak az eredményeit. Kárpát-medence szerte több mint 140 csapat jelentkezett, úgy gondoljuk, hogy ez egy szép szám, és ebből a 140 csapatból a 60 legjobb fog bejutni a középdöntőbe, ami az október 21-én kezdődő legnagyobb rendezvényünknek, a Gloria Victis 1956-os emlékünnepségünknek egy része. Ők automatikusan meghívást kapnak a háromnapos rendezvénysorozatra, és az eseménysorozat részeként vesznek részt a középdöntőn, és a döntőn is ebben a három napban. Úgyhogy szeptember elején várhatók a Gloria Victis történelmi vetélkedőjének az eredmények, ezt követően kiértesítjük az összes csapatot, kiemelten a legjobb 60-at, akik egyből meg is kapják a meghívást a rendezvényre és a verseny további fázisára. Most pedig mi is türelemmel várjuk, hogy megszülessenek az eredmények.
1: Kedves hallgatóink, Szilágyi Zsolttal, a Rákóczi Szövetség hálózatfejlesztésért felelős munkatársával augusztus 6-án rögzített beszélgetésünket hallották a Rákóczi táborban a nyár folyamán zajló eseményekről. És akkor talán ezzel fejezzük be, hogy figyeljék a kedves hallgatók a honlapot, figyeljék a diákok, a tanárok, hiszen rengeteg fontos ismeretet szerezhetnek a Rákóczi Szövetség honlapjáról. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Búcsúzik Önöktől a szerkesztőműsorvezető Sallai Éva.

0: Szokolai Dongó Balázs és Bólya Mátyás Régi Magyar Táncok című szerzeményét hallották a szerzők előadásában.
1: Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, ige naptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra. Következik a világújság. Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok jelenleg teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi szoros felett. Teherán és Washington még nem jutott végleges megállapodásra. Az Egyesült Államok indo-csendes óceáni stratégiájáról dr. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélget.
3: Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy az Egyesült Államok jelenleg teljes ellenőrzést gyakorol a Hormuzi szoros felett. Teherán és Washington még nem jutott végleges megállapodásra a konfrontáció megszüntetéséről, miközben a Hormuzi szoros lezárása továbbra is zavarokat okoz a globális energiaellátási láncokban. Donald Trump hétfőn olyan kártérítési követelésekkel állt elő Teheránnal szemben, amelyek korábban nem szerepeltek az amerikai tárgyalási feltételek között. Eközben a Bank of America arra figyelmeztet, hogy az olajárak emelkedése a tél folyamán is folytatódhat, amennyiben az Egyesült Államoknak és Iránnak nem sikerül megállapodnia a Hormuzi szoros újranyitásáról. Az Egyesült Államok 2026-os nemzetvédelmi és biztonsági stratégiájának központi eleme az indo-csendes óceáni térség. Az Egyesült Államok elsődleges célja Kína visszaszorítása és hatalmi törekvéseinek ellensúlyozása. A washingtoni vezetés minden korábbinál határozottabban erre a régióra helyezi a hangsúlyt, miközben elvárja a regionális szövetségesektől saját biztonságuk fokozottabb tehermentesítését. Az Egyesült Államok globális vezető szerepe tehát 2026-ban radikális átalakuláson megy keresztül. A hagyományos multilateralizmus és a transatlanti szövetségek támogatása helyett a kényszerítő America First, az indo-csendes óceáni térségre fókuszáló stratégia, valamint a hagyományos katonai és szövetségi feladatok részleges átadása jellemzi a Fehér Ház politikáját, például az ukrajnai támogatás koordinációjának áthelyezése a NATO európai tagjaira. Az Egyesült Államok protekcionista vámpolitikával és a kínai ellátási láncoktól való függetlenedéssel próbálja végezni a gazdasági irányítást. Az állami és magánszektor szoros együttműködésével az USA elsősorban a mesterséges intelligencia, a kvantum számítástechnika és a világűr stratégiai birtoklása révén védi globális elsőségét, miközben Kína kutatásfejlesztési kiadásokban történő felzárkózása komoly kihívást jelent. A helyi partneri kapcsolatok erősítése a térségben, például a szigetországokkal és a dél-ázsiai államokkal kulcsfontosságú a szabad és nyitott kereskedelmi útvonalak fenntartásához, míg az indo-csendes óceáni régió kiemelt figyelmet kap, addig más térségekben, mint Európa és a Közel-Kelet, az amerikai szerepvállalás csökkent.
4: Az Egyesült Államok nagyon régóta beleragadt ebbe a konfliktusba. Az élet számos területén a politika, a gazdaságpolitika, a világkereskedelem kérdésében számos olyan új problémát vetett fel a konfliktusnak az elhúzódása, amire esetleg az Egyesült Államok sem számított. Milyen hatással van a globális kereskedelem, a globális óriások jelenlétére és jövőjére az iráni háború, és milyen hatással van az Egyesült Államok távol-kelet politikájára, mert hogy az Egyesült Államok szeretné a súlypontját a távol-keletre helyezni.
5: Az, hogy a globális változást indítson el Irán, igen, hát ez a úgynevezett lepke hatást szokták emlegetni, egy lepke meglebenti a szárnyát, és akkor már x kilométer után már egy egész tornádot okozhat. Ilyen például ez az olajáraknak a hullámvasútja az, ami a lepke hatás, és nem csak az olajárak, hanem mondjuk a műtrágya export, és így tovább. És akkor még nem beszéltem egy másik tényezőről, ami megdágít mindent, és ez pedig a biztosítótárságoknak a kérdése. Egyértelmű, hogy a Lloyds és a többiek csak sokkal magasabb árét hajlanak biztosítani az öböl térségben levő és a Hormuzi szoroson keresztül haladó hajókat, ami megdágítja egyrészt a szállítás, másodszor pedig bizonytalanná tesz sokfajta exportot, végül is mondjuk élelmiszer exportban nem lehet hónapokig várakozni egy adott helyen, Ami a globális multikat illeti, ők azért nem nagyon szoktak ezeken veszteni, hogyha a Shell és a többieket nézzük, az ExxonMobil, a nagy olajtársaságok azért eléggé diversifikáltak ahhoz, hogy ne veszítsenek. Persze minden elkező hirdetése szemben az érdekük nem az, hogy az egekbe szökken az olajár, Venezuelát újra behozzák a nemzetközi vékeringésbe, bizonyos mértékben ellensúlyozzák a közel-keleti olaj áramlásának a csökkenését. Ami az amerikai távol-keleti politikát illeti, valóban az egyik fő év az, hogy az amerikaiak és a Trump adminisztráció minél hamarabb lezárja ezt a konfliktust, és Egyesült Államokon belül is sokan úgy gondolják, hogy ez a fajta politika, ez gyengíti az amerikai-indiai csendes-óceáni pozíciókat, és a fő stratégiai kihívás az nem Irán részéről adódik, hanem Kína részéről. Tehát, hogyha ezeket a konfliktusokat megoldaná, vagy lezárná az Egyesült Államok, akkor akár nagyobb katonai erőt, elsőbb a haditengerészeti erőt tudna a csendes óceánon bevetni, főleg annak a stratégiának a jegyébe, hogy Kínának úgymond megtagadja azt, vagy Kínától megtagadja azt, hogy túljusson az úgynevezett első szigetláncon, tehát ezen a Dél-Korea, Japán, Tajvan, Fülöp-szigetek, Vietnám, ott a félkörből kitörve kijusson a csendes óceánra, és ott amerikai érdekeket sértsen. Tehát ez viszont az amerikaiaknak nyilvánvalóan megfelelő elrettentő erőt kell felvonultatni a térségbe. A kínaiak jelenleg rendkívül nagy energiákat és erőforrásokat mozgósítanak, főleg a tengerészetnél mutatkozó aránytalanságot kiküszöböljék, de hát ez nem jövőre, és nem két év múlva, középtávon, vagy akár hosszabb távon érvényesülhet, de mindesetre a nagy stratégia az a csendes óceán és az indiai óceán térsége, nem pedig a hormuzi szoros, vagy pedig az öbör térsége a nagy politika szempontjából.
3: Az iráni háborúval Donald Trump amerikai elnök előre nem kalkulált bizonyos kérdésekkel, amelyek még csak kis lépcsőt jelentenek a csendes óceáni térség Amerika politikájában, így az iráni háború viszont jelentősen hátravetik, vagy hátráltatják ezt a nagy stratégiát, amit ön az előbb is vázolt. Az iráni háború most az egy dolog, hogy a félidős választásokban majd milyen eredményt mutat az amerikai félidős választásokban, de hosszú távon ezt a nagy stratégiát, a csendes óceán őrének nagy stratégiáját, koncepcióját mennyire, milyen mértékben hátráltatja?
5: Ilyen pillanatban azért stratégiai szempontból nem hátráltatja. Amerikai katonák nincsenek a szárazföldön. Egyrészt igaz, hogy haditengerészet és légierő van, légelhárítás nyilvánvalóan ezeknek egy részét vagy haszonnal lehetne alkalmazni a csendes óceán térségében is. De hát ilyen pillanatban azért még a kínaiak nincsenek abban a helyzetben, vagy abban az állapotban, hogy komoly, úgymond erőkivetítési képességet tegyenek szert, és ez ami fontos, mert a kínai képességek ilyen pillanatban inkább regionálisak, és a hivatalos ambíciók is inkább regionálisak, tehát a dél-kínai tengeren, a kelet-kínai tengeren levő, tehát a szomszédság politikában nagyon intenzív a kínai politika, de feltetően a céljuk az, hogy egyenlő erőkkel tudjanak fellépni az amerikaiakkal szemben a csendes óceáni térségben is. Persze itt a nagy kérdés az, hogy, és erre nagyon nehéz választ adni, hogy a kínaiak valójában mennyire törekednek arra, hogy az első támokat fölváltsák, mint globális hatalom, első számú hatalom. Ugyanis, hogyha itt sokat beszélünk, és beszéltünk eddig már a hormuzi szorosról, és a közel-keletről, és az olaj áramlás, a gáz, a műtrágya, és így tovább. Ugyanis egy Egyesült Államoknak a globális szerepe nagyon nagy részben azon múlik, hogy a többi ország mennyire fogadja el ezt a globális szerepet, és tovább menve addig fogadja el ezt a globális szerepet, amíg az első államok úgymond hasznos számukra, mert tehát végül is azért valljuk be őszintén, hogy az érdekek irányítják a világot, minden ellenkező híresztésre szemben, és még tovább benve addig hasznos Egyesült Államok országok többségének ilyen pillanatban, ameddig idézőjelben megfelelő szolgáltatásokat tud nyújtani. Tehát erre a szolgáltatásra utaltam többek között az öbölmenti arab országoknak a védelme, de lehet a NATO-t említeni, lehetne említeni a Csendes-óceánon az úgynevezett Quadot, az indiai-amerikai japán-ausztrál katonai együttműködést lehetne említeni. Nyilvánvalóan a különböző amerikai politikai és társadalmi hatásokat, illetve szövetségeket, politikai szövetségeket, diplomáciai szövetségeket, mindezzel ilyen pillanatban Kína nem tudja felvenni a versenyt, és olyan nagy kérdés az, hogy Kína fel akarja elvenni a versenyt ebbe a szempontból, ugyanis egy globális primátusnak, hegemóniának, birodalomnak, bárminek nevezzük, a fenntartás az eléggé költséges dolog. Tehát amerikai légierő, amerikai haditengerészeti erőknek az állomásosztatása, a több mint 600 amerikai katonai létesítménynek a fenntartása, üzemeltetése a világ különböző pontjain, akkor is, hogyha a partnerek segítenek bizonyos szempontból, de hát ugye tudjuk, hogy a NATO-ban ilyen pillanatban nagyjából 60-40 arányban mindig az amerikaiak finanszírozzák a védelmi kiadásokat, máshol még nagyobb mértékben. Tehát kérdés az, hogy a kínaiak adott esetben majd, és ez nagy kérdés, ténylegesen hajlandók lennének-e egy ilyen szerepet játszani, és úgymond fölváltani az amerikaiakat globális szolgáltató hatalomként. A történet eddig azt mutatja, hogy erre nem nagyon aspirálnak. Tehát voltak kezdemények a több ezer éves kínai történetben, amikor kifele kezdtek el orientálódni, legutóbbi a 16. században ez a Henzse, hogy aztán nagyjából így kell tenni a nevét az admirálisnak az expedíció Afrikáig, és amikor hazatért, akkor a császár felégette az összes hajót, azt mondta, hogy ez nem a mi politikánk. A mi politikánk az a szárazföldi szomszédsági politika, és nem törekszünk arra, hogy tengeren túli hatalomra tegyünk szert. Ez a nagy kérdés, hogy a kínaiak megváltoztatták-e, vagy megváltoztatják-e adott esetben ezt a fajta stratégiát. Ez egy első kérdés. Második kérdés az, hogy meg lesznek-e a megfelelő erőik ehhez, és nem csak katonai, hanem gazdasági erőről gondolok, vagy politikai erő, vagy akár puha erő, mert hát ezért jelen pillanatban még mindig az amerikai filmeket nézi a világ nagy része, amerikai gyorséttermelve eszik, és nem pedig a japán kultúrát szívja, amerikai sporteseményeket néz, a NBA-től kezdve az NHL League és így tovább, és nem pedig a kínai futballbajnokságot. Tehát ez is nagyon fontos, és hát természetesen ott van az a kérdés még, hogy az amerikaiak adott esetben mennyire engednék át, vagy nem engednék át a globális primátusuk egy részét, és az ország mennyire szeretné követni inkább a kínai modellt, és nem pedig az amerikai modellt. Tehát rengeteg ilyen kérdés van, és ezek olyan kérdések, amelyeket nem egy-két évtizedet lehet elintézni. A legutoljára a 2000-es évek elején egy amerikai miniszterhelyettes Zölik ajánlotta idézőjelbe Japánnak, hogy legyen megfelelő részvényes a világ vezetésébe, stakeholder, és a kínaiak azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem. Tehát az igazság az, hogy irániaknak, és itt megint visszatérnek arra a puha ellensúlyozásra, a kínaiaknak ilyen pillanatban idézőjelben kényelmes dolog az, hogy az amerikaiak tartják nyitva a kereskedelmi útvonalakat, az amerikaiak úgymond egyfajta serifként működnek a világban. Emögött az amerikai primátus mögött a kínaiak dupla számjegyű gazdasági fejlődést tudtak produkálni, mert nem kellett olyan kiadásokat eszközölniük, ami esetleg azt tudta volna, nem katonai szempontból. Tehát eddig a kínaiak profitáltak az amerikai primátusból. Kérdés az, hogy ez az egyensúly mikor fordul meg, és a kínaiak mikor gondolják úgy, hogy már nem profitábilis, az amerikaiak ugyancsak az, hogy már nem profitábilis az ő szempontjukból, és hát a nagy kérdés az, hogy Kína ki tud-e építeni szövetségi rendszert, mert egy primátus hegemónia nem megy egyedül. Tehát ahogy angol mondja, you can't go it alone, tehát egyedül nem megy. Egy rendkívül széles körű katonai, politikai, gazdasági hátteret kell képíteni, és hát ilyen pillanatban ettől azért a kínaiak nagyon-nagyon messze vannak, ami azt jelenti, hogy a következő években nem nagyon számolhatunk azzal, hogy 180 fokos fordulatot venne a globális politikának az iránya.
4: Az amerikai kultúra, mint politikai kultúra, történeti meghatározottság alkalmasabbá teszi az Egyesült Államokat arra, hogy a világvezetői szerepet továbbra is megőrizze. A kommunizmus ideje alatt van egy olyan emlékünk, hogy az amerikai, akár zenei kultúra, filmkultúra, akár irodalmi kultúra észrevétlenül épült be a kelet-közép-európai művelődésbe, kulturális életbe, tehát Amerikának, az amerikaiaknak történelmükben gyökerezik egy olyan tudás, egy olyan ismeret, ami őket eleve alkalmassá teszi erre a szerepre.
5: Az amerikai politikai, gazdasági, társadalmi kutatás modell sokkal vonzóbb az emberek számára, mint egy kínai zárt társadalomnak a modellje. Tehát azért az első támok nem működik tökéletesen, senki nem működik tökéletesen, de azért azok a fajta elvek, szabadságjogok és így tovább, ezek még mindig az emberek többségének a támogatását élvezik, szemben mondjuk egy kínai zárt, nagyon erősen központosított, centralizált, elsőbb a kommunista politikai vonallal, hát persze a kommunista vonal az politikai bérvesítő gazdaságban kevésbé, de ott is azért erős centralizáció van. Tehát ilyen szempontból az amerikai modell sokkal vonzóbb, és mozgóbb is marad.
4: Az elmúlt napokban nagyon súlyos, eszkalálódó konfliktus helyzetet láthattunk Spanyolország és most már az Európai Unió között a válságkezelés, migránskezelés kérdését illetően. Miért éppen most gyűrűzött be a migráns válság Spanyolországon keresztül az Európai Unióba, és milyen mintát adhat ehhez az Egyesült Államok számára? A migrációs nyomás mindkét kontinensen radikálisan átformálta a belpolitikát, erősítve a szuverenista határzárpárti és jobboldali erők előretörését. Az Egyesült Államok déli határának lezárási kísérletei és az EU külső határainak megerősítése hasonló állami szuverenitási válaszokat szülnek. Az egyik régióban bevezetett szigorúbb vagy lazább szabályozás, például az amerikai kormányváltások hatásai határpolitikára pszichológiai üzenetként hatnak a többi kontinensen útrakelőkre is.
5: Nyilvánvalóan az amerikaiak azt vetik elsőbb az európaiak szemére, hogy nem megfelelő módon kezelik a migrációt, túlságosan lazán, liberális módon, és hát ilyen pillanatban az amerikai bevándorlás politika rendkívül mértékben megszigorodott, sok a deportálás, a nem állampolgárokkal szemben erőteljesebben lépnek föl. Az, hogy miért pont most augusztus elején, július végén robbant ki ez a tragikus válság, hát ezt nem nagyon tudom, hogy miért ekkor indultak el az emberek. Hozzá kell tenni persze azt, hogy sajnos ez az egész európai bevándorlási kérdés, ez nagymértékben összefügg az embercsempészettel, ami hát nagyon sok ember óriás üzletet jelent, tehát horribilis árakat lehet hallani, hány ezer dollárért, euróért szállítanak embereket Afrikából, Ázsiából, Európába, különböző csoportok, mafia csoportok, és hát sajnos az európai haknak a reagálása ez meglehetősen gyenge, tehát ahelyett, hogy mondjuk a bajok gyökerét próbál kezelni, ilyen felületi kezeléseket próbálnak eszközölni, hogy most bebocsássanak-e hajón ide érkező embereket, vagy gumicsónakon ide érkező embereket, vagy nem, ahelyett, hogy egy komoly programot indítják el, hogy a helyben maradást erősítsék.
2: Elhangzott a Világújság. Külpolitikai rovatunkban ma az Egyesült Államok Indo-Csendes óceáni stratégiájáról dr. Magyarics Tamás történésszel, az ELTE professzor emeritusával, a szerkesztő Udvarhelyi Erzsébet beszélgetett. Új műsorral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 23 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Hauber Zsolt összeállítását hallhatják.

Kedves hallgatóink, az elmúlt fél órában Hauber Zsolt zenei összeállítását hallották. Mai adásunk véget ért. Köszöni figyelmüket Fülöp Csaba és Urbán Péter technikai munkatárs, Varga Ramona zenei szerkesztő, valamint Fülöp Tamás és Ungvári Judit bemondó. A pihenni térőknek jó éjszakát, a velünk maradóknak jó rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Éjfél van!

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros, Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékes Jenikő olvas fel.

Napjainkban sok nő tölt be vezető politikai és gazdasági, társadalmi és egyházi szerepet. Vezetői szemináriumokon gyakran merül fel a kérdés, hogy a nők más vezetőke, mint a férfiak. Igen, úgy vélem, a nőknek más a vezetői stílusuk. Nem az a kérdés, hogy melyikük jobb vezető, hanem hogy a férfiak és a nők is a maguk módján vezetnek. A férfi számára vezetőként az elérendő cél a legfontosabb. A férfi azt szeretné, hogy végül jó eredmény szülessen, és vezetése azt szolgálja, hogy a célt el lehessen érni. Minden vezetői eszközével végső soron azon van, hogy elérje az általa megálmodott, vagy a számára felülről kitűzött célt. A nők másként vezetnek. Számukra a kapcsolatok a legfontosabbak. Azokat szeretnék rendben tudni, mert úgy vélik, hogy csak és így lehet jó célt kitűzni és jó eredményt elérni. A nő számára az együtt dolgozók egészséges légköre a fontos. A sikert nem elérni kell, beérik. Debora vezetői magatartásában érdekes dolgokat figyelhetünk meg. Magához ragadja a kezdeményezést. Elege van abból, hogy mások csak síránkoznak a nehéz körülmények miatt. Van bátorsága ahhoz, hogy gyökerestől kiírtsa a rosszat. Debora elülmegy, és megjövendüli a mellette vonuló férfinak, hogy nem férfié lesz a győzelem dicsősége, hanem egy női, aki csellel öli meg Siserát. A jó vezetőnő kerüli a hatalmi harcokat, és nem pusztán erővel, hanem fortéllyal is küzd. A fortély szó a német nyelvben a szó eredetét tekintve a teljesít igével rokon, vagyis a tudással kapcsolatos. A német szakszótár szerint e tudás régen a vadászat és a harc bizonyos technikáira, sőt, mágikus cselekedetekre és a kézműves szaktudásra is kiterjedt. Ha a nő fortéllyal harcol, ez azt jelenti, hogy a dolgok mögé lát. Megérzi, hogyan lehet megoldani az adott problémát. Képes konfrontálódni, de vezetői feladata nem merül ki ebben. Az igazi győzelmet okosságával és fortéllyal éri el. Megérezvén belül, hogy mi lehetséges. Debora adja meg a jelet a harc megkezdéséhez. Felismeri a megfelelő időpontot. Érzi, hogy mikor kell cselekedni, és mikor jobb várni még. Nem puszta erővel küzd, hanem okosan használva a külső körülményeket. Vezetését így nem görcsös erőlködés, sem harcos meldöngetés, hanem intuíció és okosság jellemzi. Kivárja, megérzi a kellő pillanatot. Amit Debora története elmond, napjainkban sok formában valósul meg. A nő nem csak akkor vezető, ha egy céget vezet, vagy főpolgármesterként egy nagyvárost, vagy miniszterként egy apparátust, hanem akkor is, amikor a családban vállalja a vezetői szerepet. Kívülről talán úgy tűnik, hogy a férfi vezet, mint bárák a hadsereget. Gyakran a férfi a pénzkereső, és talán ő tervezi meg a közös házat, ám a családi élet kereteit a nő alakítja ki. Ő teremti meg az otthon melegét, ő rendezi be a lakást, ő irányítja a gyerekek napjait, ő neveli őket. Ám a nő nem a férfi ellenében vezet, hanem vele együtt. A nőt nem a hatalom érdekli, hanem a valóság alakítása, ami az a nő és a férfi egyaránt fontos. Debora példájára a nő ügyesen indíthatja a férfit arra a feladatra, amelyben a férfi valóban jó. Kutatások igazolták, hogy vezető gazdasági pozíciókat betöltő nők akkor a legsikeresebbek, ha a karrier mellett privát szociális hálójukat is sűrűre tudják szőni, főként a saját családdal, gyerekekkel. Azok a nők, akik a családban megtanulják, hogy hogyan kell a gyerekekkel bánni, nevelni, eközben kialakítják saját vezetési stílusukat is. A latinben a két fogalom, a vezetés és a nevelés, közös szógyökre vezethető vissza. Nevelni annyit tesz, mint előhozni valakiből a lényeget, formát adni lényegi valójának. A nők másképp vezetnek, mint a férfiak. Ők nem annyira sikert vagy előremenetelt akarnak elérni, sokkal inkább a lényegig akarnak eljutni. Az általuk vezetettek képességeit akarják kibontakoztatni és koordinálni. A nők vezetőként igyekeznek észrevenni, hogy kinek mire van szüksége ahhoz, hogy kihozhassa magából mindazt, ami benne rejlik. Vannak férfiak, akik arról panaszkodnak, hogy domináns a feleségük. Ám a nő sosem magától domináns. A férfi gyakran a maga bizonytalan és megalázkodó magatartásával hívja elő a nő domináns oldalát.
Többnyire férfiakra jellemző az, hogy gyermekkorban édesanyjuknak engedelmeskednek, majd felnőttként feleségükből is hasonló magatartást váltanak ki, mint hajdan anyjukból. A nőknek azonban egyenrangú partnere van szükségük ahhoz, hogy jól tudjanak vezetni. Báráknak Debóra mellett kellett vonulnia. Ha egy harci helyzetben Debórának maga után kellene rángatnia a férfit, aki a nő háta mögé bújik, támadástól félve, akkor Debóra domináns szerepkörbe kényszerülne. A nő azonban jól teszi, ha nem hagyja, hogy a férfi szerepének átvételére kényszerüljön. A nőnek a maga módján kell vezetnie. E történet ezt úgy mondja el, hogy Debóra nem egyszerűen odáll a sereg élére, hanem ráveszi Bárákot, hogy induljon el a sereggel úgy, hogy ő ott vonul mellette. Vele együtt kezdi el énekelni azt a dalt is, amely már csak Debóra neve alatt maradt ránk. Debóra áldja az urat, hogy voltak olyanok, akik Izraelből önként veszélynek tették ki magukat. Minden rettenetes állapotban volt mindaddig, amíg fel nem kelt Debóra, fel nem kelt Izrael anyja. Debóra felkelt, kezdeményezett. Vezetés művészetének csodája azonban leginkább abban áll, hogy Izrael vezetői végre készek voltak eleget tenni vezetői feladatoknak, hogy a férfiak bátran tették a dolgukat.

Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 0:30. Következzék a zenepavilon.
3: Tisztelt hallgatóink, Marton Árpád vagyok, szeretettel köszöntöm Önöket a zenepavilonban. Henry Purcell színházi zenéit ígértem Önöknek mára, ami nem is annyira egyértelmű dolog, vagy nem olyan egyszerű dolog, hiszen ismerjük tőle azokat a nagy operáit, mint a Dido és Énász, a Tündér királynő, ugye a Shakespeare Szent Iváné álom című darabja után írt Tündér királynő, az Arthur király, de ezen kívül az ő színházi művei tulajdonképpen nem mondhatók operáknak, hanem színházi betétzenéknek, illetve előjátékzenéknek vagy betétáriáknak mondhatók. Mi erre a magyarázat, hiszen Henry Purcell idejében Olaszországban már komplett operák születtek. Hát az egyik legkézenfekvőbb magyarázat az, hogy Londonban ekkoriban még nem volt színház. Purcell 1659 és 1695 között élt, egyike a zenetörténet tragikusan rövidre szabott életútjainak, és mint minden korabeli muzsikus, elsősorban fantáziák, továbbá egyházi művek, ezen kívül pedig reprezentatív művek, például királyi temetések gyászzenéjének a szerzésével vált híressé. Olykor-olykor azonban előfordult az, hogy színházi megrendeléseket kapott, és elsősorban nem is Londonban, mint ahogy mondtam, ott nem volt színház. Apja Chapel Royal, a királyi kápolna alkalmazottja volt, ahol muzsikusokat is képeztek, és karmesterként maga a gyermek Purcell is ott kezdett tanulni. 1674-78-ig orgona hangoló volt a Westminster katedrálisban. 1679-ben a Westminster apátság orgonistájává nevezték ki, 1682-ben pedig a Chapel Royal 3 orgonistájának egyikeként tevékenykedett, illetve nyert kinevezést. Ahogy említettem, nem volt még Londonban ekkoriban operaház, például a leghíresebb Purcell opera, a Dido és Énász egy chelsea-i leányiskola előadásához íródott 1689-ben. Ettől kezdve felfedezték őt különféle színházak. Műveiben, mint írják, Purcell nem csak erőteljes komikai érzékről, hanem a szenvedélynek a szövegdél gyakran fenkültebb zenei kifejező készségéről tett tanúbizonságot. Ezt meghallhatják majd a következőkben, hiszen valamennyi Purcell mű tényleg emelkedett, mint hogyha előrevetíteni Handel nemes világát. Az elsőként fölhangzó részlet az Abdelazar című színmű vagy tragédia kísérő zenéjeként született. A mű hosszadalmasabb címe Abdelazar, avagy a Mór bosszúja. 1676-ban került színpadra elsőként bizonyos Afra Bén tollából ez a mű. Picit Otello-szerű történet, Abdelazar egy foglyulejtett mór, aki a spanyol Fülöp király udvarában él fogságban, aki korábban kivégezte Abdelazar apját. A fogoly tehát bosszút forral, vagy bosszúra vágyik. Ennek kézenfekvő eszköze legalábbis opera színpadon pedig az, hogy elcsábítja, szeretőjévé teszi a királynőt, akivel együtt megmérgezik az uralkodót, hát ennyit a történet átborzongató részéről. Következzék tehát Henry Purcell Abdelazar szvittjéből a Nyitány és a Rondó, a régi zene akadémiájának érén Christopher Hagwood.

Egy gyakran megidézett színpadi és operai történet, Ödipusz király története következik, annak is egyik leghíresebb zenei részlete Henry Purcell tollából 1679-ből, amelynek szüzséjét vagy szövegkönyvét John Dryden és Nathaniel Lee írta, és 1692 körül mutatták be Londonban. A szólista James Bowman, a zenekar továbbra is a Régi Zene Akadémiája Christopher Hagwooddal az élem.

Újabb hangzatos című színdarab következik, amelyhez 1692-ben írt bevezető zenét Purcell, ezt halljuk majd, a mű címe pedig a Libertinus, vagy a Szabad Gondolkodó, avagy a Szerelem Ereje. Ezt a sokat sejtető címet viseli a mű, amelynek preludjét halljuk most a Régi Zene Akadémiájának élén Christopher Hagwood

És akkor következzék búcsúzóul két olyan részlet, amelyeknek az alapműve viszonylag köztudatban van. Először a Tündér királynő, mint ahogy említettem, ez az immár komplett operának mondható darab, Shakespeare Szent Iváni álom című tündérjátékának alapján született. Az angol kamarazenekar élén Benjamin Britten

Befejezésül az Arthur királyból hallunk majd egy részletet. Noha a mű Purcell ismertebb darabjai közül való, de nem ismerjük pontosan a komplett partitúrát. Következzék az Idilli című Fairest Isle, a legmeghittebb vagy a legtüneményesebb sziget című áriácska. A szólista Catherine Bott, a Teurbo kíséretet pedig Paula Shatanoff biztosítja hozzá. A zenepavilonban Henry Purcell színházi muzsikáiból hallhattunk néhányat. Marton Árpád köszöni az önök figyelmét, a viszonthallásra.

0: József Haydn C-dur szimfóniájának második tételét a Magyar Kamarazenekar játszotta.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra. Messzelátó, hazai turisztikai magazin.

0: Jó napot kívánok, Szent Irmai Ágnes vagyok. Miskolc belvárosából talán a legtöbbet fotózott és népszerű turista célpont az avasi református templom, a mellette elterülő temető, a kilátó és a boros pincék sora. De vajon milyen arcát mutatja a 234 méter magas domb keleti oldala? Miért érdemes ellátogatni a település mint szent város részébe? Messzelátunk mai adásában szó lesz a Herman Otto Múzeum kiállításairól, az épület mögötti dombon található Mindszenti Kálváriáról, és végül az avas csendbe zöldbe burkolózó gyöngyszeméről, a fenyőarborétumról. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket! Milyen volt Miskolc az 1920-as években? Mennyit változott és mi maradt a város részekből emlékként az utókornak? Festmények, fényképek, múlt és jelen. Miskolc annó címmel láthatunk kiállítást a Herman Otto Múzeumban. A tárlatot Jakab Mátyás András, az intézmény történeti osztályának osztályvezetője mutatja be.
1: Ez egy régi hagyománynak a felelevenítése. Ezeknek a képeknek egy részét akkor még kortárs kiállításként 1931-ben már bemutatta az akkori múzeum. Ez ugyanis egy mozgalom volt Miskolcon. Elsősorban a Sejelbé Kis Lajos miskolci rajztanár és Leszik Andor akkori múzeumigazgató nevéhez kötődik, hogy Miskolc a 19. század utolsó harmadától kezdve egy dinamikusan fejlődő, növekedő város volt. Rengeteg minden átalakult, megváltozott a városban, és a miskolci múzeológusok, képzőművészek érezték azt maguk körül, hogy az a város, amiben ők élnek, amiben felnőttek, folyamatosan változik, átalakul, és ez egy tudatos program volt az ő részükről, hogy a városnak minél több elemét megfesteni, hogy az az utókor, vagyis ami számunkra is megmaradjon. Alapvetően a kiállítás városrészek szerint van csoportosítva, tehát ha az első részébe bejön a látogató a kiállításnak, itt a miskolci avas láthatja különböző festményeken, grafikákon. Ugye az avasi református templom a hozzátartozó jellegzetes harangtoronnyal, ekkoriban ez már deklaráltan is a város jelképének számított. Az avasi pincesorok pincéi, ezek is részben mai napig megtalálhatóak, részben jelentősen átalakultak. Vagy például itt látható az avas aljának jellegzetes épülete, a régi református iskola, ami az 1920-30-as években a múzeumnak adott otthont.
0: Fönn is van a miskolci, Borsod Miskolci Múzeumnak a régi táblája.
1: Igen, ez a kevés olyan műtár közé tartozik a kiállításban, ami nem festmény. Igen, ez az eredeti tábla.
0: Itt látunk egy miskolci kirakatot. Itt viszont már nem csak képek vannak, hanem más tárgyak is megjelennek.
1: Igen, hát itt alapvetően részben eredeti tárgyak, tehát hogy ezek a turista jelvények, fényképezőgép, kerámia emléktárgyak, részben pedig korabeli képeslapoknak, turisztikai kiadványoknak a hiteles másolatai, amiket itt elhelyeztünk.
0: Ugye Miskolc mindig is vonzotta a turistákat, főleg az avas, illetve a bükk.
1: Igen, hát elsősorban egyébként ez egy olyan problémája volt a városvezetésnek, amivel meg kellett küzdeni, hogy a turisták eljöttek Miskolcra, de nem maradtak a városban. Kimentek Tapolcára, Fürdőbe, kimentek Lilafüredre, a Palotaszállóra, és pont egyébként ezek a kiadványok, vagy akár a festmények egy része is prezentálja azt a törekvést, hogy igyekezett a városvezetés bent tartani a városban a turistákat. Ehhez kapcsolódtak például, ugye itt van ezeken, hogyha átjövünk a következő szakaszba, ezt a belvárosnak kereszteltük el. Itt látszik, hogy ugye Miskolcnak jellegzetes eleme a színvapatak. Akkor még hangsúlyosabb volt, mint manapság, ugye az 1960-as évektől kezdődően sok helyen lefették. Itt ezeken a festményeken még az eredeti állapotot tudja majd a látogató megtekinteni, ahogy a magas szűkház fal között kanyarog a patak, volt erre egy koncepció Velence Miskolcon. Egy kicsit, ahogy a házak között kanyarog a színva, átívelnek a hidak fölötte, van egyfajta velencei jellege valóban ennek, és ezt is igyekeztek képeslapokon, mindenféle kiadványokban népszerűsíteni, hogy a turistákat egy kicsit jobban bevonzzák a belvárosi részébe.
0: Érdekes lenne például ezt a részt most megkeresni, hogy vajon megvan-e még mi az, ami látható a mai időszakban a színvapartból, vagy kifejezetten mondjuk ebből a kis utcasarokból.
1: Ami azt illeti, ezt mi megtettük a látogató helyett, úgyhogy részben egy vetítős részben, részben pedig az egyik érintőképernyős eszközön minden festményhez hozzá tudja keresni a látogató azt, hogy manapság ez a festményen ábrázolt terület egy mai fotóval illusztrálva, hogy hogy néz ki manapság. A kollégák hát egy körülbelül másfél év alatt letalpalták az egész várost, és mindent végigfotóztak, úgyhogy ha valaki arra kíváncsi, hogyha lát egy festményt a kiállításban, ki tudja keresni, hogy az manapság hol helyezkedik el, és hogy néz ki. A kiállításban helyhiány miatt körülbelül azoknak az érintett festményeknek a felét tudtuk itt elhelyezni, amik ehhez a kollekcióhoz tartoznak, de fotókon, ezeken az érintőképernyős eszközökön mind a 140 festményt meg tudják tekinteni a látogatók, kiegészítő információkkal, most fotókkal, és a művészek élethajzát is ugyanitt meg tudják találni.
2: Nagyon tetszik ez a talapzat, itt például a macskaköveket is felrakták, kirakták, tehát egy részét macskakövön, macskaköves utacskákon tudunk sétálni. Haladunk a következő városrészbe, vagy idősávba.
1: Most igen, itt még a belvároson belül jöttünk tovább. Itt van egy érdekessége ennek a kiállításnak. Megelevenítettek egy festményt nekünk, ami kivetítve látható a falon. Ez is az említett Kis Lajosnak egy akvarellje, ott megtekinthető az eredeti is, és ez az egész falat beborított animált verzióban. Itt ez tulajdonképpen egy belvárosi utcarészlet kicsit megmozgatva, érdekesebbé téve.
2: Igen, látjuk a macskát, látjuk a madarat, amint repül, a macska sétál, az emberek is mozognak időnként a képen, most átmennek az úton. Ugyanez a festmény, kicsi méretben, mellette a falon. Ez egy tér, ahová most besétálunk, Erzsébet királynét ábrázolja?
1: Ez egy közpark, a Népkert. Ez a valóságban a múzeumunk épületével szemben az út túloldalán található, és igen, ez itt valóban Erzsébet királynénak, vagyis Sziszinek a szobra. Tulajdonképpen véletlen egybeesés, a szobor ugyanúgy 1899-es, mint a múzeum. Ez az eredeti, tehát ez egy fontos dolog, hogy eredetileg ezt a Népkertben állították fel, de a szobrot 1945 után behozták a múzeumba, és jelenleg egy másolat látható kinn a Népkertben. Ez az eredeti szobor, itt a kiállításban elhelyeztük. Hát a nem festmények közül egyértelműen ez a legjelentősebb műtárgy itt, tehát ugye, hogy volt arról szó, hogy a tábla, a turisztikai kitűzők az a pár tárgy, ami nem festmény, és hát ez a bronzmelszobor.
2: Megelevenedik itt a tér. Virágágyásokkal, padokkal, és Sziszi mögött egy kandeláber, bokrok, a háttérben pedig posztergyanánt a térnek, a parknak a hátsó része, sőt, én még madárhangokat is hallok, mintha kint lennénk a parkban.
1: Igen, ez is egy fontos kis hangulatteremtő része a kiállításnak, hogy az egyes városrészekben a jellegzetes hang itt a parkban, a madárdal, a belvárosban az elhaladó villamos, az Avasnál a hangtoronynak a játéka hallható. Ezzel is igyekeztünk egy kicsit így a városi séta hangulatát hozni a látogatók számára.
2: Nézzünk meg néhány akvarelt. Ezek nagyon régiek, tehát ilyen városrészek talán már nincsenek. Nagyon picik a házak, nagyon szűkek az utak, kis csatorna folyik az utca közepén, óházacska az Arany János utcában.
1: Ez a része a kiállításnak, ez a egykori Gordon nevű városrészét jeleníti meg Miskolcnak. Ez tulajdonképpen az 1970-es években nyomtalanul eltűnt. Ez egy kisházas, szűk utcahálózatú területe volt, egy kvázi aféle nyomornegyede a városnak, és ezt az 1970-es években teljesen lebontották, ma már az utcák sem ugyanazokon a nyomvonalakon futnak, és ennek a helyére épült fel a mai Vörösmarty lakótelep. Tehát, hogy 4-10 emeletes panelházak állnak manapság ezeknek az utcáknak, kisházaknak a helyén.
2: Átsétálunk itt a park mögött, Sziszi szobra hátánál, és egy következő területrészt látunk. Ez pedig egy iparos ház talán?
1: Ugye Miskolcról manapság, hogyha iparról van szó, ugye a Diósgyőri acélgyár és ennek a környékén elterülő területek szoktak az embereknek eszébe jutni. Nem volt ez mindig így. Tehát 1945 előtt Miskolc és Diósgyőr két különálló település volt, és Miskolcnak a Zsolcai kapuban megvolt a saját ipari központja, ennek volt egy fontos eleme ez a Szilágyi és Diskant féle gépgyár, és ez egy érdekesség, ez egy megrendeléssel készült festmény, ez Bartus Ödön miskolci festőművésszel, Szilágyi Miklósnak a gyermekei és unokái festették meg, 80. születésnapjára kapta ezt ajándékba a családjától, hogy elkészült ez a festmény, ami a gyárat ábrázolta.
2: Zsolcai kapu, mint városrész, mind a mai napig megvan.
1: Igen. Tulajdonképpen, ami a Búzatértől Felső Zsolca felé vezet ki az országút, annak a két oldalán elterülő rész a Zsolcai kapu.
2: És gyáripari része van még annak a területnek?
1: Nagyon kevés. Igazából az egykori drótgyár az, ami mai napig ott működik. Ez az egyetlen úgymond túlélője a régi ipari övezetnek.
0: A muzsika után innen folytatjuk a beszélgetést Jakab Mátyás András történésszel.

0: kicsit megijednek a szalagfüggönytől, és azt hiszik, hogy itt nem szabad tovább menni, de pont az a lényege.
1: Igen, parkba bejövünk akkor a fák mögé, mintha bejönnénk a fák mögé, és pedig egy következő tér.
0: És akkor itt egy vetítést nézhetnek meg a látogatók. Ahogy mondtam, ott az éhintőképernyős eszközön fenn vannak a festmények, a mosfotókkal mindenki tud benne keresni, de akinek nincs kedve ott állni és pepecselni vele, bejön ide, leül, és egy fél órás kisfilmben minden ilyen információt, ami ott megtalálható a képekről, azt itt meg tud nézni.
1: Most is vannak ugye föl-föl villanó képek, a múlt és a jelen, egy-egy városrészt, és ami külön tetszik, hogy Miskolc város térképére van felvetítve. Tehát látjuk a városnak egy részét térképen, hogy az utcáknak az irányát, a város méretét is talán az 1920-as, 1916-os évben, és hát nagyjából van egy képünk, hogy milyen méretű, milyen elterülésű volt a város akkoriban. És itt a falon, bal oldalon, ez a montázs, mondjuk, a belvárosról?
0: Ez egy 1900-as évek elejéről származó képeslapnak a nagyítása. Akkoriban divatos volt, más városokból is maradtak fenn ilyenek, egy fiktív elképzelés arról, hogy fog Miskolc 100 év múlva kinézni. Itt az aján olvasható is a felirat, hogy Miskolc 100 év múlva. És hát érdekes az, hogy mennyi mindennel...
1: Álljunk szembe a képpel, és akkor itt sokkal jobban látjuk, hogy hogyan is képzelték, miket képzeltek a belvárosba.
0: Képzeltek egy hajózható csatornát, képzeltek függővasutat, léghajókat és hatalmas épületeket. Ugye itt ezeknek egy része, tehát a színház, az természetesen nem mai napig áll, de vannak itt olyan épületek, amik csak az alkotóknak a képzeletében születtek meg, és bár jelentősen átépült a 100 évvel ezelőtti állapothoz képest a főutca, nem minden esetben úgy, ahogy ehhez a képeslap kapcsán elgondolták, eltervezték.
1: A villamos mind a mai napig megvan, és a torony is, ez még jelzi a városnak ezt a képét.
0: Igen, ez a színháznak a tetején a tűzőrségi torony, amit itt láthatunk, és ugye itt vannak ezek a viccesebb feliratok, gőzhajóállomás, léghajógyár. Itt van ez a léghajón a Böcögő a levegőben. Böcögő egy vendéglős volt Miskolcon abban az időben, tehát hogy talán látszik is innen is, hogy ugye ott húzzák a zenészek a talpalával ott a vacsorázóknak a léghajó aljában. Egy kifejezetten humoros részlete az, ami ide került így a kiállítás végére, hogy a látogatók még ezt is megtekintessék arról, hogy végül is milyenek tervezték vagy gondolták a 2000 körüli Miskolcot annak idején.
1: Lehet-e tárlatvezetéssel végigjárni ezt a kiállítást, vagy általában önállóan ajánlják?
0: Mind a kettőre van lehetőség, illetve köztes elemként audioguide-ot is kérhetnek a látogatók, tehát hogy egyéni megtekintés teljesen önállóan, hogy lehet audioguide-dal, és bejelentkezés alapján tárlatvezetéssel is megtekinthetik.
1: Jakab Mátyás Andrást, a Herman Otto Múzeum történeti osztályának osztályvezetőjét a Miskolc Annó című tárlatról hallották. A Vármegye székhelyi közgyűjteménye 127 éves. Néhány éve az év múzeuma elismerést is megkapta. Új épületrészben kapott helyet két miskolci kötődésű műgyűjtő kollekciója, a titkos és a publikus. Erről is kérdezem majd dr. Szolyák Pétert, a Herman Otto Múzeum igazgatóját.
2: Ez az új épület, ez sok évvel ezelőtti fejlesztés eredményeként, vagy akkor indult, sok évvel ezelőtt induló fejlesztés eredményeként valósulhatott meg. A Görgei utca 28 szám alatti főépületünk mögött egy vadonatúj épületszárnyról van itt szó, illetve egy hozzá kapcsolódó, ugyanezen projekt keretében felújított restaurátor épületről. Az új épületszárnyban ott két szinten kaptunk igazándiból új kiállítótereket, és ebben a két új állandó kiállítás, amit be tudtunk rendezni, az egyik a titkos és a publikus, a másik pedig a Miskolc Annó című.
1: A Miskolc Annót bejártuk, a titkos és a publikus mire épül? Kik voltak azok, akik ezeket az alkotásokat gyűjtötték, hogyan kapcsolódtak Miskolc városához?
2: Hát a titkos és a publikus az tulajdonképpen két külön kategóriás műgyűjteményt, és mögötte két külön műgyűjtőt is jelez. Természetesen elsősorban a gyűjtemény jellegére vonatkozik ez a két jelző. A titkos az Kövesi István gyűjteményére utal, a publikus az pedig dr. Petró Sándor, miskolci belgyógyász, gyermek- és sportorvos gyűjteményére. Ők kortársak voltak a 20. században, kortárs műgyűjtők, de miközben az egyik orvos egy kicsit más jellegű életet él, egy kicsit más jellegű műgyűjtő karaktert mutat, a másik Kövesi István, ő egy húsboltot vezetett, egy újlipótvárosi mészárosmester volt, akinek az élettörténete nagyon sok tragikus fordulattal volt tele. Ennek ellenére ugye szinte párhuzamos életrajzokról beszélhetünk, a gyűjteményük pedig szépen kiegészíti egymást. Petró Sándor gyűjteménye jóval korábbról indul, még az 1700-as évektől. Kövesi István gyűjteménye pedig elsősorban a 20. századra koncentrál, nagyjából 1870-től már vannak benne darabok. Így, hogyha a kettőt összerendezzük, illetve összerendeztük Pirint Andrea művészettörténész kolléganőm is egyben a képzőművészeti tár osztályvezetője és vezető kurátor segítségével, tehát ez a két gyűjtemény össze lett rendezve, így a magyar festészet történetének az elmúlt 250 évét nagyon szépen át lehet tekinteni ebben a kiállításban.
1: Mire utal a titkos, és mire a publikus?
2: Ennek a két műgyűjtőnek mások voltak a lehetősége és a megközelítése is. Dr. Petró Sándor meglehetősen nyíltan kezelte a gyűjteményét végig saját életében és a gyűjtemény életében. Kövesi István viszont tényleg egyfajta titkos gyűjteményként, tehát ő nem adta feltétlenül annyira szívesen vagy gyakran kölcsön kiállításokra, nem feltétlenül mutatta meg másoknak, a nagy közönségnek, és ennek nyilván oka volt, ahogy mondtam, meglehetősen tragikus élettörténet van ő mögötte. Itt azt tudni kell, hogy a II. Világháború után, ahogy lassan kiépült a pártállam, a műgyűjtés az teljesen új helyzetbe került, igazándiból megtűrt tevékenység volt, és aztán a 60-as évek voltak azok, amikor ez kicsit fellazult, ugye 56 után, és akkor már bizonyos keretek között elviselte a pártállam, sőt szabályozta is a bizományi áruházvállalaton keresztül még a műkereskedelmet is. Na most Petró Sándornak volt lehetősége arra, hogy úgy gyűjtsön, hogy közben ő ezt viszonylag nyilvánosan teszi. Neki talán kevésbé volt ez befektetés, mint inkább műélvezet. Kövesi István pedig elsősorban befektetésnek kezdte gyűjteni a képeket, aztán persze annyira beleszeretett ebbe az egészbe, hogy egy aukción például egészen elképesztő összegeket adott egy-egy képért, úgyhogy ott már igazi szerelemmé vált. Viszont maga a gyűjtemény a halála után sokáig titkos maradt. Tehát nem csak ő volt az, aki ezt ilyen formában kezelte. Az örökösök 2013-ban fették föl ennek a gyűjteménynek a létezését, és 2015-ben a Magyar Nemzeti Bank meg is vásárolta, és hát azonnal letétbe helyezte itt nálunk, ami egyébként nagyon nagy megtiszteltetés, most már a második letéti ciklusban vagyunk, és így, hogy az anyag jelentős része most már restaurálva is van, sőt kiállításban megtekinthetők a legbecsesebb darabjai, reménykedünk, hogy ez a letét ez hosszú ideig meg is marad még.
1: Néhány művet, néhány alkotást ki tudná emelni, igazgató úr?
2: Hát, hogy néhányat kiemeljünk közülük, tehát például Vaszari János, aztán Pál László, Ferenci Károly, Berény Róbert alkotásai, Czóbel Béla, őtőle jelentősebb mennyiség, Hatvani Ferenc, Csontvári Koszka Tivadar, ugye itt a, nyilván mindenkinek az öreg halász jut majd elsőre eszébe, több alkotása is kint van egyébként a kiállításban, sőt, nem olyan régen hívták fel a kollégáim a figyelmet rá, valaki utána nézett, hogy állítólag Európában az ilyen irányú Google keresésekben pont az öreg halász vezet, úgyhogy reméljük, hogy ez a műértő közönségnél majd hát meghallgatásra talál, és most már látszik a látogató számon is, hogy valószínűleg egyre többen jönnek, csak miatta is. De egyébként itt van még mondjuk Bortnyik Sándor, akinek az alkotásait meg lehet említeni, Ámos Imre, Bálint Endre, Kassák Lajos, úgyhogy van bőven Borsos Miklós, ugye még őt nem is említettem, tehát van bőven még a laikusoknak is élvezeti értéke ennek a kiállításnak. És akkor itt térnék vissza oda, hogy mi is a mondani valója lényege ennek a titkos és a publikusnak. Ugye egyrészt a két műgyűjtőnek az élettörténete és a hozzáállása a műgyűjtéshez, a másik viszont magának a műgyűjtésnek a szocializmuskori története. Itt ugye említette, hogy például a színvilág a kiállításban az mennyire meghatározó, ez nem véletlen, ezt Pirint Andrea a kolléganőm nagyon tudatosan választotta ki, és nem véletlenül kezdődik ezzel a pirosos árnyalatú résszel kiállítás. Ez pont erre utal, hogy ez a szocializmus kori műgyűjtés története, ami aztán utána vált, és ahogyan felszabadul ez az egész, a műgyűjtők életében is a gyűjtemények gyarapodnak, ugye úgy változik ez a színvilág mondani való is.
1: Dr. Szolyák Pétert, a Miskolci Herman Otto Múzeum igazgatóját hallották. A zene után a múzeum épülete mögött húzódó Mindszenti Kálvária felé vesszük utunkat.

0: Nyüzsgésből a csendbe. Ezt a címet viseli a Turinform iroda egyik miskolci tematikus sétája. A belvárosból indul, majd a Mindszenti részen áthaladva, érintve a két tornyú katolikus templomot, a Népkertet, a Herman Ottó múzeumot, a Kálvárián áthalad az Avasdomb csúcsa felé. Tóth Bodnár Krisztina idegenvezetővel sétálunk.
1: Igyekszünk ilyen kifejező címeket adni a garantált városnéző sétáinknak, amelyeknek a tematikáját mindig évről évre megújítjuk. Vannak visszatérő séták, de azért újakat is mindig kitalálunk, és az egyik utóbbi évek egyik legsikeresebb sétája volt ez a Nyüzsgésből a csendbe, hiszen az volt az útvonal, hogy a belváros sétáló utcából indultunk, ugye, ahol a város Turinform irodája is található, ami azért elég zajos. Ugye ott megy el a villamos, aztán átjöttünk különböző tereken, kétszer-két sávos úton, közben természetesen megállunk a nagyobb látnivalóknál, és aztán egyre inkább csendesedünk el, hiszen elérünk például a Mindszenti templomhoz, ami régen például nem is Miskolc része volt, ezt sokan nem tudják, hogy önálló község volt, és mindig római katolikus templom állt a helyén, és aztán eljövünk az Avas lábánál, ott felszoktam vinni a sétálókat egy picit az első sorra, a Kisavas első sorra, ahol van egy nagyon szép étterem, ami régen egy zsidó kereskedő, borkereskedőnek volt a háza, ott már egy picit lehet látni a pincéket, ott is már egy kicsit csendesedünk, és aztán jövünk tovább a Népkert fele, ami a városnak, a belvárosnak a legnagyobb parkja, vele szemben található ugye a Herman Ottó múzeumnak a központi épülete, természetesen arról is esik szó, aztán pedig abszolút elindulunk felfele erre a hegynek nevezett, de valóban domb, de aztán mindig szoktam mondani, hogy szerintem inkább mindenki érzi, hogy hegy, amikor így elkezdünk szuszogni, mert hogy a Herman Ottó múzeum mögött pedig a Kálvária található, egy nagyon szép oldala is már ez a keleti része az Avashegynek, és onnan gyönyörű rálátás a városra, a környékre, és onnan nem messze, ugye, ahol elérkeztünk az arborétumhoz, egy pár száz méter, egy nagyon szép egyébként egy részben családi házas övezet, nagyon szép, vagy ilyen kisebb bérházak vannak, nagyon sok zöld, de aztán, amikor elérünk az Avasi Arborétumba, az pedig abszolút maga a zöldnek a topzódása, különböző árnyalatok és a csendnek. Úgyhogy nagyon népszerű ez a sétánk, nagyon sokan jönnek el, és aztán magába az arborétumba még egy külön szakvezetéses séta zárja tulajdonképpen a városnézést.
0: A keleti részét látjuk a városnak, távol van a Tokaji-hegy, a Zemplén vonulata. Balkézre van a Kálvária kápolna, a három keresztel, és alattunk pedig a stációk, amelyek most felújítás alatt vannak, de már látszik, hogy ez néhány hónap múlva nagyon szép dísze lesz itt az Avas felvezető részének. Próbáljunk egy kicsit szélárnyékba menni, valamelyik gesztenyefa alá, mert érzem, hogy föltámad a szél. Milyen része ez az Avasnak?
1: Így nevezzük, hogy Kálvária ezt a részt, ezt a Avasnak ezt a keleti oldala, inkább ez már a keleti oldala. Szerintem egy nagyon látványos része a városnak, de érdekes módon ez is egy picit a kevésbé ismert része közé tartozik a városnak, meg magának a hegynek, akár a helyiek által is. Történetéről egy rövid összegzést adjak. Igazából ez a 19. századra nyúlik vissza a története. Ekkor volt a Máriási Gábor egri kanonok, akit Miskolcon szolgált, és ő úgy gondolta, hogy azzal ünnepli meg a papi működését, vagy emlékezik meg róla, hogy itt megvette ezt a területet, nagyon jó szemmel nézte ki, egy gyönyörű panoráma tárulhatott már akkor is elé, megvette ezt a területet, ez az úgynevezett tűzköves dűlőhöz tartozik. Ez onnan jön ez a név, hogy itt találtak kovakő szinte bányákat, a jégkori ősember is már úgy tűnik, hogy ők is jó érzékük volt ahhoz, hogy kiválasszák azt, hogy hol telepedjenek meg, valószínűleg itt biztonságban voltak, és innen ki tudták fentről figyelni mondjuk a mamutoknak a járását, és innen tudtak biztonságból vadászni, úgyhogy itt ilyen nagy

0: kovakőtelepeket találtak, innen a tűzköves elnevezés. Tehát ezt a részt vásárolta meg, és nem sokkal azután megvásárolt el is kezdődtek itt az építkezések 1860-ban. Egy svéd származású kőfaragó, miskolci kőfaragó művész volt, aki elkészítette a Kálváriának a stációit, 7 stációt ábrázol. Épült egy kápolna is itt a domb tetején, amelyet a egri érsek szentelt fel, és ugye innen nem messze egyébként légvonalban van a nagyon szép a városnak a gyakorlatilag a legnagyobb római katolikus templom, a Mindszenty templom. Ez az akkor annak a alapkő letételével kapcsolódott össze.
1: A két tornyú templom, a Mindszenty templom, amely mellett el is jöttünk.
0: Így van, egy nagyon szép templom, és aztán egy szép kerítést és kaput készítettek hozzá, és ez az első időkben. Ugye ekkor még ez a városnak a határa volt, nem is tartozott a városhoz, ide kirándulni jártak az emberek, ez egy nagyon szép ilyen pihenő kert volt, és aztán következett a múlt században, úgy a 50-es években egy elég erős lejtmenetbe került, hogy így fogalmazzak, ha már dombról van szó a terület története, és ez kapcsolódik a Hermann Otto Múzeumhoz érdekes módon, elődjéhez, mert hogy az egy a állampártnak a székháza volt. Azt 1953-ban építették fel, és ahhoz, hogy azt az épületet felhúzhassák, elbontottak egy stációt, illetve ezt az alsó kerítést is, illetve létesítettek a domb aljába egy szovjet katonai temetőt is. 50-es, 60-as, 70-es években úgy inkább elszlömösödött ez a terület, és nem volt igazán gondozva, és aztán a rendszerváltozás környékén karolták fel újra, és akkor például új kaput, amin előbb átjöttünk itt a kápolna felett, alakítottak ki, és elkezdték a stációkat is egy kicsit már pótolni, illetve felújítani. Viszont a legnagyobb mértékű felújításnak most vagyunk mi is szemtanúi, most is zajlik. Van egy Miskolcról elszármazott család, a Piukovics család pontosan, és azt mondta, hogy ők ma is 1000 szállal kötődnek Miskolchoz, Budapesten élnek egyébként, de nagyon fontosnak tartják a Kálváriának a rendbetételét, és úgy fogalmaztak, hogy azért, mert nagyon fontos számukra a hit, az egyház, másrészt pedig korábban ugye itt éltek a környéken, és nagyon szép emlékeik vannak, úgyhogy gyakorlatilag most egy ilyen magán adomány keretében zajlik a stációknak a felújítása, és ez nem sokára meg is fog történni, néhány héten belül szerintem ennek a végére érnek. Volt egy érdekes adalék, még azt hagyd mondjam el, bár a múlthoz tartozik, de ugye hosszú évtizedeken keresztül volt Miskolcon a Bartók Plusz Opera Fesztivál, és annak volt egy olyan gondolatmenete, hogy kiviszik az operát az utcákra, a terekre, és úgy nevezték el, hogy a ezrek operája, tehát, hogy kicsit a színház falai közül kilépve, hogy még több ember ismerhesse meg ezt a műsort, és 2019-ben ide a Kálvária területére hoztak egy előadást, nevezetesen Maszkányinak a Parasz becsületét című operáját itt lehetett látni, így esti órákba került megrendezésre, meg fényekkel megvilágítva, hogy egy nagyon különleges kulturális élmény is volt ez.

0: akkor sétálunk lefelé, és majd vissza-vissza nézünk a stációktól a kápolna felé. Nagyon szép a tornya.
1: Neogót stílusban épült a kápolna. Kicsi, de nagyon szép épület.
0: És a stációkon is visszaköszön a kápolna stílusa.
1: Ez a stílusa, így van, így van.
0: Nem képek vannak, hanem szobrok, igen, tehát domborműveken, vagy domborműveken ábrázolják Krisztus szenvedés történetének egy-egy jelenetét. Nagyon szép rózsa minta van a felső szélen, vagy a felső részén a csúcsívben, alul bemélyített minták, és maga a jelenet itt például Krisztus a keresztet hordozza.
1: Én biztos vagyok benne, hogy ahogy a befejeződik a stációknak a rendbetétele, illetve itt sétányokat is fognak kialakítani, hogy fel fog értékelődni ez a terület, és először biztos a miskolciak veszik birtokukba, és többen járnak ide, de én bízom benne, hogy akár ezt a turisták is fel fogják fedezni. Nem véletlenül mi is ugye ide szervezünk rendszeres időközönként városnéző sétát, mert tényleg gyönyörű a helyszín, és hát ugye itt rengeteg mindent lehet csinálni a környékbe, ugye a arborétumot felkeresni, Herman Otto Múzeum kiállításait megtekinteni, de aztán, hogyha tovább nézünk, ugye ott is egy jelentős zöld folt van, az pedig a népkert területe, a sportcsarnokkal, jégcsarnokkal, a népkert is egy nagyon kedvelt része a városnak, de igazából az utána alakították ki, tehát ennek a Kálvária területnek, hogy ilyen úgymond sikere lett, és ilyen kedvelt lett a miskolciak számára, utána merült fel az igény, hogy folytatásba az úgynevezett lapos részen, úgy nevezték, ugye itt még a dombos részen vagyunk, az már ilyen egyenes lapos területen van, hogy a lapos részen alakítsanak ki parkot, közparkot, és rendkívül népszerű lett. Úgyhogy például ott van egy gyönyörű szép épület, a népkerti vigadó, amit Hajós Alfred tervezett, ugye az első olimpiai bajnokunk, akinek egyébként több épülete megtalálható a városban. És ami érdekes például, hogy az országban először itt emeltek szobrot Sziszinek, Erzsébet királynénak, úgyhogy egy mindenképpen, és ott rengeteg alkalommal vannak rendezvények, kulturális programok és sportpályák vannak a területén, tehát mindenképpen a kikapcsolódás szolgálja.
0: Érdekes, hogy itt nem lépcsővel lesz összekötve, hanem sétautakkal, mert egész másképp vannak elhelyezve a stációk.
1: Igen.
0: Nem
1: igen.
0: Sorban egymás után.
1: Igen, igen. Gyakorlatilag azt hiszem, ez egy ilyen kisebb fajta kis túrával is felér, mert nem csak felfele jövünk, hanem horizontálisan is közbe, úgyhogy akit szeretne feljutni a kápolnáig, az egy kisebb sétát tehet meg.
0: Szabadtéri Szentmisét a Kálvária búcsúján szeptember 14-én Szent Kereszt felmagasztalása ünnepén tartanak. Az iménti percekben Tóth Bodnár Krisztina idegenvezetőt hallották.

0: Ahogy haladunk felfelé az Avas délkeleti lejtőjén, elül alattunk a város moraja. Csend honol a házak között, kinyílik szemünk előtt a látóhatár, s egy kis utcába fordulva megérkezünk az Avasi Arborétum fenyőkertjébe, melyet egykor dr. Adorján Imre orvos alapított. Adorjánné Krakkai Mária kalauzol.
1: Ez egy helyi érdekeltségű természetvédelmi terület, amit az apósom alapított a 80-as évek első felében. Kinézte magának ezt a területet, mert a kitettsége nagyon megfelelő volt az örökzöld növényeknek. Ez egy ilyen délkeleti lejtésű, enyhén savanyú agyagföld, és ő annak ellenére, hogy ő szülésznőgyógyász főorvos volt, nyugdíjas kora után nagyon szeretett társadalmi munkában mindenféle tevékenységet végezni, a Vöröskereszt, dohányzás elleni, kiskert tulajdonosoknak hozta létre ezt a kiskertes összefogást vagy szövetséget, és hát kitalálta, hogy ez egy nagyon jó terület lenne egy ilyen gyűjteménynek. Tulajdonképpen azért gyűjtötte össze ezeket az egyedeket, hogy a kerttel rendelkező tulajdonosok ide bejöjjenek, megnézzék, hogy milyen jellegű fenyő, fák és örökzöld bokrok vannak, és innen kiválaszthatják maguknak, amit majd később a kertjükbe szeretnének telepíteni. Természetesen ez csak egy ilyen bemutató terület, vagy bemutató kert volt. Az elején kiskert tulajdonosok művelték a földet, hogy kicsit megforgassák, és amikor elkezdtek nőni az egyedek, akkor ezt a területet bezárták, és a szemben lévő oldalon nyitottak meg egy újat, a lombos fagyűjteményt, azt a 90-es évek elején, és ott folytatják még a jelen pillanatáig ezek a avasi kiskert tulajdonosok a művelés, nagyon szép a terület.
0: Domboldalon vagyunk, igen, de hát igen, ez az avasnak az adottsága. Van, külön kis kerti utak vannak, ami kőkockás, és részben pedig a füves ösvényeken lehet sétálgatni felfelé. Viszont jó nagyra megnőttek már ezek a fenyőfák, nagyon magas mindegyik. Szerintem ő külön válogatta a fajtákat?
1: Igen, igen, igen, és mindegyikből általában kettőt. Most körülbelül 600 faj található. Sajnos elég sokat ki kellett vágni a klímaváltozás miatt, és hát még azt érdemes tudni, hogy nemesítőktől szerezte be, illetve a külföldi útjai alkalmával. És azért ez milyen érdekes, akkor még nem volt internet, meg semmi, tehát neki így személyesen kellett utána járni, levelezgetni, kimenni érte, és mindezt társadalmi munkában.
0: És ugye nem is olyan egyszerű behozni külföldről faegyedeket, még magonc formájában sem, tehát akkor ő ezeket meg tudta oldani, és itt telepítette őket.
1: Pontosan, pontosan.
0: És volt egy külön kertépítészeti elképzelése, tehát igen, hogy mit, hová, milyen kialakítása. Ugye most egy olyan szegletből látjuk a kertet, ahol előttem nem rajzolódik ki, hogy nagyjából milyen alakú is ez.
1: Igen, hát van egy koncepciója, ha jól tudom, itt a kaukázusi jellegű fenyőgyűjtemény, utána a lucfenyők, utána a selyemfenyők, ott fent a tetején, és akkor itt található két mamutfenyő, ott a másik kapunál, illetve ebben az oldalban pedig inkább tuják vannak, és egyéb örökzöld bokrok.
0: Miket tudnak ide szervezni? Programokat, összejöveteleket, előadásokat esetleg?
1: Hát eredetileg ő nem kultúrparknak szánta, hanem kifejezetten abból a célból, amit az előbb is említettem, de mióta elhalálozott a 2005-ben, utána a fia vette át az alapítvány, de a fia hirtelen halála után a lányom, Adorján Eszter, aki természetvédelmi mérnök, lett az alapítvány elnöke, és mióta ő vezeti az alapítványt, azóta mindenféle színes programokat szokott kitalálni, gyerekprogramokat, húsvétkor, karácsonykor, hogy esik a hó, akkor például kinyitjuk a fenyőkertet, élménypiknik elnevezésű rendezvény, aminek a helyszínét biztosítjuk. A múltkor volt ilyen meditációs program, aminek szintén a helyszínt, volt egy borkóstolásos rendezvényünk, az nagyon-nagyon sikeres volt, rengeteg eljöttek, és egyébként is szokott szakvezetéses sétát tartani, amikor virágoznak a különféle rododendron, fenyők, akkor tényleg nagyon népszerű a fenyőket, és sokan látogatják.
0: Egy kicsit fölsétálunk ezen az erdei ösvényen, itt a cukorsüveg fenyő mellett haladunk el, és látom, itt is van sétaút, igen, csak nem kövezett, itt vannak a lyukkák, a fenyők mellett megjelennek a virágzó növények, a bokrok, különböző kisebb növénykék is, ami a fenyők zöld árnyalatát megtörik a színes virágjaikkal.
1: Így van. Ezt már tulajdonképpen a lányomék találták ki, hogy egy picit színesítsék és szebbé tegyék. Illetve hát a padok sajnos a sok-sok évtized alatt tönkrementek, úgyhogy nemrég kellett őket kivágnunk, de pótoljuk őket folyamatosan, és veszünk újfajta padokat, hogy a látogatók azért kényelmesen le tudjanak néha ülni, illetve az erdészettől kaptunk madáretetőket, madárodukat, tehát próbáljuk azért a természetet ilyen módon is megőrizni a madarak számára.
0: Egyértelműen madárbarát kert, mert igen, hát egy igen, ilyen igen. Vegetáció ez adja magát, hogy kifejezetten jó élőhely ezeknek az állatoknak. Kerítve van a kert? Tehát igen, nagyobb állatokat is látunk? Nem,
1: hát mókusunk van, sündisznónk, sikló is szokott lenni, rengeteg madárfaj, úgyhogy ami egy ilyen kisebb erdőfélében előfordulhat, az tulajdonképpen megjelenik. Méhek, darazsak, dongók, tehát szintén jelen vannak.
0: Megkereshetjük a kertben az óriási egenyefenyőt, a himalájai selyemfenyőt, de nagyon népszerű az óriás tobozó fenyő és a hangarózsaliget is. Jöhetnek-e még új faegyedek?
1: Nem tudjuk, nem tudjuk. Egyrészt ugye anyagi kérdés, másrészt hát nem tudjuk, hogy milyen fenyők lesznek alkalmasak a klímaváltozásra, úgyhogy szakemberekkel folyamatosan tartja a lányom a kapcsolatot, és majd meglátjuk, de tuját semmiképpen nem fogunk telepíteni.
0: Megjelennek a gyógynövények, csak egy-kettő így telepítve, cserepekben, mediterrán növények. Mennyire húzódik ez fel az avas oldalában?
1: Itt rögtön a kerítés mögött már utca van, a Percelmór utca található, és a társasházak, itt a sarokban vannak az emeletes társasházak. Ott hátul viszont ez a terület átvezet az avasi kilátóhoz.
0: Igen. Van-e vizes felülete a kertnek? Tó vagy bármi, nincsen, ami a víz?
1: Nincsen, de ezen is gondolkozunk, a lányom legalábbis gondolkozik rajta. Nekünk csak, hogyha esik az eső, az a megfelelő, illetve van vezeték és vízünk, de hát az ugye eléggé drága, tehát azt ilyesmire, hogy öntözés nem nagyon szoktuk használni. Gyűjtjük az esővizet egyébként, ami lefolyik a kis esőbeállóról.
0: Kell locsolni? Vagy általában megoldja a természet
1: hát
0: ezt a vizet?
1: Igen, elsősorban a természet, de az ilyen kisebb cserébe ültetett gyógynövényeket, hátul van egy kis levendula ültetvény, azért az elkívánja a vizet. Igen.
0: Táblázva vannak, ahogy láttam.
1: Vannak, igen, hát sajnos már a többség az régi tábla, és némelyiket már alig lehet elolvasni, de egyébként van egy kis füzet, ami még az aposom készítette, és abban az összes faj fel van tüntetve, úgyhogy be lehet őket azonosítani.
0: Lehet tudni, hogy miért ragaszkodott ehhez a növényfajhoz annak idején, mikor elkezdte telepíteni?
1: Hát valószínűleg, hogy a talaj miatt. Tehát magát a talajt kinézte, és amikor megtudta, hogy ez milyen jellegű talaj, olyan nyomelemek is találhatók benne, ami az örök zöldeknek megfelel, akkor döntött meg, hogy ugye mindig zöld. És az itt lakók élvezhetik ezt a gyönyörű egyrészt kilátást, másrészt ezt a tiszta levegőt, meg ezt a csendet.
0: Hogyan látogatható kimondottan a tűlevelő arborétum?
1: Most jelenleg kétszer vagyunk nyitva, egy hétköznapi napon, délután, inkább már késő délután, illetve vasárnap délután. És egyéni megbeszélések alapján csoportokat fogadunk, de szinte minden héten vannak csoportok.
0: Az Avasi Arborétum fenyőkertjében Ador Jánné, Krakkai Mária kalauzolt. Messzelátunk mai adása ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszönöm a figyelmüket. Szent Irmai Ágnest hallották.

0: A cimbali band felvételét hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Két óra.